0: Ország felén súlyos az aszály. Számottevő nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hétvégéig sincs kilátás. Az Alföld jelentős részén tovább súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, jelenleg 200 kutya és körülbelül 20 cica van a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyén. Sok kutya már hosszú évek óta várja, hogy gazdája legyen. Mint rádiónknak, Rozmán Rita, az alapítvány menhelyének vezetője elmondta, több kutya komoly sérülésekkel érkezik hozzájuk, ezeknek az állatoknak az orvosi ellátása, illetve az utógondozás komoly anyagi és személyi terhet ró az alapítvány munkatársaira, önkénteseire. Úgy véli, még mindig kulcskérdés a felelős állattartás. A gazdák jó része nem megfelelő körülmények között tartja a kutyáját, macskáját. Hogyan telt az idei nyár, az elmúlt hetek, hónapok időszaka itt az Állatsegítő Alapítványnál?
2: Mozgalmasan, mint sajnos mindig. Nagyon-nagyon sok szerencsétlen állat van itt a környezetünkben, és nagyon sok mindenkin kellett segíteni. Ezt mondom, hogy mindenféle állat, mert volt, amikor sündisznón kellett segíteni. Engedtünk szabadon egy sünit, akin már hát egy másfél hónapja a menhelyünk része volt. Volt egy olyan sünink, aki sajnos megkínoztak, rajta nem lehetett segíteni. Rengeteg balesetes és kóborállat került mostanában be hozzánk. Sajnos nincs arra már kapacitásunk, hogy időzőjelbe teszem ezt, hogy egy ilyen sima kóbor állatot, vagy sima gazdás állatot, és már akivel már nem tudnak foglalkozni, befogadjunk, mert ennyire tele van a menhelyünk, hogy a balesetes kóbor állatok szinte teljesen befoglalják ezeket a helyeket, és itt az a probléma ezzel a balesetes állatokkal, hogy ugyebár ők nem csak annyi, hogyha megtaláljuk és ellátjuk, hanem azért nagyon soknak komoly rehabilitációja van, és ilyenkor nem is lehet kirakni őt például akár egy kennelbe, hanem naponta mondjuk egy 2 percet sétálhat, mert olyan csöntréses műtétje volt, ahol ami mondjuk ketrec nyugalomban is nem lehet kirakni, akár szaladgálni is. Ebből legalább most olyan 4 ilyen állatunk van, ami nagyon sok időt vesz el és energiát tőlünk, és hozzáteszem, macska is van ilyen. És ezeket nem lehet így egyik pillanatról a másikra gazdásítani, és nem csak ez a probléma, szerint nagyon-nagyon megemelkedtek az állatorvosi költségek, és ilyen horribilis összegeket kell ilyenekre kifizetnünk sajnos.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen jelenleg a menhelyen lévő állatok, akár kutyáról, akár macskáról van szó, a nagy részük nem is ilyen gazditól bevitt állat, hogy már nem tud vele mit kezdeni, mert éppen idős vagy az élethelyzete úgy hozza, hanem többnyire már olyanok, akik balesetesek és tulajdonképpen hát szinte segítségre szorulnak?
2: Balesetesek és, vagy sima, úgy időzélbe teszem, sima kóborállatok. Nyilván van olyan kutya, aki már 11 éve él a menhelyünkön, nem egy, nem kettő, aki már 7-8, meg több éve él a menhelyen. Körülbelül olyan 200 kutya van most a menhelyen, és egy olyan 20 cica. Hivatalos macska menhelyünk az nincsen, egy ilyen krízis központunk van, ahol az elütött cicákat szoktuk rehabilitálni és gyógyítani. Pont ezért szoktuk is felhívást tenni, hogyha időzélbe ilyen kóbor cicákat találnak, vagy kis macskákat, azt nem tudjuk befogadni, mert erre nincsen sajnos kapacitásunk. Kifejezetten a balesetes állatokon próbálunk segíteni. Mondom, hozzáteszem, nem csak ilyenek kerülnek be, mert volt egy olyan mentésem, ahol egy bácsi segítséget kért, hogy a szomszédja otthagyta a kutyáját, bezárta a pincébe, és most már egy hete hallja, hogy sír, és hogy segítsünk valamit. Mi felhívtuk, azért ez Miskolcról egy kicsit távolabb van, felhívtuk az önkormányzatot, az önkormányzat kiment az ingatlanhoz, berúgta a pinceajtót, kiszabadította a kutyát, de miközben próbálta leszedni a láncról, a kutya elszaladt. De a bácsi mondta, hogy eltűnt a kutya, és 2 óra múlva visszament a szomszédba a bácsihoz, aki bejelentette, és akkor ő mondta, hogy tartja addig, ameddig nincsen helyünk a menhelyen. Ez a mai nap történt meg, hogy behúztok ezt a kutyát a menhelyre, mert nagyon kedves bácsi azt mondta, hogy addig ott maradhat nála, és addig gondját viseli, amíg nincsen hely a menhelyen. Szóval, hogy ilyen problémáink vannak inkább, hogy az ilyen bajba jutott állatokon sem mindig egyből tudunk segíteni, de ha kapunk úgymond kölcsönös segítséget, akkor megpróbálunk minden esetben.
1: Egyébként ilyen esetben például, mint most ez a legutóbbi, amit említett, hogy a tulajdonos bezárta tulajdonképpen a kutyát a pincébe, mi történik ezek után? Tehát a tulajdonos egyébként elköltözött, vagy csak elutazott?
2: Elköltözött, igen, elment
1: tehát
2: onnan.
1: Teljes mértékben. És akkor mi történik? A rendőrség elkezd utána, vagy elkezdi megkeresni és felelősségre vonni?
2: Őszintén mondom, nem, mi sem minden esetben teszünk feljelentést, mert nem lát, csúnyán mondom, de nem látom értelmét. Szóval az, hogy mi itt a menhelyen 12 ember dolgozik, az, hogy az én napomból azt kivegyen akár egy két-három órát, amíg a rendőrségen ülök és tanúvallomást teszek, és utána járok a bíróságra, azt mind az állatoktól veszem el. És utána sosincsenek, nem nagyon láttuk, hogy van-e látszatja. Ezt most nyilván ezt mondjuk pont lehetett volna bizonyítani, mert az ő pincébe volt, meg az ő kutyája, idézőjelbe teszem az ő kutyája, mert mondjuk csip nem volt benne hivatalosan, nem mondhatjuk, hogy az ő kutyája volt, de nyilván a saját pincébe nem fogja bezárni, nem fog bezárni és láncakötnéval idegen kutyát. De mivel, hogy itt nem is mi volt mintünk intézkedni, ezért itt az önkormányzattól kértünk segítséget, mert azért Miskolcról ez távolabb volt egy 60 kilométerre. Itt az önkormányzat tudott volna esetleg feljelentést tenni a tulajdonos ellen. Azt mondta nekem a szomszéd úr, hogy ő nem nagyon szeretne, mert azért tart ezektől az emberektől, nem egy megbízható emberek is fél attól, hogy itt neki ebből problémája lesz, vagy az ő állatának is, vagy egyáltalán neki, vagy a feleségének, már idős emberekről beszélünk. Úgyhogy nyilván nagyon sokszor félelem miatt sincsen feljelentést téve, akár ha bejelentést kapunk, például megint csak arra tudok mondani, hogy a mai nap is kaptam egy olyan bejelentést, aki elmondta, hogy ő nem szeretné azt, hogy tudja azt, hogy ő jelentette az állatkínzást, mert hogy fél ezektől az emberektől, akiknél például ott is be vannak zárva az állatok állítólag már másfél éve egy disznóalba, és nem voltak soha kiengedve. Szóval, hogy itt azért sokszor félelem miatt sem tesznek bejelentést, hivatalosan például a rendőrségre, meg nagyon sokszor azért sem, mert ugyebár nem tényleg nem sok értelme van annak, hogy mert nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy megszüntetik az eljárás, mert ismeretlen tettes ellen volt a dolog. Most van egy olyan ügyünk, ahol mondtam, hogy egy sündisznó bekerült, ez olyan 4 hete volt körülbelül. Úgy találtuk meg, úgy hozták be a sunit a menhelyünkre, hogy felgyújtották, le volt öntve olajjal, és fel volt gyújtva a sün, és még agonizált, amikor megtalálta egy kutyasétáltató hölgy. Ott volt a helyszín, és lehetett látni, hogy itt le volt öntve az a rész ott olajjal a suni, és ahol fel volt gyújtva. Bejött a menhelyünkre, több állatorvos javaslatára az eutanáziát javasolták, mert akkora felületen sérült a sűn, hogy egyszerűen nem lehetett rajta segíteni, úgyhogy elaltattuk. Ebből viszont itt tettünk feljelentést, de azért is, mert ott tudomásunk szerint van kamera. És hát, ha
1: észre lehet venni,
2: bizonyítható, de most, ha most mert ez Miskolc olyan környékén volt, ahol tudjuk, hogy ott van kamera, de nyilván, hogyha nem, tudtuk volna, hogy nem, akkor nem tettünk volna, mert ez egy ilyen kinyomozhatatlan dolog, hogy most ki volt ott, és ki gyújtotta fel ezt az állatot.
1: Egyébként itt jelenleg ugye elmondta, hogy ha jól emlékszem az adatokra, hogy például kutyusból nagyjából 200 van a menhelyen.
2: Igen, 200 kutyus, igen.
1: Ez így hallani rettentő nagy szám. Ez önöknél átlagos? Vagy sajnos ez most egy magasabb adat?
2: A férőhelyünk a 180-as, 180 állatnak tudunk férőhelyet biztosítani, most egy kicsit többen vagyunk. Volt olyan is, amikor közel 300 állat volt bent a menhelyen, az már tarthatatlan állapot volt, szóval akkor kellett egy szigorú létszámstoppot elrendelnünk, és ameddig nem volt örökbefogadás, addig nem tudtunk fogadni be semmilyen állatot is, amíg le nem csökkent ez a létszám. De ez a 180 és 200 között ez már szinte egy olyan 4-5 éve állandó.
1: Hogyan lehetne egyébként ezen változtatni? Mert ez úgy látszik, hogy ez egy ilyen sajnos stabilan beállt szám.
2: Ez egy stabilan beállt, sőt, ha lenne helyünk, szerintem ismételten lenne 300, talán 400 is. Hát én azt gondolom, hogy csak azzal, hogyha az ivartalanítást is kötelezővé lenne téve. Szóval mindenképpen ivartalanítani kell a kutyákat. Aki tart egy állatot, az nem csak a csip, és hogy a veszettségoltás, hanem az ivartalanítás is kötelező legyen. Én azt gondolom, hogy ezzel lehetne, de az se 1-2 év múlva lenne itt a hatása ennek, hanem nyilván 5-10 év múlva talán akkor már kevesebb állat lennének az állatmenhelyen. Azért itt a mi régiónkban is itt sajnos ez nagyon-nagyon rossz cipőbe jár. Itt különösen sok kutya van, különösen elszaporodott kutyák vannak, nagyon-nagyon sok az olyan régió, ahol nyilván nem úgy tartják az állatokat, ahogy kellene. Mi menhelyünk az... Azért is tettük ezt a kihívást a szemünk elé, hogy minden például Állatok Világnapján nagyon sok iskolába, óvodába elmegyünk, de nem csak Állatok Világnapján, most már szinte mondhatom azt, hogy az év akármelyik napján is hívnak minket, például most is voltunk egy napközis táborba előadást tartani a felelős állattartásról, és nyilván ők a jövő generációja, a gyerekek, és nekik bennük már úgy kéne, hogy ebbe a szellemben üljenek fel, hogy kell tartani kutyát, és mi mekkora egy élettere a kutyán, milyen állatorvosi szükségletei vannak, hogy tarts, hogy csak akkor tarts, hogyha ezt tudod anyagilag támogatni, azért most már tényleg egy állattartás nem egy filléres dolog, sajnos nagyon-nagyon sokba kerül, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy nyilván a jövő generációjával, ahogy mi is próbálunk itt minél több ilyen előadást tartani, és szemléltetni, bevisszük a menhelyen élő 2-3 kutyát ilyenkor, lehet őt simogatni, és látják azt, hogy például beviszünk 3 lábú kutyát, hogy például annak a következménye, hogy nem vigyáztak rá a gazdája, ütött az autó, lebénult a lába, amputálni kellett. Szóval direkt kicsit azért is viszünk olyan kutyákat, akik ilyen sebesültek, vagy jobban rászorulóbbak, hogy hát akkor jobban megesik a szívük, és nem egyszer, nem kétszer már volt arra tapasztalat, hogy olyan helyen voltunk például olyan faluban, ami kicsit ilyen szegényebb környezetben élő emberek élnek, és ott mondták a gyerekek, hogy hát hazamegyek, és akkor elengedem láncra a kutyámat, hogy ne legyen, mert mondtuk, hogy nem jó láncon tartani, vagy hazamegyek, és játszok velük egy kicsit, mert hogy mi elmondtuk, hogy nyilván nagyon sok szeretetet adnak, de igényelnek is szeretetet ezek az állatok, és ilyenkor látjuk azt, hogy ha még csak arra napra szól is ez a dolog, akkor is legalább valamit plusz tettünk.
1: Egyébként a szemléletformálás a felnőtteknél is egy járható út lenne? Vagy ők már az a tapasztalat, ha egyáltalán van önöknek ilyen tapasztalat, hogy felnőtteknél már ez farhány borsó?
2: Hát azt gondolom, hogy akkor nem lenne talán farhány borsó, hogy tényleg lenne következménye annak, hogyha nem úgy tartod az állatodat, hogyha folyamatosan életvitelszerűen láncon van tartva egy állat, és ennek van lenne következménye, akár pénzbüntetés, akár más büntetés is. Én azt gondolom, hogy valamennyire javult amúgy, minimálisan javult az állattartás, talán itt Borsodban is, de nyilván vannak olyan részek, ahol nem teljesen jutott el, és még ott is egy, most én beszélek mondjuk egy kutyáról, a jószág az jószág maradt, szóval nem úgy van tekintve, mint egy érző lény, nagyon sok szempontból, hanem mint egy darab, mint egy tárgy. És hogy ha eltűnt, akkor majd jön egy másik. És vagy hogyha nem is tudom, hogyha beteg, hát akkor majd lesz vele valami, ahogy természet elintézi. De nyilván rajtuk is nagyon sokszor segíteni kell.
1: Mi a tapasztalat, akik bekerülnek a menhelyre? Milyen idős, milyen korú kutyák, illetve cicák?
2: Régen lehetett elmondani, hogy van egy kiskutya szezon, az tavasszal, meg késő ősszel, de most már ez teljesen így elhúzódott. Szóval most már nem lehet azt mondani, hogy tavasszal van a kiskutya szezon, mert akkor ugyebár van a tüzelés, a szok a kutyáknál, és a párosodás, és akkor kerülnek be a frissen megszületett kutyák. Most már ez egy kicsit így elhúzódott, és hogy nem szeparálódott így szét, hanem szinte folyamatosan fialnak a kutyák, és nincs annyira ez így kőbevés, vagy csak tavasszal, meg késő összeszületnek, de egészen a pici újszülött kutyáktól, akik mondjuk felesleges szaporulat is kidobják őket, egészen a több évesig, szóval 16 éves kutya is nem olyan rég került be a menhelyünkre, meghalt a gazdia, és egyszerűen nem, szóval nem voltak örökösök, akik tudták volna fogadni, és ott volt egy láncon tartva a 16 éves kutya, ő bekerült például a menhelyünkre. Az a tapasztalat, hogy általában azok a kutyák, akik ilyen 10 év felett kerülnek be, azok nagyon-nagyon nehezen viselik ezt a menhelyi rétet. Nyilván éltek egy családba, x ideig, nem akár 7-8-10 év.

0: srácot, de volt olyan esetünk is, aki például bekerült egy 15 éves kis pincsikeverék a menhelyünkre, és örökbe fogadták Németországba gazdához. Nagyon-nagyon megsajnálták. Most is van például olyan kutyánk, egy 14 éves, aki egy nénitől került be a menhelyre, és őt, ahogy megkérdettük, neki is már elég sok érdeklődője van, de ez sokkal ritkább. Szóval a menhelyről is örökbefogadás azért a 8 év feletti kutyák, azok sajnos itt élik le a maradék is életüket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk tovább a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rozmán Ritával, a Miskolci Állatsegítő

0: Alapítvány menhelyének vezetőjével, akivel a következő percekben az örökbefogadásról is szót ejtünk. Mitől függ az, hogy egy állat talál-e gazdát? Mikor talál gazdát?
1: Legtöbbször a kor, minél fiatalabb, annál biztosabb az, hogy gazdához kerül egy kutyus, mert nyilván azt gondolják az emberek, meg hoszáteszem azért jogosan is, hogy a kölyök kutya talán jobban formálható, jobban tudják a gazdák formálni, és jobban nevelhetőbbek, de azért ezt nagyon sokszor én ezt megkérdőjelezem, mert például nekem eddig szinte mindig kutyám, akit örökbe fogadtam, és a menhelyre azt még mindig időset viszek haza, mert tudom, hogy az már egy ilyen nem sajnos esélytelen arra, hogy gazdához kerül, és ugyanolyan hálásak, ugyanolyan kedvesek, ugyanúgy lehet őket tanítani, mint akár a fiatalabb, nyilván egy picit több odafigyeléssel, de lehet őket tanítani. Ezeket az állatokat is, meg mi nagyon sokszor ezt tudtunk mondani például azt, hogy idős embereknek nem feltétlenül jó egy fiatal kutya, mert ugyebár az idősebb emberek azok szeretik tutyumutyuzgatni, babusgatni ezeket a kutyákat, és sajnos sokszor a fejükre nőnek. És ugrálnak rájuk, fellökik őket, nincsen megnevelve, a kutya lesz a falka vezér a családba, és nem nagyon tudják irányítani. És ilyenkor azért előfordul az, hogy nem tudják foglalkozni, és visszakerül mondjuk a menhelyre. Na, az a kutyának onnantól fogva meg van pecsételve a sorsa, mert soha nem volt kezelve. Itt a menhelyen nyilván próbáljuk nevelgetni, de nem nagyon lehet, és egy olyan kutya kerül vissza mondjuk 1-2 évesen a menhelyre, amikor már kicsi korában is mondjuk lehet, hogy jobb helyre lehetett volna, örökbe lehetett adni, hogy tudnak vele foglalkozni, akit már nem nagyon lehet, csak erős akarattal lehet irányítani, és ezzel nagyon-nagyon sok dolgunk van. Szóval én szoktuk mondani, nem feltétlenül egy kölyök kutya jó egy idősebb embernek, mert ugyanolyan hálások az idősebb kutyák is, és tényleg velük már nem kell olyan sokat sétálni, nem kell annyit szaladgálni, venni, elvinni, futtatni, szóval ez egy olyan dolog, amikor tényleg amikor hozzánk jönnek, ezt el szoktuk mondani, és sokszor azért meg is szoktak ezt fogadni, és meghallgatják azt, hogy jó, akkor néznek mondjuk egy 2-3-4-5 éves kutyát.
0: Azért ugye itt a legnagyobb segítség gondolom az alapítványnak, ha örökbe fogadnak egy kutyát, az a legnagyobb teherlevétel. De azért többféle segítség is létezik. Szokott lenni ugye sétáltatás, kutyagolás. Ez most hogy áll? Mert ugye a hőség miatt többnyire elmaradtak itt a nyáron.
1: Igen, igen. Minden hónap második vasárnapján van nálunk ez a kutyagolás rendezvény, ahol 1 órától fél 4-ig lehet kijönni a menhelyünkre és elvinni az elket, az állatokat sétáltatni. Ez azért hatalmas nagy segítség nekünk is, meg a kutyáknak is, mert hogy mondhatom azt, hogy ez egy lehetőség, hogy kimozduljanak a kennelből, és ezt nagyon-nagyon élvezik. Az állatok, itt a menhelyünk háta mögött van egy hatalmas nagy gát, ahol lehet szaladgálni velük, lehet velük futkározni, nyilván elengedni nem lehet, hatalmas nagy terület van itt, és ezt tényleg nagyon-nagyon szokták szeretni, akár ez egy jó családi program is a gyerekeseknek, mert hogy meg ilyenkor talán jobban megismerik, hogy milyen állataink vannak bent a menhelyen. Úgyhogy ilyenkor mindenkit szeretettel válunk. Most nyáron, hát az utóbbi, az augusztusi az elmaradt a hőség miatt, a júliusi azt megtartottuk, mert akkor pont volt egy ilyen kicsi szünet, hogy nem volt annyira nagyon-nagyon meleg. Talán olyan 25 fok volt az nap, amikor tartottuk, de a hőségben igen, akkor nem szoktuk megtartani a kutyagolást, de attól függetlenül hozzánk a kutyagoláson kívül is ki lehet jönni sétáltatni állatokat, csak bejelentkezés szükséges hozzánk, akár üzenetbe, Facebookon, telefonon kérnek időpontot, és akkor adunk sétáltatásra lehetőséget. Ez nem csak a kutyagoláskor lehetséges. Minden hónapban kimegyünk a Miskolc plázába, ott szoktunk egy ilyen saját termékeinkbe bent, úgy értve, hogy más a logóval ellátott póló, bögre, szatyrokat, és így azzal a megvételével, adományával így támogathatják a mi menhelyünknek és a menhelyünk lakóit is. Ez is egy adományozási lehetőség, és természetesen szerencsére azért gyakran jönnek ide a menhelyünkre, van a menhelyünk előtt egy ilyen kis sziget, ahol várjuk az adománytárgyakat. Itt mindenre gondolok itt akár kiukat, focilabda, kosárlabda, plüssjátékok, azok azért nagyon-nagyon fontosak, mert a pici állatokhoz azt szoktuk oda betenni, hogy ők is hozzábújnak ilyen anyapótlékként, fertőtlenítőszerek, hipó, domestos, akkor gumikesztyű, papírtőlők, rossz ruhanemük, itt ájnemű törölköző, amit már nem használnak az emberek, ezeket mi nagyon nagy szeretettel fogadjuk, mert hogy az állatorvosi részlegünkön, ott a kutyák alatt, ott mi lepedőket, takarókat, meg ilyen rossz ruhaneműket szoktunk betenni, és ezt azért naponta többször kell cserélni, úgyhogy ez is nagyon nagy segítség nekünk.
0: Tehát akkor így is lehet tulajdonképpen segíteni a menhelyet.
1: Így van, nem csak kifejezetten anyagilag, hanem akár így is, igen, hogy adományokkal, adomány kivétele. Nyilván itt most nem beszélek, mindig nagy szükségünk van a élelmiszerre, a kutya akár nedves száraz tápra, a macska nedves száraz tápra, a kölyök kutya tápra, amiből hiányunk van. Általában, amikor van valami hiány cikkünk, vagy hiányunk, azt mindig felszoktuk tenni a Facebook oldalunkra, hogy segítsék az embereket. Ha hallgatók követik a Miskolci Állatsegítő Alapítvány Facebook oldalát, akkor ott láthatják akár az aktuális állatokat, milyen állatok kerülnek be a menhelyünkre, milyen történések történnek a menhelyünkön, még kik az örökbefogadható állatok.
0: Ha valaki szeretne önöktől örökbefogadni egy kutyát, akkor annak mi a menete? Hogyan kell készülnie?
1: Az örökbefogadás menete az úgy történik, hogy először is időpontra lehet kijönni a menhelyünkre, adunk egy időpontot, szét lehet nézni, és ha kiválasztották akár az adott állatot, adott kutyát vagy cicát, legalább egy olyan, a kutyáknál legalább egy háromszor el kell jönni őt látogatni, azonnal nem elvihető. Ez azért jó nekünk, ezt így a Covid alatt hoztuk így ezt a döntést, mert nagyon sokszor átgondolják, sokkal jobban átgondolják az emberek, nem egy hirtelen döntés, átgondolják azt, hogy biztos, hogy ezt a kutyát akarom, megismerkednek, hogy elviszik többször sétálni, hogy mi nagyjából a tulajdon, hogy viselkedik a kutya velük, mennyire kezelhető ez az állat, és jobban rákészülnek így az állattartás, úgyhogy azért vezettük be ezt a minimum háromszori látogatás szükséges az örökbefogadáshoz. Nálunk van egy örökbefogadási díj, amit adományként kérünk, ami tartalmazza az oltást, az ivartalanítást, ami nagyon-nagyon fontos, az összes oltását, amit mondtam, a parazitamentesítést, szívféreg szűrést és a csippelést. Amint nyilván azt tudjuk, hogy azért akár egy oltás közel 15-20 ezer forint egy állatorvosnál, szóval ez egy töredék, amit így elkérünk, de mégis kell valami mennyi összeg visszafoljon, amit mi ráköltünk egy kutyára. A macskáknál pedig törökbefogadás díja tartalmazza ugyanúgy az ivartalanítást, az oltást, az macskákat is már csipelve adjuk örökbe, és ők le vannak tesztelve a macska betegségekre. Így lehet elvinni az állatokat.
0: Azért, hogy egy picit próbáljuk pozitívabb hangulatban lezárni ezt a riportot, azt is követhetik itt az érdeklődők az Egyesület Facebook oldalán, az Alapítvány Facebook oldalán, hogy milyen életet élnek nagyjából azok, akik már gazdára találtak. Azért ez is egy pozitív visszacsatolás önöknek, nem? Amikor azt látják, hogy jó helyre kerültek az állatok.
1: Hát persze, igen. Nagyon sokszor szoktak, az is előfordul, hogy visszajönnek a menhelyünkre a kutyák, akik örökbe fogadtak, és megmutatják, hogy néznek ki, milyen állapotban vannak, hogy mennyire mondjuk kikupálódtak, mennyire kedvesek lettek. Amikor örökbe fogadnak tőlünk egy kutyát, akkor mindig szoktuk kérni, hogy ha lehetséges, küldjenek már róla utána fényképet, videókat, és ezeket mindig fel is szoktuk tölteni az Állatsegítő Alapítvány Facebook oldalára, hogy lássák azt, hogy mennyire jó helyre fogadják örökbe ezeket az állatokat, és hogy tényleg nagyon-nagyon szerethetőek, és nagyon-nagyon kedvesek ezek az állatok, mert nagyon sokan nyilván félnek attól is, hogy azért ez nem egy olyan állatokat fogadnak örökbe, akik foglalkoztak velük, hanem az utcáról felszerett állatok, de ezek talán nagyobb szeretetet adnak, mint akármelyik más, mert annyira kiszolgáltatottak, és annyira érzik azt, hogy segítettünk rajtuk, hogy nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni. Van egy társszervezetünk Németországban, ők minden évben kétszer, háromszor, négyszer eljönnek a menhelyünkre, és akkor szoktak tőlünk elvinni Németországba kutyákat, amikor, ha ott kiválasztják a Facebook oldalunkon, akkor örökbe fogadják ott Németországba, és elviszik oda gazdához, és minden évben egyszer van egy olyan lehetőségünk, hogy a menhely dolgozói kimehetnek oda Németországba, és van egy ilyen kutyatalálkozó, az összes örökbefogadott állatainkkal találkozhatunk, akiket oda elvittek Németországba. Ez most lesz majd pont szeptemberben, azt is felszoktuk tenni a Facebook oldalunkra, hogy mennyire boldogok azok a kutyák, akikkel ott találkozunk, és nagyon sok teljesen más természeti félős kutyából mennyire varázsoltak egy csodaszép bátor kutyát, vagy például volt olyan, amikor egy domináns kutyát vittek el, és mondtuk, hogy hát fogadják örökbe, de csak egy kutyának, mert nem lehet mellé más kutyát tenni, és mondjuk három kutya mellé ment, és teljesen beszocializálódott a három kutya mellé is. Ezek ilyen nagyon-nagyon csodás dolgok, és nagyon, mindig nagyon-nagyon boldogan látjuk azt, hogy mennyire, ugye ezért érdemes dolgoznunk azt, hogy látjuk itt az eredményünket.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rozmár Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyének vezetőjével beszélgettünk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeket ellenőrzi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az országos akció célja a fogyasztók egészségének védelme, valamint annak vizsgálata, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások és az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Miskolcon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is számos vendéglátóegységet ellenőriznek a szakemberek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lánc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készételek elkülönített kezelésére, továbbá a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelőségére. A részletekről Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztályának vezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Nemzetközi konyhák kerülnek itt a górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei a kormányhivatalok bevonásával egy országos ellenőrzésbe kezdett bele. Miért van erre szükség erre a nemzetközi konyhák ellenőrzésére?
3: Az ellenőrzések e tekintetben kiterjednek a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre, és éppen azért, mert olyan eltérő alapanyagok vannak, és a technológiák is eltérőek, amelyek miatt kiemelten fontos, hogy a higiéniai előírásokat és az élelmiszerbiztonsági szabályokat itt is betartsák. Ugye ezek a rendszabályok Európai Uniós szinten harmonizált szabályok, nagyon szigorúak, de nem minden esetben valósul meg a nemzetközi konyhát képviselő, mondjuk így vendéglátóhelyeken, és sajnos a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok mindenképpen azt mutatják, hogy itt határozottan és fókuszáltan fel kell lépnünk.
2: Beszéljünk akkor egy picit a korábbi éveknek az ellenőrzési tapasztalatairól. Mik voltak akkor azok az adatok, amiket el lehet mondani, mivel találkoztak az ellenőrök?
3: 2025-ben két nagy fókuszált vizsgálatunk volt ebben a tekintetben, az egyik a távol-keleti vendéglátóhelyeknél, és csak egy érdekes számot mondok, a 155 helyen vizsgálottunk, és ebből 126 esetben indult valami hatósági eljárás, és ezek közül 18 esetben idegesen be is kellett zárni azt az ázsiai éttermet, ahol éppen ellenőriztek a kollégáknak, olyan súlyos higiéniai problémák merültek fel, amely a fogyasztók egészségét már hátrányosan módosította volna, pontosan jelentős kockázatot jelentett volna a fogyasztók egészségére nézve. De egyébként a gyrosz társasító büfékben is hasonlóak voltak a tapasztalatok. Itt is 89 esetben került sor eljárás megindításában, több gyroszost is be kellett zárni, és itt is egy 17 millió forintos bírság kiszabására is sor került összességében, míg az ázsiai illetve vagy vendéglátó helyeken 15 millió forint értékben. Tehát azt gondolom, hogy a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy muszáj volt idén is megindítanunk ezeket a vizsgálatokat, és ezek a vizsgálatok most már folyamatban vannak.
2: Mik voltak egyébként akkor az elmúlt évben a legfőbb problémák ezeken a vendéglátó helyeknél, ezeknél a nemzetközi konyháknál?
3: Hát a leggyakoribb azok a személyi higiéniai előírások be nem tartásával kapcsolatos problémák voltak. Sok helyen nem volt például a melegvizes mosogatás, vagy a csatornát, a szennyvizet nem megfelelő csatornán vezették el, de nem tájékoztatták például az allergénekre a fogyasztókat a szabályszerűen és az előírásoknak megfelelően. Nagyon sok helyen hiányzott a takarítás, vagy nem volt megfelelő, illetve a kapcsolódó dokumentáció meglétével is problémák merültek fel. Amellett pedig súlyos élelmiszer biztonsági kockázatok is előfordulhattak, az alapanyagokat nem megfelelően tárolták és kezelték, a hűtési láncot nem tartották fel folyamatosan, és a nyomon követhetőség sem volt igazolt és biztosított, vagyis nem tudták azt igazolni az üzemeltetők, hogy honnan szerezték azt az élelmiszert, mikor szerezték, a hűtési láncot megtartották-e, vagy nem tartották meg, és ez mind-mind olyan kockázat, ami mondom még egyszer a fogyasztók egészségére nézve is hátrányos lehet.
2: Mitől függ egyébként az, hogy egy ilyen ellenőrzés alkalmával idézőjelben csak pénzbírságot szabnak ki, vagy az, hogy már be is záratják esetlegesen azonnal is azt a helyet?
3: Ez mindig a jogsértés súlyától függ. Tehát, hogyha egy kisebb, mondjuk tájékoztatási kötelezettség fordul elő, akkor csak figyelmeztetést alkalmaz a hatóság, az NKFH, illetve a kormányhivatalok. Ha súlyosabb esetek felmerülnek, vagy ismételt a jogszabálysértés, mindig végzünk utóellenőrzéseket. Nem orvosolta a problémát a vendéglátó üzemeltetője, akkor kerül sor bírság kiszabására is. És ami nagyon fontos, az üzletbezárás, a vendéglátó helybezárása, pedig akkor kerül sor, hogyha olyan súlyos higiéniai problémák merülnek, vagy merülhetnek fel, amely a fogyasztók egészségét hátrányosan befolyásolhatja. És ilyen esetek sajnos elég gyakran előfordultak a tavalyi évben, mind az ázsiai vendéglátóhelyeken, mind a gyirasztos büfék és éttermek ellenőrzése során.
2: Ez is országos szintű ellenőrzés?
3: Ez is országos szintű ellenőrzés, minden megyére és a fővárosra kiterjed. Úgyhogy e tekintetben is tudok miskolci, illetve Borsodabon üzemfél vármegyei adatokkal is szolgálni.
2: Mit tudhatunk ezekről az adatokról?
3: A tavalyi évben a Borsodabó-Üzemplén vármegyében 22 gyiroszost ellenőriztek, és ezek közül egy esetben kellett az üzletet idegenesen bezárni, de egyébként ott már újra nyithattak, mert orvosolták a problémát, és 5 élelmiszer terméket kellett kivonni a forgalomból nyomonkövetési probléma miatt. Az ázsiai üzemeltetési éttermek esetében ott kicsit nagyobb volt a kifogásolási arány, 9 ellenőrzést végeztek a kollégák, 8 esetben indult eljárás, és 3 esetben volt felfüggesztése a vendéglátóhelynek, tehát amikor be kellett zárni ideglenesen 1 vagy 2 hétre az adott vendéglátóhelyet. Minden esetben egyébként az üzemeltetők orvosolták a problémát, tehát akkor ezt utólag ellenőriztük 1 vagy 2 héttel később, akkor már tudták igazolni és megfelelően bizonyítani, hogy megfelelően járnak el, és emiatt ezt követően már kinyithattak újra ezek a büfék.
2: Mik egyébként a tapasztalatok, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy egy-egy ilyen ellenőrzés után azért mennyire szabálykövetőek, tehát hogy megijednek egy kicsit itt a konyhák üzemeltetői?
3: Én azt gondolom, hogy abszolút mértékben együttműködőek, emiatt is átérzik azt, hogy nekik ezeket a szabályokat be kell tartani. Azért hadd mondjak el egy érdekességet, volt ilyen ellenőrzés a fővárosban, az üzemeltető azt mondta, hogy ő, mivel ő nem magyar, ezért rá a magyar jogszabályok nem vonatkoznak, és ő ezért nem tartja be ezeket a nagyon szigorú Európai Uniós és magyar szabályokat. Természetesen a kollégák, amellett, hogy bezárták a büfét, idegenesen felvilágosították itt arról, hogy ez nem így működik, tehát ha Magyarországon árusítanak bármely terméket, akkor a magyar is uniós jogszabályoknak meg kell felelni, és érdekes módon egy 2 héten belül meg tudta oldani ezeket a problémákat, kifestetett, bevezette a melegvizet, a szennyvízelvezetést megoldotta, kitakarított megfelelően, ezt követően természetesen újra nyithatta azt a vendéglátóhelyet, de mondom még egyszer, ilyenkor a nemzetközi konyhákat képviselő és üzemeltető vállalkozásokat még azért fel kell hívni arra, hogy Magyarországon és az Európai Unióban az itt lévő szabályokat be kell tartani.
2: Mi egyébként azzal kapcsolatban a tapasztalat évközben is, az, mert gondolom azért évközben is vannak ellenőrzések, nem csak ilyen országos nagy kampányok, akkor is nagyjából hasonlóak az arányok itt a szabálytalanságokat tekintve?
3: Nagyjából hasonlóak az arányok, és ugyanazok a problémák is. Tehát amellett egyébként, hogy említettem is, hogy most van egy ilyen országos akció, például egy fogyasztó bejelentése a kormányhivatalhoz, vagy az NKFH-hoz, akkor soron kívül vizsgálatot rendelünk el, tehát a kollégák akkor is vizsgálódnak, hogyha nincs ilyen országos ellenőrzési kampány. De nagyjából ugyanazokat látjuk egyébként olyankor is problémaként, a higiéniai szabályok nem megfelelő kezelése, illetve az élelmiszerek nem megfelelő kezelése, ütési lánc megszakadása. Egyébként e tekintetben is olyankor is együttműködőek a vállalkozások, hanem központi és országos kampány vagy ellenőrzési fókusz van folyamatban. Sajnos sok esetben emlékeztetni kell őket, hogy vannak élelmiszerbiztonsági szabályok, amely rájuk is vonatkoznak, és amelyeket be kell tartani a fogyasztók egészségének meg életének védelme érdekében.
2: Meddig fog tartani ez a nemrég kezdődött ellenőrzés sorozat?
3: Nem határoztunk meg vég határidőt az ellenőrzésre, éppen azért, hogy nézzük meg, hogy most milyenek az idei ellenőrzési tapasztalatok, addig fognak folytatódni, amíg szükségesek, és aztán természetesen folyamatában fogunk dönteni arról, hogy mondjuk ez meddig terjed ki, akár évvégéig, vagy akár a következő évre is áthúzódóan.
2: A hallgatókat én azt gondolom biztos, hogy érdekli, hogy mi történik akkor, hogyha ők találkoznak egy esetlegesen számukra szabálytalanságnak tűnő dologgal egy-egy ilyen étteremben, vagy egy-egy ilyen nemzetközi konyhán. Ők mit tehetnek?
3: Mindenekelőtt kérjék el ilyenkor a vásárlókönyvét, tehát jegyezzék be ezt a problémát oda, illetve éljenek bejelentéssel, vagy az NKFH felé. Az nkfh.gov.hu oldalon van egy ingyenesen elérhető telefonszámunk feltüntetve, illetőleg e-mail címünk, tehát nekünk is bejelenthetik, vagy akár a kormányhivatalok részére, akár ügyfélkapunk keresztül is könnyen és egyszerűen elérhetőek vagyunk, és a kollégák is azok, úgyhogy mindenképpen jelentsék be ezt a problémát, és akkor megpróbáljuk mi is orvosolni, természetesen felvenni az üzemeltetővel a kapcsolatot.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztályának vezetőjét hallották, azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeket ellenőrzi a hatóság a kormányhivatalok bevonásával.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a képregényekkel foglalkozunk, a műfaj megszületésétől a hazai elterjedésén, a politikai befolyásoláson át, eljutunk majd oda, hogy van-e még jövője a képregényeknek.
2: Hogyha valaki gyermekkorában nem fedezi fel magának a képregényt, tehát az, hogy a képeket kell olvasnom, az fog elmesélni egy történetet, a szöveg az csak kiegészíti ezt az egészet, akkor aki ezt megtanulja, tud képregényt olvasni, az imádja a képregényt, és neki nagyon tetszik ez az elbeszélési forma. Aki viszont ezt nem érzi meg, aki nem tud képregényt olvasni, akinek idegesítővé válik ez az egész, és ő egy örökre elbúcsúzik a képregénytől, mert nem érti, hogy miért be a point.
1: Vendégünk a téma hazai szakértője, Kertész Sándor újságíró szakíró lesz. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sokaknak pókember, Batman, Superman, esetleg Garfield jelenti a képregényeket, pedig a műfaj sokkal régebbi. Magyarországon már 1930-ban tömegével jelentek meg a képregények, de az igazi aranykora az 1960-as, 70-es években volt, amikor hetente legalább 2 millió emberhez jutottak el a kinyomtatott képregények, mondja Kertész Sándor újságíró, szakíró, a magyar képregény történetének kutatója. Mai műsorunkban a képregény születésétől a hőskoron át a műfaj lehetséges jövőig jutunk majd el. Érdekességek is kiderülnek majd, vajon milyen összefüggés húzódik meg az 1956-os forradalom és a képregények között? A mai képregényesek rajzolnak-e még kézzel, és miköze a sárga festéknek az első igazi képregényhőshöz? Kertész Sándorral beszélgetünk.
3: Szeretném, ha egy ilyen fogalom magyarázattal kezdenénk, mielőtt itt belecsapunk a képregény történetbe és a beszélgetésbe, hogy ön szerint mi a képregény? Egy művészeti alkotás, egy irodalmi alkotás, egy grafikai alkotás, vagy ezek egyvelege? Mi a képregény ön szerint?
2: Képregény az képregény. Ugyanúgy, mint ahogy a film az film, és több összetevője van. Tehát van egyszer egy ilyen epikus jellege, másrészt pedig egy vizuális része. Tulajdonképpen, hogyha igazából komolyan végig gondoljuk ezt a dolgot, akkor azt lehet látni, hogy a képregény az egy tehát elsősorban egy esztétikai élményt kell, hogy nyújtson a maga a vizualitáson keresztül. Tehát, hogyha valaki kezébe vesz egy képregény kiadványt, akkor a grafikákon keresztül egyfajta grafikai, esztétikai élményt kell, hogy kapjon. Az egy plusz tulajdonsága a képregénynek, hogy mellesleg ezek a képek egy történetet is elmesélnek. Tehát ezért ezt az epikus jelleget, hogy tulajdonképpen olvashatóak ezek a képek. Nem csak arról szól, hogy képeket mutogatok egymás után, hanem ezek kapcsolódnak egymással, történetté állnak össze. És ráadásul a képregény egy olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amivel alapvetően semmilyen más képzőművészeti forma nem. Mégpedig az, hogy úgynevezett elbeszélő, narratív képekkel dolgozik, ami csak a képregényben van, ami azt jelenti, hogy azáltal, hogy a szóbuborék belekerült, mint szöveg a képbe, ezért egy olyan képet rajzol meg az alkotó, ami a valóságban soha nem létezik. Ugyanis ha van két szereplő egy képen, akkor addig, ameddig az egyik elmond valamit, ő gesztikulál, mozdul, tehát időt vesz igénybe, ameddig ez elmond. A rajzoló ilyenkor kiválasztja azt a mozdulatot, azt a gesztust, ami regióban jellemzi a mondandót. Ugyanakkor a vele szemben álló figura eközben hallgat, és már azt látjuk a képen, ahogy erre az elhangzott információra ő válaszol. De ez egy képen van rajta. Tehát magyarul egy történet van egy képen azáltal, hogy a szóbuborékba beleírtunk egy pár beszédet. És ez az a különlegesség, amivel semmilyen más műfaj nem rendelkezik. Tehát nem a valóság kimerevített jelenetét látjuk a képregényben, hanem egy úgynevezett lehetetlen jelenetet, az akciót és a reakciót egyetlen egy képkockán.
3: Mi volt az, ami indokolta a képregény megszületését, ha itt történetileg elhelyezik? Tudom, hogy a magyar képregény történetét kutatja, de biztos vagyok, hogy azért a többiről is tud beszélni. Tehát hogyan indult ez, és mikor? Tehát ez még a filmezés előtt indult, vagy a fényképezés környékén? Mikor? Hogy volt ez?
2: Todd McFarlane-nek a Stam rajzolójának volt egyszer egy interjú, egy képregényes ismeret terjesztő műsorban, és ő mondta ezt, hogy alapvetően a képregény az örök, egyidős az emberiséggel. Valójában mindig képekben meséltünk el történeteket, a hordozó, az adathordozó változott meg. Tehát volt, amikor falra festettünk történeteket, és azt próbáltuk értelmezni, tekintettel arra, hogy ez egy vissza a képek, azok azért nyelvismeret és nyelvtani dolgok nélkül értelmezhetőek. Volt, amikor a falba véstük, oszlopokra véstük, tehát ilyen például Trajanus oszlop a római birodalomban. Volt olyan időszak a középkorban, amikor a történeteket, egy-egy hőstetet, egy-egy csatát, egy-egy uralkodónak a történetét vászonba hímezték, ilyen például a bajói fali kárpit. Aztán a Biblia felületeken, a szegények Bibliája, a Biblia pauperum, ami megint csak egyfajta sajátos történetmesélés. És a 20. század a sajtónak a megjelenése hozta létre azt, hogy az újságok is elkezdtek történeteket mesélni képeknek a segítségével. Ezt látjuk ma, és a 21. században alapvetően lehet, hogy meg fog változni a felület. Most már a papírról, lehet, hogy a monitorra, a képernyőre fog rákerülni a képregény, de fog folytatódni. Tehát mindig ez a fajta történetmesélés, ez mindig jelen van az emberiség kultúrájában, és ez nem valószínűleg ki fog veszni. Egyszerűen a típusai és egyáltalán a felületei fognak megváltozni. Alapvetően az 1800-as évek az, amikor ez valóban megjelenik a sajtóban, amikor a folyóiratoknak egyre a technika fejlődésével egyre inkább lehetőségünk volt arra, hogy illusztrálják a folyóiratokat, tehát hogy több képet helyezzenek be. És az 1800-as évek második felében létrejött egy olyan újfajta újság, ami korábban nem volt jellemző, ez az élclapok, a viclapoknak a világa, ahol jópofa, poénokat, történeteket, adomákat kezdtek el közölni, és ezekhez egyre többször kértek meg rajzolókat, hogy ezeket a vicces írásokat, ezeket illusztrálják. És így kezd kialakulni a karikatúrának a megjelenése, és egyre nagyobb igény jelentkezik a rajzok iránt, és tulajdonképpen az 1800-as évek közepén egy Wilhelm Busch nevezetű német grafikus művész, az kialakítja azt a rendszert, hogy ő versekben elmesél egy történetet, és minden versszakhoz hozzá rajzol egy képkockát. És ezek annyira bejöttek, annyira sikeresek voltak, hogy ezeket önálló könyvekbe is megjelentették. Magyarországon ezt lehetett vásárolni, ezt hozzá lehetett férni Wilhelm Buschnak az eredeti német nyelvű kiadványaihoz, de le is fordították magyarra, és például Jókai Mór, amikor ilyen pénzszűkében volt, akkor azon gondolkodott, hogy mitől lehet még pénzt csinálni az íráshoz kívül, és Magyarországon ő hozta létre az első viclapot, az érclapokat, először nagy tükörszínen, utána üstökösként. De nem voltak rajzolói, nem voltak karikaturistái, hiszen ez még egy ismeretlen műfaj volt, tehát még akkor csak ilyen torszképeket készítettek, és ő rajzolta eredetileg az újságot, illusztrálta, meg feladott egy ilyen hirdetés, hogy aki tudna rajzolni, az jelentkezzen, és így került a képbe Jankó János nevezető festőművész növendék, hogy ő akkor ezzel bepróbálkozik. És Magyarországon ő készítette az első képregényeket Jókai Mórnak az írásai alapján. Az üstökösben például 1857-ben jelent meg Jókainak a Gömböc és Csupli kalandjai című történet, az ilyen kicsi alak, meg egy ilyen hóri horgas alaknak a sztoria, ami egy az egyben már folytatásokban jelent meg, és kiírták a folytatások következő számba. De tulajdonképpen ez az igény, tehát a képek iránti igény hozta el, hogy létrejöjjön a képregény, és hogy ezt folytathatom, ezt a gondolatot, akkor még egy magyar ember igazából, aki közrejátszott ebbe, az József Pulitzer volt, ugyanis Amerika látta, az amerikai sajtó, hogy az Európában milyen népszerűek ezek a képaláírásos történetek. Igen ám, csak az akkori bevándorlók, akik Amerikába érkeztek, még viszonylag szegényes nyelvtudással rendelkeztek, és mindenki azt kereste, hogy hogyan lehet nekik eladni sajtótermékeket. És Pulitzernek a alapja volt az, ami igazából hogy lehámozta ezt az egészet, és azt mondta, hogy mindent kiveszünk ezekből a két történetekből, ami felesleges, eltűntek a képaláírások, és csak annyi szöveg maradt meg, amit szóborékokba a képen belül helyeztek el. Tehát magyarul őt találták fel 1896-ban a filmmel egy időben a képregényt, és attól kezdve gyakorlatilag párhuzamosan ment ez a két kifejezési forma egymással.
3: mi lett utána az útja a képregénynek? Külön vált ez? Tehát, hogy valaki rajzolt, valaki írta a szöveget, vagy voltak olyan...
2: Sokáig együtt futott. Tulajdonképpen Pulitzernek a lapjában jelent meg az első képregény, ugye ez a Yellow Kid volt, a sárga kölyök, tehát ugye az egy ilyen nyomdatörténeti dologgal függött össze, hogy nem lehetett, ugye már ezek színes hétvégi mellékletből akarták megjelentetni ezeket a rajzos történeteket, és akkor már a színes nyomásnál még problémát jelentett a sárga színnek a nyomtatása, tehát ilyen koszos, nem tiszta szín jött ki létre, és akkor jelentkezett egy vegyész Pulitzernél, hogy neki van olyan festék, ami viszont gyorsan szárad, tehát ez a gyors nyomtatásnál ezt lehetne alkalmazni, és ez találkozott a grafikus, és akkor Pulitzer javasolta azt, hogy akkor ennek a figurának, ennek a kölyöknek a ruháját kenjék be tönés sárga festékkel, és hogyha valóban működik a dolog, tehát tényleg megszárad, akkor megvan véve a festék is, és a karakter is, és ez működött, és innen jött létre tulajdonképpen a világ úgymond első hivatalos képregény hős, ez a sárga kölyök, a Yellow Kid, tehát a sárga szín a festék miatt, de alapvetően Pulitzer nem jött rá arra, hogy ez ötlet lenne. Volt egy nagy vetétársa, Willem Randolph Hearst, aki viszont mindenben üzletet látott, és ő jött rá arra, hogy ezt el lehet adni. És ő beszélte meg a rajzolókkal, hogy ezen túl ne az újságoknak közvetlenül rajzolják a képregényeket, hanem ő létrehoz egy ügynökséget, egy Kingfisher Syndicate nevezetű ügynökséget, amivel ő ellátja egész Amerikát képregényekkel. Tehát ha egy rajzoló eladja neki a képregényét, akkor ő nem egy újságba fogja ezt eladni, hanem több száz újságba. És gyakorlatilag ezzel tudott világhódító útjára indulni a képregény Amerikába, és úgy jött vissza Európába. Tehát utána ezeket a képregényeket vettük át Európában. Természetesen voltak Európában is próbálkozások, de itt nagyon sokáig tartotta magát a képaláírásos történet. Ez az amerikai típusú szuborékos történet egy kicsit olyan nehezebben kapaszkodott meg, de tulajdonképpen ezeknek általában a rajzolói, írói, hát hol külön voltak, tehát hol volt külön egy rajzoló és külön egy író, hol egy ember készítette ezeket a dolgokat, mind a kettő jellemző volt tulajdonképpen a képregény kezdeti időszakára.
3: És akkor egy nagyot ugrunk, mert nézzük meg a MÁT, ma abszolút külön válik, tehát grafikai szakma, a kép előállítása és írói munka, szövegírói munka, a történet megírása?
2: Tulajdonképpen itt olyan szinten kell ketté választani véleményem szerint a képregénynek a mostani készítését, hogy van egyszer egy ilyen ipari jellegű képregénygyártás, és van egy intellektuális, egy ilyen művészi képregénygyártás, már a feladatok ott is alapvetően most már ketté bomlanak. Hát tulajdonképpen ugye az ipari jellegű dolog az az, ami például Amerikában jellemző, hogy ugye ott hétről hétre jelennek meg folytatásokban a képregények, és itt egy-egy sztorit, egy-egy figurát kitalálnak, ilyen volt például a Stan Lee a Marvel képregényeknél, neki nemrégiben hunyt el, és ő tulajdonképpen szerzett rajzolót. És ezt olyan tempóba kellett készíteni ezeket a képregényeket hétről, hogy egy ember ezt nem tudta bevállalni, hogy ő megrajzolja, kiszínezi, szöveget beírja, és tulajdonképpen mindent elvégez rajta, ezért ezeket a feladatokat szép lassan szétosztották. Volt egy forgatókönyvíró, a szerkesztők elfogadták a sztorit, utána megnézték ki az a rajzoló, elfogadták a rajzolót, és aztán volt, aki úgymond ceruzás rajzokat készített, volt, aki kihúzta ezt tussal, volt, aki kiszínezte, és volt, aki a betűket beírja. Ez a mostani füzeteknél is oda bele is van írva, hogy színezte, rajzolta, kihúzta, tehát ez egyfajta ilyen munkamegosztás. Ez jellemző egyébként az európai képregényekre is, bár az európai képregény annyival másabb, hogy több idő van a képregények elkészítésére, mert kevésbé hétről hétre jelennek meg, hanem inkább évente jönnek ki albumok. Tehát az európai kiadók rengeteg képregényt adnak ki, de inkább könyvformájában, és kevesebb az újságos megjelenés. De ugyanez a munka vonatkozik erre is, hogy itt is most már szétbomlik ez a fajta dolog, tehát ez a munka megosztás.
3: Ha a magyar képregény történetre gondol, akkor melyik volt az az időszak, amikor ilyen fénykorának lehetne mondani a képregénynek, amikor a legnépszerűbb volt, a legtöbbet adták el, a legtöbb embert foglalkoztatott a képregény, amikor ez úgy igazán pezsgett, ön szerint ez melyik időszak?
2: Hát ez gyakorlatilag, ami most megjelent könyvben, ez a Keretek közt rajzoló, ezzel foglalkozik, ezzel a korszakkal, mert egy olyan időszak volt Magyarországon, amikor nagyon ment a képregény. Ez a 60-as, 70-es éveknek az időszaka. De ez viszont egy csalóka dolog, mert ennek volt egy történelmi, politikai háttere. Tehát az, amiről az előtt beszéltem, a Kingfisher szindikátus, az Magyarországot is elárasztott a képregényekkel a 30-as években, és nagyon sok újság foglalkozott amerikai képregényeknek, rendes szubborékos képregényeknek a közlésével 35 és 38 között, majd a háború következtében ezek a papírhiány miatt gyakorlatilag megszűntek, és akkor volt önálló képregény újságunk is, 1936-38 között, Hári János címmel, ami kifejezetten amerikai képregényeket, rendes amerikai szóbuborékos képregényeket között, de ezt követően a háború után a szovjet hadseregnek a megjelenése, az kiutálta a képregényt a magyar sajtóból, azt egy ilyen amerikai imperialista terméknek titulálták, és a főszerkesztők ennek következtében nem is merték bevállalni, hogy bármilyen formában is közöljenek képregényeket. Egyetlen egy megjelenési formája volt, ez a propaganda képregények az 50-es években. Ez a kulákok elleni dolog, a seftelők elleni dolog, tehát a Ludas Matyiba és több újságban, Szabadföldben közöltek ilyen képregényeket, kifejezetten politikai célzattal, nagyrészt képaláírással, mert a szóborékkal azonosítani lehetett volna az amerikai képregényekkel, és azt nem akarták, mert hogy az ugye egy zenét műfaj. És 1955-ben egy Gugi Sándor nevezetű grafikus művész, aki a különböző pedagógiai lapoknak készített illusztrációkat, találkozott a Classics Illustrated nevezetű angol nyelvű képregény füzettel, amiben klasszikus irodalmi műveknek a képregény változatát közölték. És ő ezt megmutatta a lapnál dolgozó barátjának, a Csévazár Tibornak, aki törderő szerkesztő volt a Művelési Minisztériumban ezeknél a lapoknál, és nézték, hogy ez mekkora ötlet, tehát, hogy így irodalmi műveket meg lehet csinálni képregényben, és ezen ők fantáziáltak, hogy ezt vajon el lehetne is jutni Magyarországon. Az volt a meggyőződésük, hogy nem valószínű, mert hát itt most nem szeretik a képregényt, de bepróbálkoztak velem, és az volt a filozófia, az volt az elv, hogy mivel több száz oldalas regényeket fognak átdolgozni, mit tudom én, 10-15 oldalas képes változatba, valójában nem is a regényt fogják ők átdolgozni, hanem csak egy reklámot csinálnak a regénynek. És ez volt az a mézes mazzag, amit ők a főszerkesztők előtt elhúztak, hogy nyugodtan engedélyezzék a képregényt, mert valójában ezek csak a regénynek a népszerűsítését szolgálják. Nem fogják visszaadni azt az élményt, amit egy regény nyújt, hiszen nagyon rövid, nagyon kivonatos változat, és ez tetszett a szerkesztőknek. És ez így alakult ki, hogy 1956-ban a Posztránya Szovjetova képes nyelvmester elődje volt az, amiben orosz nyelven jelent meg először képregény, a Grand Kapitán gyermekei, és utána mentek a többi újsághoz, ahol szintén ilyen partizán, orosz füstettes képregényeket kezdtek el közölni, és erre vevők voltak. De ezek mindig ilyen szóborék nélküli képaláírásos történetek. Tehát a szóboréktól úgy féltek, mint az üsztől, mert hogy arra rá lehetett mondani, hogy az ilyen csúnya amerikai termék. És ezért kimaradt a szóborék. És nagyon érdekes volt, hogy ez volt az 55-ben, tehát amikor ugye elindult ez a dolog, és sokan bevállalták újságok, hogy igen, akkor ezzel fogjuk népszerűsíteni az irodalmat. És 1957-ben van egy hatalmas változás, amikor gyakorlatilag januártól az újrainduló lapok szinte mindegyik elkezd közölni képregényeket. A Pajtás, a Magyar Ifjúság, a Népszava, akkor a Képes Újság, a Lobogó, tehát van egy halom újság, ami elkezd képregényeket közölni, de már rendes szóbuborékos képregényeket. Hisz a kutatásaim során én magam sem értettem sokáig, hogy hogy van az, hogy 56-ban még nem nagyon engedjük, 57-ben meg egy csupással innen, és Tiszai Lászlótól, a Füles egykori főszerkesztőjétől tudtam én meg azt, hogy ez politikai utasítás volt, hogy mindent közölhetnek az újságok, ami eltereli a napi politikáról a figyelmet és szórakoztat. És ebbe beletartozott a képregény is. Igen ám, csak hogy a képregény, akkoriban még a sztorikat, ezt így folyamatosan adták le az újságoknak a rajzolók, illetve az írók. Tehát nem úgy, hogy kész egy képregény is leteszem az asztalra, hanem megbeszélték a főszerkesztővel, hogy mi lesz az a történet, amit majd meg fognak rajzolni. Ezek irodalmi bűzek, mert hogy ezt lehetett ismerni. És gyakorlatilag elkezdték

0: Sportra hozta össze a Sors a szerkesztőségekbe, akik már újságrajzolóként egyébként is ott voltak, mint Sebőt Imre, Kocmáros Pál, Gugi Sándor, Zórád Ernő, később Dargai Attila. Tehát létrejött egy csapat, akik nagyon nagy üzletet csináltak ebből saját maguknak. Cé Horváth volt az ügynök, a szervező, ő járta végig a szerkesztőségeket, egyeztetett a képregényekről, vitte a forgatókönyveket a rajzolóknak, ráadásul még nyomdában már előre készítette a szöveget. Tehát már a kefe levonatot vitte a rajzolónak, és úgy kellett beragasztani a szöveget a képregény kockákba. Tehát a rajzolónak nem sok lehetősége volt arra, hogy nagyon bravúroskodjon. Ezek voltak azok a keretek, amik között igazából táncolniuk kellett a rajzolóknak, tehát nagyon nehéz volt ezt ilyen szempontból jócsnak. De abban az időben ezek az újságok őrületes példányszámban jelentek meg, tehát ilyen 200-300 ezer példányban jelent meg a Pajtás, az Ifjúsági Magazin, 800 ezer példányban a Füles, és nem volt senkinek konkurenciája. Én ezt egyszer kiszámoltam, hogy hetente kb. 2 millió emberhez jutott el a képregény. Nem azért, mert a képregényt akart olvasni, akarva akaratlanul hozzájutott ezekhez az újságokhoz, amiben ott volt a képregény. És ha már ott van, akkor nyilvánvalóan elolvasta. Tehát ez volt az az időszak, amikor őrületes mennyiségű képregény volt Magyarországon, úgy, hogy tulajdonképpen nem is látszott. Mert hogy önálló füzetekbe viszont nem engedték megjelentetni a képregényt, mert az már olyan, hogy mondjam, olyan szemét dolognak látszott egészen a 80-as évekig.
1: De akkor azt mondhatjuk egyébként, hogy az 56-os forradalom következménye volt ez a fajta lazítás a képregények tekintetében is, mint oly sok más.
0: Igen, esetében. Ez egy ilyen figyelemelterelés volt. Tehát, hogy olvassanak, szórakozzanak az emberek, ne politizáljanak. Tehát, hogy újságok ne közöljenek ilyen dolgokat, amin el lehet gondolkodni. Kicsit az volt a baj egyébként a későbbiekben ezzel, hogy ugye sokan úgy tekint, ugye mivel a nyugati képregényeket nem ismerték idehaza Magyarországon, az nem jöhetett be, kivéve a francia PIF újság, Vajon magazin, vagy a német Mozaik újság, ami viszont NDK volt. A magyar közönségben úgy csapódott le, hogy a képregény az nem egy önálló elbeszélési forma, hanem az a regényeknek a képregény változata. És ezért nagyon sok támadás ért a 70-es, 80-as években, mert hogy mindenki úgy kezelte, hogy nem lenne szerencsés, hogyha az emberek nem olvasnának, hanem az irodalom helyett csak a képregény változatot néznék, mert más nem találtak, tehát más nem kerülhetett a magyar piacra, csak a regényeknek a képes változata.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kertész Sándor újságíróval, szakíróval, a magyar képregény történetének kutatójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden 5. helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16 óráig. A déli nyitásra várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csak nem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombatig díjmentesen látható. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csak nem kétszer annyi mobiladatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobilkészülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő záporzivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kertész Sándor újságíró, szakíró, a magyar képregény történetének kutatója, vele folytatjuk a beszélgetést. A 80-as években mi változott?
2: Tulajdonképpen rájött az ifjúsági lapkiadó, hogy azokat a képregényeket, amit ezek a rajzolók az elmúlt évtizedekben megrajzoltak, azokat önálló füzetekbe is ki lehetne adni, és viszonylag nagy nyereséggel. És elkezdték felvásárolni a rajzolóktól a rajzaikat. Egy ilyen nagy tétel, de ez egy nagy üzlet volt akkoriban. Megkeresték az összes rajzolót, aki akkoriban komolyan foglalkozott képregénnyel, és egy áron, tehát egy nagy összegért felvásárolták a képregényeket, és elkezdték kiadni füzetekbe. Azzal a céllal, és ez volt a politikai, mindig kellett egy ilyen politikai magyarázatot hozzáfűzni, hogy ezeknek a füzeteknek, a képregény füzeteknek a nyerességéből lehet finanszírozni az egyébként veszteséges, de kötelezően kell megjelentetni különböző irodalmi alkotásokat. Tehát volt egy sor olyan irodalmi mű, ami tudható volt, hogy nem fog hozni nyereséget, de politikai, kultúrpolitikai szempontból illet megjelentetni, de a képregényből lehetett rá pénzt szerezni. És így indult el például a rejtő sorozat, tehát a rejtő füzetek, ami 300 ezer példányban jelent meg. Így indulhatott el a kockás magazin, amihez a francia képregény, a francia PIF újságból vettük át képregényt, de az egy ilyen együttműködés volt a francia kommunista párt és a magyar NSZNP között, hogy nem kellett érte fizetnünk, tehát nem kellett valutát fizetnünk a képregényekért, hanem kvázi ingyen megkaptuk ezeket közlésre. Ebből akkor lett igazából üzlet. Akkor kezdett el egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy megjelenhetett önálló képregény.
1: A rendszerváltozás időszak az mennyire változtatta meg a képregények helyzetét? Hozott változást?
2: Az nagy változást hozott, mert ugye itt a 80-as évek végén így fellazult ez a rendszer, és volt egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nekünk a drágán megszerzett valutát, azt nem igazából akarták képregények jogdíjaira fordítani. Tehát ezért nem eszükbe se jutott senkinek, hogy megvásároljon külföldről képregényeket, mert erre nem volt valuta, nem volt pénz. Ugyanakkor Magyarországon a kultúra külkereskedelmi vállalat hozott rengeteg olyan üzletet, amiből valutát lehetett szerezni, és ilyen volt például a képregényeknek a nyugat-európai piacra való nyomtatása. És ezt elvállalta két nagy nyomda, az egyik a budapesti Zrínyi nyomda, a másik itt Debrecenben a debreceni Alföldi nyomda, akik kamionra szállították a szuperhős képregényeket a francia, skandináv, német piacra, és ezekből, amiket például Debrecenben dolgozóknak adtak maradék példányokból ajándékokat, ezt dolgozók bevitték az antikváriumokba. Én is onnan ismertem egyáltalán nyugati képregényeket, hogy ezeket a visszamaradt példányokat lehetett az antikváriumokba megvásárolni. Budapesten az Zrínyi nyomdából rendőrségi ügylet, mert hogy ezen olyan szinten fellelkesedtek a nyomdai dolgozók, hogy lopták a képregényt a nyomdából, és úgy vitték eladni az antikváriumokba. Amikor ezt a skandinávok megtudták, hogy a nyomdából a dolgozók lopják a képregényt, akkor igény van rá, akkor így merült fel a kérdés, hogy de miért nem jelentetitek ezt meg Magyarországon, magyar nyelven. És akkor a nyomda akkor igazgatója elment a Széleftárhoz, hogy ők arra gondoltak, hogy ezeket a nyugat-európai bérmunkába készített képregényeket, ezekből néhányat, esetleg meg lehetne jelentetni magyar nyelven is, mert jó üzlet, tehát nagy igény van rá, nagy kereslet van rá. És akkor azt jelentem, azt közölte, hogy ameddig ő a székébe ül Magyarországon, képregény ilyen füzetek formájában meg nem fog jelenni, őhez hozzá nem járult. Igen, ám csak itt jött a rendszerváltás, hogy gazdasági szempontok megelőzték a politikai, a kultúrpolitikai szempontokat. És aztán a Zrínyi nyomda egyszer csak úgy döntött, hogy kiválaszt két ártatlan kis füzetet, a Bobót és a Góliátot, és kiadták magyar nyelven, ami azt hiszem néhány hét alatt elfogyott, 100 000 példányban jelent meg. A svédek azok néztek, hogy az egész skandináv országból nem adnak el ennyit belőle, mint amennyit itt adtak néhány hét alatt, és ezzel tulajdonképpen felszabadult a zsiri. Tehát ettől kezdve elkezdték végig gondolni azt, és ez már a rendszerváltás 89 90, amikor már vállalkozni lehet, amikor már a pénz jobban dominál, és ekkor jelennek meg tulajdonképpen a Pókember, a Batman. Tehát a Batman az akkor megjelenő Batman filmhez kapcsolódva jött ki először, és aztán elszabadult a pokol tulajdonképpen, és a Fennec Interprintnek a segítségével tömegével jelentek meg az amerikai típusú képregények idehaza. Ez viszont azt okozta, hogy a magyar rajzolóknak nem volt megjelenési lehetőségük. Tehát olcsóbb volt megvásárolni egy nyugat-európai licencet, kiadói jogdíjat, mint megbízni egy magyar rajzolót egy ismeretlen bizonytalan képregény elkészítésével. És ezzel a magyar képregény kiadás úgymond egyfajta halott állapotba került, miközben a nyugat-európai képregények átvették teljes egészében az uralmat a 90-es években.
1: Ez az oka annak egyébként, hogy sokakban az asszociáció, hogyha meghallják, hogy képregény, akkor pont Pókember, Batman is ezek a szuperhősök jutnak eszükbe egyébként?
2: Igen, mert az tulajdonképpen ugye az előző könyvemnek ez a címe, hogy a Pókember generáció, mert amikor én elkezdtem interjúkat készíteni a képregény piac mostani szereplőivel, rajzolókkal, írókkal, kiadókkal, és én még rákérdeztem, hogy ki honnan ismeri a képregényt, milyen kapcsolata volt vele, és mondták, hogy ők ezt a magyar dolgot nem nagyon ismerték, nem olyan szerették, de amikor 90 környékén megjelentek a szuperhősök, a Pókember, na az elragadta őket. És tulajdonképpen ők akkor voltak 10 évesek. És ez a generáció, ennek a generációnak már a képregény az egy ilyen természetes közeg. Tehát ők már nem a képregények irodalmi feldolgozása, nem is ismerik tulajdonképpen ezeket a dolgokat, amiről az előbb beszéltem, a 60-as, 70-es években megjelentek, hanem ők már ezt a rendes, klasszikus képregény formát ismerik, és tulajdonképpen ekkor csodálkoztak rá, hogy egyáltalán ezek így léteznek, tehát ezek a dolgok, és közben azért ne feledkezzünk meg arról, hogy időközben megjelent az internet is, tehát ugye a 80-as években, 70-es években még sehonnan nem tudtunk információt szerezni arról, hogy Nyugat-Európában milyen képregények vannak. Most viszont már akár le is tölthetőek az internetről ezek a képregények, tehát kialakult egy új generáció, aki már ismeri ezt a vizuális nyelvet, ezt már tudja olvasni, mert ráadásul van egy csatája a képregénynek, mégpedig az, hogy alapvetően nehezen olvasható. Tehát, hogyha valaki gyermekkorában nem fedezi fel magának a képregényt, tehát az, hogy a képeket kell olvasnom, az fog elmesélni egy történetet, a szöveg az csak kiegészíti ezt az egészet, akkor aki ezt megtanulja, tud képregényt olvasni, az imádja a képregényt, és neki nagyon tetszik ez az elbeszélési forma. Aki viszont ezt nem érzi meg, aki nem tud képregényt olvasni, akinek idegesítővé válik ez az egész, és ő egy örökre elbúcsúzik a képregénytől, mert nem érti, hogy miért a poén. Tehát Magyarország egyébként is egy ilyen betűs ország, tehát hogy inkább a betűre hagyatkozunk, és kevésbé a vizualitásra. Tehát hogyha ezeket a történeteket már nem lehet végigolvasni a kép nélkül. Tehát ezért érdekes ez, hogy ezért alakul ki az, hogy vannak rajongói a képregénynek, és vannak kifejezetten, akik ellenszenvvel vannak iránta, mert hogy ők ezt nem értik. Tehát nekik ez a nyelvezet, ez egy idegen dolog, és nyilvánvalóan felnőtt korban ezzel már ők nem akarnak megismerkedni. Természetesen mindig vannak kivételek.
1: Beszéljünk a képregény jelenéről és a jövőjéről is. Egy kicsit szedjük szét azért ezt a témát. Az egyik, hogy szeretném, ha meséljön arról, hogy ma hogy készül egy képregény. Minden digitálisan készül, minden számítógépen rajzolnak, és most már minden ott is jelenik meg, tehát az interneten, vagy kerül még azért nyomtatásra, vagy van, aki még azért kézzel rajzol? Hogy van ez mostanában?
2: Én most is készítettem itt Nyíregyházán a Móricz Zsigmond könyvtárba egy kiállítást a képregény 21 címmel, ahol a mostani alkotók közül 21 képregény rajzolótól kértem munkákat. A kérésem az volt, hogyha lehet, akkor eredeti rajzokat adjanak. A kiállítóknak a kétharmad része azt mondta, hogy nem tud eredeti rajzot adni, mert ő már csak digitálisan dolgozik. Még vázlatokat sem nagyon tud csinálni, mert hogy a vázlatok is digitálisan készülnek. Tehát nem dolgozik előre papíron semmilyen formán. És volt néhány ember, akinek viszont voltak eredeti rajzai, de gyakorlatilag az a jellemző, hogy most már teljes egészében digitális úton készülnek ezek a munkák, és egy kicsit nemzetközivé vált ez a piac. Tehát egyrészt megvan a lehetősége a magyar képregény rajzolóknak arra, hogy a saját fejük szerint idehaza elkészítsék a képregényeiket, vagy közösen, vagy egyénileg, és nagyon sok képregényes rendezvény van, ahol ezeket a saját készítésű és saját költségből kiadott képregényeket ők tulajdonképpen ki tudják nyomtatni, kapnak egy asztalt, és el tudják adni. Tehát ez egy nagyon nagy segítség a fiatal rajzolóknak, meg éppen egy mérce is, mert ugye ott szembesül azzal, hogy amit ő készített képregényt, azt vajon megveszik-e. Tehát, hogy megnézik, visszateszik az asztalról, hogy valaki a zsebében ül, és kifizeti, és megvásárolja. Tehát ezek a rendezvények és a fiatal rajzolóknak ez az ambíciója, ez nagyon tiszteletre méltó, és ráadásul jól is működik. És mivel ezeken a rendezvényeken a kiadók is ott vannak, úgy látszik az, hogy ki az a rajzoló, akinek valamiféle affinitása, tehetsége van ezekhez a dolgokhoz. Ez a magyarországi lehetőség. De egyre inkább azt látjuk, hogy aki igazán jól tud rajzolni, aki igazán komolyan rászánta magát arra, hogy képregényt rajzoljon, az a külföldi piacon tud érvényesülni. Itt a kiállításunkon kint van a Futaki Attilának, Farkas Lajosnak, Tondora Juditnak, Pirc Zalannak képregénye, akiknek a munkái alapvetően Amerikában, Franciaországban jelennek meg, és innen dolgoznak Magyarországról. Ezt részben ügynökök segítik nekik, és például ugye én beszélgettem több alkalommal Kopecki Csabával, aki egy képregény ügynök, és leginkább a franciáknak próbál felhajtani rajzolókat, és azt látjuk, hogy viszonylag sok tehetséges rajzoló van Magyarországon, de hát ez lehet, hogy egyfajta kritika, de kevésbé megbízható. Tehát magyarul azért ennek van egy piaci része, hogyha valaki elszegődik egy képregénynek az elkészítésére, megrajzolására, akkor neki tartania kell a határidőket, és el kell fogadni azokat az észrevételeket, amelyeket a szerkesztőség, a kiadók tesznek. Tehát javítani kell, változtatni kell rajta. A magyar rajzolók tapasztalatom szerint inkább jellemző ez az öntörvényűség. Nem szeretik, hogyha belenyúlnak a dolgokba, nem szeretik a szerkesztőknek a munkáját, és nem feltétlenül tudják tartani a leadási határidőket. Ezért a magyar rajzolók közül csak kevesen felelnek meg a nyugati elvárásoknak és követelményeknek, de a munkák megoszlanak. Tehát például a Futaki Attila, ő saját maga rajzolja és színezi is a képregényeinek egy jelentős részét. A Farkas Lajos például csak fekete-fehér szintig rajzolja meg tussal, tehát digitálisan fejezi be ezeket a rajzokat, és egy másik rajzoló grafikus fogja kiszínezni kint Franciaországban, vagy a világ bármelyik részén. A Pirc Roland például ő kifejezetten arra rendezkedett be, hogy színezi a képregényeket. Tehát őt megkeresik a kiadók és a rajzolók, és ő csak a színezéssel foglalkozik. Vannak olyanok, akik a betűírással, tehát a tipográfiával foglalkoznak, tehát vannak ilyen részmunkák, alapvetően alakulna egy ilyen magyar piac, de viszonylag tőkeszegény, tehát ez a magyar képregény kiadás, akik ma Magyarországon képregény kiadással foglalkoznak, képregény kiadók, azért mindenki elsősorban szerelemből csinálja ezt, és igyekszik úgy kiadni a dolgokat, hogy visszajöjjön ez a pénz, amit ő ebbe lefektet. De kétségtelen, hogy azért most már van olyan kiadó, akár a Kingpin kiadó, aki a szuperhős képregényeket adja ki, vagy a Fumax kiadó, aki kifejezetten nagyon elegáns, egyedi kiadványok, a gyönyörű szép képregény albumokat ad ki Borsosáron. Tehát kialakul már ez a képregény piac, de mi mindig jelenti egy kevés kis rétegnek, egy néhány ezer fős vásárlói rétegnek készülnek Magyarországon ezek a képregények, és ha lehet célja Magyarországon a képregény kultúrának, az, hogy ezt a piacot kellene szélesíteni. Tehát, hogy minél több emberhez eljusson, ez egy kicsit úgy tűnik, hogyan belterjessz a magyar képregény piac.
1: Hogyha évtizedeket előre tekint, akkor milyen jó ötlet a képregény előtt, és már a beszélgetés korábbi szakaszában volt, hogy mondta, hogy olyan jót mosolyogtam rajta, hogy utalt rá, hogy mondjuk sokan temették a képregényt egy időszakban, és az jutott eszembe, hogy a rádiót is milyen sokan temették, és milyen aranyos, hogy itt beszélget a két temetett műfaja, a képregény és a rádió. Szóval milyen jövőt remél évtizedek múlva a képregénynek?
2: Ugye ez egy mostani kortárs vita ez, hogy mi lesz a könyvvel egyáltalán, és ezen belül a képregénnyel. Kétségtelen tény, hogy van nekem olyan barátom, akivel fiatal barátom, akivel úgy beszélgettem a múltkorában, és láttam, hogy a mobiltelefonján egy értekezleten ilyen pókember képregényeket olvasgatott, és igazából akkor derül ki számomra, hogy ő is képregényfogyasztó, és mondja, hogy imádja ezeket a képregényeket, ezt mondja, megvan az összes pókember neki. Elmondod, és akkor ez mekkora helyet foglal el? Hát azt mondja, rajta van néhány CD-n, mert hogy ő már letölti. ezeket a dolgokat. Tehát ő már nem igényli azt, hogy ezek nyomtatott formában meglegyenek. Ő azt mondja, erre se helye, se pénze, se ideje, hogy ezzel így foglalkozzon, hanem ő az internetről, ami érdekli, azt letölti, megnézegeti, ami tetszik neki, ezeket archiválja, a többi részét az törli, tehát elfelejtődik. Tehát van egy ilyen része ennek, hogy vannak képregény nézegető speciális programok az interneten, ami nagyon jó szórakozást nyújt az embereknek, és van egy olyan korosztály, aki már ezt úgy látom, hogy igényli, hogy nem feltétlenül a nyomtatott formában fogja olvasni a képregényt, hanem digitális úton. Ugyanakkor én nekem az a meglátásom és a tapasztalatom, hogy a képregény azért egyfajta képzőművészeti album. Tehát, hogy ez azért az embernek egy élményt jelent, a könyvnek a kézbevétele. Még akkor is, hogyha most úgy sokan szoktak erre panaszkodni, a fiatalok már nem olvasnak, már nem vesznek kézbe könyvet. Én nem vagyok ennyire pesszimista, tehát én inkább úgy gondolom, hogy elérik azt a kort mindig a fiatalok, általában ez a 30-as éveikben járó korosztály, amikor felfedezi magának azt, hogy a könyv azért az egy érték, és azért annak van egy esztétikája, a könyvnek van illata, szóval azért sok szempont szól a könyv mellett, ehhez kell egyfajta, most már inkább azt mondja, érettség. Én úgy gondolom, hogy a képregény az tökéletesen illeszkedik a könyvkiadásban, és pont egy olyan műfaj, ami nem csak arra szól, hogy megveszem, elolvasom és elrakom, hanem pont a képeknek a vizualitása miatt, az esztétikai hatása miatt újra nézhető, újra lapozgatható. Tehát én magam is vagyok úgy vele, hogy néha, hogy kézbe veszek egy-egy könyvet, amit már elolvastam, és aztán újra napozgatom, és tetszenek a rajzok is, tetszik az, ahogy az egész grafikai világ újra felidéződik előttem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kertész Sándor újságírót, szakírót, a magyar képregény történetének kutatóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevés látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a jóautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyi autó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csak nem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a jóautók.hu.
0: az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Pál apostol így szól erről a leveleiben, hogy újra kell születni hozzá. Van, akinek sikerül, és van, akinek nem. És te, Gergely fiam, a magos csontos, dagadt ábrázatú Ferences néhány pillanatig szembenézett az öreggel. Tekintetük egybe kapcsolódott. Isten szolgálatára és a jó cselekvésre én mindig készen vagyok, felelte keményen, ahogy az Úr elrendeli. Az öreg bólintott. Ez egyenes beszéd. Az Úr mindenkit egyformán szeret, de céljának szolgálatára nem fogdos senkit se kötéllel, se hálóval. Minden ember maga kell, hogy eldöntse, hogy éle vagy nem az Úr által rendelt alkalommal. Na most én megpihenek kissé, és te Ferkő, nézd tüzelő után, mert alig, ha nem meghidegedik estére. Ti ketten, fordult a papok felé, ti pedig tegyetek, ahogy akartok. Aztán hátat fordított nekik, és bement a kunyhóba. Ferkő nyakába akasztotta a fahúzó kötelet, vállára lendítette a hosszú nyelű baltát, és odaszólt a másik kettőhöz. Jönnek-e, vagy maradnak? Én gondolkodni akarok, morogta agyéresi, és leült a kialudt tűz mellé a rönkre. Megyek én szívesen, ajánlkozott Gergely. Van-e még egy kötél odabent, meg egy balta? Balta az nincs, de kötél akad, csillant föl Ferkő szeme. Elég az is, hiszen szárazat keresünk. Bésírült a kunyhóba, és jött is ki mindjárt egy hosszú kötéllel. Itt vanni, mondta, vegye a nyakába. Maga vonszolt már tűzre valót, hogy a kötelet kérte. Gyermekkoromban én láttam el anyám konyháját fenyővel és bükkel is, felelte a Ferences, és elmosolyodott az emlékezéstől. Fenyő az bizony nincs erre, és bükk is kevés, világosította föl Ferkő jó szívvel, de gyertyámfa is jó, meg a tölgy. A magyaró se rossz, gyors tüze van. Már mentek is elől, a legényke megette a pap. Nagy János ült a fatönkön, elbusultan magába roskadva. Amikor a tisztás már elmaradt, megettük, a meredek oldalbokrai között Ferkő megállt az ösvényen és hátrafordult. Szűk a lelke szegénynek, bökött állával a kaiba felé, ahol a gyéresit hagyták. Nem fér beléje több az Úristenből, csupán a dorgáló ujja. Szemei csak azt látja meg, ami az arcát karmolja. Magosan járt még a nap, amikor visszaérkeztek a két kötés tűzifával. A tisztás elhagyottnak tűnt. Oda vonszolták a fát, a kialudt tűz elé, kioldották a kötelet, és Ferkő aprítani is kezdte a tűzrevalót, és még mindig nem mozdult senki sehol. Alig, hanem odébb állt a tiszteletes úr, jelentette ki Ferkő. Gergely a konyó felé bökött. Hát, ha együtt mentek el valamerre. Ferkő belesett a félig nyitott ajtón. Apó itt van egymagában. Alig, hanem a baltám ébreszté föl. Kint lesz hamarosan, ideje, hogy tüzet tegyünk, és elkészítsük a vacsorát, mert megehült bizonyára. Már ropogott a tűz, mire az öreg megjelent az ajtóban. Körülnézett, ketten vagytok csak? Kérdezte. Úgy tűnik, felelte Ferkő, és bement a kunyhóba a vacsorára valóért. Néhány perc múlva süstörgett a tepsiben a gombapaprikás. Jó szaga megtöltötte a tisztást. Hozzá se kezdtek még, és az esti szürkületből kilépett egy emberi alak. Lassan közeledett, lehajtott fejjel. A gyéresi pap volt. Nagy János. Ott a bádog tányér, és ott a kanál is. Bökött állával az asztalnak kinevezett tönk felé az öreg. Vegyél magadnak a tepsiből, amennyi jól esik, János fiam, van benne bőven. Szegél a kenyérből is, van abból is elég. Aztán csak ültek ott négyen a tűz körül és ettek. Jó ideig senki se szólt. Az éjszaka bontogatta már fájtlait a tisztás felé, és az ég mély bársonyán fölragyogtak a csillagok. Hát, itt vagyok, mondta ki a szót végül is a gyéresi pap, amikor befejezte a vacsorát, és fölkelt a tönkről. És ha ide adják az edényt, leviszem a forráshoz és elmosogatom, hadd tegyek én is valamit. Szót váltottam az úrral, tette hozzá egy fanyar mosolyjal, és a tűz megvilágította az arcát, és mert hogy amúgy sincs hova menjek, hát maradok, ha megtűrnek. Áldott legyen az úr, felelte dörmögő hangon az öreg, és oda nyújtotta a bádog tányért meg a kanalat, és mától kezdve a te gondod, az edény, János fiam, ha te is úgy akarod. Most pedig tegyük el magunkat holnapra, nagy utál előttünk. Holnap estére kutu fölött leszünk, és az aztán való éjszakán már a cib lesz lábánál. Idejében útra keljünk, és vigyázattal, bár velünk az úr, de keresni a bajt nem szükséges. Kocsodi Márton említette volt, hogy csendőrök járják az erdei utakat. Alig hanem hírekelt, hogy megszöktetek, és papokra vadásznak. Még csak szürkülni se kezdett az éjszaka, és lábra keltette őket az öreg. Kis mécses lángjánál szedték össze, ami kellett, az ennivalót, pokrócot, bográcsot, ezt-azt. Nagy terüt kötöztek belőle, és alig, hogy foltak egy kis kenyeret, és ittak a korsóból. Ferkő kihordott mindent a gonyóból, aminek maradnia kellett. Viaszkos vászonval göngyölt mindent, és odaszólt a papokhoz. Jöjjenek csak velem, ezt tudniak kell. Fölvezette őket a kis forrás fölötti meredek hegyoldalba. Csillagok vékonyka fényénél hatoltak át a sűrű bozóton, s egy kis idő múltával Ferkő megálltott elől. Borzas cserbakor tövéből lapos homokkő merett elő az agyagos hegyoldalból. Alatta üreg, és vágott cserje az üregben. Ferkő begyömeszölte a viaszkos vászonba göngyölt holmit az üregbe a cserje fölé, jó hátra, és a bokorból előengerített egy nagy kerekkövet, és elzárta vele a gödör száját. Itt szárazon marad minden, míg csak erre nem járunk megint. Valószínűleg tavasz lesz addigra. Visszatértek a tisztásra. Hideg volt a levegő, csípős. Fagy sercegett a füvön. Sötét volt még, de már sápadni kezdtek a didergő csillagok, és kelet felé egy vékony fehér sáv meghirdette az erdőknek a hajnal jöttét. Egyenként hátukra vették az összekötözött pokrócokat, és ami bennük volt, és indultak. Ferkő ment elő baltával a kezében, mögötte az öreg rovásos botjával, és hátul a két pap, szó nem esett. Lábuk alatt zörrent az avar, recsent a fagyott föld. Ködben keltek át a völgy országútján, Üzes és Szent Ivány között, és mire kinyílt a reggel, már a mohai erdőszéren voltak. Estére érték el Kodut, és egy elhagyott szőlőkert szalmával fedett vigyázó kunyójában töltötték az éjszakát. Kora reggel fölpakolóztak megint, és dombról dombra, erdőről erdőre haladva értek Betlen alá. Kora délután volt, tiszta, hűvös, őszvégi délután. Ezüst pókhálókkal a mezőkön, bágyott fényi nappal a világos kék égen, keringő övekkel a rőd erdők felett. Alattuk volt a nagy völgy, a szamos völgye. Az országút szalagján teherkocsik dübörögtek, a csillagó vasúti sineken pöfögő mozdonyok vontatták a vasúti kocsik hosszú sorait. Ott kellett átkeljenek a vasúti hídon. Veszedelmes hely volt. Valami mindig mozgott odalent, vagy az országúton, vagy a vasúti síneken, vagy a sinek mentén vezető ösvényen. Éjszaka mehetünk csak tovább, mondta az öreg, még mielőtt feljő a hold. Pihenjünk át előbb, és azután hasznoskodjunk. Volt ott egy gödör az erdő oldalában, ami tatárgödörnek nevezett a nép, mert ott bújt meg, aki tudott, tatár és török elől a régi időkben. Sziklák szegélyezték a gödröt, és a sziklák alatt öblös üregeket fájt ki, itt-ott a hólé, meg az idő. Egy ilyen üregben telepedtek meg. Kis pihenés meg falatozás után Ferkő fölkapaszkodott baltájával a gerincre, és hamarosan hallani lehetett a döngetését. Bong, bong, bong, háromszor. Aztán szünet. Újra három balta döngetés. Újra szünet. Megint csak három. Ti ketten menjetek odébb, mondta egy idő múlva az öreg a papoknak. Elheveredhettek ott oldalt a bozódban, hogy ne lásson senki. Minket ismernek a népek, de jobb, ha nem látnak meg benneteket. Rossz hír gyorsan jár, és nem lenne célszerű kísértésbe hozni a gyöngéket. Alig, ha nem díjat tűztek a fejetekre a rományok szokások szerint. Lement már a nap, mire az utolsó bajja gyötört lélek is elpanaszolta a maga gondját, és megkönnyebbülten indulhatott vissza a völgyi falvak valamelyikébe, és a bozótban bujkálók előjöhettek. Faltak valamit a sok hálás szívű ember otthagyott ajándékából, és mire végeztek ezzel is, besötétedett. Magukra vették újra a terüt, és nagy vigyázva alá ereszkedtek a folyó völgyébe. A csillagok világánál elérték a nagy fekete vasúti hídat. Sötét volt, és néma a völgy. Vigyázzon ki, hova teszi a lábát, óvta az öreg a két ujjoncot. Ti még nem szoktatok hozzá a szabad élethez rabhazában. A gerendák között nincsen deszka. Locsogott alattuk a folyó, és megszikráztak benne a csillagok. Már a híd közepén voltak, amikor megzendültek mellettük a sínek. Vonat jön, mondta az öreg. Igyekezzünk, de ügyelve. Odatúl a folyóparti fűzfák között húzódtak meg, amíg a vonat tovarobogott felettük. Vizes réten lábaltak át az ország útja felé. Ott meg újra meg kellett, hogy lapuljanak. Döcögő teherkocsi lámpái pásztázták a mezőt. Na most keresztül az úton, de gyorsan, suttogta az öreg. Átvergődtek az árkon, nekizaladtak a töltésnek, keresztül az úton, át az árkon, és mire a következő gépkocsi lámpái feltűntek a kanyarnál, már a túlsó hegyoldal bokrosában álltak meg szusszanni. Ahogy ott pihenkedtek, egy idő múlva csak felfakadt János papból a szó. Minek nevezi maga ezt szabad életnek? bujkálni, mint a gonosz tévő, bokorról bokorra. Mert szabadon élünk, akárcsak a farkas meg a medve, felelt az öreg szinte vidáman. Nem kötöz se pányva, se törvény, se

Könnyebb lesz meglelni az ösvényt. Hát, nagy út volt az igaz. De pirkadásra már ott voltak Telcs és Lápos között, a Ciblesről lefutó gerinc alsó szakaszán. Sziklaüregben rakottak le, gyújtottak tüzet is ott hamar. Ferkő úgy sürgött forgott, mint aki nem is a hegyeket járta, de jót aludt az éjjel, míg a két pap csak elnyúlt a barlang bütyében, solygó lábokat törzsölgetve. Hideg voltál? Dérülte a gyepet, és vékony szél sikált a világos kékre az eget. A papok kigöngyölítették a pokrócaikat, és betakaróztak. Fél perc múlva már aludtak is. Nem is várták meg a reggelit, pedig tojásos szalonnát készített Ferkő vereshagymával. Kelteni akarta őket, de nem hagyta az öreg. Hadd pihenjenek. Újak még ebben a mi világunkban, gyerek. Nincsenek hozzászokva a járáshoz. Különösen ez a sovány. De megvan bennük a jó érzés, gyökere tette hozzá. Idővel és gondozással Isten tudókká növekedhetnek. A növekedéshez hozzá is kellett kezdjenek hamar, mert alig emelkedett a nap, két újnyira odatúl a radnai hegyek felé. Lövés dördült alattok a hegyoldalban, nem is egy, de három egymás után. Ferkő kiugrott a sziklaperemre hallgatózni, sőt is vissza hamar. Hiszen vaddisznóra, meg medvére vadásznak a románok urai, jelentette, hajtják az erdőt alattunk széltében. Legalább 100 hajtót terelhettek ki a lápasról a csendőrök uraik mulatságára. Jó lesz, ha föllépünk a dürgő csúcsa mögé, mielőtt útunkat vágják. Lábra is keltették a két papot nyomban. Mikor megtudták, hogy miről van szó, Gergely még el is nevette magát. Na csak, medvéhez meg farkashoz hasonlított bennünket, ugye? Rám megtéfált az Úristen, azokká is váltunk. De a Gyéresi pap nem értette a tréfát. Morgolódott, sajgó lábakkal tovább menni. Úgy elgyöngülünk, hogy csak összeroskadunk valahol, mint a lőtt medve. Az Úr nem medvének, hanem a saját fiának teremtett, emlékeztette az öreg. És a fiú nem lehet gyöngébb az atyánál. Tartsd ezt észben, és visszatér beléd az erőtüstént. Újabb lövések dördültek odalent, és hallani lehetett a hajtók kiabálását is. Néked állj, porkó, nihol a disznóni? Apu, a hajtók vezetője, az a román vadőr, akivel már bajunk volt egyszer, alig hanem ezen a mi gerincünkön nyöveget fölfelé a lövések iránya szerint, a vadászokat bizonyára a kecskés mentén állították föl, akárcsak a múlt évben. A fölöse felettünk lapul valahol a gerinc mentén. Harapófogóban vagyunk, nincs mire várni. Ha leszaladunk gyorsan a Kisrákosba, onnan föl a gerincre, és túl alá megint a fekete gödörbe, megmentődtünk tőlük. Még kisegült szájában a szó, és lövés dördült újra. Alig néhány száz lépéssel odébb a gerincen. Alattuk a bükkösben nagy csörtetéssel menekült valami vadállat. Minden további beszéd nélkül összekapták holmiukat, és már iramodtak is a sziklákon a túlsó oldalra, ott pedig alá a fenyve sűrűjébe. Ne csörtessünk, mint valami vadkan, figyelmeztette papjait az öreg. Ügyelve siessünk, mert valaki odaföntről beléklő még. Fél órába hatelt, és már lent voltak a Kisrákos zógó vize mellett. Ott ittak egy jót, és már kapaszkodtak is fel a másik oldalon. Vadcsapásokat követtek a sűrű fiatalosban mindig csak fölfele, egyik csapásról a másikba váltvát, hogy minél előbb feljussanak az élre. Még oda se értek, és már hallották maguk mögött a vadőr kürtjét,

0: és rányomban a hajtó kiabálását odállt a szemközti oldalon, ahonnan jöttek. Idejében menekedtünk, mutyogta János pap, egy fatörzsnek dőlve, kiveresedett arccal. Izzadt a terű alatt, pedig hűvös volt a levegő. Nem állhatunk itt meg, szólt hátra Ferkő. Még egy gerincen át kell jussunk ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat. Nem mondta meg, hogy miért, de rájöttek hamar. Egyszerre csak lövés dördült el fölöttük is. Egyetlen lövés, nem ott, ahol a vadászat folyt, hanem egy gerincen idébb, felettük éppen. Ferkő ott elől megállt. A keserűségit, mondta, keze fejével törölve meg izzadt homlokát, a feje búbjára tolt kalap alatt. Ezek a magyar lábosi vadorzók újra csak a bolondját járatják a románok törvényének. Azok végzik a hajtást odatul, és ők ejtik el a vadat ideát. Ismerik ám a vadjárását jobban, mint azok. Magyarok? Kérdezte Gergely. A legjobbjából, felelte az öreg. Hát akkor nincs baj. Nincs csak egy, vágta vissza a szót a gyerek. Nem kedvelik ám, ha meglátják őket. Nocsak, szólt rájuk az öreg türelmetlenül, ne veszítsük a szót, ha nem igyekezzünk. Odafönn majd, mielőtt kimennénk az élre, hírt adunk, hogy tudják, kik vagyunk. Mentek, kapaszkodtak a kanyargós szűk vagy csapásokon fölfele. A fenyők megritkultak rendre, a hegy viszont mind meredekebb lett. Szedres málnás bozótokon, kőgörgetegeken keresztül közelítették meg a gerincet, mikor egy kis forrás gödréből föltekintve meglátták a gerinc magasodó bükkfáit, ahogy ágaik hegyén az égboltot tartották. Az öreg megállt. Ledobta válláról a terült, s odaszólt Ferkőnek. Itt pihenünk egyet, Ferkő fiam. Látod azt az odvas vén fát odébb? Fogd a baltádat, és kongasd meg, ahogy szoktuk. Megmentődtek mind a terütől, és elheveredtek a forrás menti gyepen. A nap magosan állt, mintha át is hajolt volna már a délutánba. Néma volt a hegy. Hajtók lármája se hallatszott többé. Ferkő átdolgozta magát a sűrű szedresen a száraz fáig, és meglendült kezében a hosszú nyelű balta, bong, bong, bong, aztán újra bong, bong, bong, harmadszor is. A mély kongó hang átívelte a patakok völgyei fölött, itt-ott visszaverődött egy-egy szikláról, és végül is elnyelte valahol a távoli csönd. Hang se hallatszott sehol. A hajtás véget érhetett, vélte Ferkő. Hajtók és vadászok ették és itták a délire valót, fentebb a kisrákos fejében. Időbe telik, mire átjönnek ebbe az oldalba. Több hajtás aztán nem lesz ma, mondta szakértelemmel. Addigra már besötétedik, és az éjszakát alig, ha nem fentöltik a szénapajtáknál, mint a múltban is. Hevertek ott egy keveset, ittak a friss vízből, faltak egy harapás kenyeret, és lábra keltek megint. Mire felértek a gerincre, a nap már hajolni kezdett nyugatnak. Ferkővel az élen óvatosan léptek ki a gerinc hosszába vezető széles csapásra, amit hosszú esztendők során tapostak ki a csordák meg a nyájak, tavasszal föl, ősszel alá. Hiába estek minden irányba, embernek, állatnak színese volt. Átkeltek a csapáson, és már indultak is lefele a túloldali lejtő bükkösébe, amikor az öreg ott hátul egy pillanatra megállt, és lenézett balra a fák közé. Mi van? Riadt meg Ferkő ott elől. Semmi, nyugtatta meg az öreg, és mentek tovább. Valóban volt már a nap, és a fák árnyéka megnyúlt hosszúra, amikor elérték végre a fekete gödröt, ahol a szén égető kihűlt kemencei árasztották régi füstök keserű szagát. Az utolsó szekére való faszén is meglelte már a maga útját le a völgyek malmaihoz, és a széles bükkös gödör üresen és lakatlanul várt a télhavára, hogy eltakarja a nyár nyomait. Valami hat magányos kunyhó szomorkodott szétszórva a gödörben, szénégető emberek nyári szállása. A legfelsőbbnél, amelyiket már fiatal sari erdő kezdte elnyelni, Ferkő megállt. Itthon vagyunk, mondta egy megelégedett vigyorral az arcán, és ledobta a hátáról a terüt. A konyó eresze alatt aprózott tűzifa volt magasba rakva, szép ügyesen. Odabent, hosszú, kéményes vaskemence, szénából készült fekhely, polcok a falak mentén, edénnyel rakva. Ott föntebb, a kis tisztáson, szénabogját lelnek, oktatta Ferkő a papokat, s abból olyan ágyat vethetnek magiknak, amilyen manapság még a grófoknak sincsen. Nincs hát, kapta föl Gergely a szót, mert akit életben hagytok közülük, azt pincegödrök mocskában őrzik az új urak. Alig helyezkedtek el a konyhóban, s már is besötétedett odakint. Ferkő tüzet tett a kemencébe, pityókát kapart elő a konyhó sarkából, levitte a vízhez, megmosta, és már jött is vissza vele, amikor megpillantott egy emberi alakot kilépni a fák sötétje alól. Én vagyok csak Ferkő, Fazakas Márton, mondta az ember. Meghallám a baltát szavát, és hoztam valamit néktek. Fenyőbojtokba göngyölt valamit vett elő a ködmene alól. Ez vattehén combja. Jól fog esni négyeteknek. Ki mondott, hogy négyen vagyunk, figyelt föl Ferkő. A balta foka hallgatott erről. Megálmodtam az éjszaka. Vizsörgötve az ember a sötétben, fogna, s mondd meg a szent embernek, hogy tiszteltetem. Hát gyűjjön már be egy szóra, unszolt a Ferkő, de az ember megrázta a fejét. Nem tehetem, dologban vagyok, és már ment is. Ferkő felvitte a kunyóba a szarvastein combját, meg a mosott pityókát, és odaszólt a törekhez, ki a patkán pihent, szemben a tűzzel. Találja ki, mit hozok? Vathúsát, felelte az öreg, anélkül, hogy felnézett volna. Valamelyik lápasi nyomta a kezedbe. Honnan tudja? Megéreztem, amikor átkeltünk a nagy csapáson odafönt. Talán meg is pillantottam egy kalap szegélyét, a sziklakő megett. Fazakas Márton volt. Hát gondoltam.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevés látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 900 122 ezres csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kis autók közül kerül ki, közölte a joautó.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. Ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mi az a paleontológia? Milyen kincseket rejthetnek a kőzetek? Miért játszanak kulcsszerepet a természettudományi múzeumok gyűjteményei? Az új technológiák, például a CT-vizsgálatok és a digitális rekonstrukciók mit tesznek lehetővé? És vajon tényleg éltek galléros dinoszauruszok Európában? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, dr. Ősi Attila paleontológus, az ELTE őslénytani tanszékének vezetője.
2: Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzet tömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely. Egy frissen azonosított koponyalelet ugyanis alapjaiban változtatja meg az eddigi elképzeléseket. A Nature folyóiratban most megjelent tanulmány szerint az Aikaceratops nevű körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz egyértelműen a ceratopsziák csoportjába tartozott. Ez a dinoszaurusz csoport, amelybe a híres Triceratops is tartozik, eddig szinte kizárólag Ázsiából és Észak-Amerikából volt ismert, európai jelenlétük pedig mindeddig vitatott volt. Az Aikaceratopsot először 2010-ben írták le iharkútról, ám besorolása már akkor is heves szakmai vitákat váltott ki. A további részletekről dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével beszélgettem.
2: Hát az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, ugye ez a Bakonyban található, és ez egy régi, egykori bauxitbánya területe, ahol a bauxitot, az alumínium ércét, ami tulajdonképpen egy ilyen vöröses színű, kemény kőzetnek mondható, vagy ércnek, ezt ilyen külfejtéses bányákkal művelték a 70-es évek végétől. Na most ahhoz, hogy ez a bauxithoz a kőzetekben, a föld mélyén hozzáférjenek, néha akár 100-120 méteres mélységben, a bauxit fölötti kőzetrétegeket le kellett ugye takarítani nagy munkagépekkel. Emiatt aztán a bauxit fölötti különböző kőzetek a felszínre kerültek, olyan kőzetek, amelyeket egyébként nem biztos, hogy a felszínen mi láttunk volna, vagy tudtunk volna tanulmányozni. És amikor aztán 2000-ben, amikor én egyetemi hallgató voltam, ellátogattunk az egyik ilyen bauxit bányába, ide egykori iharkút település határában, mivel ez az iharkút település a 80-as években megszűnt, pont a bányászat miatt. Szóval amikor ellátogattunk ide, akkor megláttuk ennek a bauxit bányának a különböző részein azokat a krétakorú kőzeteket, amelyek a dinoszauruszok korából származtak, és ezek egykori ilyen folyóvízi, ártéri, néhol tavi környezetben képződött üledékes kőzeteket tártak fel. Na persze nem véletlenül jártunk mi erre, mi kifejezetten ezt az úgynevezett csebányai formációt, hát így hívja a geológia ezt a folyóvízi, ártéri kőzet anyagot, ilyen homokos, agyagos kőzetről van szó. Ezt akartuk tanulmányozni, mert gondoltuk, hogy ebben biztosan lesznek majd szárazföldi gerinces állatok csontjai is. És hát a sejtésünkbe igazolódott, mert azon a napon, 2000 áprilisában, amikor ide jöttünk, amikor néhány órányi kutatás után valóban bele is botlottunk egy olyan kőzetrétegbe, amelynek a felszínén ott ültek különböző méretű és különböző állatoktól származó csontleletek.
1: Az Aikaceratops, amelyet felfedeztek, a mostani koponyalelet, abból egyébként már régen is találtak itt iharkúton?
2: Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, mert mai fejjel már tudjuk, hogy ennek a dinoszaurusznak a legelső leleteit azt már az első gyűjtések, tehát a 2000-es évben történt első gyűjtések során megtaláltuk. Akkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez egy úgynevezett ornitopód a dinoszaurusznak a leletanyaga, és hát akkoriban, hogy az erdélyi dinoszauruszokkal lehetett legkönnyebben összehasonlítani, tehát 25 évvel ezelőtti állapotról beszélünk, és hát Erdélyből is ismertek voltak ilyen növényevő, a hátsó két lábukon járó ornitopóda dinoszauruszok, amelyeknek hasonló fogai, hasonló végtagcsontjai, állkapocs elemei voltak, mint amit mi itt megtaláltuk. Szóval úgy gondoltuk, hogy van itt nekünk egy ilyen viszonylag kistermetű, növényevő ornitopóda dinoszauruszunk, ami az erdélyi, akkoriban még kezdetben rabdodonnak, aztán később Zalmoxesz néven leírt növényevő dinónak valami közeli rokona. És akkor jött a 2009-es ásatás, amikor előkerült egy olyan koponya lelet, ami gyakorlatilag a koponya előső ilyen csőrszerű része. Ez szó szerint egy ilyen erősen kihegyesedő, hegyes, lefele görbülő, leginkább a papagájok csőrére emlékeztető maradvány volt, amelyet aztán alaposan megvizsgálva arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a csőrszerű lelet egy ceratopszia, tehát egy galléros vagy tülkös dinoszaurushoz tartozhatott. Ekkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez a csőrszerű lelet, és az előbb emlegetett különböző leletek, amiket egy ornitopóda dinoszaurushoz tartozónak gondoltunk, ez két külön állatnak a leletanyaga. Úgyhogy az egyiket leírtuk 2010-ben, ugye a csőrszerű leletet Ajkaceratopsznak, és 2012-ben pedig ez a másik növényevőnek gondolt dinoszaurushoz tartozó leletet leírtuk a Mochlodon vörösinek. Azért Mochlodon vörösinek, mert ezt a Mochlodon nevű dinoszauruszt, amiről úgy gondoltuk két lába járó, leginkább az Iguanodon nevű dinoszauruszra emlékeztető ilyen kis dinó lehetett, gondoltuk akkor. Ezt Ausztriából már leírták, tehát ezt a Mochlodon genusz nevet, egy ilyen dinoszaurusz nevének általában két része van, és akkor van a Mochlodon, ami az első rész, ez a genusz név, vagy a nemnek a neve, és a Mochlodon Süssi, ami Eduard Süss után jött ott Ausztriában, 150 évvel ezelőtt nevezték el ezt a dínót, az pedig ugye a faj neve. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ehhez a dínóhoz nagyon hasonlít ez a sok ilyen kis növényevőtől származó fog, meg állkapocs, meg különböző végtagcsontok, de egy másik fajhoz tartozik, úgyhogy Mochlodon vörösinek neveztük el. Vörös Attila paleontológus, és mondhatom, hogy a magyar paleontológia tóaenye után, akinek egyébként a mi kutatócsoportunk is nagyon sokat köszönhet. Na hát a lényeg az, hogy aztán teltek múltak az évek, és 2017-ben előkerült egy olyan koponya lelet, amelynek az egyik vége olyan csőrszerű volt, mint az Ajkaceratops csőre, de megvoltak az állkapocs elemek, és benne a fogak pedig egy az egybe olyanok voltak, mint a Mochlodon vörösinek a fogai. Úgyhogy lefagytunk egy pillanatra, mondhatom, néhány hétre, hónapra, hogy most akkor tulajdonképpen most mi történik itt, hogyan lehet ez egy ceratopszia dínó, amikor olyan fogai vannak, mint ennek a Mochlodon vörösinek, amit meg egy ornitopóda dínónak gondoltuk. Ugye, tehát az ornitopóda dínók, azok dinoszauruszok, azok, amik hátsó két lábon járnak, az egy másik csoportja, növényevő csoportja a dinoszauruszoknak, mint a ceratopszia, vagy tülkös galléros dínók. Na hát ez a lelet viszont, akárhogyan is vizsgáltuk, arra utalt, hogy ez a két állat, ez nagyon úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz, csak valami olyan anatómiai állapotot rögzít, tehát olyan primitív anatómiai tulajdonságokat, jegyeket hordoz magán, például ezeknek a fogaknak a morfológiája, tehát alakja, az állkapocsnak a felépítése, amelyek az ornitopódákéra nagyon hasonlóak, de valójában úgy tűnik, hogy mi nekünk itt egy ilyen rejtett korai ággával van dolgunk a ceratopszia dínoknak. Úgyhogy ennek a 2017-ben megtalált új koponya lelennek a dokumentáció történt meg itt az elmúlt évek során. Így végül egy nemzetközi kutatócsoportban együttműködve Susie Maidmentel, Richard Butlerrel, a brit kollégákkal, illetve Steve Brusettivel, talán az ő neve többeknek mondhat valamit, egy elég híres amerikai paleontológus egyébként, aki a skóciai Edinburgh Egyetemén a kutatott professzor, és ott dolgozik. Szóval velük, és hát még Félix Augustinnal a Tübingeni Egyetemről, illetve Csiki Sava Zoltánnal, kollégánkkal a Bukaresti Egyetemről, szóval velük álltunk így össze, és végül írtuk meg ennek a tudományos dokumentációját és feldolgozását. Susie Maidmentnek és Steve Bruschettinek az érdeme tulajdonképpen az ebben a munkában, hogy ők csinálták meg azt a, hát ma már mindenféle matematikai alapon nyugvó szoftveres elemzéssel megtámogatott ilyen rendszertani vizsgálatot, kinek a rokona a dínók között, bizonyos csoportokra nézve, hogy kiderítsük, hogy tulajdonképpen az Zajkaceratops melyik csoportjába is tartozik a dínoknak. Mert ma már ez nem úgy megy, az ember leül a lelettel egy asztalhoz, és akkor elkezdi nézegetni, méricskélni, aztán azt mondja, hogy hát szerintem ez ehhez hasonlít, és akkor legyen az. Hát Nopcsa idejében nagyon-nagyon lesarkítva ez így volt, ugye Nopcsa Báróról, Báró Nopcsa Ferencről beszélek, a magyar dínok, a történelmi Magyarország első dinoszaurusz leleteinek felfedezőjéről és kutatójáról. Akkoriban még persze nem voltak ilyen technikák, lehetőségek, de ma már ez nem így megy, ma már mindenféle ilyen programok segítségével lehet ezt csinálni. Hát és végül is ez az elemzés, amit a Susiék elvégeztek, ez teljesen egyértelműen azt hozta ki, hogy ez az Ajkaceratops biztosan Ceratopsia dino, sőt, ha mindez nem lett volna elég, nem csak, hogy ezt már gondoltuk korábban is, hanem az is kiderült, hogy azok az erdélyi dínok, amit egyébként részben Nopcsa írt le, legalábbis azoknak bizonyos leletanyaga, azok sem ornitopódák, ahogy ugye mi 25 évvel ezelőtt még összehasonlítottuk az első kis leleteinket az erdélyi dínokkal, és azt is ornitopódának gondoltuk, hanem bizony azok között is vannak ceratopsziák. És ezek az erdélyi dínok, legalábbis a jó részük, az jóval fiatalabb, mint a bakonyiak, legalább egy ilyen 10, néhol 12 millió évvel fiatalabbak, és ősföldrajzi szempontból egy másik egykori területen léteztek ezek, egy másik szárazulaton. Európa ugyanis egy szigetvilág volt ebben az időben, és ezeken a különböző szigeteken, hát hosszabb, rövidebb ideig léteztek ezek az egykori faunák, ezek az egykori dinoszauruszok és más állatok. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a ceratopsia dínók különböző szigetein ennek az egykori európai szigetvilágnak, és különböző időben, de bizony úgy tűnik, hogy sokkal gyakrabban és jelen voltak, mint azt eddig gondoltuk.
1: Tehát magyarán egyébként azért hiánypótló ez a tanulmány, mert így fel tudták a teljes vándorlásukat, meg elterjedésüket térképezni?
2: Hát sajnos azt még nem, mert ahogy itt próbáltam felvázolni, ezek a leletek előjönnek egy adott pontján, mondjuk Európának, igaz? Uh-huh. Tehát itt van a Zajkaceratops lelet, ez a Bakonyból került elő. Máshonnan a világból nincs Zajkaceratops lelet. Uh-huh. Az a kőzetréteg itt a bányában, amelyben ezek a leletek vannak, hát ez egy viszonylag vékony 20-30 centis kőzetréteg, és hogy mondtam, egy folyóvízi áradás eredménye. Geológiai, de valószínűleg még emberi léptékben is ez a 20-30 centis kőzetréteg benne a csontokkal, ez egy nagyon gyors esemény. Az is lehet, hogy néhány nap, vagy néhány hét maximum. Nem tudjuk pontosan, de tuti, hogy nem ezer, vagy akár millió évekről beszélünk. Az biztos. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy pillanat esemény, ami azt jelenti, hogy akkor ott, abban a pillanatban létezett egy ilyen típusú dinoszaurusz itt ezen a területen. De hogy mondjuk a Krím területén létezette, ahova most sajnos nem lehet menni kutatni, pedig onnan is vannak hasonlókorú dínók, vagy Bulgária területén létezette ilyen típusú dínó, ahol a bolgárok most már elkezdtek végre kutatni, és ez tök jó, és vannak jó eredményeik, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ottan Közép-Ázsia vidékén, Üzbegisztán környékéről vannak hasonló ilyen galléros dínok, azok mondjuk, hogy ázsiai tekintetben azok a legnyugatabbiak. Mert Közép-Ázsia területén, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína vidékén, arrafelé vannak ilyen dínok, nagyon sokféle. Valószínűleg tartjuk, hogy onnan jöhettek erre nyugatnak, Európa irányába ezek a galléros vagy tülkös dínok, és tudjuk, hogy eljutottak legalább Üzbegisztánig, talán erre a Kaszpi vidékre is, bár onnan már nagyon töredékes leletek vannak, de hogy például a Krímről, Románia, Bulgária, tehát a Kelet-Európa területéről, és aztán így a mi kelet-közép-európai vidékünkről, honnan és milyen lelőhelyekről, milyen korokból lehetnének még ilyen dínok, azt egyelőre csak nagyon kevés lelet alapján tudjuk. Gyakorlatilag ez az egyik a magyarországi, másik pedig az újonnan meghatározott vagy áthatározott erdélyi leletanyag, amik, ahogy említettem, egészen fiatalok.
1: Egyébként ennek a kutatásnak lesz még folytatása?
2: Mindenképpen, tehát mi 26. éve fogunk remélhetőleg idén szintén ásni itt a bakonyi dinolelőhelyen. Több mint negyed évszázada megy a munka folyamatosan, hát a Covid évet 2020-at leszámítva minden évben tudtunk jönni. Ezek általában 2-3 hetes ásatások, 20-25 fővel, és hát kerülnek elő újabb és újabb leletek, és hát sokan mondják, vagy kérdezik, hogy hát ilyen régóta ásunk, ilyen sok lelet van, hát minek eddig ásni, nem elég még ez a lelet? Tehát erre mindig mondjuk, hogy hát az a helyzet, hogy ugye mi nem komplet csontvázakat ásunk ki. Tehát ezt azért ne úgy képzeljék el, mint a Jurassic Park nyitó jelenet az első filmben, hogy ott a komplet csontváz, Alan Grant így ecseteli le a fejétől a farka végéig a dolgokat. Ne, hát itt nem ez van, ezért ilyen a legritkább esetben van. Itt gyakorlatilag töredékes csontokról, esetleg csontváz részekről beszélünk, amiknek a feltárása néha nagyon sok időt vesz igénybe, hát a preparálásra is beszéljünk. Tehát, hogy ezeket a leleteket magából a kőzetanyagból aztán teljesen kiszedni, letisztítani, az egy külön történet. Ugye mi nem régészek vagyunk, ez egy nagyon fontos dolog, mi nem az ember múltjának idejéből kutatunk, mi nem talajból, nem földből, nem laza, puhá üledékből szedjük kis paklival a dolgokat ecsettel, hanem néha bizony ilyen elektromos vagy benzines, ilyen beton kupadát törőnek mondja egyébként, így viccesen a szakma nálunk ez szó szerint, tehát amivel így vésni lehet a betont meg a kőzeteket, vagy kalapáccsal, vésővel, sőt, hát néha preparáló tűvel, mikroszkóp alatt homokszemről homokszemre tisztítjuk az egészen parányi leleteket. Na hát ez iszonyú időigényes, úgyhogy van még itt bőven mit csinálni, és hát bízunk benne, hogy újabb és újabb leletek jönnek elő. Hát ez a bizonyos Ajkaceratops koponya is 17 évet váratott magára, hiszen 2017-ben került elő, és csak egy-két évvel később ismertük föl, hogy mi is, amit találtunk. De mondhatnám a krokodilokat is, amelyeket a kezdetektől fogva ismerünk, nagyon töredékes leletek alapján, és a 2018-as év volt a krokodiloké, mondhatom így, mert két különböző krokodilnak is előkerült egy-egy nagyon szép megtartású koponyája, amelyek nagyon informatívak ugye az állatok anatómiai meghatározása szempontjából, úgyhogy bizony 18 évig kellett ásni, hogy elérjünk oda, ahol ezek a leletek voltak. Úgyhogy még van sok évtizedre elegendő leletanyag, de véges egyébként ez a lelőhely, azt azért mindenképpen elmondanám, részben a bányászat, részben természetes geológiai okok miatt az a kőzetréteg, amiben a csontok vannak, az eltűnik. Tehát néhány ezer négyzetméteren még megvan, ezt fogjuk a jövő évek során, vagy a, hát a

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdő

0: Természeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16 óráig. A déli nyitásra várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csaknem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombatig díjmentesen látható. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 GB adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 GB. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével.
2: Egyébként, amiket látunk filmekben, például Spielbergnek a filmjeiben, dinoszauruszokat, azoknak van köze a valósághoz? Tehát tényleg így nézhettek ki?
3: Abszolút, persze, tehát ezek a filmek azért elég komoly tudományos szapportot kaptak. Hát csak azt hadd mondjam, hogy a Jurassic World-nek az egyik részének a szakértője az a Steve Brusetti kollégánk, aki ebben az Ajkaceratopsos cikkben nekünk társzerzünk. Tehát a legjobb szakembereket kérték általában föl, vagy sok esetben kérik föl. Azt is tudjuk, hogy az első két Jurassic Park, tehát az eredeti Jurassic Park filmeknél Jack Horner vezetésével volt egy szakértői gárda. Az én kollégám Dave Weissampel, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt 10-15 évvel ezelőtt, ő is benne volt valamelyik filmnél itt a szakértők között. Ezek az állatok azért a legtöbb esetben úgy kerültek rekonstruálásra, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek. Hát azért persze vannak csúsztatások. Ugye a Steve mesélte ezt a sztorit nekünk, hogy amikor megkeresték, akkor azt mondta, hogy abban az esetben vállalja el a szakértői feladatokat, hogyha lesznek tollas ragadozók a filmben. Mert hogy gyakorlatilag ezek a raptorszerű dinoszauruszok, ugye, amik a kezdetektől fogva benne vannak, akár a legelső Jurassic World-ben, ugye ott a Chris Pratt, ugye ott a szelidíti ezeket a dögöket, na hát azok sem tollasak, pedig ma már tudjuk, hogy ezek a raptorszerű dinoszauruszok abszolút tollasak voltak. Nem rakták rá a tollakat, nem így csinálták meg, mert talán a nézőknek jobban tetszett, hogy nem tollasak, és azt a dizájnt idézőjelbe idézik, amit az első Jurassic Park filmek is, de hát ha tetszik, hanem ezeknek az állatoknak ma már tudjuk, hogy ha nem is az egész testüket, de a testük egy jó részét, még akár a T-rexet is beleértve valamilyen tollszerű képlet boríthatta.
2: De jót tettek egyébként ezek a filmek a paleontológiának, hogy egyrészt ráirányították a figyelmet, másrészt persze van egy korhatár, ami alatt nem érdemes nézni ezeket a filmeket. Tehát pontosan azért, mert bocsánat, hogy ezt mondod, de zabálják benne az embereket. De ugye a gyerekek szerintem kiskoruktól kezdve fantasztikus vonzódás van a dinoszauruszok iránt. Tehát imádják őket. És azért itt a gyerekek fejébe rendet kell tenni, hogy egyrészt akkor nem éltek emberek, tehát nem ehették meg a dinók az embereket. De hogy sokszor az ő szájukból elhangzik az, hogy de jó lenne, ha ma is élnének dinók, meg láthatnánk őket. Aztán mi fölnőttek helyre rakjuk, hogy hát nem biztos, hogy annyira örülnénk neki egy raptorral, vagy egy T-rex-szel találkoznánk.
3: Hát igen, ez egy kicsit ilyen kettős dolog, ez valóban így van, de az biztos, hogy a paleontológiát, egyáltalán az őslénykutatást, az őslényeket ilyen fókuszpontba hozták ezek a filmek, ami olyan szempontban, mi szempontunkból jó, hogy van rá mondjuk igény, vagy érdeklődés, és hát így például azért a kutatásokra is bizonyos esetekben jobban kapunk támogatást, mert nem csak a különböző pályázatok révén, hanem akár a magánemberek adományai révén is számíthatunk arra, hogy a kutatások támogatásra kerülnek. Ez egyszerűen benne van. Tehát ha egy ilyen dologra van igény, meg szeretik az emberek, akkor arra több támogatás és pénz is jut. Persze, tehát ez benne van a dologban. A másik az, hogy valóban, ahogy mondja, ezeket a dolgokat helyre kell rakni. Ez nagyon fontos. Egyébként nem csak azt kell helyre rakni, hogy az emberek és a dínok nem éltek együtt. Ugye hát, ha csak a madarakat nem veszük dínoknak, ma már tudjuk persze, hogy a madarak, dinoszauruszok pont ezeknek a raptorszerű dínoknak a leszármazottai. Tehát amikor a vasárnapi rántott húst esszük, akkor gondoljunk arra, hogy végül is egy dinoszaurusz leszármazottat eszünk ottan. Ez így van. De azok a klasszikus értelmevet dinoszauruszok és az emberek természetesen nem éltek együtt, 65-66 millió év választja el őket egymástól. A másik, amit szintén igyekszünk mindig helyre rakni, egyébként ezt általában nyílt napok formájában az Iharkuti dínó lelőhelyen, az pedig az, hogy magát ezt az őslénykutatást, a paleontológiát, egyáltalán a természettudományos kutatást, a kutató munkát próbáljuk bemutatni ott a helyszínen, amikor ásunk, amikor mérünk, amikor előkerülnek a csontok, hogy milyen a kőzet, mi az, hogy 85 millió éves egy homokkő, miért lett homokkő abból a homokból, amit a folyó vitt, milyenek ezek a csontok, amelyek sok millió évesek, miért feketék, miért töröttek, és hogy a gyerekek megértsék azt, hogy a dínók azok nem csak azok, amik a csodaszép színes szagos könyvekben ott vannak fejétől a farkuki, és oda van írva, hogy hány méteres, meg hány tonnás, meg mit evett, hanem ezek a könyvek, ezek az infók gyakorlatilag innen jönnek, a paleontológiából, a kutatásból ott a helyszínen megnézhetik, amikor előkerül egy csontlelet, és hogy abból aztán mit lehet kiolvasni. Abból, hogy lehet rekonstruálni mondjuk magát a csontot, hogy lehet meghatározni, hogy ez egy combcsont, vagy egy állkapocs, vagy minek az állkapcsa, és aztán, hogy mekkora volt ez az állat, hogy nézett ki, és így tovább. Ez, amit a kutatásunkkal még szintén próbálunk átadni, és erre fölhívni a figyelmet, hogy ez a dino mizéria, ez az őrület, ahogy itten néha fogalmaznak, ennek ez az alapja, és ezt nem szabad elfelejteni ettől, nem szabad elvonatkoztatni. Persze sokan megteszik, mert ez a rész már nem érdekli az embereket, de ennek persze megvan az ára, mert nagyon sokan ugye gyerekként érdeklődnek, középiskolásként a dínók iránt, hú, ez milyen érdekes, én paleontológus akarok lenni, igen. És akkor kitartanak, eljönnek még az egyetemre, ott akkor megfelelő szakokra jelentkezve belekezdenek a tanulmányaikba, és amikor aztán azt látják, hogy a dinókutatás döntő része, ez tulajdonképpen a szakirodalomnak a megismerése, a tanulmányozása, az anatómiai kifejezések, a csontoknak a leírása, száraz tananyag, úgymond száraz adatok, a csontok nevei, szóval sok-sok-sok-sok ilyen. Hát mondjuk úgy, hogy a mai generációnak sajnos azt kell mondjam, hogy eléggé unalmasnak tűnő rész, akkor bizony ezek a gyerekek hát lelkesedésüket vesztik, és hát már nem biztos, hogy dinókutatók akarnak lenni.
2: Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e utánpótlás?
3: Egyébként ettől függetlenül van, tehát azt kell mondjam, hogy hát olyan 3-5 évente jön egy olyan diák, aki nem csak hogy szakdolgozik őslintamból, dinókutatásból, vagy bármilyen egyéb csoportból, hanem ott marad mondjuk doktorandusznak. Ugye az egyetemi képzés után, ami két lépcsős, tehát van a BSC, az alapszak, aztán van az MSC, mondjuk geológus MSC az ELTE-n, és akkor ott megírja a szakdolgozatokat, és akkor utána nem egy céghez megy el dolgozni, vagy mit tudom én hova, hanem ott marad doktori kutatásokat végezni még 4 évig.
2: Egyébként sok olyan kérdés van még, ami tisztázásra vár a paleontológián belül?
3: Hú, hát az rengeteg van. Nagyon úgy tűnik, hogy mennél több mindent ásunk ki, annál több lesz a kérdés. Hát itt a bakonyi dolgok kapcsán az egyik például, hogy miért nincsenek emlősök, ez egy nagyon érdekes dolog és kérdés. A másik, számos olyan állat van, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen relikt formák, tehát ilyen elzárt, mondjuk úgy, hogy maradványfajok, amelyeknek valószínűleg az ősei valamikor korábbi más egyéb területeknek az élővilágával kapcsolatban álltak, vagy onnan származnak, de aztán ezekre a szigetekre érve itt évmilliókon keresztül fejlődtek tovább elzárt formában, és egészen spéci, sokszor kistermetű, vagy akár nagytestű, gigantikus, nagyméretű formákká alakultak, már idézőjelben nagyméretűek, ki általában egyébként az európai dínókra az jellemző, hogy pont, hogy nem nagyon nagyok, hanem picik, kisebbek, mint a világ többi pontjáról, mondjuk Észak-Amerikából, Ázsiából, Dél-Amerikából ismert rokonformáik, kivéve azért néhány formát, ahol mondjuk éppen pont az ellenkezője nagyméret elérése történt. És hát ezeknek a folyamatoknak a pontosabb megértése, illetve az, hogy ki merről jött, honnan jött, merre ment, ugye, mint az Ajkaceratops esetében, hogy valóban közép-ázsiai ősei lehetnek ezeknek a dínóknak, onnan jöhettek? Vagy mi történt? Pontosan ezek azok a kérdések, amiket mi próbálunk megválaszolni. De hát az a helyzet, hogy ezek igen nagy horderejű kérdések. Ezek általában hosszú időtávlatokat átfedő események, amelyekhez nem elég egyetlen geológiai rétegből származó leletanyag, és abból valamit levonni, le lehet vonni természetesen, meg sok minden mond az, de hogy előtte, utána mi történt, ahhoz további lelőhelyek, további máskorokból származó leletanyagok kell.
2: Utazni van lehetőségük? Mert azért gondolom, egy paleontológusnak valahol ott van az álmai között, nem, hogy eljusson a világ legnagyobb dinoszaurusz lelőhelyeinek egyikére. Tehát ott van a Amerikába a Laramidia, ott van a mongoliai Gobi-sigetag, Argentína, Brazília egyes részei.
3: Igen, igen. Tehát azért a legtöbb kutatónak van erre lehetősége, hát már aki igényli ezt, mert vannak egyébként olyan paleontológus kollégák, akik inkább szeretnek a számítógép előtt ülni, nem szeretnek annyira terepen dolgozni, meglepő, de van ilyen. De azért a legtöbb paleontológus kollégám azért szeret ásni, utazni, szereti a kalandokat, a felfedezést, és hát ahogy nekik is, úgy nekem is azért volt szerencsém az elmúlt évek során különböző lelőhelyeket meglátogatni, különböző helyekre eljutni. Például Argentína, Brazília vidékére, a Gobi-sivatagba, amit itt említett, és ott megnézni, hogy ott hogy megy az ásatás, és hogy mennek lelet kimentés, milyen fosszíliák vannak. Hát egy teljesen más világ, ugye? Tehát azért itt ez a Bakonyi lelőhely, amely egy körülbelül 3-400 méter átmérőjű volt bányagödör, aminek az oldalában kilógnak ezek a rétegek, és ezeket lehet bontani, de csak ott. Az egész más történet, mint mondjuk Mongólia vidéke, mondjuk Ömnögov tartomány, Dél-Mongólia része, ahol mondjuk az egy másfél-két magyarországnyi terület minimum, vagy akár még nagyobb, ha a nyugati részét a Gobi-sivatagnak szintén belevesszük, akkor sok magyarországnyi területen a szószoros értelmében a felszínen vannak a dinócsontokat tartalmazó kőzetek, és hát ott tényleg az emberek 100 kilométereket utaznak, és nézik a különböző helyeken a kőzeteket a felszínen, hogy az időjárás, az elmúlt tél éppen mit fújt ki, a szél mit mállasztott ki, a fagy, és így tovább, és hát ezeket a leleteket csak meg kell találni, és össze kell szedni. Úgyhogy ez egy egészen más történet, és más lépték. Ott nem állnak általában neki egy bizonyos kis pici rétegnek, és bontják évtizedeken keresztül, mert arra nincsen idő és kapacitás.
2: Ön egyébként mindig tudta, hogy paleontológus szeretne lenni?
3: Nem mindig. 14-5 éves korom óta szeretnék az lenni. Engem nem érdekeltek a dínók. Nem tudtam én, hogy ezek igazán mik. Hát ugye én 80-ban születtem, tehát 80-as években az általános iskolában ezekről semmit nem tanítottak. Semmiféle ilyen film, meg ilyesmi nem szólt. A 90-es évek elején, 92-ben csinálják a Jurassic Parkot, azt nálunk nem tudom, 90 akárhányban mutatták be, vagy legalábbis mi a moziban, emlékszem, az osztálytársaimmal megnéztük. Tehát ez az az időszak, és emellett, tehát még Jurassic Park előtt már érdekeltek a geológiai dolgok, a kőzetek, hiszen én úgy egyébként ajkai vagyok, és Bakonyból származom, és hát ott rengeteg olyan hegy van, sziklafal van, vagy olyan bánya, ugye szénbányák, bauxitbányák akkoriban még azért működtek, ahol a kőzetekkel, ősmaradványokkal, ásványokkal találkozni lehetett. És gyakorlatilag ezeket én elkezdtem gyűjteni, keresgélni, innen jött nekem az érdeklődés, nem egyből a dínók a mesekönyvekből, hanem pont, hogy a geológia oldaláról, és akkor aztán egyre jobban az ősmaradványok, és egyre jobban a gerinces ősmaradványok foglalkoztattak. Többek között az a kérdés is, hogy miért nincsenek Magyarországon dinoszaurusz leletek. Volt ez a 90-es években ez a helyzet. Ugye a komloszaurusz, tehát a mecseki dinoszaurusz lábnyomokon kívül más dinoszauruszokra utaló leletanyag nem igazán volt a mai Magyarország területéről. Hát egészen 2000-ig, amikor aztán Torm András barátommal ugye mi megtaláltuk Iharkúton ezt a kőzetréteget benne a csontokkal.
2: Mi számít egyébként ma nagy felfedezésnek?
3: Hát igazából nagy felfedezésnek, vagy fontos átütő felfedezésnek, hogy az az adott lelet, vagy az az adott információ, amit az adott leletből kiolvasunk, az mennyire fontos, az mennyire érinti az egész csoportnak, mondjuk az evolúciós történetét, a rendszertani kapcsolat, mennyire hoz be valami új, érdekes anatómiai jegyet, amit korábban még nem gondoltunk, mennyire változtatja meg akár az élővilág történetének az eddig gondolt menetét bizonyos csoportok esetében, gondolok itt akár a kihalások eseményeire, vagy bizonyos csoportoknak a diverzifikációjára, amikor nagyon hirtelen, rövid időn belül változatossá válnak. Mi történt, mi volt ennek a hátterében? És hát persze az még különösen érdekes, és ma már emiatt aztán egyre komplexebbek ezek a tudományos dolgok, hiszen nem csak önmagában a csontokat kell vizsgálni, ezek az állatok, ezek táplálkoztak, ezek mozogtak, tehát az egykori környezetet, az egykori növényvilágot tanulmányozni kell. Tehát ezt persze a paleobotanikusok megteszik, de sajnos igen ritka az olyan munka, ahol paleobotanikus és gerinces paleontológus együtt dolgozik, és teszi össze a tudását, ami van. Na, hát persze azt hozzáteszem, hogy azért se olyan egyszerű ez, mert hiába látjuk, hogy mi van a növényvilágban, mi nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a növényevő dinoszauruszok, azt látjuk, hogy hogyan fejlődtek, melyik időben milyen fajok vannak, de hogy melyik növényevő dinó melyik növényt tette pontosan, mikor, hol, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Mondhatni lehetetlen. Azt nagyjából meg tudjuk mondani, hogy milyen típusú növényeket fogyaszthattak, de hogy éppen azt az adott növényt fogyasztották-e, ami ott előkerült annak a fosszíliát, ezt így nem nagyon lehet. Ha csak nincs valami nagyon spéci gyomortartalom fosszíliaként, hát ilyenből olyan kevés van a világon, hogy egy kezemben meg tudom számolni. Sajnos nálunk itt a Bakonyban ilyen nincs.
2: Ugye beszéltünk az új technológiákról, CT-k, szkennerek. Na most, ha ezeket nézzük, akkor vannak olyan leletek, amelyeket esetleg annó félreértelmezhettek, és pontosan ezeknek a technológiáknak a segítségével újra lehet értelmezni? Tehát abszolút. Ilyen szempontból azok a gyűjtemények, amelyek Magyarországon is megvannak, illetve világszerte természettudományi múzeumoknak a gyűjteményei nagy segítségre lehetnek az önök munkájában?
3: Persze, abszolút. Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzet tömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott. De ez ugyanígy igaz a csontok belső szerkezetét illetően, hiszen a belső részeket senki nem látja, ha csak szét nem törjük a csontokat, de persze ezt nem tesszük meg. Gondolhatunk ugyanígy magukra a csontoknak, az összetört csontoknak a rekonstruálására. Ma már vannak olyan szoftverek, amik segítségével, hát nem azt mondom, hogy tökéletesen, de visszaalakíthatóak az egyes széttört darabjai a csontnak, és látjuk, hogy nézhetett ki még töretlen állapotban a csont. Aztán beszélhetünk arról, hogy a csontokból lehet csiszolatokat csinálni. Ezek a csiszolatok, persze ez a már egy régebbi történet, tehát ezeket már régen is ismerték, csak nem volt annyira népszerű, mert azért egy vékony csiszolatot csinálni egy csontból, egy fogból, azért az nem egyszerű feladat. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy szó szerint a milliméternek mondjuk a százada, vagy még itt a ötvened része, tehát a milliméternek az ötvened része vastagságú, vékony kis szeletet kell egy csontból, fogból meghatározott irányba készíteni. Megvan ennek a technikája, semmi ördöngösség, nem kell hozzá, nem tudom, milyen sok pénz, vagy nem tudom, milyen eszközök, műgyanta kell hozzá, csiszolópor, kézügyesség és türelem, és hát ezeket meg lehet csinálni, és hát az ilyen csiszolatok például a csontok belső szerkezetéről, így az egyáltalán az állatok paleobiológiájáról, a fiziológiai dolgairól, felépítésükről, az egyet fejlődésükről, hogy kifejlett volt, juvenilis vagy kölyök volt az adott állat, hím volt, nőstény volt, mit tudom, bármilyen kérdés, ezekben ezek az irányok segítenek. És ezek ma már nagyon széles körben elterjedt módszerek, amiket lehet használni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a paleontológiát és dr. Ősi Attila paleontológust, az ELTE őslénytani tanszékének vezetőjét ismerhették meg.
0: Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadatszolgáltatást, írja a NAV közleménye. Idén második alkalommal csatlakozik a nyitott porta napokhoz a tiszántúli református egyházkerület. A programsorozat 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében népszerűsíti a vidék értékeit, most a helyi termékekre és gasztronómiára is fókuszálva. A szatmárberegi térség ezen a nyitó hétvégén mutatkozik be. Az egyházkerület a csarodai látogatóközpontba várja szombaton az érdeklődőket sokféle élménnyel. Katona Ilonát, a tiszántúli református egyház kerület turisztikai szakértőjét hallják.
2: A nyitott porta napok egy országos kezdeményezés. A Herman Otto Intézet szervezésében valósul meg évről évre. Igazából arról szól, hogy a vidéki Magyarországot ismerjék meg a hazaiak. Ez az agroturizmus, a vidéki turizmus, a különböző helyi termékeken, gasztronómián keresztül is meg lehet ismerni egy-egy térséget. A nyitott porta napoknak ugye nagyon sok országos helyszíne van, több hetes programról van szó, és a mi térségünk, a szatmárberegi térség egy augusztusi időpont választott. Az augusztus 20-ához kapcsolódó hétvégén Csarodán is olyan programok lesznek, amiket próbáltunk az örökségturizmushoz becsatolni. Meghívtuk a környező olyan partnereket, akik akár a gasztronómián keresztül is be tudnak mutatkozni, de lesznek kézművesek is. A látogatóközpontban lesznek ingyenes tárlatvezetések. Természetesen az, amiről szól maga a látogatóközpont, hogy bemutassa a térség középkori templomait. A templom természetesen látogatható lesz, ott is kapnak a látogatók egyfajta vezetést. Mindezek mellett a látogatóközpont udvarán pedig megmutatjuk, hogy a régiek hogyan készítették a csigatésztát, megmutatjuk, hogy hogyan készül a beregi keresztszemes, a daróci vászonvirág, illetve népi butorfestőnk is lesz.
1: A nyitott porta napokhoz most egy kerékpáros örökség és gasztrotúrával is kapcsolódnak. Augusztus 22-én és 23-án a Középkori Templomok Útja Egyesülettel közös szervezésben. A résztvevők bejárhatják a térség református örökség helyszíneit, de helyi kézműveseket, termelőket is meglátogatnak, bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak. 5. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Szimba Örökség Napok program sorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Szimba patak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Szimba Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megye székhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Szimba város formáló történetébe helyezve az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Herman Otto Múzeum Papszer utcai kiállító épületének megmentésére. Fedor Vilmost, a Szimba örökségnapok megálmodóját, alapító ötletgazdáját hallják.
3: Egyrészt az a célja, hogy a város rácsodálkozzon, hogy tényleg van ez a víz, ami ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, és egy olyan érték, amire sok minden felfűzhető. A Szimba építette a várost, néha rombolta a várost, volt a vízén közel 50 malom, amikor ide hordták a Alföldről a gabonát őrölni, ebből élt a város. Ide jártak le az asszonyok mosni a ruháikat a régi időkben, és fontos volt a városnak ez a víz. És aztán később jött az ipar, és nyilván az ipar is részben a víz erejét és a vizet használva kezdett működni a vaskoházat. Évek óta szomorúan nézem azt, hogy van egy épülete a városnak, egy gyönyörű épülete, ami a 15. században épült, az alapjai legalábbis a 15. századiak, 16. századtól kezdve pedig így áll, ahogy most is látjuk. Tulajdonképpen Mohácsi vésszel egy idős 500 éves ez az épület. Miskolc első középülete, ez az a múzeum, az az ősi múzeum, ami a Papszer elején, a Papszer 1 szám alatt áll. És ami korábban Miskolc első iskolája volt, ahol reformátusok tanultak, hihetetlen értéket jelent a városban. Ugye megromlott az állapota, tulajdonképpen az összeomlás szélében nagyon rossz állapotban az épület, és ilyenkor mi a teendője egy városnak? Mindent megtenni azért, hogy ezt az épületet megmentse, mert innen indultunk el.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 22-e szombat van. Ma Menyhért és Mirjam nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy a Budapesten a Kossuth téri metró megállóig szaladt egy vaddisznó. Ezzel kapcsolatban Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Vilcskó P. Ádám kótai lelkipásztor vagyok. Kedves testvérek, a mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 8. fejezet első verséből. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Kedves testvérek, ha egy hosszabb beszélgetés végén valaki azt mondja, a lényeg pedig ez, akkor ösztönösen jobban fogunk figyelni. Tudjuk, hogy most következik az, amit semmiképpen sem szabad elfelejteni. A zsidókhoz írt levél szerzője is ezt teszi. Hosszú fejtegetés után egyszer csak megáll, és ezt mondja, az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. És mi következik ezután? Nem egy szabály, nem egy erkölcsi tanács, nem egy újabb feladat, hanem egy személy. Olyan főpapunk van. És érdemes megállni ennél a szónál, van. Nem azt mondja, hogy volt, nem azt mondja, hogy majd egyszer lesz, hanem azt, hogy most is van. Mi emberek sok mindent elveszíthetünk. Elveszíthetjük az egészségünket, a munkánkat, egy szeretett embert, az anyagi biztonságunkat. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, napról napra kevesebb dolog marad biztos az életünkben. De van valami, amit senki sem vehet el tőlünk. Van megváltónk. Ez nem csupán egy hitvallás mondata, ez a keresztény ember legnagyobb vigasztalása. Az első keresztények közül sokan üldöztetést szenvedtek. Elvették az otthonukat, a vagyonukat, néhányuknak még az életét is. Mégis volt valami, amit nem tudtak elvenni tőlük. Krisztust. És ma sincs ez másként. Az ige azt is mondja, hogy Jézus a felséges Isten trónusának jobbjára ült. A Bibliában az ülés a befejezett munka képe. Az ószövetségi papok soha nem ültek le a szolgálat közben. Nap mint nap újra be kellett mutatniuk az áldozatokat, mert azok nem tudták véglegesen eltörölni a bűnt. Jézus azonban leült. Nem azért, mert elfáradt, hanem mert befejezte azt, amiért eljött. A kereszten ezt mondta, elvégeztetett. Vagyis minden megtörtént, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért lehetünk az övéi, mert Krisztus tökéletesen elvégezte a megváltás művét. Ez persze nem tesz bennünket tétlenné, ellenkezőleg. Felszabadít arra, hogy ne félelemből, hanem hálából éljünk. Talán sok minden jár a fejünkben. Elintézetlen ügyek, ránk váró feladatok, aggodalmak, és talán olyan terhek is, amelyeket már régóta cipelünk. Próbáljuk most egy percre félretenni őket, és csak ezt az egy mondatot vigyük magunk alatt. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. A legfontosabb nem az, hogy ma mennyire voltunk sikeresek, nem is az, hogy mennyire voltunk erősek, hanem az, hogy van főpapunk, van megváltónk. Van valaki, aki elvégezte azt, amit mi soha nem tudnánk elvégezni. És ha ő a mennyben, az Atya jobbján ül, akkor a mi életünk sincs rossz kezekben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a legfontosabb nem bennünk, hanem benned van. Köszönjük, hogy te elvégezted a megváltás művét, és ma is uralkodsz az Atya jobbján. Amikor aggódunk, emlékeztes arra, hogy életünk a te kezedben van. Amikor bizonytalansággal küzdünk, adj hitet, hogy rád bízzuk magunkat. Add, hogy a te békességed őrizze meg a szívünket és gondolatainkat. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez,

0: A balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági asszály van, az ország felén súlyos az asszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hét végéig sincs kilátás, az Alföld jelentős részén tovább súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy vaddisznó téved Budapesten a Kossuth téri metró aluljárójába, a mozgó lépcsővel egészen a megállóig ment. De a vaddisznók nem csak Budapest perem részein, hanem Miskolcon és Nyíregyházán is élnek. Mi ennek az oka, mit tegyünk, ha a városban sétálva vaddisznókkal találkozunk? Mai vendégünk Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, a riporter Hegedűs Márk.
2: El fogunk jutni a mi vételkörzetünkig, Miskolc és Nyíregyháza kiemelten szóba kerül majd ebbe a beszélgetésben, de először kezdjük a főváros felől, mert hogy a szombati nap folyamán bejárta a sajtót, hogy egy vadisznó Budapest belvárosáig jutott, ahol egy először metró aluljáróba jutott le, aztán a mozgó lépcsővel meg le egészen a peronokig, ha jól értettem. Kezdjük egy picit messzebbről. Hogyan kerül Budapest belvárosába egy vaddisznó?
3: Ezt találgathatjuk, és vannak is elméletek arra, hogy akár a budai kerületekből, ahol ez a probléma, tehát a belterületen megjelenő vaddisznó probléma köre már elég régóta adott, de az is lehet, hogy mondjuk a negyedik kerületből indult, ahol szintén a Dunához elég közel az utóbbi időszakban rendszeresen figyeltek meg vaddisznókat. Szinte biztos, hogy a Duna közvetítésével, lehet, hogy egy Margit-szigeti megállóval jutott oda a Kossuth tér környékére ez a jószág, de igazából senki nem fogja tudni. Az biztos, hogy valahol mondjuk a belvárosban, a parlament környékén, a Kossuth térnél, vagy bárhol ott a, mondjuk úgy, hogy kőzsákban a vaddisznónak a megjelenése az egy rendellenesség, tehát arra semmiképpen nem kell számítani a továbbiakban sem, ahogy eddig sem kellett volna, hogy a vaddisznók tömegével rendszeresen jelennek meg ezen a környéken. Egy hasonló eset volt talán 2014-ben vagy 2015-ben, amikor néhány vaddisznó a Nagykörúton nyargalt végig, és egész éjszaka, illetve másnap is mindenki azt kereste, azt figyelte, hogy éppen ki hol videózta vagy fotózta ezt a vaddisznót, de hát azóta sem történt hasonló. Az, hogy mondjuk egy település peremkerületeiben, és nem csak most a budai kerületeket kell gondolni, hanem mondjuk Pesten is, a pesti oldalon is előfordul hasonló, hogy ahol közel van a természeti terület, ahol erdő van, ahol olyan helyek vannak, ahol jól meg tud bújni a vaddisznó, ott rendszeresek a megjelenések, és nem feltétlenül csak a bejáró vaddisznókat kell gondolni, hanem ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a mi közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a cínyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna, ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használni a területet, három dologra kell gondolni, élelem, víz, búvóhely. És hogyha ezeket könnyebben találja meg az ember közelében, mint mondjuk az erdőn, mezőn, természetben, akkor elfogadja ezeket az általunk kínált szolgáltatásokat, hiszen bármilyen mondjuk úszómedence, amiből tud inni, bármilyen kidobott szerves hulladék, amit meg tud enni, bármilyen elhagyott telek, amit mi hagytunk elgazdasodni, ezek általunk, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de általunk biztosított szolgáltatások. Hát a tudatosságnak a legmagasabb foka, hogyha valaki elkezdi etetni szándékkal a vadon élő állatokat, és a következő pillanatban a konfliktusba keveredik velük, és ilyenkor jön ez az úgynevezett hálátlan dög-szindróma, hiszen sokan nem értik meg, hogy nem lehet egy vadon élő állattól elvárni mondjuk ugyanazt a hálát, amit egy kutyától, amely faj egyébként évtízezrek alatt idomult hozzá az ember közelségéhez.
2: Korábbi nyilatkozatából tudom, 444-en olvastam mindezt, hogy készült egy felmérés a korábbi Szent István Egyetemen, genetikai vizsgálattal elvetették a budai hegyekben élő vaddisznókat, és ott már genetikai változást mutathatta ki a teljesen vadon élő társakhoz képest. Ez valami hasonló, csak, hogy mondjam, a folyamat elején vagyunk, mint most a kutyáknál, amiket említett?
3: Nem gondolnám, itt egy picit más a helyzet. A kutya esetében egy tudatos háziasítás, aztán pedig egy tudatos tenyésztés folyt, viszont tudok párhuzamot vonni olyan állatokkal, amik nem nagyon jutnak eszünkbe ebben a helyzetben, azt mondom, hogy dolmányos varjú, amelyik most már minden nagyobb településen előfordul. Valaha dolmányos varjú ugyanúgy embertől távol élő faj volt, de ugyanez elmondható egyébként a fénycénegéről, a rigóról, tulajdonképpen bármilyen állatról, ami nem háziasított, tehát nem házi kedvenc vagy haszonállat, és mégis az ember közelében jelenik meg, jellemzően ugye szabadon, mert fennül a fa ágán, szaladgál a parkban, és így tovább, és így tovább. Tehát inkább egy ilyen folyamat indul be a vaddisznónál, amikor alkalmazkodik hozzánk, és megjelenik itt a környezetünkben, és egyébként a kutatás, amit ön említett, valóban azt mutatja ki, most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az eredményeket, hogy a szemünk előtt folyik néhány évtized alatt az evolúciót, mielőtt a megállapítás ennek a kutatásnak, ahol összehasonlították a budai hegyekben Budapesten kívül élő vaddisznók mintáit olyan vaddisznókkal, amelyek bizonyítottan Budapest területén belül, tehát ember közelben élnek, hogy olyan kromoszómáknál vannak elváltozások, amely kromoszómák például a stressztűrésért vagy az alvás ciklusért felelnek, és olyan irányban módosulnak ezek a kromoszómák, hogy sokkal könnyebben és egyszerűbben viseli el a stressz hatást, amit mi okozunk. Magyarán őt nem fogja zavarni az, hogy hangosak vagyunk, hogy valamilyen szakhatások vannak, hogy esetleg valaki rákiabál, hogy menjen arrébb, hogy ennek az evolúciónak hol a vége, és mondjuk beszélhetünk-e 100 év múlva városi vaddisznókról, amelyek a Városligetben vagy bármely más nagyvárosnak a parkjaiban úgy élnek, mint most a dolmányos varjak, hát ezt nem tudnám megmondani. Bízom benne egyébként, hogy nem, mert azért egy akár mázsás állat nem való a közparkokba az én álláspontom szerint, de maga az irány, amit ugye el tudunk képzelni a távoli jövőben, ilyen tudományos, fantasztikus igényességgel, az ez, hogy ahogy mondjuk indiai városokban a majmok mászkálnak az ablakpárkányon, ugyanúgy mondjuk a járdán keresztül ügethet valahol egy vaddisznókonda, amely nem zavartatja magát az emberek jelenlététől, de ezzel együtt mondjuk ez nagyon sok veszélyforrást jelent, nem feltétlenül arra gondolok, hogy megtámadja a vaddisznó az embert, hanem más nem mondok, mint hogy amikor mondjuk egy kétszer-kétsávos úton nyargalnak át, akkor ez bizony baleset veszély gépjármű forgalom szempontjából.
2: A genetikai változás beindulása, amikor ezt ön először olvasta ebben a kutatásban, az ön személy szerint meglepte?
3: Jobban belegondolva nem, mert tulajdonképpen az egész evolúció arról szól, hogy bizonyos fajok a változó körülményekhez tudnak alkalmazkodni. Aztán más fajok meg nem, és hát a statisztika, illetve a tudomány szerint a világon valaha is megjelent különböző élőlényfajoknak a 99,9%-a eltűnt. Tehát, hogyha valaki sikeres, hogyha valaki tud alkalmazkodni, az köszöni szépen minden körülmények között, amelyek mondjuk úgy az ő tűrés határán belül vannak, meg fogja találni azokat a lehetőségeket, amelyek között köszöni szépen remekül fog tudni élni. A Darwin elmélet nem arról szól a közhiedelmekkel ellentétben, hogy a legerősebb marad életben, az marad életben, az marad meg, és az lesz sikeres, aki a legjobban tud alkalmazkodni, és valahol minden olyan állat és növény, amely jelenleg itt a környezetünkben van, a legsikeresebbek közé tartozik, hiszen itt van. De ez sajnos változhat, hiszen hogyha mondjuk olyan körülményeket veszünk figyelembe, mint a globális felmelegedés, vagy klímaváltozás, hogyha valaki jobban el tudja fogadni, ezek olyan nyomást gyakorolnak a környezetre és a különböző élőlényekre, hogy fene tudja, hogy mondjuk hogy alakul át a Kárpát-medence, hogy kicsit kitekintsünk így a jelenlegi határainkon kívülre. Egyébként pont a vaddisznónak, illetve a nagyvadfajoknak ez kedvez, hiszen azok a hosszú és hideg telek, amelyek megtizedelhették a szaporulatot, tehát a disznó esetében a malacukat, ezek eltűntek, és ez az egyik olyan tényező, amelyik a vaddisznó állomány növekedéséhez vezetett még egy sor más szempont mellett.
2: Két témát szeretnék még mindenképpen érinteni. Az egyik, hogy mennyire veszélyesek ma Magyarországon a városokba élő vaddisznók, tehát ezeken a peremterületeken, ugye a budai hegyekben, meg akkor hozzuk be a vidéki dolgokat is, amit említett a más helyen, Miskolcot és Nyíregyházától szintén ez megfigyelhető. Tehát ezek a vaddisznók mennyire veszélyesek az emberekre nézve, és a B kérdés az, hogy hogyan viselkedjünk, ha találkozunk egy vaddisznóval egy városi területen belül. Van-e különbség, ha egy metró alagútban futok vele össze, meg akkor, ha a kert végében este a budai hegyekben? Na most három kérdés is feltettem egyszerre. Mennyire veszélyesek, kezdjük innen?
3: Alapvetően nem veszélyesek, hogyha veszélyes alatt azt értjük, hogy megtámadja az ember. A vaddisznó három esetben támad meg embert. Az egyik az, hogyha sarokba szorítjuk, akkor az nem is feltétlenül támadás, csak menekülés közben éppenséggel földöghet valakit. A másik helyzet, amikor a vaddisznó sebzett, zrínyi óta tudjuk, hogy ez bizony rossz szó nem. A harmadik eset pedig, hogyha egy kocáról van szó, amelyik malacokat véd, akkor viszont valóban támadhat, neki mehet az embernek, mert egy rendkívül jó szülőről beszélünk, és a vaddisznó sikerességének az egyik titka az, hogy ennek a jó szülőségnek a révén is nagyon sok malac életben tud maradni. Tehát, hogyha visít a malac, akkor a koca biztos, hogy megvédi. De mind a három eset nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen voltál példa. Máskülönben viszont közvetetten veszélyt vagy problémát jelenthet ez a faj, mert már emlegettük ugye a vadelütést, hogyha vaddisznók átjárgalnak az úton mondjuk egy reggeli csúcsforgalmi időszakban, akkor ez egy nagyon kemény komoly veszélyforrást jelent. Hogyha mondjuk betegségekről beszélünk, akkor említettük az afrikai sertéspest is. A más olyan betegséget, ami nagyon nagy galibát okozna, a vaddisznó nem terjeszt, de megint csak, hogyha nagyon messzi távlatokba gondolkozunk, akkor tudja a fene, hogy mi és hogyan tud mutálódni. Tehát biztos, hogy bármilyen vadon élő állat, ami közvetlen környezetünkben, az inkább probléma forrás, mint sem mondjuk egy örömteli dolog. Tehát a természetnek a természetben lenne a része, egy helye.
2: Mit tegyünk, ha találkozunk? Kerüljük el, menjünk át az utca túloldalára, a kert végéből menjünk be a házunkba. Mit javasol?
3: Pontosan ezeket, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan helyzetet, hogy valahol Miskolc környékén valaki este már sötétedés után baktat haza a buszmegállóból, és meglátja, hogy ott van előtte néhány vaddisznó, vagy éppen kilépett a konda, nincsen más dolga, mint hogy álljon meg, vagy várjon egy kicsit, amíg tovább mennek, mert előbb-utóbb tovább mennek, vagy hogyha tud, akkor menjen kerülő úton. Azt semmiképpen nem érdemes megpróbálni, hogy oda megyünk, és megpróbáljuk elzavarni, vagy hesegetni, vagy megdobálni, vagy bottal megbögdösni, mert itt ugye visszatolok arra, hogy ha malacok vannak, és mondjuk laikusként lehet, hogy az ember csak annyit lát, hogy hát disznó, legfeljebb kicsi disznó, nem kell tőle tartani, ebből már lehet támadás. Ettől eltekintve viszont más ilyen kvázi ökölszabályt a vaddisznóval való találkozásra nem tudunk mondani, nincs is, tehát távolságot kell tartani, és ez az egyetlen kulcs annak, hogy ne legyen probléma. Olyan esetleg elméleti síkon előfordulhat, hogy egy vaddisznó közeled meg az emberhez, hogyha ez olyan vaddisznó, amit etetnek. Tehát ami már az embert összeköti a táplálékkal, és éppen ezért fontos, hogy eltessük, és természetesen minden olyan forrást, ami vonza a disznót, megszüntetni nem tudunk, hiszen mindenkinek mondjuk szíve joga a saját telkén komposztálni, vagy hogyha úszó medencét szeretne, vagy egy kis medencét a gyereknek, akkor azt is kitenni az udvarra, de innentől vagy meg kell akadályoznunk, hogy a portára bejusson a vaddisznó, vagy a másik opció, hogy meg kell békülni azzal, reggel időnként kimegyünk a kertbe a kávéval, és azt látjuk, hogy éppen ott túrnak az eteményünkben, és ezt tudomásul kell venni. Tehát sajnos az állatok alkalmazkodnak. Van egy külön tantárgya vadgazdamérnököknek a Gödöllői Egyetemen, az a cím, hogy városi vadgazdalkodás, és aki ennek a tárgyat a felelősen, és szerint is meg szeretném említeni Helpel Miklós professzort, ő úgy szokta összefoglalni ezt az egész jelenséget, hogy az állat nem hülye. Ezt az egyet kell érdemben tartani, és ennek megfelelően megpróbálni gondolkozni egy olyan élőlénynek a fejével, amelyik ugye ezt a három nevezett forrást, a táplálékot, a vizet és a búvóhelyet keresi. Ha körülnézek és látom, hogy ezek ilyen rendelkezésre állnak és hozzáférhetőek, akkor arra számíthatok, hogy előbb vagy utóbb valamilyen állat, adott esetben a vaddisznó meg fog jelenni. Mondjuk az én portámon, vagy a parkban, a lakóhelyemtől nem messze.
2: Oké, és akkor a lokális jellegre utalva kérdezem, hogy kifejezetten a Miskolc és a nyíregyházi vaddisznó helyzetről tud valamit mondani? Tehát tudod, hogy ott ez mekkora összevetve a jelenlétük a budai jelenléttel? Erről vannak-e források, konfliktusos helyzetről tud-e, vagy miért sorolta fel ezeket a városokat korábbi interjúban?
3: A statisztika nem áll rendelkezésre, és azért is lenne nehéz ezt vezetni, mert manapság ez egy nagyon megtévesztő dolog, a média és a közösségi média miatt. Tehát, hogyha mondjuk egy úton, egy forgalmasabb úton végigszalad egy vaddisznó, akkor könnyen lehet, hogy két órán belül arról megjelenik 8 felvétel, és amikor a sajtó azt látja, hogy 8 különböző videó kering arról, hogy Petőfi Sándor utcán végigszaladt egy vaddisznó, akkor hajlamosak összevonni, és találkoztunk már hasonlóval, hogy egy disznó miatt már az egyik újság arról írt, hogy el lett a vaddisznók a most éppen Petőfi Sándor utcát, tehát nagyon csalóka ez a kép. Nyilván helyben, mondjuk egy konkrét utcában, egy konkrét városrészben, vagy lakótelepen az ott élők érzik, hogy ez a helyzet fokozódik, vagy nem fokozódik az éves, néhány éves távlatban, de nincs olyan országos statisztika adatbázis, ahol nyilván lehetne tartani, hogy éppen hol mennyi a vaddisznó. Viszont vannak jó megoldások, és Miskolc egy kicsikét előrébb szaladt, hogyha így fogalmazhatok, mert jó néhány évvel ezelőtt, talán 2012-ben vagy 3-ban egy forró drótot létesített az önkormányzat, ahol lehetett jelezni, hogyha valahol vaddisznó jelenik meg, és emlékeim szerint volt egy hivatásos vadász, akivel akkor tehát még kötöttek is szerződés, hogy amikor ilyen probléma fölmerül, akkor közvetlenül őt lehessen értesíteni, és ha van rá mód, akkor megpróbálja elejteni ezeket a vaddisznókat. Nem tudom, hogy jelenleg van-e ilyen program, de azért mondom, hogy kicsit a jövőt beláttak, mert pont 2025. december óta a vonatkozó szabályozás azt írja elő, hogy ha a kárt okozó vagy veszélyt jelentő vad, tehát vadászható faj jelenik meg egy település belterületén, akkor a polgármester hivatott intézkedni, ez nyilvánvalóan nem név szerint a polgármester, mint természetes szemét terhelő felelősség, az önkormányzatnál kell, hogy lecsapódjon, és jelenleg pontosan ez a megoldás körvonalazódik, hogy azokon a településeken, ahol rendszeres ez a probléma, kell keresni egy olyan személyt, aki vállal ilyen feladatot, vele lehet kötni a szerződést, és ugyanaz, ami annak idején már működött ezek szerint Miskolcon, ugyanez valósul meg most is, csak az ország több településén most formálódik ilyen együttműködés. De nagyon fontos látni, még egyszer hangsúlyozom kell, hogy ez nem vadászat, tehát attól, hogy vadász tudja megoldani ezt a problémát, aki egyrészt ért a vaddisznóhoz, másrészt meg megvan a megfelelő felszerelése, ez semmilyen formában nem minősül vadászatnak, vagy gazdálkodásnak. Ez egy kárnak az elhárítása, vagy ez egy konfliktus forrásnak a megszüntetését jelenti.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a hírek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Híd óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevés látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a jóautók.hu Adatahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyi autó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forint árfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal. A külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 900 122 ezres csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30 hírekkel jelentkezünk, azt követően arról szólunk, hogy Bálint Ágnes nevezték ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának élére.
2: Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval! La la

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 22-e van, a Menyhértek neve napja, de ma ünnepelnek Agaton, Barakon, Barakony, Boglár, János, Mária, Merse, Míriam, Timót, Timóteus és Zombor nevű hallgatóink is. Mindenkit Isten értessen, és azokat is köszöntjük, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorában először 1485-öt említi a kalendárium, mégpedig ennek az évnek augusztus 22-éjét a Lancaster ház győzelmével véget ér Angliában a rózsák háborúja. 1531-ben Jan Tarnowski vezette lengyel sereg döntő vereséget mért a moldvaiakra az Obertini csatában. 1667. augusztus 22-én 9. Kelemen pápa megerősíti Szerepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbátság intézményét. 1837-ben ezen a napon megnyílik a Pesti Magyar Színház, későbbi nevén a Nemzeti Színház. 1853. augusztus 22-én Brüsszelben házasságot kötött II. Lipót belga király és Habsburg-Lotaringiai Mária Henrietta belga királyné. 1864-ben a Nemzetközi Vörös Kereszt megalapítása volt ezen a napon, tehát augusztus 22-én. 1920-ban az első salzburgi ünnepi játékok megnyitója zajlott. Egy évvel később, 1921-ben a magyar hadsereg bevonul az addig szerb megszállás alatt álló Pécs-Baranyai területre. 1862-ben merényletet követnek el de Gaulle tábornok elnök ellen sikertelenül. 1985-ben pedig a British Air Tours 28-as járata felszállás közben kigyulladt a manchesteri repülőtéren. A tragédiában 55 ember vesztette életét. Még 1994. augusztus 22-én hivatalosan elfogadják Svédországnak a NATO-val létrejövő egyéni partnerségi programját.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Enyém, tied, övé. Az első szó ebből a három birtokos névmásból szinte a legelső, aminek a jelentését megtanulja az ember. Már az egészen apró gyerek is tudja, mi az övé. Aztán következik a tiéd megértése és elfogadása. Persze vannak, akik egész életükben nem tudnak különbséget tenni az első és a második, sőt, a harmadik jelentése között, ezért vannak tele a börtönök, de ez más lapra tartozik. Rendben is van ez, mert ezen alapulnak kisebb-nagyobb közösségek, egész társadalmak, sőt, még a világ viszonylagos békéje is. Jól is hangzik. Az én játékom, az én könyvem, a te táskád, az ő biciklije. Felnőtt korban pedig az én házam, autóm, számítógépem, bankszámlám és így tovább. Azt is bátran mondhatjuk, hogy az én párom, édesanyám, testvérem, barátnőm, gyerekem. Sokszor láttam azonban, hogy aki ezeket kimondja, komolyan is gondolja, hogy a másik ember az övé. A tulajdona, mint a gyereknek a macia, akivel szabadon rendelkezhet, ha akarja, babusgathatja, ha akarja, földre dobja. Megszabhatja, mikor mit tehet és mit nem. Beoszthatja az idejét, uralkodhat rajta, magához láncolhatja, vagy esetleg tárgyként kezelheti. Gyakran láttam keresztény családokban is, hogy legtöbbször a gyerek esik áldozatul ilyenfajta mindenre rátelepedő szeretetnek, amire régen azt mondták, majom szeretet. Mindig velem, mindig szem előtt, mindig csak mi, és minden és mindenki kívül maradhat, vagy éppen kívül kell maradnia. Azt kérdezi a Szentírás, mit van, amit ne kaptál volna? Tudomásul kell venni, hogy semmi, és ebbe beletartoznak a szeretteink is. Az én gyerekem, meg a tiéd, bár megszokott, hogy amikor aranyos és jól teljesít, akkor az enyém, ha meg hibázik, akkor a te gyereked, de vegyük tudomásul, hogy mindenek előtt az övé. Bizományba kapjuk őket, mert aki adta, megbízik bennünk, ezért szerethetjük őket. Céllal adja, s amit így ad az Isten, azzal előbb vagy utóbb el kell számolnunk. Enyém, jaj de jó, a tied is, ketten tudunk örülni neki. Felelősek vagyunk érte, mert első renden az övé.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági aszály van, az ország felén súlyos az aszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hét végéig sincs kilátás, az Alföld jelentős részén tovább súlyos. Bodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a

0: Közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: is akarom veled ezt még.
1: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink! Bálint Ágnes nevezték ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának élére. A szakember a digitalizációban látja a jövőt, és a nap bármely szakában elérhető készletben. A 150 ezres állománnyal rendelkező szakkönyvtárban több mint 10 dolgoznak azért, hogy az egyetem oktatóit és hallgatóit kiszolgálják, segítsék az oktatóit. Kutatást. Bálint Ágnessel Búzás Bori beszélget.
3: A Hittudományi Egyetem szakkönyvtárának vezetőjével Bálint Ágnessel beszélgetek, és mielőtt arra rátérnénk, hogy milyen célokkal áll neki a jövőnek a szakkönyvtár életét nézve, egy kicsit beszéljünk magáról a szakkönyvtárról, mert talán erről beszélünk keveset, hogy egy ilyenje is van az egyetemnek, amely kifejezetten azt a célt szolgálná, hogy a szakanyagokkal szolgálja ki a hallgatókat, jól gondolom én, és egyáltalán mi a története ennek a szakkönyvtárnak?
4: Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Valamikor szemináriumi könyvtárak szolgálták egy-egy oktató professzornak a kutatását és előadásait. Ez a rendszer azonban ma már szinte a múlté. Egyrészt a törvény is kötelezi arra a felsőoktatási intézményeket, hogy olyan könyvtárat működtessenek, amelyek a hallgatók érdekeit szolgálják, amelyeket a hallgatók oktatói közreműködés nélkül látogathatnak, tehát a nyilvántartási órák száma, de még annak a száma is elő van írva, hogy hány széknek kell lenni az olvasóban a hallgatói létszámhoz igazítva. Tehát mindenképpen a hallgatók igényeit és céljait támogatandó segíti a felsőoktatást egy ilyen szakkönyvtár. 1996-ban, ha jól tudom, én is most ismerkedem a könyvtárnak a közelebbi történetével, alapította meg az akkori rektor a központi szakkönyvtárat, akkor a szemináriumi könyvtárak anyagából került össze egy olyan válogatás, amely alapját képezte ennek a szolgáltatásnak. Bizonyos értelemben a szemináriumi könyvtárak ma is önállóan léteznek, de egy rendszerben vannak ezzel a központi könyvtárral. Egy fontos elem volt az, amikor a tanítóképző és a Hittudományi Egyetem egyesült, ekkor az egyetem a saját szakkönyvtárát és a tanítóképző Maróti György nevét viselő szakkönyvtárát összevonta az intézmény egyesítésének során, és így jött létre az a könyvtár, amely ma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György könyvtára nevet viseli. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a hittudományi képzéseknek a profilját, és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi, és mind a kettőben szolgáltat.
3: Csak a hallgató kedvéért tegyünk tényleges és érthető különbséget a nagykönyvtári állomány és a szakkönyvtári állomány között, hogy mennyiben speciálisabb ez a szakkönyvtár, hogy mindenki érthesse, hogy valóban ez egy teljesen más profil és más célt is szolgál.
4: Nyilvánvalóan vannak átfedések, hiszen a nagykönyvtár valamikor a hittudományi képzéseknek az anyakönyvtára volt, sokáig ezt támogatta. Intézménytörténeti okai vannak annak, hogy ma már a levéltárral és a múzeummal együtt egy közgyűjteményt alkot, és közvetlenül az egyházkerület fenntartásában működik. A történeti állományban van átfedés, valamennyi átfedés van az általános ismereti tárgykörök tekintetében is, viszont az a fajta szakkönyvtári jelleg, ami kifejezetten a teológiai képzést, kutatást támogatja, illetve a tanítóképzéssel kapcsolatos módszertani, pedagógiai, pszichológiai anyagot illeti, az teljes körűen sokkal inkább ebben a szakkönyvtárban érhető el, hiszen a kiváló oktatóink napi munkájának az eredménye az, hogy lépést tartunk mi is ezeken a szakterületeken az új könyvek, folyóiratok megjelenésére. segítségével.
3: Kifejezetten a hallgatók, oktatók munkáját kívánja segíteni a szakkönyvtár, akkor gondolja azt az ember, hogy a munkadandárja az pont a tanév idejére esik, de hát gondolom nem, tehát valószínűleg a nyár is ad azért feladatokat.
4: A könyvtári munkában azért van szezonális jelleg, ez így van, nagyon jó a sejtés. Nyilván a tanévhez kapcsolódik az, amikor sokkal nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni a felhasználók képzésére, a könyvtár szolgáltatásainak a megismertetésére. Ezek csoportos és egyéni formában is zajlanak. Ilyenkor a felhasználók kiszolgálása talán hangsúlyosabb. A nyári szünetet pedig arra használjuk, hogy ilyenkor az állományunkat rendezzük, vagy esetleg olyan restanciákat próbálunk ledolgozni, amelyek a tanév során felgyűltek. Jelesülre tartoznak azok a raktárrendezési feladatok, vagy amikor egy-egy folyóirat évfolyamát egybeköttetjük, úgy veszük le a tárba, hogy már teljesek. Ezekre évközben, amíg még az egy-egy újabb szám érkezik, nincsen lehetőség, de a régi szemináriumi anyagból is van még egy kevés feldolgozatlan állományunk, ezeket ilyenkor tudjuk jobban, szabadabban és hatékonyabban kézbe venni.
3: Az oktatók és a hallgatók egyébként milyen időközben vehetik igénybe a könyvtárnak a szolgáltatásait? Kis túlzás a 024-es nyitvatartással működik, és bármikor be lehet térni, vagy megvan az a megszabott rend, ami közben jöhetnek a hallgatók.
4: Ez a 0-24 órás nyitvatartás, ez egy nagyon jó trend, és vannak már olyan teológiai könyvtárak az országban, akiknek ez sikerült meglépni. Hát hosszú távon nagyon jó lenne ebbe az irányba elmenni. Nyilván ez mindig függ az adottságoktól, hol helyezkedik el, hogyan közelíthető meg a könyvtár. Ez most nálunk még nincs így, tehát megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük beülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, tehát a terhelésnek megfelelően alakítjuk a nyitvatartást is, viszont a 0-24 órás nyitvatartásnak van egy olyan módja, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az valóban az, hogy minél több dokumentumot 0-24 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra, sőt ezek nem csak a könyvtár területén kívül, azaz az egyetem területéről, hanem akár otthonról is elérhetőek. Tehát a legnagyobb kényelmet és rugalmasságot igyekszünk ezzel biztosítani az olvasóknak, hogy bármikor az érdeklődésük, kíváncsiságuk, netán egy nyomasztó határidő sürgeti őket, akkor hozzájussanak a szükséges olvasnivalóhoz.
3: Itt most egy-két célt már megfogalmaztunk, ez benne is volt a vezetői tervei között a jövőre nézve.
4: Hibrid állományfejlesztés, vagyis a papír alapú és emellett a digitális állományfejlesztése az benne volt a koncepcióban. Nyilván nagyon érdekes helyzet van a könyvtári világban, és egyáltalán a kiadói világban. Azt gondolnánk, hogy a digitális gyűjtemények azok, mivel nem kerülnek nyomtatásra, nem igényel papírt, nem kell szállítani őket, ezért ezek olcsóbbak lesznek. Sajnos a valóság nem ez, hanem ezek a digitális gyűjtemények éppen azért, mert irdatlan mennyiségű folyóiratot, információt képesek összegyűjteni és egyszerre szolgáltatni, nagyon költségigényesek. Tehát mindig nagyon megfontoltan kell válogatni a kínálatból, hogy valóban a releváns és jól hasznosuló adatbázisokra fizessünk elő. De mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell. Tehát megkerülhetetlen ez a váltás, hogy egyre inkább a távolról elérhető és szolgáltatható digitális állományok felé haladjunk.
3: Hány kollégával vág neki a jövőbeni munkának?
4: Hála Istennek nem vagyunk kevesen. Több mint 10 kollégával dolgozhatunk, azért fogalmazok így, mert vannak részmunkaidőben dolgozók, van távmunkában dolgozó kollégánk is. Ez egy nagyon jó arány, nagyon sok fele tudunk figyelni, és mélységében tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyek ránk hárulnak, tehát nincs az a nyomás, hogy a szolgáltatás sürgető határidejére tekintettel töredékes munkát végezzünk.
3: Mekkora a könyvtárnak az állománya?
4: Hát 100 000-et meghaladó állományról beszélünk. ez egy jó közepes könyvtárnak számít. Sajnos azért nem tudok egészen pontos számot adni, mert a tanszékeknek az állománya még most kerül feldolgozásra, és most fog az adatbázisba bekerülni, tehát az, amit én 100 000 fölé teszek, az a már leltárba vett dokumentumoknak a száma, ez még azért jelentősen változhat, hogyha a közeljövőben a tanszéki könyvtárak állományát föl tudjuk dolgozni.
3: Már csak végezetül szeptembertől visszatérnek a hallgatók, nekik kell egyetemi kártyát bemutatni, vagy elég csak a diákigazolvány, tehát hogy mivel vehetik igénybe a könyvtárnak a szolgáltatásait?
4: A könyvtár szolgáltatásait az Unipass kártyával is igénybe lehet venni. Akik ilyet nem igényelnek, azok számára saját olvasójegyet bocsátunk ki. Mindenképpen szükséges az, hogy legyen valamiféle nyilvántartása az olvasóinknak, viszont ez pikpak nagyon gyorsan megvan, tehát ez ne legyen akadály, hogy itt az adatait meg kell adnia bárkinek. Nyilvánvaló ez is egy szerződéses viszony a könyvtár és a felhasználóink között. Mi vállaljuk a szolgáltatásokat, ő vállalja azt, hogy ezekkel olyan módon él, hogy abból a következő nemzedékeknek is fennmaradjon a könyvtár. Nagyon nagy szeretettel várjuk az új beiratkozókat, az új évfolyamot, úgy a teológiai szakokon, mint a nem hitéleti szakokon, sőt említenem kell a felnőtt képzést is, az ő hallgatóik is számosak, és nagyon nagy örömmel járnak hozzánk. Itt főleg olyanokról van szó, akik felnőttként valamilyen újabb szakképesítés megszerzése érdekében ülnek be az iskolapadba az ő esetükben, de akár a mostani generációnál is tapasztaljuk azt, hogy a digitális világban való szakszerű tájékozódáshoz azért még mindig szükséges az, hogy könyvtárosként segítséget nyújtsunk, megtanítsuk őket, hogy melyek a megbízható források, melyikre hogyan hivatkozzanak, milyen rangsort lehet felállítani a tudományos források között, tehát kritikusan gondolkodva, értékelve, és nem csak a Google találatoknak a sorrendjében vegyék magukhoz azokat a dokumentumokat, amelyek elérhetőek.
2: Kedves hallgatóink! Bálint Ágnes nevezték ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának élére. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben, a riporter Búzás Bori volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amely tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ne félj az öregedéstől. Futásomat elvégeztem. Timóteus azért második levél, 4. fejezet, 7. vers. Pál ezt írta, mielőtt a hite miatt kivégezték volna. A ma nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltéthetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr azon a napon. 2. Timóteus 4. fejezet, 7. és 8. vers. Egészen a kivégzése pillanatáig írt, és olyan igazságokat vetett papírra, amelyek megváltoztatták a világot. Elmondhatta magáról, hogy elvégezte a futását, de az egyetlen egyszer sem hagyta el a száját, hogy feladom. Vajon lett volna oka feladni a harcot? Biztosan, hiszen üldözték az ellenségei, és elhagyták a barátai. Akkor mégis mi vitte tovább? A szívében égő mennyei látomás. Amíg van ilyen látásod, nem öregszel meg. Ezeket tedd meg, ha le akarod győzni az öregedéstől való félelmet. Először is maradj mindig hittel és várakozással teljes. Ha hiszed, hogy még csak ezután következnek életed legnagyszerűbb napjai, akkor így is lesz. Másodszor, ahelyett, hogy a régi szép időkön ábrándoznál, igyekezz új emlékeket gyűjteni. Próbáld meg például másként, máshol és másokkal megtartani az ünnepeket. Ha olyas valamire vágysz, amit még sosem volt, akkor olyas valamit kell tenned, amit még sosem próbáltál. Harmadszor, rakd rendbe a pénzügyeidet. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is. Példabeszédek könyve 13. fejezet 22. vers. De nem a pénz a legjobb dolog, amit örökül hagyhatsz, hanem a szeretet, a hűség, a becsületesség és az istenfélő példamutató élet. Ha Isten megváltott gyermekeként halsz meg, egy jobb helyre kerülsz. De addig is legyen az a célod, hogy egy jobb világot hagyj magad után.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Ebben az órában hallhatnak arról, hogy a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség idén is megszervezte több nemzedékes táborát Berekfürdőn.
2: A gyülekezeti életünknek az egyik legmeghatározóbb közösségi nyári programja, amikor valóban több nemzedékkel, nagyon nagy létszámú közösséggel a Megbékélés Háza befogadó képessége és a hozzátartozó épületek befogadó képessége függvényében jövünk. Gyakorlatilag vasárnap délutántól a következő péntek ebéd utánig töltjük együtt az időt, életformaszerűen.
1: Ezt követően Szó Anikóval beszélgetünk, aki Fülpös Daróc díszpolgára elismerésben részesült.
3: Amilyen rendezvényt tudunk szervezni az Egyesületen belül is, a Fülpös Daróc Egyesületen belül is, akkor azt megteszem, és 100%-ban, ha elnök úr szól, én már ott vagyok, akár főzni kell, akár szervezni, akármit, vagy éppen ha például azt kell csinálni, hogy egy rendezvény előtt végig kell menni szemetes zsákkal az utcán, mert sajnos ugye vannak szemetelő emberek, én azt is megteszem.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan is, részletesen Kontinentális reggelink most következő órájában. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, tábor követ tábort. Gyülekezeti és egyházmegyei táborok egyaránt színesítik a nyarat. A nyírségi református egyházmegye nemrégen ifjúsági tábort szervezett Hercegkúton. A nyár elején a nyíregyházi belvárosi gyülekezetben fogadták 5 napos bibliaklub keretében az általános iskolásokat, legutóbb pedig a szokásos több nemzedékes táborban élhették át Isten és a közösség összetartó erejét a családok Berekfürdőn. Gál Tamás helyszíni összeállítását hallják.

0: Ez volt a jelmondata az idei melegfürdői több generációs tábornak, amelyet már nem is lehet tudni hanyadjára rendezett meg a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség. Az egészen kicsiktől, vagyis a néhány hónaposoktól a nyugdíjasokig részt vettek rajta a gyülekezet tagjai. És mivel az idei év az imádság éve a reformátusoknál, ezért az imádság, az imádkozás volt a fő téma. Dr. Gál Sándor, a gyülekezet lelkipásztora, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese avatott be a részletekbe.
1: A gyülekezeti életünknek az egyik legmeghatározóbb közösségi nyári programja, amikor valóban több nemzedékkel, nagyon nagy létszámú közösséggel a megbékélés háza befogadó képessége és a hozzátartozó épületek befogadó képessége függvényében jövünk. Gyakorlatilag vasárnap délutántól a következő péntek ebéd utánig töltjük együtt az időt, életformaszerűen. Az azt jelenti, hogy együtt étkezünk, együtt beszélgetünk, barátkozunk, bibliatanulmányozások, játékok, gyermekfoglalkozások történnek, ami egészen közel visz bennünket egymáshoz, és nem csak egymáshoz, hiszen a közösségépítés a egyházon kívüli társadalmi küldetés része is, hanem az Istenhez. A mi megalapozásunk az, hogy segítünk az embereknek, gyerekeknek, felnőtt korúaknak, időseknek a Istenhez közelebb kerülni, illetve aki közel van, annak megerősíteni a hitét.
0: Miért tábor, és miért nem egy egyszerű, idézőjelesen egyszerű nyaralás?
1: Hát nevezhetjük nyaralásnak, de alapvetően nyilván a megkülönböztetésnek az a célja, hogy kifejezzük azt, hogy itt igazából véve nem akkor kelünk fel, amikor szeretnénk, vagy amikor kivet bennünket az ágy, ahogy szoktuk mondani, hanem egy nagyon kényelmes családokhoz, egyedül levőkhöz is igazodó napi programunk van. Az élet is ilyen programozott, de ettől még nyaralás is, hogy táborozunk, hogy a tábornak rendje van. Hát a tábor az nem azért van, hogy a levegőbe lógjon, hanem az céllal valamit feldolgoz, valamire felkészülünk. Ezért tábor, azt gondolom, és nem egyszerű nyaralás. A programok nem elvesznek a nyári pihenésből, hanem megsokszorozzák azt, amire vágyik az ember a nyaralás során, hogy valami olyat, ami kiszakít a mindennapokból, bekapcsol valahova, egy erőforráshoz, rávezet a tisztánlátásra, igazodáshoz, család, tagok kiigazodnak jobban egymással, mint a hétköznapi rohanásban, és hát egymás nem ismerő emberek is közel kerülnek egymáshoz, és erre lehet építeni az év többi napjaiban. Egy másik szakákban dolgozik, egy másik városrészben lakik. Jó a találkozás nem csak a vasárnapi gyülekezeti alkalmakon, hanem a hétköznapokban is.
0: És hát a tábor ugye a szó hagyományos értelmében, mert a tábor az sátorozást is jelenthetne, de hát azért ennyire nincs erről szó. Viszont arra kíváncsi lennék, illetve hát árulj el a hallgatóknak, hogy hogyan épül fel egy-egy napnak a rendje.
1: Nem állunk messze a sátorozástól, a nagy kényelmes épületek kiszolgáló komfortja mellett egyre nagyobb szükségünk van a területre, de nem tényleg nem sátorozásról van szó. 8 órakor reggelizünk, tehát ez egy kényelmes dolog, aki korán kell, az addig sétál, olvas, internetezik, ha ezt bár nem javasoljuk, hogy ezzel tölts az idejét ezen a héten. 8-kor reggelizünk, kényelmesen együtt kezdjük, együtt zárjuk, aztán kávészünet, gyerekeknek játék, és akkor mindenki életkora vagy neme szerint egy-egy neki legmegfelelőbb csoportba beépül, és ott ugyanazt a témát dolgozzuk fel gyerekeknek gyereknyelven, felnőtteknek felnőtt nyelven, vagy gondolkodás szinten. Aztán megint egy olyan időszak következik, amit mi barkácsolásnak nevezünk, külön a hölgyek, külön a férfiak, fiús barkácsolás, női barkácsolás. Ez többnyire nem egyszerűen az idő elütése, hanem ott megint nagyon, nagyon szép látni az, hogy hogyan segítenek egymásnak a kicsiknek, a nagyok egymásnak, és készítünk valami emléktárgyat, ami többnyire aztán ott van az otthonokban felakasztva, kirakva, vagy használati tárgyat, ami emlékeztet bennünket az összetartozásra, még ajándékok is készülnek. Akinek ehhez nincs kedve, az pihen, beszélget, szervezkedik, intézi a dolgait. Megebédelünk, ebéd után egy hosszú pihenő van, nyilván kisgyermekes családok, idős emberek vannak, jól esik még a fiataloknak is egy délutáni siesta, és azt követően általában strandra megyünk, kiki a maga jó belátása szerint vacsoráig tulajdonképpen. Ott van egy 3 órás időszak, ami bőven elég ahhoz, hogy a beregfürdői gyógyvizet kihasználjuk. Az esti ájtataink is nagyon egyediek, egyéniek. Évenként változik a stílusa, változik a tartalma, nem hiszen az evangélium hirdetése a fő célunk, és vacsora után még mindig van valami rendkívüli program. Tegnap este esti sétát tartottunk, 140 ember együtt sétál, ennek fantasztikus ereje ereje van. Együtt ültünk le egy nagy réten, egy nagy mezőn, és ott énekeltünk gitárral, különleges nem csak érzéseket, hanem élettudatot éleszt fel bennünk ez. Este pedig hát nyilván a kisgyerekek lefekszenek, a felnőttek meg összedugják a fejüket többnyire, akik megtehetik kisebb csoportokban, egy-egy beszélgetés, barátkozás, ismerkedés, egy üdítő vagy egy doboz sör elfogyasztása után éjszakában nyúlóan záródik az este.
0: Nem csak együtt vagyunk, hanem hitben is tudunk előrelépni, ezt mondta Magyari Zoltán.
2: Hát 15 évvel ezelőtt csatlakoztunk a gyülekezethez a feleségemmel, és azóta ide járunk gyülekezetben, és ez a családos táborunk, ez az 5. alkalom, amivel részt veszünk. És mindig hatalmas áldás, hogy eljöhetünk az elsőtől kezdve. Nálunk a nagygyermekek már mire érkeztünk, kirepültek, a legkisebb gyermekünkkel vagyunk itt, és hát minden évben várja az egész család, hogy itt hármasban eltöltessük ezt a hetet együtt a család és együtt a gyülekezetben.
0: Akkor, amikor legelső alkalommal jöttetek, akkor milyen érzése kavargott bennetek? Tudtátok egyáltalán, hogy mire számíthattok?
2: Csak részben, ugye addigra már sok barátság kialakult a gyülekezetben, és ők hívtak. Esperes úrral való beszélgetésből pedig volt elképzelésünk, de őszintén sok meglepetés és sok pozitív tapasztalás volt az első alkalommal. Mély nyomot is hagyott a családban, és nagyon sok örömet okozott.
0: Minden egyes ilyen tábornak van egy külön témája?
2: Igen, ez egy áldásos dolog, hogy nem csak együtt vagyunk és egymást erősítjük az Úrban, hanem valóban lélekben és hitben is tudunk előre haladni azáltal, hogy egy jól felépített tematikán megyünk a minden héten végig. Ebben az évben az imádság a téma, és ezt dolgozzuk föl.
0: Volt, aki első alkalommal érkezett.
3: Borai Balázs vagyok, Krúdi Gyula gimnáziumban járok, most leszek végzős 12-es tanuló, matek szakra járok, és ezzel is akarok majd tovább is tanulni. És úgy kerültem ide, hogy hallottam ugye a gyülekezeten keresztül a táborról, leginkább a Kósa család vagyok ismert, és ott
0: valahogy közel kerültél a Kósa családhoz.
3: Igen, valahogy közel kerültem, leginkább Kamillán keresztül, ugye, és akkor tőlük sokat hallottam, hogy mert sok éve járnak, és akkor így mondtam a családnak, hogy én szeretnék ide jönni.
0: Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egyedül vagy itt, tehát hogy a családod nem jött.
3: De,
0: itt van a család?
3: A család is eljött, mert mondtam, hogy szeretnék jönni, és akkor ezek után anya beért igazából mindenkit, hogy akkor jöjjünk el.
0: És ez az első alkalom, hogy itt vagy?
3: Ez az első alkalom, mint hogy itt vagyunk, igen, mindannyian.
0: Na akkor mik a tapasztalatok? Hogy érzed magad?
3: Eddig nagyon jól érzem magam, nagyon jó ebbe a nagy családba tartozni, úgy érzem, és hogy tényleg nagyon felszabadult, nem tudok itt lenni, és ez nagyon jó élmény.
0: Most például egy kreatív foglalkozásról raboltalak el, mit készítettek?
3: Most egy gyártyatartót készítünk. Itt is nagyon jó, hogy apukámmal csinálom végig, és tök jó, olyan közös program, nagyon élvezem ezt is.
0: És volt olyan 50 éves, aki még fiatalként jött először.
4: Leszkó György vagyok, a Nyíregyházi Városi Református Gyülekezet egyik presbitere. Hát egyszerűen ide költöztünk Nyíregyházáról a Sóstóvegyre 13 évesen, és ide jártunk a gyülekezetbe édesanyámmal. És azóta tagja vagyok a gyülekezetnek. Itt konfirmáltam, itt jártam Nyíregyháza általános iskolába, középiskolába, és azóta kisebb, nagyobb kihagyásokkal fiatalkoromban, de azóta is ugyanide járok.
0: Tehát belenevelődtél ebbe a
4: közegbe. Hát mégis fogalmazzunk, igen. Szülői indítatás, meg az egész család beállítottsága, tehát reformátusok, keresztülők, nagyszülők, Tiszarádról, Nagyhalászból, keresztényen mondjam, hogy presbiter is volt, tehát tudni, hogy jártunk de templomba, gyülekezetbe, mai napig járok a Nagyhalászi gyülekezetbe is néha, mert ugye keresztényen 3 éve halt meg, és a házunk, ami ott van, az azóta is megvan, tehát fenntartjuk.
0: A táborban hanyadik alkalommal vagy?
4: Hát most én édesanyámmal jöttem, külön-külön már voltunk évekkel ezelőtt, második alkalommal vagyunk mind a ketten, úgyhogy most együtt.
0: Na és akkor mesélj, hogyan érzed magad?
4: Hát én nagyon jól érzem, mert egy fantasztikus élmény amúgy, meg megismerkedni a gyülekezeten belül olyan emberek, és akik minden nem csak látok, de igazából közvetlen kapcsolatban a templomba istentiszteletek alatt olyan erős, olyan szoros nincs, mint itt a tábor alatt, ahol foglalkozások, ugye az igével kapcsolatos beszélgetések, barkácsolás, együtt foci meccsek, akkor a reggeli ebéd vacsora alkalmával, gyerekektől, a kisebbiktől, mindenkivel találkozunk, váltunk egy jó pár szót, és igazából közelebb kerül az ember, és a gyülekezet magja erősödik. Odahaza ugyanúgy látom őket, csak azt is tudom, hogy kinek hány gyereke van, de hogy név szerint, hogy hívják őket, az nem annyira sok, mint itt, ahol megismered őket, hogy név szerint szólítják a szülei.
0: Akkor, amikor először ide jöttél a táborba, mennyire volt új, újdonság, különleges magának az egésznek a tematikája, felépítése?
4: Igazából fiatal voltam, tehát igazából másképp élte meg az ember. Tehát ugye 56 éves vagyok, tehát egy kicsit már ugye másképp gondolkodik az ember. Mások voltak akkor azok, hogy ide jöttünk egy jó gyülekezet, közel állt, gyerekek hasonló korak voltunk, illetve fiatalabbaknak, fiatalok, úgy mondom, igaz igazából akkor is, akkor egyedül jöttem én, ugye, mint mondtam az elején, és az más volt, más volt a hitélet. Hittünk az Úr Jézusban, ugye elfogadtuk személyes megváltónak, de mégis azért szorosabb így az embernek. Akkor ugye az ember kicsit kalandozott egy picit. Tehát nem teljesen ugye ez volt a szemléletünk, mint most már ebben a korban nyilván.
0: Értem. És akkor még azért egy momentumot például kiemelnél, ami neked különösképpen tetszik így a táborban, akár úgy, hogyha a napi bontásban beszélünk, melyik az a közösségi alkalom akár?
4: Hát most ha a reggeli férfi imaórákra gondolok, amivel férfiak mi együtt vagyunk ott, az nagyon tetszik, de megmondom őszintén a közelsége. De nekem már mi legjobban összejön, amikor az esti programoknál, az állítatoknál a gyülekezet úgy egészen van. Picitől a nagyig, csörög, nem csörög, odafigyel, tehát ez mind úgy az egységet adja. A zenével minden, ezek nagyon tetszenek. Az együttlétek, így van.
0: Tehát éppen azért, mert családos, ezért nincs rájuk szúró szemmel nézve a gyerkőcökre, hogy
4: hát,
0: hangoskodnak.
4: Igazából nincs családom, tehát ugye én megmondom őszintén, voltam nős, elváltam, özvegy is vagyok, egy nevelt kislányom van, de ő már nem kicsi, mert már tehát gyermeke van, tartjuk a kapcsolatot nem szorosan, tehát nyilvánvalóan nekem úgy családom konkrétan nincs. De a gyerekeket szeretem, tehát sose zavart, hogyha jönnek, mennek, karistolnak, vagy akár a templomba is, ha Isten tisztelt, engem nem zavar, ha valaki éppen egy gyerek nem tudja magát úgy lekötni, nyilvánvalóan, hogy tudná, mint egy felnőtt Isten tisztelt, nyilvánvalóan azért találták ki a gyerek Isten tiszteleket, vagy a kisgyereke szobákat.
0: Na egy picit más téma, de említetted, hogy presbiter vagy, akkor milyen a presbiteri élet?
4: Hát a presbiteri élet, nem mondom őszintén, én már nagyon rég

0: Oda kell tennie magát.
1: Hát oda is kell tenni mindenkinek magát, de ugyanúgy a presbitérium is, ha megtudjuk valakitól, hogy beteg elmegy műtétre, azért imádkozunk érte. Tehát azért próbálunk közel maradni a mindennapokhoz képest. Ugye mindenkinek van elfoglaltsága, hogy jön be egy rohanés szalag. Ez a mai világ és sajnos ugye erről szól, tehát a megállni egy-egy perc az nagyon fontos.
0: És volt olyan család is, akik már nem csak résztvevői, hanem szolgálói, segítői is lettek a tábornak, mint például Baroti Réti Eszter és családja.
2: Az idén 8. alkalommal érkeztünk Berekfürdőre. Minden évben ez a legnagyobb esemény a nyarunkba. Szerintem amellett eltörpülnek nyaralási helyek. Ezt várják a gyerekek a legjobban már minden nyáron.
0: De jó akkor a gyerekek, és ennyire jól érzik magukat?
2: Így van, nagyon, sőt jobban készülnek már, mint mi, és együtt készülünk most már a szolgálatokra is, és nagy öröm, hogy az idén már a lányunk szolgál is a lelkesítő, áhítatos csoportban, a zenekarban.
0: Áruld el a hallgatóknak, hogy hogyan, oké, hogy zenekar van.
2: Igen, ő énekel, például őben ez megszületett a szívébe, hogy ő szeretne énekelni, megkereste Máté lelkészt, és jelentkezett erre az énekes szolgálatra, és nagyon lelkiismeretesen készült.
0: Hogyan sikerült azt elérni, hogy a gyerekek ennyire szeressék a tábort?
2: Hát, a közösség ereje, tényleg erre ez egyetlen kulcsmondat van. Együtt nőttek fel ezekkel a gyerekekkel, akikkel ide járunk, látják, hogy mi is nagyon lelkesen jövünk a közösségbe, úgyhogy tényleg ez az út csodája, hogy nagyon szeretik. De a közösség tényleg ez a kulcs, nagyon szeretnek itt lenni.
0: Nem jelentett az kihívást, hogy azért nem olyan, mint egy átlagos nyaralás, hogy akkor kerülünk fel, amikor akarunk, akkor fekszünk fel, amikor akarunk?
2: Érdekes, de nem. Viszont az esti lefekvés nagy kihívás, mert úgy kell őket lenyomni, hogy már ne jöjjünk le a sötét udvarra, és már senki nincs a folyosón, de nem. Mondjuk lehet, hogy 8 óra 5 perccel ébrednek néha, de akkor is jönnek és lelkesen.
0: És te magad is kiveszed a részed a tábor szervezésében, az életében. Ez milyen formában valósul meg?
2: Ez egy nagy áldás, én óvónőként az ovis csoportban vagyok.
0: Akkor ez adott gyakorlatilag? Tehát akkor, amikor a tábort szerveztétek, akkor Eszter rögtön ott volt.
2: Nem, jelentkeztem, igen, mert azért mi is kisgyerekekkel érkeztünk még annó ide, tehát pici baba volt egyik, másik, úgyhogy eljött az a része az életemnek, amikor már szolgálhattam is. És hát nagyon várom mindig ezeket, meg készülök rá. Nagyon várom, hogy a gyerekekkel legyek, és velük megélni a napi üzenetet.
0: Azért jól összehoztátok, mert nem csak a család, hanem a tágabb értelemben vett család is itt van. Tehát még a nagypapa is bejelentkezett.
2: Igen, hála Istennek, ez már most második éve, mert tavaly is itt voltak velünk, mert akkor még a sógorom is itt volt, ő lelkész, és akkor még itt volt gyakorló lelkész ebbe az évében, most már ugye külön gyülekezetben van, és apus még akkor eljöttek, és nagyon jó volt, hogy most már idén nem volt kérdés, hanem itt vannak velünk, úgyhogy ez tényleg egy ilyen több generációs minden téren így a mi családunkban is.
0: Na akkor a végén pedig inkább óvodapedagógus szemszögből kérdezném, hogy hogyan foglaljátok le a gyerekeket napközben? Mert hát nem is napközben, hanem inkább délelőtt, mert délelőtt vannak közös foglalkozások.
2: Igen, hát ez nagyon összetett, de nagyon sok mozgást is teszünk vele, tehát mozgunk, énekelünk, játszunk, és nagyon-nagyon fogékonyak egyébként az igére, a történetre. Ugye hála Istennek el lehet mondani, hogy nekünk ez nagy öröm, hogy sokan a református óvodából is jönnek, vagy ott vannak a vasárnapi Isten tiszteleteken, tehát akár ismerik is már az adott történetet. Ezért mi nagyon tényleg gyermeki bölcsességgel tudnak hozzászólni, és megéljük együtt a történetet, úgyhogy mindig figyelünk erre, hogy legyen mozgás benne, legyen alkotás, kézműveskedés, és vannak olyan érdekes játékok, amiket beviszünk nekik a végére.
0: A 9 éves Léna első alkalommal jött a családjával. Hogy érzed magad itt a táborban?
3: Hát, nagyon jó.
0: Mi az, ami a legjobban tetszik?
3: Nekem eddig az udvar és a strand.
0: Ezen túlmenően mi az, amit csináltatok? Minden nap, napról napra, hogyan épült fel a nap? Mit tudnál róla elmesélni a hallgatóknak?
3: Hát, a lányoknak és az öregebbeknek szövés volt a kreatívkodás, a fiúknak pedig ilyen, van egy toll, ami felforrósodik, és azzal beleégettek ilyen mintákat a fába, és gyertyatartót csináltak.
0: Ilyen barkácsolás, ugye? Nem csak erről szólt, hanem még, ha jól tudom, akkor mi ki kellett vágni a fából a formát is.
3: Igen, ugyanígy.
0: Délelőttönként mit csináltatok még ezen túlmenően? Tehát ez a kézműveskedés volt délelőtt?
3: Hát, meg előtte volt egy ilyen óra, fél óra, háromnegyed óra beszélgetés, játszás és ilyen rajzolás.
0: Hogy indult egyébként a reggel?
3: Hát, amúgy egy reggelivel megreggeliztünk vajas kenyeretre,

0: Lekvárral általában, és akkor így.
1: Utána mi történt?
0: Utána, hát egy ilyen fél óra, háromnegyed órát kint játszottunk az udvaron, és utána kezdődtek ugye a foglalkozások.
1: És az ebéd után?
0: Az ebéd után vagy játszottunk az udvaron, vagy hazamentünk kicsit pihenni.
1: Tehát ekkor voltak a szabad foglalkozások, ugye?
0: Igen.
1: És a nap végén a vacsora mikor jött el?
0: Fél hétkor, és az is nagyon finom volt.
1: És ki tudnál emelni valamelyik ételt, hogy melyik ízlett neked a legjobban?
0: Hát nem annyira, mindegyik ízlett, volt, ami nem annyira nagyon, de amúgy finomak voltak.
1: Vacsora után mi történt?
0: Még két napon keresztül egyik este is volt séta, meg másik este is, de este ilyen áhítat volt, úgy ebéd vagy vacsora után, és akkor utána mentünk lefeküdni.
1: És a séta miről szólt?
0: Hát sétáltunk, közben beszélgettünk, egy nagyon nagy menet, aztán megálltunk egy tisztáson, összegyűltünk ilyen kis kupaszokba, és elkezdtünk énekelni, meg ilyesmi.
2: Mivel az imádság volt a központi témája a tábornak, ennek megfelelően minden étkezés előtt és után felzendült a székely, asztali áldás és hálaadás.

Kedves hallgatóink! A Nyírségi Református Egyházmegye Berekfürdőn szervezett több nemzedékes táborában készült összeállításunkat hallották. A riporter Gál Tamás volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Fülpösdarócon élő Szó Anikó, a Szamosvidéki Világklub elnökeként, valamint Fülpösdarócért Egyesület alelnökeként aktívan szervez helyi és térségi kulturális találkozókat. A község közéletében végzett évtizedes munkásságáért a település önkormányzatától Fülpösdaróc díszpolgára elismerésben részesült, valamint a Panoráma Világklub rendezvényén az Összefogás a magyarságért díjat is megkapta. Szó Anikóval Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A szatmári településeken nagyon fontos, hogy legyenek olyan kovász emberek, akik a közösséget összefogják, szerveznek, éltetik a hagyományokat, és minden település büszke az ilyen lakójára. Így vannak Fülpösdarócon is, ahol Szó Anikó hosszas évek alatt olyan széleskörű társadalmi tevékenységet folytatott, hogy tavaly 2025. júliusában megkapta a díszpolgári címet ezen társadalmi tevékenységért, és a Fülpösdarócért Egyesületnek az alelnökeként is nagyon sok minden kötődik már a nevéhez. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy saját otthonába fogadott engem Anikó, felajánlotta, hogy a riportban tegeződjünk, és hogy bemutathatom az ő hosszas évek alatt végzett feladatvállalásait. Anikó, először is köszönöm, hogy fogadtál az otthonodban, és hogy felajánlottad a tegeződést, és az első beszélgetésünk az odavisz, amit én felvezetésként elmondtam, hogy ha valaki már díszpolgári címet kap egy település vezetésétől, arra igencsak rászolgált. Mutassuk be a Fülpösdarócért Egyesület keresztül is azt, hogy Fülpösdarócz, ami neked a szíved közepe, az otthonod, az mit is köszönhet neked, vagy te mit is köszönhetsz Fülpösdarócznak?
3: Köszönöm szépen, Szabolcs, hogy itt vagy. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt születtem, drága kis szülőfalunkban, Fülpösdarócon, és ezúton is köszönöm itteni embereknek és a vezetőségnek ezt a csodálatos kitüntetést, mert az biztos, hogy ha ezt megkapja valaki bárhol, akkor is ez egy felemelő érzés és megható, de amikor a szülőfalujába kapja meg valaki, elmondani nem lehet. Tehát még ha beszélek róla is, néha elcsuklik a hangom. Egy olyan megtiszteltetés, amit 23 évvel ezelőtt, mikor idejöttem vissza, az élet ide sodort vissza a drága kis szülőfalumban, és gyalog végigmentem az utcán, és már sajnos nem találtam ott azt a kastélyt, ahol születtem, mert azt a szocializmusban lebontották, de ott letérdepeltem, és megcsókoltam azt a földet, mert ez a hely nekem olyat adott az életemben, amiből táplálkoztam. Őseim felvidékről származnak, de a szüleim itt születtek, én is itt születtem a testvéreimmel, ebben a kastélyban, hiszen az 50-es években édesapám akkor TSZ elnök volt. És ez a hely nekem szent, és az is marad életem végéig. Most 73 éves vagyok, és már remélem, hogy a jó Isten kegyelméből megkapom azt, hogy ezen a helyen is hallhatok meg, ahol születtem.
2: Tekintsünk arra vissza egy kicsit, hiszen ha valaki közösségszervezéssel foglalkozik, és egy közösségnek, egy településnek a motorja, akkor mindig azt gondolja mindenki, hogy ez egy ilyen magától adódó dolog, pedig nem az. A felmenőitől láttad ezt a szorgalmat, kitartást, és ez a jó minta nálad jó táptalajra talált.
3: Igen, én is gondolom, így van, és így is érzem, hiszen édesapám az 50-es években, mint mondottam, TSZ elnök volt, és 56-ban bizony nagyon súlyos esetek voltak itt, is súlyos körülmények, és nagyon sok szegény ember volt, és ő a közvagyonából osztott ki lisztet búzát a szegényeknek, és ezért ő felkerült a listára, és fel akarták akasztani. De volt egy ember, a falubírója, aki azt mondta le és húzta a listáról, hogy ezt az embert nem szabad felakasztani, semmi rosszat nem csinált, csak segíteni akart, és segített. Tehát így megmenekült az édesapám, de 59-ben el kellett hagyjuk családostól együtt a települést, sajnos. Ez a közösségi élet, ez a társadalmi munka, amiért soha pénzt nem kapott ő se, én sem tulajdonképpen, mert ugye egyebet is szervezett, az édesanyám pedig főzéseket szervezett a nőknek itt, és zárszámadáskor az asszonyokkal együtt főztek, és dalárdát alakítottak, és énekeltek, tehát ez már gyerekként belém ivódott itt Fülpösdarócon, és én ezt úgy érzem, hogy ezt tovább kell adni, és őt tovább kell vinni, és én ahogy az erőm és a erejem engedi, én teszem is a dolgom a falumért, az emberekért, nagyon szeretek itt élni, és amilyen rendezvényt tudunk szervezni az egyesületen belül is, a Fülpösdarócai Egyesületen belül is, akkor azt megteszem, és 100%-ban, ha elnök úr szól, én már ott vagyok, akár főzni kell, akár szervezni, akármit, vagy éppen ha például azt kell csinálni, hogy egy rendezvény előtt végig kell menni szemetes zsákkal az utcán, mert sajnos ugye vannak szemetelő emberek, én azt is megteszem, úgyhogy rajtam nem fog ki semmi, amit a közért csinálok, a közösségért teszek.
2: Most, hogy itt vagyok az otthonodban, tele van szeretettel, békével és meghittséggel, és tele van emlékekkel. Megmutattad nekem mindegyik helyiséget, és van egy szoba, ami nekem kifejezetten közel került a szívemhez. Ebben a szobában vannak a díjazások, az elismerések, az oklevelek, az emléklapok, hosszasan lehetne sorolni. Tényleg egy olyan szoba, ami a te életedről szól, és ezt a szobát te ismered a legjobban, és minden benne lévő portékát, viszont hogyha már ebbe a szobába valaki bemegy, akkor nem csak a díszpolgári elismerés van ott, hanem más, sok olyan tanúsítvány, amely azt mutatja, hogy lelkiismeretesen végezted mindig a feladatodat. De hogyha ide visszakanyarodhatok Fülpösdaróchoz, akkor a Fülpösdarócért Egyesületnek a feladatvállalásairól és a benne végzett munkádról mesélnél nekünk egy kicsit.
3: Igen, a Fülpösdarócért Egyesület feladata volt éppen tavaly az, ami a Kárpát-medencével kapcsolatos, tehát a daróci települések. A Kárpát-medencében van 13, és tavaly mi voltunk a sorosok, akik rendeztük ezt a találkozót. Ennek a szervezésében, a lebonyolításában ebben részt vettem, sőt felajánlottam, mert minden ilyen találkozón, minden településen elültetünk egy fát, és egy emléktáblát avatunk fel mellette, hogy az utókor tudja, hogy az a kis fa majd, ha megnő időben, ki is ültette, és milyen alkalomból. Na, ezt a táblát, ezt én ajánlottam fel, tehát a fiam kőfaragó mester és ő készítette, például ez is, aztán a főzésben, ugyanis kötött tiszta leves volt a szatmári tájjellegű ételünk a vacsoránál, és azt én készítettem el itthon az egészet. 13 településből per fő 5 jöhetett, és akkor, ha összeszámoljuk már eleve azt, ugye 56-an, és még plusz a mi daróciaink is, úgyhogy voltunk egy jó páran, de azért jó sikerült a kötött tiszta leves, viszont nem engedte a polgármester úr nekem főzni, pedig tervbe a szervezésbe úgy volt, ugyanis ez a meglepetés díszpolgári cím, én erről egyáltalán nem tudtam.
2: Milyen érzés volt, mikor megkaptad a díszpolgári címet, vagy mikor megtudtad, hogy te ezt a címet fogod megkapni, hiszen az az oly sok évi munka, amit te önzetlenül tettél a közösségért, az itt élőkért, azért te nem vártál különösebben semmit, de ha már valaki megkap egy ilyen címet, egy ilyen elismerést, mondom, rengeteg emlék rohanja meg.
3: Igen, ez így volt, ugyanis ez a daróci találkozó rendezvény 3 napos volt, és én ezt pont a befejező napnak az utolsó szegmensébe, az Isten tiszteleten kaptam meg. Én addig abszolút semmit nem tudtam, sőt, előre voltam magyar ruhába vezényelve a zászlóvivőkkel elől, és hogy öltöz fel magyar ruhába, mondta ugye az elnök úr, mert elől fogsz menni, tehát még én akkor sem tudtam, de akkor ki fogja kifőzni a kötött tésztát. Hát már az megvan kész, de abszolút nekem ma egyáltalán ebbe az ünneplő hívbe, ebbe az ünneplő alkalomba semmi nem jutott eszembe, mert ugye a csodálatos testvéri vendégeinket szolgáltuk ki, és én ilyenre egyáltalán nem is gondoltam, és akkor képviselő úr is ott volt, Kovács Sándor képviselő úr is, ott volt a családom is, de a családom máskor is ott volt, mert verset is szavaltam, és ők mindig el szoktak jönni, egyáltalán gondolatom nem volt, hogy én ilyet kapok. És akkor egyszer csak a végén bejelentette, illetve kiment egy csodálatos nagy virágcsokorért a polgármesterünk, Kovács Csaba egyébként a polgármesterünk, és ő az elnök ennek az egyesületnek, és akkor láttam, hogy egy ilyen díszokleveles mappával jön be. Azt hittem, hogy Kovács Sándor kapja, mert olvasta felfelé, és úgy volt írva, hogy Kovács, és csak utána mondta, hogy Szó Anikó. Hát az az igazság, hogy én elsírtam magam.
2: Gondolom a kezdeti sok hatás és örömkönnyek után várta mindenki, hogy egy pár gondolatot mondjál. Mi volt az első szó vagy első mondat, ami elhagyta a szádat?
3: Hát miután a sírás után meg tudtam szólalni, természetesen a hála és a köszönet elsősorban ugye az ott lévőknek, azzal megtiszteltek engem, hogy hogy pontosan egy ilyen, tehát nem is egy falunap, én szerintem ez még emelte a nívóját, hogy én egy ilyen alkalommal kaptam, hogy a Kárpát-medencéből a testvéreink ott voltak ennek az eseménynek a helyszínén, és hát természetesen az egész fülpösdaróci embereknek, környező településen lévő ismerősöknek, barátoknak is, mert utána annyi köszönetet kaptam, hogy nem győztem rá válaszolni.
2: Mi a receptje annak, hogy valaki ennyire önzetlen, lelkiismeretes és odaadó közösségszervezője legyen a saját lakóhelyén élőknek? Mi a te recepted, a személyes?
3: Végül is nekem szerintem egy szülői háttér, egy szülői indítatás, ugyanis vallásosan neveltek a szüleim. A hit, az alázat, a tisztelet, a becsület, a szeretet, a hazaszeretet, és mindenki iránt az a szívből jövő jó szívűség, nekem ez otthonról jött, tehát a szüleimtől, nagyszüleimtől. És én ezt olyan természetesnek veszem, hogyha a faluban például van egy szegény család, tegnap például egy szegény családnak a gyerekeknek 4 kisgyerek van, meséskönyvet vittem, mert én is itthon szelektáltam, megtaláltam az unokáimit, megkaptam is, és elvittem, és nagyon-nagyon örömmel fogadták. Ha egy beteg van, akkor igyekszek meglátogatni. Tehát a szüleim is ezt tették, és szerintem ez onnan adódik, hogy én ebbe éltem, egy ilyen közegbe éltem. Ezt tudom továbbvinni, és nagyon örülök annak, hogy a fiam is, a lányom is ilyen érzelműek lettek, sőt az unokáim is, 3 gyönyörű szép lány unokám van, és ők is ilyenek.
2: Ha már a jó mintánál voltunk és beszélgettünk erről, akkor te egy jó minta is lehetsz ezeknek az unokáknak. Példaképként felnéznek nagymamára?
3: Úgy érzem, igen. Abból is sejtem, mert hogyha valami döntésük van, akkor felhívnak telefonon, vagy írnak, megtanítottak ugye ezt az okos telefont kezelni, vagy írnak, tehát nem múlik el úgy hét, hogy ne beszéljünk, vagy ne jöjjenek. Itt laknak ugye közel Fehérgyarmaton, és nagyon jó érzés egy nagymamának, hogy meghallgatják a véleményedet valamiről, ez bármi lehet, akár személyes, magán jellegű, vagy akár munkahelyi jellegű, vagy bármi. Ez nálunk természetes.
2: A Fülpösdarócért Egyesület, hála jó Istennek, továbbra is működik, te pedig az alelnökeként segíted ennek a civil szervezetnek a munkáját. Ez a civil szervezetbeli feladatvállalás. Ez gondolom a te életedben is, ahogyan megismertelek, egy élethosszig tartó folyamat.
3: Ez így van, meg így is lesz, amit a Jóisten kegyelméből élek. Vannak terveink, és reméljük, hogy meg tudjuk valósítani, természetesen a közösség javára. Most a legközelebbi tervünk egyébként az, ez is egy ilyen kis, hogy is mondjam, egy ilyen, hogy jó órákat, jó perceket, vagy jó napokat tudjunk egymásnak szerezni. És most egy fürdő látogatást szervezünk az időseken, azt hiszem már férfi jelenkező is van, de főleg nők, és akkor, hát most nem tudom, nem igen tudjuk a buszt igénybe venni, de én már felajánlottam a kocsimat, és többen felajánlották, úgyhogy bemegyünk a Mátészalkai fürdőre, és egy szép napot ott eltöltünk, beszélgetünk, ugyanakkor ugye sok idős van nálunk, és akkor egy kicsit a gyógyhatás is, ugye, a gyógyítás is.
2: Gyógyhatás van annak is a léleknek, hogyha találkoznak olyan emberek, akik hasonló értékeket képviselnek, és megosztják egymással gondolataikat, terveiket. Ebben az egyesületben én úgy érzem, hogy ilyen emberek vannak, és szerintem amilyen gyakran tudtok, ti szoktatok is találkozni, és nem csak a feladatokat beszélitek meg, hanem egymás lelkét is körbeveszitek.
3: Ezért jó a falusi élet, tehát én nem mennék el. Nagyon szeretem én a modern világ vívmányait is, Budapestet is, csodálatos fővárosunkat, de 2 nap pont elég nekem belőle, mert én itt, hogy biciklivel megyek, szia, hogy vagy, te hogy vagy, és megvárjuk egymás véleményét, egymás gondolatait, és olyan jól esik az a 15-20 perc, hogy csak úgy megállunk és beszélgetünk, vagy egy kis pad például. Én a kisházam előtt van egy kis pad, ahová ki szoktunk ülni és beszélgetünk, és valóban ez nagyon igaz, hogy régen nem kellett pszichológushoz menni senkinek szinte, hanem megbeszélték, mert ha örömük volt, együtt örültek, ha bánatuk volt, együtt sírtak. Ez olyan jó volt azért a régi időben, én erre emlékszem, ugyanis én Fülpösön a központban laktunk, és mellettünk volt a kocsma és a bolt. És a kocsma volt akkor tulajdonképpen a szórakozó hely vasárnap délután. De az én drága jó édesanyám egy fazék töltött káposztát töltött, és akkor akik ott a kispadra jöttek, mi gyerekek az árokparton, egy pokrócon leültünk, az volt az első, hogy mindenkit megkínált. És akkor közben beszélgettünk, akkor ez majd odáig fejlődött, így jön be a közösségi szellem. Tehát ez nekem szintén egy példakép, hogy aki sütött valami sütit, az hozta, és akkor következő vasárnap meg süti volt. Nagyon jó közösségi régi kis tevékenység volt arra, hogy az emberek jól érezték magukat a szegénységbe is. Úgyhogy én ezt így tartom itt Fülpösdarócon is, hogy végül is legyen időnk egymásra.
2: Ez egy nagyon jó záró mondata volt ennek a beszélgetésünknek. Kívánom, hogy még nagyon jó egészségben sokáig segítsd az itt élők életét és munkáját.
3: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, a Fülpösdarócon élő Szó Anikót hallották, aki a község közéletében végzett évtizedes munkásságáért a település önkormányzatától Fülpösdaróc díszpolgára elismerésben részesült. A riporter Széles Szabolcs volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 20. és 21. verseiből hallgassuk meg. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Isten országa úgy van közöttünk, úgy van bennünk, hogy Jézus Krisztus itt jár közöttünk. Nem veszik észre a farizeusok, elmulasztják a lehetőséget. Milyen fájdalmas lesz számukra, és milyen fájdalmas lehet azon emberek számára, akik a Jézussal való járás lehetőségét elodázzák. Elmulasztják egész életükben. Amit Jézus az ő kérdésükre feleletképpen ad, az nem is csak egy kijelentő módban való megállapítás, hanem egy nagy-nagy felhívás is. Isten országa ti bennetek van. Na, lássam. Látszik? Isten országa hogyan valósul meg? Kettős módon. Először rejtetten, csak azok számára lesz világossá, akik hitáltal vele járnak, akiknek szeme, életük vakságát, látássá alakította a mennyei doktor, az áldott orvos. Így lett Saulusból a damaszkuszi úton, meg Damaszkuszban a háromnapi hályogos szemű, azelőtt vakságban élő Saulusból Pál. Jézus benne van a hirdetett igében. Az ő szava szól, és lesz élővé, és tesz élővé minket is, ha rábízzuk magunkat. Aztán az ő munkája, ha úgymond rejtetten is, ki van ábrázolva a látható igében, a keresztség sákramentumában, a vízben. Aztán a kenyérben és a borban, az úrvacsora sákramentumában, mint látható ige. Látom, mit tett Jézus értem. Lemosta bűneimet, hogyha azok skarlátpirosak voltak, hófehérré legyenek. Ti már tiszták vagytok az én beszédem által, mondja tanítványainak. Odafordul a farizeusok felé, mert szükségük van, hogy tisztán lássanak. Ebben a mai türelmetlen világban is Jézus azt mondja, hogy amikor eljön, az úgy lesz nyilvánvaló, hogy megtetszik az ég egyik végétől, egyik aljától a másikig. Még azok is rá kell tekintsenek, akik őt átszegezték, és mindenki meg kell majd álljon ő előtte. Akkor ott már nem lesz silabizálás, számítgatás, de jaj, késő lesz azok számára, akik elmulasztják az időt, az alkalmakat a leborulásra, az előtte való hódolatra, akik hálátlanul élnek, élünk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. Augusztus 14-e és 23-a között 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál. 10 napon át Tokaj hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei program sorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével várta és várja a közönséget. A program sorozat részeként 22-én szombaton Sárospatakon Hollerung Gábor és a Budafoki Doknányi Zenekar hangversenyén nem csak meghallgathatjuk, de meg is érthetjük Beethoven monumentális 5. szimfóniáját. Erdő Horvátiban a Fafúvós Quintett irodalom legszebb dallamai virtuóz és könnyed hangvételben csendülnek fel, Sárospatakon Bősze Ádám zenetörténeti szórakoztató ismeretterjesztő előadását hallhatja a közönség, az esti jazz részeként pedig kiderül, hogy mi történik, ha a tárogatóval keresztezzük a hegedűt. Bővebb információ a zemplénifesztivál.hu oldalon olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Károli pedagógiai karának Csángó táboráról hallhatnak, amelyet moldvai gyerekeknek tartottak a szülőföldjükön. Mai műsorunkban itt lesz velünk két a Károlin végzett óvodapedagógus, akik ott voltak a táborban, ők Kabai Tünde és Vladár Zsófia, és persze a tábor szervezője, a Református Egyetem oktatója, Baranyiné Kaszás Ildikó is. Most tőle hallhatnak egy rövid részletet a beszélgetésből, aztán már is kezdünk.
2: Nem azért érkezünk, hogy bármit rájuk erőltessünk, hanem megerősítsük őket abban, hogy érték az anyanyelvük, értékük a kultúrájuk, és fontos megőrizniük ezt a gazdag örökséget.
1: Kedves hallgatóink, ma tehát a Csángó táborról lesz szó, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Idén is tábor tartott Csángó gyerekeknek Moldvában a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának csapata, köztük oktatók, jelenlegi és volt hallgatók. A csángóföldi gyerekeknek jutalom volt, hogy részt vehettek a táborban, hiszen a tanév során korábban részt vettek a magyar óvodai vagy iskolai foglalkozásokon. De mit tanulhatnak a csángó gyerekek ebben az egyhetes táborban? És milyen tapasztalatokat szerezhetnek a károlis hallgatók? És mit jelent mindez azoknak, akik már rendszeres visszatérői, szervezői a tábornak? Mai vendégeink Baranyiné Kaszás Ildikó, a Károli pedagógiai karának oktatója, a tábor szervezője, valamint Kabai Tünde és Vladár Zsófia óvodapedagógusok, akik a Károlin szerezték meg a diplomájukat. Velük beszélgetek ma. Az első kérdést azt Baranyiné Kaszás Ildikónak címzem, aztán ígérem a többiekkel is beszélgetünk, de mint a Károli pedagógiai karának oktatója, meg ennek a Csángó tábornak a szervezője, kezdjük itt az alapoknál, hogy miért fontos az a Károli pedagógiai karának, hogy évek óta és évről évre elmenjenek a csángókhoz, megtartsák ezt a heti tábort.
2: Én ezt Lázár Enikő kolléganőmtől kaptam ezt az ajándékot, ugyanis ő nyugdíjba ment, befejezte ezt a missziót, és 4 évvel ezelőtt megkaptam tőle, hogy folytassuk ezt a tábort. És nagyon fontos számunkra a találkozás, mert itt nem egyszerűen egy hetes nyári tábor megszervezéséről beszélünk, hanem sokkal inkább egy találkozás egy olyan magyar közösséggel, amelynek identitását, nyelvét, akár hagyományait is hosszú időn át számos nehézség érte. És mi nem azért érkezünk, hogy bármit rájuk erőltessünk, hanem megerősítsük őket abban, hogy érték az anyanyelvük, értékük a kultúrájuk, és fontos megőrizniük ezt a gazdag örökséget. És nyilvánvalóan egy másik oldala, amikor a hallgatóinkat hisszük ki, és azt hisszük, hogy mi megyünk, és nagyon sok mindent fogunk adni, viszont amikor péntekenként lezárjuk a tábort, akkor rájövünk arra, hogy sokkal többet kapunk. Ugyanis a hallgatóink megtanulják, hogy a pedagógia elsősorban, a pedagógia elsősorban kapcsolat. Megtanulják mondjuk észrevenni a gyermekeket, türelmesnek maradni, türelmesnek lenni, alkalmazkodni és szeretettel jelen lenni. És hogy ez nem csak egy tábor, hanem ténylegesen 24 órában ott vagyunk, rendelkezésre állunk egymásnak, és a hallgatók egymással, illetve velünk oktatókkal is, és a gyermekekkel egész héten.
1: Nézzük egy gyakorlati részről, hogy hogyan néz ki egy ilyen hét, hány gyerekkel foglalkoznak, milyen foglalkozások vannak, van-e a hétnek valamilyen tematikája, ami mentén végigkísérik őket napról napra. Kérdés az Kabai Tündéhez szól, aki a Károli pedagógiai karán végzett, és már mint korábbi hallgató tért vissza. Egyébként óvodapedagógus, köszönöm szépen, tért vissza a táborba. Szóval mivel telt ez a hét?
2: Az óvodástól 4. osztályig jöhetnek a gyerekek ebbe a táborba. Körülbelül 30 gyerekkel foglalkoztunk ebben az évben. Ez nekik egy jutalom az egész éves kitartó magyar iskolába, magyar óvodába járásért. A hétnek mindig van egy tematikája, idén Mói történetére építettük fel a hetet, minden nap meghallgattunk egy történetet a Bibliából, és ehhez kapcsolódóan énekeltünk, két mindenves foglalkozásokat tartottunk neki, voltak szabadjátékok, különböző programokat szerveztünk, mint sorversenyet, akadálypálya, hogy kipróbálhatták magukat, ügyes játékok, hogy egy kicsit csak elengedhették magukat, és szabadon jól érezhették magukat. Összefoglalva ez a hétnek a tematikája minden nap.
1: És akkor itt van a beszélgetésben még közöttünk Vladár Zsófia, aki szintén a Károli Pedagógiai Karán végzett. Egyébként azt majd legyen kedves mondja, hogy most mivel foglalkozik, és ha van kiegészítés, hogy mivel telt a hét, vagy mi az, amiért ön felelt a táborban, akkor azt meghallgatjuk.
3: Köszönöm szépen a szót. Én is végzett óvodapedagógus vagyok, és ebben a tanácsadás szakmában helyezkedek el, már a harmadik évemet fejeztem be, most fogom a negyediket kezdeni. Én annyival egészíteném meg Tündét, hogy minden évben egy olyan témát próbálunk kitalálni, amire tényleg az egész hetet föl tudjuk fűzni, és minél izgalmasabb, és vagy izgalmasabb legyen a gyermekek számára, és minél többet adjon lelkileg is. Mivel a Károly is ugye egy református keresztény egyetem, mi is eddigi éveimben legalábbis, amióta én járok, egy bibliai történetet próbálunk feldolgozni, és az egész hét minden napja ugyanúgy indul. Ez nagyon fontos, hogy a gyermekek egy rutin szerezhessenek ezáltal, és tudják esetleg, hogy mi után mi következik, illetve az ismétlés, amit nekünk az egyik legfontosabb, hogy tényleg hétfőtől kezdve péntekig minél többször tudjuk az énekeket, mondókákat, szavakat ismételni a gyermekekkel, hogy ez tényleg berögzüljön nekik, és akár az elkövetkezendő évben szívesen használják egymás között, vagy a tanítók között is. Az idei évben nagyon fontos volt nekünk, hogy minél több érdekességet vigyünk a gyermekeknek, amit a szabadjátéknak neveztük, de ez ilyen irányított játékok voltak, különböző állomásokat alakítottunk ki a gyermekeknek, és a vasadós gyöngytől kezdve az egyéni fejlesztés, karkötőkészítés, nagyon-nagyon sokoldalú részeket alakítottunk ki, ahol mindig volt egy felelős, itt a hallgatók kiválóan teljesítettek, olyan jó volt azt látni, hogy tényleg az első naptól kezdve már volt, aki meg tudta találni a helyét, miben tud segíteni, vagy a kapcsolatot a gyermekekkel meg tudta teremteni. Ugye ez egy nagyon jól sikerült tábor volt, amit elterveztünk, az mind sikerült, de tényleg a gyermekek és az Úristen alakította ki, hogy ez teljes egész legyen.
2: Még egy mondattal egészítenem ki, bocsánat, Zsófit, hogy ez a hétnek az egyik legszebb pillanat, amikor pénteken az utolsó napon meghívjuk a szülőket, és ők eljönnek, és megnézhetik, hogy a gyerekek mit tanultak az egész hét során. Ilyenkor átadtuk nekik énekelni az énekeket, amiket gyakoroltunk, a kedvenceket, amiket nagyon szeretnek, és a hét során készülünk nekik egy színdarabbal is, és ezt előadjuk is. Megmutathatják, hogy milyen új szavakat tanultak, milyen mondatokat tudnak mondani. Ugye ez egy nagyon szép lezárása az egész hétnek.
1: Szóba akartam hozni én is a szülőket, de ha már így most Tünde megtette, akkor folytassuk innen. Mit szólnak az egész táborhoz a szülők, mondjuk aki először hozzá a gyermekét, abban éreznek-e valamiféle tartást, három lépés távolságot, vagy azonnal nagyon lelkesek a szülők, vagy ez változó, mert minden szülő egy kicsit más, és aztán ez változik-e a hét végére, mire bemutatják, hogy mivel foglalkoztak a hét során. Kasszás Ildikó, a tábor szervezője, oktatója a pedagógiai karnak.
2: Én nem azt gondolom, hogy a szülők nyitottsággal és szeretettel engedik el a gyermekeket, hiszen ők maguk is évről évre tapasztalják azt, hogy ebben az egy hétben mennyi mindent készítenek a gyermekek, amit haza is szoktak péntekenként inni, ugyanis azért péntekenként, mert kiállítást szoktunk szervezni péntekre, amikor a szülőket vendégül látjuk, hogy lássák azt, hogy mennyi minden készült nap mint nap a gyermekekkel. Itt megragadnám és visszamennék egy kicsit a kézművességhez. Nagyon-nagyon-nagyon sok kézműves dolgot viszünk be nekik, viszünk el nekik, amivel még mondjuk nem is találkoztak. Például ilyen volt ennek az évnek a vasalós gyöngy, mondhatom azt, hogy ez tényleg egy nagy újdonság volt ott. Nagyon-nagyon sokan szarasztét és csináltak, és nyilvánvaló, hogy ezt pénteken haza is vihették. és hogy mi is a kézművesség, hogy saját kezével elkészít valamit ez a gyermek, és ilyenkor nem csak egy tárgy születik, hanem megtapasztalja, hogy képes alkotni, kitartani, és befejezni mondjuk ezt a feladatot. Ez egy sikerélményt ad neki, és ezzel gyakorlatilag erősíti az önbizalmát is a gyermek. És itt a péntekhez visszamenőleg minden évben, minden pénteken a szülőket meg szoktuk hívni. Most volt egy plusz élmény, amikor is tünde összeollózta az egész hetes tábori közösen készült fotókat, és ezt levetítettük a szülőknek ezeket a képeket. Nagyon-nagyon sok szülő meghatódott, többen könnyekig hatódtak, és visszajelzésként oda is jöttek a végén hozzánk, hogy nagyon-nagyon várják a következő évet.
4: Még visszatérve a szülőkre, hogy hozzák el, hogy engedik el a gyerekeket, mi azon a helyen tartjuk a tábort, ahova minden nap járnak, a magyar iskolába vagy a magyar óvodába, úgyhogy egy szokott környezetbe engedik el a szülők a gyerekeket, és ott vannak velünk az ottani óvónők, óvóbácsi tanítónők, úgyhogy egy olyan helyre küldik el, ami nem ismeretlen, úgyhogy szerintem a bizalom az eleve megvan felénk. Minket is ismernek már néhány éve, de a hallgatókat nem mindig, mert azok mindig cserélődnek, újak jönnek, de eddig mindig pozitív volt a visszajelzése a szülők felől, és igen, az egyik anyukat ezt olyan jó hallani, amikor még ők se annyira beszélnek magyarul, de elmondja a tábor végén, hogy jövőre ugyanígy találkozunk.
1: Mi volt a táborban a legnehezebb pillanat, amin át kellett menniük?
2: Nehézség nem volt, ugyanis az elmúlt években itt Tünde és Zsófi segítségével ténylegesen kialakult egy olyan csapat, ami nagyon-nagyon gördülékenyen tud már együttműködni. Nyilván a nehézség az a gyermekeknek, a magyar nyelvnek a használata, az, hogy bátran szólaljanak meg, merjenek megszólalni, hiszen nagyon sok minden megértenek, de azért kell egy kis idő nekik, és úgy szerda környékére szoktuk ezt tapasztalni, hogy bátrabban szólalnak meg, vagy kezdenek el magyarul énekelni. Nyilván ez nehézséget, egy nehezebben nehéz folyamat ez, amikor kérdezünk valamit, és nem feltétlenül mindenre kapunk azonnal a választ, és a legkisebbeknél, a 3 éveseknél azért az akadályokat szokott elég görgetni, de abszolút meg szoktuk oldani. Most ebben az évben először volt a pedagógiai karról csecsemés kisgyermek nevelő szakos hallgatóink is. Nagyon örültünk nekik, hiszen ők megcsípődől már tudták azt, hogy ha egy nem beszélő gyermekkel mit is kell csinálni, vagy hogyan kell megnyitni. Úgyhogy tényleg ebben az évben is nagyon-nagyon sikerült a táborunk.
3: Én ehhez csak annyit egészítenék ki, hogy amit Ildi is mondott, hogy tényleg a nyelvi nehézség van minden évben, de ezt nagyon jól tudjuk egyébként már kezelni ezeket az akadályokat, mert tényleg az ottani tanítók segítségünkre ott vannak, illetve az nagyon jó megtapasztalni, hogy az iskolás gyermekek segítenek nekünk akár a nyelvi akadályok leküzdésében. Szólunk nekik, hogy nem értjük, amit az óvodás mond, és ők megkérdezik tőlük a románul, és nekünk lefordítják magyarul, és így segítenek a kommunikáció gördülékenységében is. Illetve sokan így, vagy például az ottani tanítók meg szokták jegyezni, hogy hogyan tudunk mi együtt dolgozni, hogyha egész évben nem találkozik ez a csapat, és hogy ez vajon nehézséget okoz-e. És olyan jó azt megélni, hogy már vasárnap arra szenteljük az ott létet, hogy összekovácsolódjon a csapat, és akik nem ismerik egymást, ők is ismerettséget szerezzenek, illetve meglássuk, hogy kinek mi az erőssége, azt hogyan tudjuk a hétbe belefoglalni, kinek mit bízunk rá, és ezt olyan jó megtapasztalni, hogy tényleg már hétfőtől, de inkább szerdától annyira egy kerek egész a csapat, a segítők, hogy nem tudom azt mondani, hogy olyan nehézséget kapunk, amit ne tudnánk ezzel a csapattal megoldani.
1: Oké, akkor a fordítottját kérdezem, ha nem is a legkönnyebb pillanat, de mondjuk a legörömtelibb, a legemlékezetesebb, és az lehet egy apróság, egy mosoly, vagy bármi ilyesmi, amit úgy elvisznek magukkal, és őriznek a szívükben. Van ilyen emlékezetes?
2: Hát a péntek az mindig egy emlékezetes, amikor mindenki bent tudatosul, a szülők ott jönnek, végignézik a kis játékokat, énekeket végig hallgatják, és most pluszban bejött ez a vetítés is. Nagyon sokan elsírják magukat, a gyermekek is, hogy itt a vége, tőlünk búcsúzniuk kell, és hát mi is, amikor elkezdünk a délután folyamán összepakolni, takarítani, és készülni a másnapi hosszú hazafele útra, akkor mindig tényleg nagyon nehéz, és tényleg azt kell, hogy mondanom, hogy ilyen csoda történik ott a minden nap, de hogy a péntek délután, amikor túl vagyunk rajta, és összegzünk, és önreflexió mindenki végigmegy, tehát valami csoda szokott ott születni. Én ezt emelném ki, hát nem tudom, hogy a lányok mit.
3: Nekem minden nap van egy kis öröm, akár az, hogy megölelnek bennünket a gyermekek, már akár kedden, vagy rózsát szednek nekünk otthon a kertjükből, de az is öröm, amikor azután sétálunk a faluban, és köszönnek nekünk, és nem az van, hogy megijednek, vagy nem ismernek föl bennünket, meg akikkel már évek óta találkozunk, őket láthatjuk felnőni, és azt a kis örömöt az arcukon, amikor sikerül nekik valami, vagy élvezik akár az éneklést. Én azt szoktam vezetni, és nekem az mindig egy hatalmas élménye, hogyan őket be lehet vonni, és ahogyan önállóan már mutogatják akár az éneteket.
4: Az egyik legnagyobb öröm számomra is az, hogy ilyen gyermeki, tényleg szeretettel és bizalommal fordulnak hozzánk, hogy csak sétálunk az utcán az első, második, bármelyik nap, és oda szaladnak, és tényleg rózsát adnak, vagy megölelnek, és teljesen természetes módon, mint hogyha mi is abban a faluban laknánk, és már 5000 éve ismernének minket, és már sok éve ismernének minket. A másik nagyon szép számomra az látni a hallgatókat, ahogy hétfőn elkezdjük a tábort, és pénteken befejezzük, hogy ez az idő alatt mennyit fejlődnek maguk a hallgatók is, mennyivel magabiztosabban lépnek fel a tanításban a gyermekek között pénteken, mint ahogy hétfőn felléptek. Ez is egy nagyon szép pillanat szerintem a tábornak. Igen, és most ebben az évben volt, a tavaly is volt, de ebben az évben én azt láttam, hogy a hétfői reggelen köszöntés után megkérdeztük, hogy mit élnek felünk. És a tavalyi dalokból 2-3 darabot felsoroltak, és nagyon akarták, és azt akarták, hát természetesen kedvükre tettünk, mert igenis minden évben más és más, és minél több mondókát, éneket megtanítunk nekik, de az, hogy ők emlékeznek erre az esélyre, és a kinti tanítót is szokták mondani, mesélni, hogy évközben ezeket a éneket egyesen kérik félik is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Károli Csángó gyerekeknek szervezett moldvai táboráról. Most hírek következnek, utána jövünk vissza Baranyiné Kaszás Ildikóval, a Károli Pedagógiai Karának oktatójával, a Csángó tábor szervezőjével, valamint két óvodapedagógussal, Kabai Tündével és Vladár Zsófiával, akik a Károlin szerezték meg diplomájukat, és most kvázi mint öreg diákok tértek vissza a táborba. Hírek, aztán jövünk vissza az interjúval, maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter a Facebook oldalán. A célunk egy gyakorlati kézzel fogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá a tárcavezető. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint az Egészségügyi Minisztériumban tartott egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, a digitális egészségügyi és mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazásával, valamint olyan nemzetközi jó gyakorlatok azonosításával, amelyek Magyarországon is kipróbálhatók pilot programként. Emellett áttekintették a WHO és Magyarország 2026-2027-es két éves együttműködési megállapodásának megújítását is. Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, a sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, ezt közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11.842 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem három tűzoltóautóra volt szükség. A keletkezett nyári szabadtéri tüzeknél 52 esetben indult tűzvizsgálat. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett. A legtöbb riasztást, több mint 1900-at szabadtéri tűzeset miatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében kapták, de sok tűz volt Szabolcs-Szatmár-Berek, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Bács-Kiskun vármegyékben is. A legkevesebb 126 alkalommal Vasvármegyében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, ismertette a helyettes szóvivő. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16.

0: óráig. A déli nyitása várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csak nem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombatig díjmentesen látható.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a moldvai Csángó táborról, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai kara szervezett. Vendégeink a tábor szervezője, a pedagógiai kar oktatója Baranyiné Kasszás Ildikó, valamint két óvodapedagógus, aki a Károlin szerezte meg a diplomáját, és most kvázi mint öreg diák volt ott a táborban, hogy a csángó gyerekekkel foglalkozzon. Ők Kabai Tünde és Vladár Zsófia. Hármukkal beszélgetek tovább. Hagy ugorjak át oda, hogy említették, hogy valamelyikük említette, hogy a helyi tanítók jelen vannak Önök körül a táborban. Nyilván ez segít abban, ugye, hogy otthonosan érezzék magukat ezek a gyerekek, meg feltételezem a szülők bizalmához is hozzájárul, de szakmai szempontból ez mit jelent Önöknek? Tehát itt ezek a tanítók ilyenkor segítenek apróságokban, nem tudom, kiosztani valamit ilyesmi, vagy ha elakadás van, vagy szakmailag is együtt kell, hogy működjenek, és éreznek-e valami pozitív-negatív viszonyulást ahhoz, hogy Önök milyen szakmai munkát végeznek? Szóval mennyire kell, és mennyire tudnak együtt dolgozni, vagy akár beszélgetni nap végén, nem tudom, módszertani kérdésekről, vagy gyereknevelésről, vagy bármi ismiről.
2: Úgy érzem, hogy az évek alatt a tanítókkal is kialakult egy rutin, egy összhang. Nem szólnak bele abba, amit mi hozunk, mi készülünk, amivel mi készülünk. Ott vannak az egész tábor ideje alatt, viszont háttérbe húzódnak. Hogyha megkérjük őket, hogy segítsenek fordítani, akár csak kiosztani valamit, hogy ilyen dolgokban is segítenek, de inkább háttérben vannak, hogy velünk próbáljanak beszélni a gyerekek, és próbáljanak meg magyarul kommunikálni. Viszont a nap végén mindig átbeszéljük a tábort, és hogyha van bármi meglátásuk, ami a általuk jobban ismert gyerekeknél jobban működik, hatékonyabb, akkor azt látották mondani, és mi megfogadjuk a tanácsukat. Szerintem nagyon jó az összhang közöttünk és az ottani tanítók között, pedagógiai szempontból is. Igen, ezt én is kölcsönösnek érzem, tehát mi is nagyon-nagyon sokat tanulunk tőlük, főleg, hogy fegyelmezni ezeket a gyermekeket hogyan kell, és ők is nagyon sok mindent tanulnak tőlünk, vagy hát a hallgatóinkból, és hogy nem mindig, de oda-oda figyelnek egy-egy énekre, énektanításra, mozgásra. Most itt azt hiszem Tünde említette, hogy mozgásfejlesztés, egy kicsit bele szoktunk vinni, hogy rendezünk fel, vagy hogy rendezünk be egy pályát, hogy megy végig rajta a gyermek, miért jó ez, miért hasznos ez, mit fejlesztünk vele. Tehát én azt gondolom, hogy ténylegesen kölcsönös ez a dolog, hogy mi is nagyon-nagyon sokat fogunk tanulni tőlük, és ők is tőlünk.
3: Így van, ők el szokták mondani minden évben, hogy ők tényleg a segítségünket szeretnének lenni, és ők is azt szeretnék, hogy ez a hét úgy szóljon, hogy igazából mi irányítjuk, és hogy ezt a gyermekeknél is tudatosodjon, hogy hozzánk jöjjenek kérdezni, tehát merjenek velünk kapcsolatot teremteni, de ha bármire szükségünk van, akkor ők ott vannak, és tényleg a háttérből támogatnak bennünket. Mi is szoktunk tőlük tanulni, meg kérdezünk is, de olyan jó az is, amikor ők mondják, hogy na ezt ők megpróbálják majd szeptembertől az ő tematikájukba is belevenni, mert hogy tetszik nekik, és úgy érzik, hogy tudnák használni. Kölcsönösen megvan a bizalom is, az együttműködés is, és már tényleg egy olyan jó kapcsolat is ki tudott alakulni, hogy mondhatom, hogy valakivel már nem csak szakmai, hanem ilyen baráti kapcsolatot is ki tudtunk alakítani.
1: Szerintem, ami még fontos, amiről beszéljünk, az, hogy a táborban ugye ott vannak Önökkel a Károli Pedagógiai Karának különböző szakos hallgatói. Ez már szóba kerül, de kicsit fókuszáljunk rájuk, és most elsősorban Baranyiné Kasszás Ildikót kérdezem, hogy Ön szerint, mint táborszervező, mint oktató szerint, mit ad ez a még hallgató státuszban lévő hallgatóknak, milyen élményeket, nehézségeket, skilleket, mit tanulhatnak itt meg, hogy tudják ezt később továbbvinni a munkájuk során, és aztán Tündét és Zsófiát is kérdezem, hogy feltételezem, hogy ők voltak hallgatókorukban is ebben a táborban, és ha visszatudnak erre emlékezni, akkor mondják el ők is, de akkor először Ildikó, ha megtenné, hogy összefoglalja, mit gondol erről.
2: a pedagógiai karon, vagy a karunkról csecsemőskis gyermeknevelők is jöttek, illetve az óvodapedagógusok mindig többségben vannak, de tanítós hallgatónk is volt. Hát nyilván nekik egy nagy élmény, főleg akkor, hogyha valaki Erdélyben sem volt még, vagy ezen a részen még nem tett látogatást, tehát maga az út is, azt szoktam mondani, hogy oda és visszafele is hatalmas élmény szokott nekik lenni, és hát nyilvánvaló az, hogy mit is ad ez az egyetemistáknak, hogy ők nem csak egyszerűen foglalkozásokat tartanak. Egy héten keresztül gyakorlatilag jelen vannak a gyermekek életében, meghallgatják őket, játszanak velük, együtt nevetnek, együtt énekelnek, és nagyon sokszor az a személyes jelenlétekkel többet tud adni minden programnál. De nyilván ott van egy módszertan is, amit gyakorlatilag megismerhetnek, látják azt, hogy napról napra hogyan építjük fel, ugyanis a minden tábor végén, vagy minden nap a tábor végén összegzünk, és a következő napot átbeszéljük. És az, hogy mennyire változatos, hogy kell pedagógiailag is, módszertanilag is hozzáállni egy-egy feladathoz, vagy a gyermekekhez, ők ebből nagyon-nagyon sokat visznek haza, én azt gondolom, és nyilván az az érték, ami hidat képet közöttünk a nyelvvel, a kultúrával kapcsolatosan is, ez a dolog mindig az előtteljük.
1: Köszönöm, és akkor jól sejtem, hogy Tünde és Zsófia voltak hallgatókorukban a táborban, és ha így van, akkor vissza tudják idézni, hogy akkor mit kaptak mindebből.
4: Lázárenikő tanárnővel. Én akkor kezdtem el, amikor ő is ott volt velünk. Nekem fantasztikus megtapasztalás volt az, hogy hogyan fogja össze ezt az egész hetet, és hogy egy napot ő hogy tud akár egyedül is végigvinni, végigkoordinálni. Nekem szakmailag rengeteget adott, meg nagyon sok önbizalmat és bátorságot, hiszen itt máshogyan kell a gyermekekhez hozzáállni, más módszertant is lehet alkalmazni, tehát nem mindig azok az eszközök vagy módszerek használhatók, amiket mondjuk itthon megtanulunk, illetve ugye ez egy tábor is, és lehet, hogy nem minden úgy sikerül, ahogyan mi ezt megszerveztük, de rögtön kell reagálni, valamit ki kell találni, rugalmasnak kell lenni, és én ezt tapasztalhattam meg az első évembe, mind a mellett, a csoda mellett, amit a gyermekek, a táj, az otthoni légkör, a tanítók megteremtettek, és amit hazahozhattam emlékben, de szakmailag én a rugalmasságot tudom kiemelni, illetve azt, hogy hogyan állja ki idegen gyermekek elé, és hogyan vonjam be őket a játékba, az éneklésbe. És innentől kezdve, mert ez egy jó élmény volt, innentől kezdve számomra nem volt kérdés, hogy amikor csak jöhetek, én akkor megyek ki szintén ide a táborba.
1: Ezt már úgy is érti, mint hogy végzett diplomás szakember is szívesen visszatér, ahogy most is?
4: Igen. Azóta szerencsére már több éven keresztül ki tudtam menni már jédi vezetésével is, és mindig így jövök haza, mindig örömmel, mindig többként jövök haza, úgy érzem, hogy olyan gazdagságot kapunk ott, akár a gyermekek által is, hogy ez mindig megéri, a hosszú utat is megéri, egy-két szabadságot is, tényleg mindent.
1: Tündét kérdezem, hogy ő is elárulja, hogy neki milyen emlékei vannak.
2: Igen, szívesen elárulom. Én egy kicsit más helyzetben vagyok, mert bár én is jártam Lázárenikőnek a kurzusaira az egyetem alatt, sajnos nem sikerült eljutnom vele ebbe a táborba, még hallgatóként. Így én először úgy voltam jelen ebben a táborban, hogy már gyakorló óvodapedagógus voltam. Így ez egy kicsit más helyzet, de én is meg tudom erősíteni azt, amit Zsófi mondott, hogy az, ahogy Anikő néni felépítette a tábort, és az a magabiztosság, az alázat, ahogy ő hozzáállt a táborhoz, és levezette az egészet, szerintem az nagyon maradandó élményeket hagyott bennem is, és látni azt, hogy ez milyen csodát eredmény ez a hit tízére, és ezek után én is úgy gondoltam, hogy igen vágyak, hogy visszatérjek többször, hogyha ez lehetséges, és ezek után kért meg Enikő néni Ildikóval együtt, hogy segítsünk a tábor lebonyolításában. Azóta én is több éven keresztül visszatértem, és remélhetőleg még ez folytatódni fog.
1: Na pont ezzel akartam én is zárni a beszélgetést, hogy van-e folytatás, és akkor megint úgy kezdem a kört, hogy a, hogy mondjam, hivatalos részről kérdezem Baranyiné Kasszási Ildikót, hogy a Károli Pedagógiai Karának megvan a szándéka a folytatásra, meg önben megvan-e a szándék, és aztán persze Tündét és Zsófiát is, hogy ők szívesen mennének-e újra. Ildikó, lesz folytatás?
2: Igen, hála Istennek ebben az évben eldőlt, hogy Békán úr teljes mértékben támogatja és át is veszi a támogatását annak az egységnek Moldvában, úgyhogy most már stabilabban és biztosabban tudunk készülni a következő hétre, vagy a következő évben egy hétre, és hát régebben erről szó esett, de hogy néhány segítőm van, akiket én csak mostármagnak hívok. Ő itt jelenleg Zsófi és Tündi, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy a következő évben szintén együtt megyünk, együtt tudunk, és együtt éljük át ezt a csodát.
1: Tünde csatlakozik?
2: Igen, ahogy az előbb már említettem, én nagyon remélem, hogy még több éven keresztül lesz lehetőségem alkalman kijutni ebbe a táborba, és látni sok-sok gyermeket, sok-sok mosolyt, sok-sok fejlődést a hallgatók részéről. Úgyhogy igen, én nagyon remélem, hogy ennek folytatása is bele tudok állni ismét.
1: És akkor, ha jól értem, Zsófi is ezt mondja.
4: Igen, én is csak csatlakoznék Tündihez. Annyira nagy élmény a kintlét, az egész előkészület. Hát tényleg úgy érzem, hogy egy áldás van ezen a héten, meg ezen az egész misszión, és szeretnék ennek a csodának a részese lenni, ameddig csak engedik ezt, hogy én is menjek.
2: Még egy dolog jutott eszembe, az egyik délután elmentünk egy Csángó nénihez, a hallgatókkal együtt, és az egész segítői csapattal együtt, és nagyon nagy élmény volt szerintem nekünk is, és a hallgatóknak is egy igazi Csángó asszonyt, egy autentikus Csángó életet megismerni. Szerintem fontos része az ott létünknek, hogy igazán megismerjük azt a kultúrát is, és azt a közeget, amiben ők élnek, és szerintem ez egy jó alkalom volt erre is.
5: Igen, ez egy fontos dolog, még ezt nem említettük, de nyilván fontos a hallgatóknak, hogy megismerjék a Csángó népet, és ilyenkor, ha van időnk és alkalmunk és anyagi támogatásunk rá, akkor 1-2-3 délutánba bele-bele sűrítünk egy-egy találkozást, akár egy Csángó családdal, vagy itt most Rózsa nénével volt a találkozás, aki nagyon sok mindent elmesél az életéből, vagy a Csángóknak az életéből.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Baranyiné Kasszási Ildikót, a Károli Pedagógiai Karának oktatóját, a Csángó tábor szervezőjét, valamint Kabai Tündét és Vladár Zsófiát, óvodapedagógusokat hallották, akik a Károlin szerezték meg a diplomájukat, és most visszatértek ebbe a Csángó táborba. Berzselye!

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazinműsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására, mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradványelszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csak nem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csak nem kétszer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadó, a nyáron a nap, a szél és a víz által igénybe vett bőr regenerálásának módjaival ismerteti meg a hallgatókat.
2: Van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, kertünkben is érje a napfény a bőrt.
1: Majd Horányi József horgászt a kutyogtatás módszeréről kérdeztem.
3: Talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike. Ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszívós, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent.
1: Adásunk végén Szaniszló Beltelen Séffel a városokról elnevezett ételekről beszélgettünk.
4: A bolonyai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
5: Amikor elléptem a...

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csillát. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked!
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: A mai témánk az tulajdonképpen az, hogy nagyon sokan már túl vannak a nyaraláson, és ilyenkor azért a napnak sós, illetve édes víznek, de ki van téve a bőrünk. Én azt gondolom, hogy ez azért ez sok is egyszerre, ez meg is látszik rajta. Hogyan tudjuk regenerálni ezt a bőrt, hogy azért visszakapja azt a idézőjelben normál állagát?
2: Valóban az idén nagyon kijutott nekünk ebből a melegből, a hőségből, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Mondjuk én azt tapasztalom, hogy egyre többen kitolják a nyaralást inkább ilyen kora őszi napokra, amikor már nincs az a nagy meleg. Bár van, aki bírja, meg tengerparti nyaralásokhoz azért tökéletes egy ilyen jó kis igazi verőfényes napsütéses idő. És hát bizony, én is látom a vendégek bőrén is, hogy na megviseli. Tehát aki mondjuk nyaralásból jön haza, vagy imád kint lenni, napozni, vagy van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt. Nagyon sokat beszélünk a káros hatásairól, de egy kicsit azért szeretném az előnyeit is hangsúlyozni. A D-vitamin szintézishez azért elengedhetetlen. Csak ugye most annyira sok szó esik a fényvédelemről, ami amúgy teljesen jogos is kell is, de azért tudjuk, hogy a UVB sugárzás hatására alakul át aktív D-vitaminná a fény, ahogy átalakítja a testünk, ugye a D3 provitaminból. Tehát, hogy ez nélkülözhetetlen. Egyébként segíti a kalcium felszívódását, a csontok egészségét, vastagságát, amivel azért most már sajnos én is szembesülök, hogy ebben a korban azért elég gyakori így a csontvesztés, a vékonyodás, tehát, hogy nem utolsó szempont az, hogy igenis a D-vitamint azt pótolni kell, napsütés ez nagyban segíti. Ugye télen ez nincsen, akkor pótoljuk a D-vitamint. A másik ilyen hatása, ez a boldogsághormon, talán így a legkönnyebb megfogalmazni, tehát a pszichés jólét hatása, és ugye ezt is csak akkor érezzük, amikor nincs tény, hogy serkenti az örömközpontunkat a napfény, és beindítja az endorfinok és a szerotoninnak a termelődését, tehát hogy mindenképpen javítja a hangulatot, meg a stressz csökkentő hatása van. Ezt ugye télen érezzük a hiány kapcsán. Egyébként vannak olyan bőrbetegségek is, amelyeknek kifejezetten jót tesz a napfény. Az egyik ilyen betegség a pikkelysömör. Ez nagyon látványosan tud javulni, különösen, hogyha tenger mellett nyaral valaki, és akkor ott a sós víz és a napfény együtt, ez akár egy hét alatt is egy nagyon komoly javulást fog eredményezni ebben a betegségben. De vannak olyan ekcémák, vagy például az aknés bőrnek az állapota is javulhat. Tehát, hogy van egy kicsit azért ilyen terápiás hatása is a napfénynek is, de valóban azért elég sok hátránya van a túlzott napozásnak, vagy a napnak kitett bőrfelületnek. Az én szempontomból az egyik és nagyon-nagyon káros hatása ez a photo-aging, tehát az öregedés, a fény általi öregedése. És ez nem csak a bőrnek, hanem mindenhol, ahol éri a testünket. Ugye nyáron egyre inkább levetkőzünk, mert melegünk van, vékony, bántos vagy bánt nélküli ruhák, férfi aki is lazán, könnyedén öltözködnek, és ezért az összes bőrterületet éri a napfény, ahol a napfény hatására szabad gyökök képződnek a bőrünkben, és ez sajnos károsítja, tehát lebontja a kollagént és az elasztint, ami ráncokhoz, pigmentfoltokhoz vezet, csökken a bőrünknek a rugalmassága. Ez tény, mérhető is, de látható is, szerintem ezt magán is tapasztalhatja bárki. A bőröregedésnek egy nagyon nagy százaléka, így bőrgyógyászok szerint már olyat is olvastam, hogy 80%-áért a napfény a felelős. Ez nagyon nagy százalék. És hát itt van a bőrráknak a kockázata, ugye, ami nagyon gyakori. Beszélgettem nem olyan régen egy sebészorvossal, és ő mondta, hogy hihetetlenül megszaporodtak a rossz indulatú bőrtakanatok, és sok ilyet műt kezel igen. Ugye van a jó indulatú, és van a rossz indulatú, a legveszélyesebb ez a melanóma, ezért mindenképpen védeni kell a bőrünket, és vigyázni rá. Szerintem ez a legfontosabb. És azt is tudni kell, a mi gyerekkorunkban ugye még azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ne menj ki a napra délben, mert süt a nap, és nem szabad, de hát akkor is erős volt, bár most szerintem erősebb azért a napsütés, mint régen volt, de hogy összeadódik a napfény expozíció, tehát a károsodás, tehát egész gyerekkorunktól kezdve, akárhányszor leégünk, a bőrünk nem felejt, úgy szokták mondani. Tehát az szépen összeadódik, és előbb-utóbb így a kockázati tényező az nő, ahogy haladunk előre a korban. Na de hát elértünk oda, hogy ugye a harmadik dolog az, hogy bizony leéghetünk. Lehetnek hólyagok, gyulladások, tehát az még csak, hogy megpirulunk, vagy kipirulunk, az még az enyhébb tünet. Ha így nyáron sokat vagyunk a szabadban, szerintem már mindenki tapasztalta azt az érzést, hogy estére úgy ontja magából a meleget a bőre, ugye? Tehát, hogy szó szerint így lehet érezni, hogy itt még párolok ki belőlünk a meleg. És hát ez az enyhébbik tünet, tehát hűteni kell magunkat. A másik az, amikor már leégtünk, tehát kipirosodik a bőr, és hát ennek vannak súlyosabb formája is, amikor már hólyagok is keletkeznek a bőrünkön. Azért ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát azért erre mindig gondolni kell, hogy idáig nem szabad eljutni. Tehát a fényvédő, a kalap, az öltözködés nagyon-nagyon sokat segít ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a nagyon erőteljes hatásokat. Na de mit tehetünk akkor, hogyha már megtörtént a baj, és mondjuk tényleg leégtünk? Hát hogyha nincsenek ilyen őrült tünetek, tehát nem hólyagolódik fel a bőr, csak pirul, érezzük, hogy meleg, süt, ég, akkor azonnal kerülni kell a napfény. Onnantól kezdve nulla, csak hűvös helyen, négy fal között, árnyékban, és el kell kezdeni a bőrnek a hűtését, tehát hogy jól szellőzzön, mozogjon a levegő, és langyos vizes zuhany például, vagy akár borogatás, fejretett borogatás, mert ugye napszúrást is lehet kapni, tehát nagyon gyakran társul ez a kettő együtt, a bőrnek a leégése és a napszúrás, tehát hűteni a fejet hűvös zuhannyal, és így ez csökkenti a gyulladást, meg a fájdalom érzetet is, tehát meg akadályozza az, hogy romoljon tovább a bőrnek az állapota, illetve nagyon sok vizet ígyunk egyébként is, de ilyenkor meg különösen, hogy belülről is hűtjük a bőrünket, mert ez az égés, ez a napégés, ez az egész szervezetet kiszárítja. Hogyha egy erősebb fokozat van, tehát már fájdalmunk is van, tehát nem csak úgy szimplán kipirultunk, hanem bizony-bizony már fáj is, vagy esetleg hólyagok vannak, akkor már inkább orvoshoz kell fordulni, de ha még nincsenek hólyagok, de már fájdalmas a érintésre, akkor akár ilyen vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat is érdemes bevenni, tehát hogy enyhítsük ezt a fájdalmat, és helyileg is kezelni kell. Talán jól ismert az aloe vera nyugtató hatása, de kapható gyógyszer tárban pantenol, és különböző speciális napégés utáni termékek, amelyek többnyire ilyen zselés vagy spré formában kaphatók. Nagyon sok kozmetikai cég is forgalmaz már. Ha már tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk rá, vagy olyan helyre megyünk nyaralni, akkor mindenképpen érdemes egyet vinni a bőrönben belőlük, hogy ezek segítsék utána a gyógyulást, a regenerálódást, nagyon gyakran hűsítenek is. Egyet kell kerülni ilyenkor, tehát a nagyon zsíros, olajos krémekkel ne kenjük be a bőrünket, mert ugye az lezárják a bőrt, és nem tud eléggé szellőzni, párologni alatta. Ha már napégés van, akár csak pirosodás, akkor nem tesz jót a zsíros krém. Tehát akkor minél vizes vízbázisú spré, vízbázisú krémet, tehát minél hígabb, könnyedebb, mert annak van egy hűtő hatása is. Egyébként, ha csak mondjuk uszodában voltunk, és kiszárította a bőrünket az uszoda vize, akkor be lehet kenni egy kicsit testesebb, zsírosabb krémmel is. Tehát, hogy ez attól függ, mondhatni. És akkor még egy szeretnék elmondani, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mert ugye azért létezik az a fajta az égés, igen, amikor muszáj, tehát ha nagy kiterjedésű, nem csak az, hogy most így a vállunk meg éget, hanem mondjuk az egész hátunk, vagy az egész lábszárunk, ne adja Isten, hólyagok is alakultak ki rajta, láz van, hidegrázás, hányinger, fejfájás, igen, abszúrás hatására, ilyenkor azért érdemes elmenni. Orvoshoz fog mindenki gyorsan elkezdi, igen, akkor az természetes, hogy elvonul, elkezdi hűteni magát és védi, de hogyha nem múlnak azért ezek a tünetek, vagy kisgyereknél tapasztalunk ilyet, mert gyerekeknél nagyon hamar előfordul, akkor azért érdemes megmutatni orvosnak is.
1: De a legjobb az, hogyha ezt megelőzzük, és mértékkel és ésszel vagyunk a napon, vagyunk a vízbe, hogy ezeket megelőzzük.
2: Hát aki már egyszer megtapasztalta, igen, tudja, hogy milyen. Szóval jó a napsütés, kell a napsütés, hozzátartozik az életünkhöz, az egészségünkhöz, de azt el kell fogadni, hogy erősödött. Tehát, igen, hogy sokkal erősebb ma a napsugárzás, az UV-sugárzás, mint régen volt, és szerint kell élni, ezt tudomásul kell venni.
1: Mértékletesség itt is, mint amit mindig szoktál emlegetni, szerintem itt is a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm az igénybe vett bőrrel kapcsolatos jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki számára hasznosak voltak. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
2: Szerbusz Pesi, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt ígérted, hogy ma harcsázás módszerrel fogunk majd megismerkedni.
2: Igen, ma egy olyan harcsázó módszerről ismerkedünk meg, amely végül is egy ősi, igazi magyar módszer.
1: Kutyogtatás.
2: A kutyogtatás, bizony. És tulajdonképpen úgy magyar módszer, hogy tulajdonképpen én már láttam gyerekkoromban azt, hogy a horgászok használták ezt a kutyogtatási módszert, de alapvetően a halászoknál láttam ezt elterjedve. Tehát ők tényleg úgy csinálták, hogy csónakba ültek, többen is. Több ember ült több csónakban.
1: Igen.
2: Tehát egy csónakban két ember ült mindig, de volt, hogy három vagy négy csónak is elszkedett egymást, olyan 4-500 méter távolságra, és mindegyik ütötte a vizet. Azt mindig tesznek technikája van, ez biztos, hogy ezerszer gyakorolták, hogy ne egyszerre üssék, más-más fákkal üssék, hogy legyen változatosság. De mindesetre az első élményem az gyerekkoromban ez volt. És ez konkrétan a Tiszadob környékén volt. És most már ez egyértelműen a horgászok módszere lett, és itt már tényleg az van, hogy kettőnek egy csónakban, egyik a főnök, ő ütögeti a vizet, a másik meg kezeli a botokat, és megpróbálja irányba tartani a csónakot, mert nem mindegy a széliránytól függően, hogy áll be az a csónak. Na de mindegy, a lényeg az benne, hogy a horgászmódszerek tömören csak annyit, hogy ez talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike, ez tulajdonképpen

0: az alján, az alsó roktagyon fél méterre fölfel, vagy 80 centre fölfel, egy nagyobb stabil ólom. Nem kell megijedni, itt is előfordul, hogy 100 g-osakról kell beszélnünk, a kicsit nagyobb a sodrás, hiszen nekünk az a tervünk, hogy ahol a csónakba ütöm a fával a vizet, ott alatta legyen a csali, nem mellette egy méterrel, meg két méterrel mögöttem, hanem pont ott alatta legyen. Én régebben, megmondom őszintén, nekem azt mondták, hogy kell még rátenni egy piros bojtot, én lelkesen tettem még fiatalkoromban rá a piros bojtot, mostanra már elfelejtettem ezt a dolgot, nem tapasztaltam különbséget, hogy aztán felesleges szerelékes macerának vélem, és tulajdonképpen emiatt kellett, hogy lustaságom is dolgozik ez ügyben, de elhagytam teljesen, tehát most már nincsenek. Nem tapasztaltam különbséget. És tulajdonképpen az anyag, hogy van egy különleges fa, egy kutyottatófa, különféle alakú fák vannak. A szakirodalom az foglalkozik legalább három alapvető típussal, már az alak kialakításában. Én azt mondom, ez a kicsi S-betűs alak talán a legkönnyebben kezelhető, mármint ilyen ütés technikailag, ami enyhén meg van görbítve. Ennek inkább ott látom jelentőségét, hogy az ember ne kevésbé fröcsögi össze magát vízzel, mert itt azt látni kell, aki üti a vizet, az előbb-utóbb a hátavizes lesz, tehát ezt nem fogja megúszni, ezt tuti. Ha csak nem szembeszél van. És a másik az, hogy ott viszont már látok különbséget, hogy maga ennek a fának az alján van ez a kis korong, annak a alja milyen kialakítás, hogy te sima, egyenes, vagy a homorú, vagy domború. Ennek van jelentősége, meg még annak van jelentősége, és el viszont én kifejezetten mindig háklis vagyok, hogy a korongnak a pereme az biztos, hogy határozottan élesnek kell lennie. Ezért mondom azt, hogy én nem bánom, hogyha le van lakkozva az a fa, mert ha nincs lakkozva, akkor oda a kis szöszmöszök alakulhatnak ki. Egyszerűen használat során is, ahogy öregszik a kutyatartófa, és akkor a szöszmöszök is elveszik azt a lehetőséget, hogy kristály tisztán csengő hangot tudjak ütni, és itt azért van jelentősége annak. Én a homorú fákat kedveltem meg, annyiban jobban szeretem, hogy könnyebben tudom őket irányítani, hogy egy vonalba menjen. A másik kettő, ez egy kicsit mindig úgy tapasztaltam, hogy valamire húzni kellett volna, és nekem nem volt komfortos. Ennyi. De ettől félre lehet, hogy valami oknál fogva másnak meg a másik komfortos. Itt nem lehet pálcát törni egyik mellett sem. Annyit viszont tapasztalatként tudok javasolni, hogy ugye egy nappali horgászmódszer, tehát a nappal általában, ha csak valami nagy vihar nem jön, akkor a harcsák a fenéken fekszenek és emésztenek. Most ezt a harcsát valami oknál fogva idegessé kell tenni, vagy a táplálék,
1: hogy feljöjjön,
0: megmozduljon, és olyan érzete legyen, hogy valamit keres, vagy valamit enni akar, és hogyha már úgyis ott húzzuk el az orra előtt a csalinkat, akkor hát, ha belecsap, és akkor szerencsénk van. Itt mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igenis szerepe van a kutyatófának a tiszta hangjának, igenis szerepe van annak, hogy minél közel vigyük a fenékhez ezt a csalit, amit éppen felkínálunk, hiszen a harcsa az nem biztos, hogy el akar emelkedni szinte felszínig, hanem felemelkedik, mint egy mert tisztán nem ritka egy ilyen 10 méteres mélység, el fog jönni 6-7 méterre. Aztán utána nem talál semmit, érdektelné válik, elcsúrgunk fölötte, tehát már nem leszünk fölötte, és akkor szépen visszafekszik. Különösen a mostani tapasztalatok, tehát vannak ezek a harrodak. Ezek a harrodaknak én vannak funkciója, amiket szívesen használok, de itt most eddig itt a hal kijelző funkcióját én gyakran van, hogy is kapcsolom. Tehát engem nem is érdekel, kivéve a kutyogtatás. Mert azt már meg lehet látni, ha egy ilyen van valakinél, hogy meglehetősen sok halat, feltehetően harcsát, az én harcsom olyan, hogy megkülönböztetni a kerek alakú halat, meg a hosszúkás alakú halat. Tehát meglehetősen sok hosszúkás alakú hal jön oda a hajó közelébe, csónak közelébe, ahhoz képest elenyészően kevés az, amikor kapást észlelünk. Na most azt tudni kell, hogy a kapás észleléseit borzasztóan egyszerű. Valakik úszót beiktatnak ebbe a rendszerbe. Én ezt bonyolultabbnak tartom, tehát én nem használok úszót. Egyenlően botrélő bocspicről nézem a kapást. A kapás van vagy elébe emes, és nyugodtan észre fogom benne a botból, sőt a botvéje ki is fog emelkedni néha. Nekem például a Tiszalki ház például úgy kutyogtatott, hogy mindig ki volt kötő egy nagy kötél a lézsdeszkához a bot vége. Hogyha hát két botta horgászott persze, hogy egyébként fáraszt, hogy valami, és ráskon is kapás van, akkor azt ne vigye el a hal. Úgyhogy nem volt egy hülyeség egyébként az ő gondolat, mert ebből a szempontból. A másik, hogy van, amikor nem ilyen vehemens a harcsa, elképzelhető, de itt is nagyon határozottan észre lehet venni a kapást, mert akkor az lesz, hogy a zsinór, ami egyébként eddig meredeken lement a csónakunk alá, az elindul valamelyik irányba. Ilyenkor a harcsa tulajdonképpen elkapta azt a csalit, csak pont abban a magasság szinten úszik tovább, ahol egyébként a zsinór engedi. Tehát nem tudja begörbíteni a botvéget. Ez is elképzelhető, hogy az ember belegondolja, hogy alulról jön a harcsa, bekapja a csalit, és ő szépen kicsit fél lassan jön fölfel. Tehát pont azt a sugárívet futja le, amit mi leengedtünk a fenékre. Tehát ez se egy ritka kapás, és ez még egyáltalán nem jelzi azt, hogy ettől a harcsa kisebb lenne. Én azt tapasztaltam, hogy azok a botkapások, amikor csak hogy rázza a botvégét a hal, azok általában legkisebbek. Tehát az a felejthetős kategória. És akár vannak a többiek. Még különleges horgászmódszer. Azt még úgy szintén tapasztalatból hozzá tudom tenni, hogy alapvetően én is a fenék közelébe vezetem a csalimat.

0: mert ez egy alaphelyzet. Viszont ha olyan időjárás van, hogy jönnek-mennek a frontok önmagában is megmozgatják a harcsát, és ilyenkor gyakran az, hogy följebb húzom egy kicsiben. Uh-huh. Egyrészt ritkában akadok el, másrészt meg a harcsa úgyis elmozdult már a fenékről. Mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy olyankor egy kicsit biztonságosabb föntebb részletekben horgászni, de az, hogy a csónak alá egy-két méterre beengednek, nem sok esélye van. Tehát azért csak mozgunk, csapkodunk, tehát azért ennyire felelőtlenek azért nem szoktak lenni a ragadozó halak, de mindenféleképpen egy különleges horgászmódszer, és miután az ember a víz vagy a szélnek az erejét kihasználva hosszú, nagy területet be tud járni, ezért tulajdonképpen egyúttal ezt a területet fel is térképezi. Tehát látja a mederviszonyait, tudja érzékelni azt, hogy hopp, most leesett egy kútba, tehát tovább engedek neki, hopp, most egy kis homokpatkán mehetek, mert akadozik, pocog a botvég, akkor följebb húzok. Egyúttal feltérképezi a területet is, amit különben is szeret egyébként horgászni, tehát több szempontból is egy nagyon jó horgászmódszernek tartom. Az azért biztos, hogy egy macerás horgászmódszer, tehát itt állandóan ütögetni kell a vizet, állandóan irányítani kell a csónakot, figyelni kell a sodrást, a szelet, hogy kanyarodik a Tisza a folyóvíz, uh-huh. Azt ahhoz képest is figyelgetni kell a beálláskat, tehát egy állandóan csinálok valamit című horgászmódszer, tehát nem ez a klasszikus fenekezős dolog, de megéri. Tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy én fiatal koromban azért is szerettem ezt a horgászmódszert, mert azt tudtam mondani, hogy hát éjszaka is, de mondjuk összehasonlom, tehát ha valaki 3 órát kutyogtat, meg 3 órát horgászik éjszaka harcsára, akkor a kutyogtató módszere én még darabra, pedig nappal mindig darabra, mindig többet fogtam harcsából. Hát akkor... Tehát mindenféleképp azt kell, hogy tapasztaltam azt, hogy hatékony.
1: Igazából akkor nincs is miről beszélni, tehát akkor aki tud, az próbálja ki ezt a kutyogtatást és alkalmazza, mert sokkal hatékonyabb. Igen. Meg szerintem kevésbé veszélyes, mint egy éjszakai horgászat egy nyílt vizen. Én jövő héten újból várlak, addig is jó munkát és jó pihenést kívánok neked.
0: Köszönöm.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, Szaniszló Berci állandó séfünk. Szia Berci, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Sokszor emlegetünk ételeket városnevekkel. Hát például brassója, pupecsenye, vagy bécsi szelet, vagy párizsi szelet, és még sorolhatnám. De hogy ezek az ételek miért ezt a nevet kapták? Városok és ételek a mai adásunk címe.
2: Hát igen, hogyha városokról, elnevezett ételekről beszélünk, akkor sokan hajlamosak vagyunk azt írni, hogy akár az adott ételnek köze van ahhoz a városhoz, amiről elnevezték. Ez nem minden esetben van így. Nagyon sok fantázia név is van. Ilyen például a bakonyi sertésszelet, semmi köze a bakonyhegységhez, ez is például egy fantázia név, de ha mondjuk a brassói aprópecsenyét említjük, akkor annak, hát, hogy van-e köze brassóhoz, azt nem tudjuk, de majd erről még később részletesebben beszélünk, vagy akár a kolozsvári rakott káposzta, ugye a Kolozsvárnak egy erdélyi savanyú káposztás ételnek az elnevezése, vagy ugye a kétféle a Magyarországon ismert halászlevet említjük, akkor ugye van a bajai vagy a szegedi, azokat kifejezetten tudjuk, hogy miért, hiszen az egyik ugye a tiszamenti, a másik a dunamenti hagyományokhoz híven készül, ugye a szegedi az a passzírozott és átszült halászlé, a bajait azt nem passzírozzák, illetve gyufatésztával kínálják, tehát ezekről tudjuk, hogy miért bajai, vagy miért szegedi, vagy éppen miért kolozsvári az adott étel, vagy akár ha a pozsonyi kiflit említjük, az is Pozsony városában egy nagyon népszerű sütemény. Illetve hát vannak a nemzetközi ételek, amik hát nem feltétlenül tartoznak az adott városhoz. Például a bécsi szelet az egy osztrák étel volt, egy királyudvarban találták fel, csak a bécsiek finomítottak rajta, és ott lett népszerű, ezért hívjuk bécsi szeletnek. És például a bolognai spagetti, hát Bologna városában valószínűleg azt a fajta bolognait, amit mi eszünk és készítünk, kinevetnék, és ezt se tudnánk, miről beszélünk, de az egy létező dolog, a bolognai. Viszont a bolognai az olaszoknál nagyjából olyan, mint nálunk a krumplis tészta vagy a töltött káposzta, hogy ahány tartomány, annyiféle recept és hagyomány van rá, de alapvetően a bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz. Az olaszokhoz talán annyi köze van, hogy paradicsomos ez is, de nem hinném, hogy Olaszországban, Milánóban készítettek szalonnás, sonkás, gombás, paradicsompürés tésztát, úgyhogy ez valószínűleg egy hazai gyökerű tésztaétel, ezt már mi magyarosítottuk, és hát szerintem az lehetett itt az oka, hogy valahogy el kell nevezni, és ha már csináltunk egy paradicsomos kaját, akkor legyen olasz neve, legyen milánói. Szerintem sok köze az olaszhoz nincsen. Illetve hát vannak, amikkel viszont sok köze van, és nem véletlenül az a nevük, ami. Itt például a hamburger, ami ugye hát mindenki úgy gondolja, hogy amerikai találmány. Tulajdonképpen a mai formájában ismert hamburger, ez az utcai street food étel, ez valójában amerikai, viszont azért hamburger a neve, mert Hamburg városából indult útnak onnan kivándorló hajósok ték tovább, de az akkor még csak egy ilyen hús pogácsaszerűség volt, egy fasírszerűség, amit a kikötőben árultak, és a később az amerikaiak fejlesztették tovább, hogyha berakják két zsemle közé, vagy két kenyér közé, egy kis zöldséggel, sokkal könnyebb megenni, és ezáltal terjedt el. De említhetnénk akár a pekingi kacsát, ami Peking nek egy tradicionális étele, vagy a dijoni mustár, ami méltán híres, egy francia Dijon városáról kapta a nevét, vagy hát például a Linzer, vagy az Isler, ami szintén egy osztrák városnak a nevét viseli.
1: Rengetegféle ételt soroltál fel, ezekről néhányról már az elmúlt évek során beszélgettünk is. Mennyire vagy benne abba, hogy egy-kettőt kiemeljünk, csak úgy, hogy készül, mi az a tradíció, ahogy elkészítik. Én a kolozsvári rakott káposztára gondoltam, mert azt szerintem sokan sokféleképpen készítik. Te biztos tudod, hogy eredetileg te hogy kell készíteni, illetve legyen egy másik, pedig a pekingi kacsára gondoltam. Tehát, hogy ezt a két ételt egy kicsit részletesebben beszéljük már át. Tehát legyen először akkor a kolozsvári rakott káposzta. Hogyan készül, hogyan csináljuk otthon?
2: Hát tulajdonképpen a kolozsvári rakott káposzta az hasonló, mint ami általunk ismert, ugye rakott kell káposzta, vagy rakott ételek. Tehát ugyanúgy rétegezik az erdélyek is a a káposztát is egy húsos rizses tölteléket. Ez kizárólag savanyú káposztából készült, tehát hogy kolozsvári káposztáról beszélünk, akkor ez savanyú hordós káposztával készítik. Na most, hogy ezt kinyomkodjuk-e, vagy átöblítjük-e, vagy előtte ledinszteljük-e, ez ízlés dolga szerintem. Nem tudom pontosan az eredeti receptben az erdélyek hogy csinálják. Ott is szerintem attól függ, hogy mennyire lett sós a kész savanyú káposzta, vagy mennyire savanyú, mennyire erős. De tulajdonképpen hagyományosan ezt rétegezzük ezzel a húsos rizses töltelékkel, amit ugye a rakott karfélhoz is, rakott kell káposztához is használunk. Egy hagyományos fűszerezése van, akár egy hagymás alapon, hogyha meg elkészítjük a darált húsos ragut, sóval, borssal, fokhagymával, pici piros paprikával, illetve hát a tetejéne nagyon finom tejfölréteg, és akkor erre, hát az eredeti receptben van-e, azt nem tudom, de én mindig úgy találkoztam vele, hogy kolbászkarikákkal a tetején van ugye besütve, és ez egy nagyon-nagyon finom étel, jó laktató, másnaposságra is akár nagyon jó, ha savanyú káposzta miatt, úgyhogy ezt azért nem véletlenül kedvelik az erdélyek.
1: A pekingi kacsa az pedig egy szárnyas étel, és sült kacsát sokan sokféleképpen készítenek. Mennyiben más a pekingi kacsa, mint egy bármilyen más sült kacsa?
2: De pekingi kacsa, hogyha valakinek van róla valamilyen vizuális emléke, akár filmekből, vagy akár sorozatokból, ha valaki jár egy kínai étteremben, és mondjuk megmarad, vagy nem bírja megenni, vagy haza akarja vinni elvitelre, akkor mindig egy ilyen alufóliába csomagolt, egész kacsa formájú valamit visz haza. Ez nem véletlenül van így, ugyanis egészben készül a pekingi kacsa, legjobb tudomásom szerint. Az ázsiai konyha egy picit távol áll tőlem, de a legjobb tudomásom szerint ezt úgy készítik, hogy van maga a kacsa és a nyakja, a fejét eltávolítják, rendesen szépen ki van zsigerelve, a maximális odafigyeléssel és nagy precizitással ki van tollazva, tokozva, tehát teljesen tisztára meg van tisztítva a bőre, és ahogy fel van lógatva erre a kampóra a nyakánál fogva, ezt ilyen, hát... Megmondom őszintén, ez szerintem nem is nagyon került még ki az ilyen titkos recept náluk, amivel forrázzák idézőjelben ezt a kacsát. Tehát van egy nagyon forró lé, ami szerintem egyébként forró víz, vaj és valamilyen fűszer, vagy valamilyen még valamilyen anyag keveréke, és vagy mártogatják ebbe a forró folyadékba, vagy locsolgatják vele a kacsát. És én mintha úgy láttam volna, amikor egyszer ezt láttam, keletkezik is rajta egy ilyen bevonat, egy ilyen réteg, tehát ez valószínűleg valamilyen zsiradék, amivel forrázzák, és ezt fellógatják egy ilyen kemenceszerű, és akkor gyönyörűen körben egyenletesen szépen ropogósra sül a bőre, ilyen aranybarnára, és akkor tulajdonképpen ez az a tradicionális módszer, ahogy a pekingi kacsát készítik. De mondom, ez elvileg olyan titkos ez a keverék, de hozzáértők akár kitalálhatják, hogy hozzávetőlegesen mit tartalmazhat, valamilyen zsiradék biztos, szerintem vaj, víz, és valamilyen fűszer vagy keményítőnek az egyvelege lehet.
1: Ez gyakorlatilag olyan, mintha grillcsirkét csinálná csak kacsából, mert tulajdonképpen egy kemencében, meg hát van ez a titkos lé, ami ezt a bevonatot adja. A narancsos kacsa az már nem ugyanez, ugye?
2: A narancsos kacsa is lehet ázsiai, de azt előszeretettel sütjük itthon is, hogyha akár csak egy kacsacombot, vagy egészben sült kacsát, vagy csak kacsa mellett sütünk, akkor tehetünk alá narancsszeleteket, és akkor lehet narancsos. Ezt azt hiszem, hogy egy ázsiai étel is, amit úgy hívnak, hogy idézve, hogy narancsos kacsa, az is szerintem hasonlóképpen készült, tehát egészben sütik ők is, csak gondolom az ízesítésében, fűszerezésében ilyen ázsiai szegfűszeges, csillagánizsos, narancsos keverék lehet, és akkor emiatt.
1: Itt az étteremben készítettek ilyen városról elnevezett ételeket?
2: Ha a legegyszerűbbeket kell említenem, akkor bolonyait azt előszeretettel, meg a lazanyét, ugye abból a bolonyaiból, amit főzünk, az nagyon népszerű. Most például múlt héten csináltunk ilyen extra-extraként, ilyen előrendelhető menüben hamburger például, de azt inkább én jobban szeretem meghagyni annak, aki erre szakosodott, mert olyan sokat én nem tudok olyan jó minőségben. Illetve hát a kolozsvári rakott káposztát azt már csináltuk. Pozsonyi kiflit még nem sütöttem, de egyébként van, aki nagyon szereti a családban, úgyhogy majd lehet, hogy karácsonyra ki kell azt is kísérleteznem. Meg hát ugye a sima mezei rántott hús, ha a bécsi szelethez kell hasonlítani, akkor az szinte minden étterem készíti. Nem az ekte bécsi szeletet, de a rántott húst azt igen, hogy valamit említsek. Illetve hát van nagyon sok ételünk, amiben a dijoni mustárt például feltétlenül használom, tehát ezek a vonatkozások vannak.
1: Még csak egy személyes kérdés neked, ezek közül, az ételek közül, vagy bármilyen városnak a nevét viseli, van-e kedvence?
2: A hamburger az ugye közismert, hogy nagyon szeretem minden formájában, a bolonyait is szívesen főzöm és fogyasztom is. Tulajdonképpen a milánóit is nagyon szeretem, bár az ugye tudjuk, hogy nem ekte milánói. Ha a halászlevet kell választanom, akkor nekem a szegedi az, ami inkább bejön, illetve hát a brassói az örök kedvenc, az bármikor nagyon szívesen.
1: Hát akkor te is szereted a városokról elnevezett ételeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a város versus étel kalauzolásban a segítségemre voltál, hogy rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk egy hasonlóan izgalmas témával. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
3: Ha

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudotta a debreceni városháza. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: vállalkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják. Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Ballaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbély Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk. Hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
2: Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbély Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencellői templomban.
1: Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
2: Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
1: Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül. Az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
2: A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra. Azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot. Mert hogy az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül. És amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abban az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanya készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagy formátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a magyarországi matematikai tehetséggondozásnak egyik legnagyobb alakja, nem tudom mennyire tudjuk, a mostani Szalai református általános iskolából ment ő nyugdíjba, és ő például felső tagozatban volt a tanárom, és végtelenül nagy példát és mintát adott azzal, hogy mind emberileg, mind a pedagógiában, a tanításban hogyan lehet helytállni.
1: Ugye mi is beszélgettünk már korábbi műsorainkban arról, amit vezetőként, pedagógusként ön is lehet, hogy akár egy iskola megválasztásánál, egy intézmény megválasztásánál milyen fontos a pedagógus szerepe, és akkor most ugye azt a példát is hallhattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így ő folyamatába, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolhatja.
2: Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is az iskolában azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani. Mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
1: És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz ez a terület itt általános iskolás korban?
2: Nem. Véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
1: Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
2: Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. és ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolában igazán kinyílni, és Hézser Zoltáni Iluska nénihez kerültem én a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskolában, és Iluska néni volt az, aki bátorított, hogy de énekeljek. 16 éves voltam, ahogy elkerültem a Bartók kórusba, a Miskolci Bartók kórusba, ahová nekem még felvételizni kellett, felvételit kellett énekelni, és Sándor Zoltán és Sándorné Papedit karvezetők előtt, és úgy kerültem be a kórusnak a szoprán szólamába. Csak aztán ugye az én régi vágású nyakas kálvinista szüleim mondták, hogy legyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz. Csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra. Viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
1: Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
2: Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze. Nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk. Mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínűleg ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
1: Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
2: Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, Amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük, ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
1: És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos gimnázium is óvónői szakközépiskolába.
2: Igen.
1: Ezekre az évekre, hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
2: Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvet bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon

0: csírája, hogy a szellemiségében azt a Krisztushoz vívő útvonalat kövesse, akkor is, hogyha ezt nem mondta ki. Ami a szeretet, a türelem, a békesség útvonala.
1: Hogyha picit a tantárgyakról is szólhatunk, ugye az érettségi tantárgyak mellett azért olyan készségtárgyakat is tanultak, amelyek, hát akárha csak az énekre gondolunk, ugye talán ami a szívéhez az egyik legközelebb álló terület, a mindennapok részét képezték itt a képzésben.
0: Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban, énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a, hogy úgy mondjam, nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy vers tanítás. Szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel. Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónő képzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
1: Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
0: Igen. Igen, minden héten ott voltunk az óvodában, egy napon, délelőttön, végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk foglalkozást, volt olyan, hogy néztük a foglalkozást és hospitáltunk, vagyis utána mindenkinek született egy írománya arról, hogy mit látott, hogyan az óvónővel, ezt a bemutató foglalkozást tartó óvónővel megbeszéltük, mintát kaptunk arra, hogy hogyan kell ezt megtartani, amikor mi tartjuk, és utána jött a hospitálás után a gyakorlati része, amikor mi magunk is megírtuk a tervezetet, és az óvodás csoporttal ott 16-17-18 éves diáklányként, kisovónéniként, ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük. Tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva. De ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
1: Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsin gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
0: Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. És hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is, amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire, ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
1: Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskoláskorra, a fiatalkorra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbély Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és minket végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó. Nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretet kapcsolat, egy végtelen szeretet kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri református iskola tanítója lettem, az én első osztályomat is, oda vittem szolgálni Diósgyőrből a helyőcsabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnövekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél és irányítja belülről a növekedésével, utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zenei lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett lutheri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórusművekként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
1: És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
2: Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én három pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgy is, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a három sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogyha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk. Az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk, és az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
1: Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól
2: így
1: gondolom.
2: Így van. Tényleg nem lehet úgy elmondani, mint amennyire mély nyomot hagyott a lelkemben.
1: Ez érződik szerintem, ahogy hallgatjuk önt, vagy hallgatom én is önt.
2: Igen, hogyha most azt kérdezné tőlem valaki, hogy hol éreztem a legjobban magam, vagy melyik az az iskola, ami az egyik legnagyobb nyomot hagyta, főleg a felsőoktatásban, mert ugye van még egy pár ezután, hála Istennek, de mindig azt mondom, hogy a pataki évek az alapvetően meghatározó volt, hogy én kivé váltam fiatal felnőttként.
1: Gondolom az is egy nagy változás volt, hogy a családi környezetből, az otthonból, a családi háztól kollégiumba került.
2: Így van. Tehát azért azt mondhatom, hogy minket burokba neveltek a szüleink. Mert az a szeretet bármennyire is egy nyugodtabb és talán egyszerűbb, így a legjobb mondani, hogy egyszerűbb világ volt az, amiben én felnőttem. Tehát a 90-es évek. Akkor is már voltak olyan veszélyek, voltak olyan nehézségek, amiket mi nem láttunk és nem tapasztaltunk meg, mert az a csendes, bölcsességgel teli szeretet, az a következetesség, ami a szüleim, nagyszüleim részéről körülvett, az a mindennapjainkat teljes mértékben beborította, elfedezte, tehát minden az ég adta világon megvolt benne, amire egy gyermeknek szüksége van. Viszont amikor főiskolás lettem, és tényleg annyira elcsépel, de tényleg úgy van, hogy kilépett az ember a nagybetűs életbe, szülői házat elhagyva, kollégistaként egyedül kellett boldogulni, no, akkor derültek ki igazán, hogy azok a gyökerek, amiket hozunk, azok bizony mennyire állják meg a helyüket, mennyire erősek, mennyire tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
1: A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
2: Így van. Ezért is az egyik legfontosabb sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak az a szellemisége, amire már utaltam. Hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van. És a sárospataki főiskolának is megvolt ez a csendes, bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
1: Itt tanítói oklevelet kapott?
2: Így van, én tanítóképzős voltam, és ének szakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra ének szakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
1: Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlást, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
2: Igen. Amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a Jóistentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis bekötött, becsomagolt csili-vili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána már bocsánat a kifejezésre, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy. Az az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez a az affinitásukat. Látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zene elmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen. Számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét, hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. És mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
1: És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja. Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitvallatvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
2: Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
1: Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: Like the party cool.
1: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárca vezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adat szolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Világi és hitéleti területeken is több lehetőséget kínál a továbbtanulásra diplomásoknak a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központja. A legnépszerűbbek a pedagógiai végzettségre épülő szakirányú továbbképzések és tanfolyamok, sokan jelentkező. A pedagógus szakvizsgát nagyrészt tömbösítve oktatják, ott már hétfőn indul a turnus. A többi képzés a fejlesztő pedagógia, a család és gyermekvédelem, a drámapedagógia, a bibliotéka, terápia még elérhető a leendő hallgatóknak, ezt mondta Jó Anikó főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője.
0: Elsősorban a szakirányú továbbképzésekre építünk, ez adja a központ fő profilját, emellett rövidebb tanfolyamokat is indítunk. Kiemelt képzéseink a pedagógus szakvizsga és a fejlesztő pedagógia. A pedagógus szakvizsgának választáson alapuló tanulmányterületei vannak, 4 fél éves képzés, a 3., 4. fél év a választható szakirány. Az utóbbi években nagyon népszerű a mentor szakirány, ez a középiskolai, illetve a felső tagozatos tanárokra vonatkozik. Tulajdonképpen ugyanezt jelenti az alsó tagozaton a gyakorlatvezető tanító, és ugyanígy a gyakorlatvezető óvodapedagógus. Emellett választható szakirány a differenciáló és fejlesztő pedagógia. Ezen kívül hirdetjük még a család és gyermekvédelem szakot, illetve a szocioterápiás eljárásokat. Mindkettő 2 fél éves képzés. Kínáljuk a drámapedagógiát, szintén szakvizsgát ad, és a biblioterápia, azaz irodalomterápia a képzésünk, amely szintén folyamatosan népszerű. Nagyon jól állunk a jelentkezésekkel a 26-os, 27-es tanév előtt. Pedagógus szakvizsgán is, fejlesztő pedagógián is 2 párhuzamos csoportot kell indítanunk. A pedagógus szakvizsgára ugye 24-én, azaz hétfőn indul a tömbösített hét, oda már nem tudunk jelentkezést elfogadni. A további képzésekre, mivel azok szeptember elején indulnak, még elfogadunk jelentkezést.
2: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
3: 4. alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt a összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy 0. napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészül, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Arszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 17. fejezet. Édestova két hete lakoztak már a fekete gödörben, és nem történt semmi. Emberek asszonyok jöttek fel olykor a falvakból. Gyógyítani való gyermeket is hoztak néha, és az idő kitartott. Napközben ragyogott a nap, éjszakánként sziporkáztak a csillagok, és a forrás szélén jégbőrödzött reggelente. Aztán egy délután zúgni kezdett felettük a Ziblez 3-as csúcsa, és ez különös zúgás volt. Az öreg fölnézett, megszagolta a szelet, és azt mondta: itt a tél. Úgy is volt. Elébb csak szélzúgatta a fenyveseket odafönt, aztán megfellegesedett az ég, és esni kezdett az eső. Esett 3 napig. A 3. nap estén hideg szél támadt, és hóvá változott tőle az eső. Reggelre megfehéredett a világ. Na, most mi lesz? Kérdezte Nagy János, a volt gyéresi pap. Tél. És velünk? Az öreg jól megnézte. Tanultál-e valamit, amióta itt vagy? A pap megvonta a vállát. Nem tudom, mit feleljek erre. Megtanultam fát dönteni, fát aprítani, tüzet szítani. Ha csak ennyit tanultál, akkor bizony sokat kell még tanulnod, János. Ez lesz veled. Itt. Rettent meg János a gondolattól. Mehetsz máshova is. Hova? Hát tőlem hiába kérded. Vonta meg a vállát az öreg. Fordulj Istenhez, ő tudtodra adja, ha figyelsz. Gergely, aki mindedig szótlanul gubbasztott a kemence megetti padon, mély lélegzetet vett és megszólalt. Megtanulhatjuk a szénégetés mesterségét. Az öreg odafordult és megnézte jól. Kedvemre vagy, Gergely. Kedvemre voltál, mióta megösmertelek. Te nem panaszkodsz. Nyitott szemmel nézed a világot? Hát igen, megtanulhatod a szénégetést. Megtanulhatod a kerékgyártást is. A szerzemkészítés, sok mindent, ami szükséges ahhoz, hogy életet kaparjon magának az ember. Lehetsz fazekas is, téglaégető. Ezermester, ki kóberes szekérrel járja az országutakat, és falusi népek edényeit foltozza, késeit, baltáit élezi, tetőt javít, kerítést von, és rendbe tud hozni mindent, ami áramlott. Becsületes munka mindez, és rendes időben, rendes világban életet biztosít annak, aki nem resteli a munkát. Csak egy, ahogy Gergely fiam. Nem élünk se rendes világban, se rendes időkben. Rendetlen világban és megbokrosodott időkben élünk. És bárhová mégy is, bármibe kezdesz is, ha szenet fuvarozol le a malmoknak, vagy szerszámot, edényt javítasz, ott kell legyen a zsebedben télen, nyáron, nappal és éjszaka egy kis pecsétes papíros, ami azt mondja, hogy azok, akik uralkodnak fölötted, tudják, hogy ki vagy, mi vagy, és hogy engedélyt adtak neked, nevedre szóló engedélyt, hogy végezd, amit végzel. Ha nincs ilyen pecsétes írás a zsebedben, az első csendőr őrsnél tovább alig hajutsz. Ez a baj, Gergely fiam. Csönd nehezedett a konyóra. És magának van pecsétes írása? Kérdezte Nagy János gúnyosan, szinte ellenségesen. Akik a jövendőt dolgozzák, azoknak nem ad pecsétes írást a világ. De ez is eljöhet egyszer, megadja azt is az Úr, miért eljutunk oda, hogy nem csak egy néhányan, de jó sokan, akik magyarok vagyunk, kiérdemeljük azt, hogy ne csak múltunk, de jövendünk is legyen. A jövendőt pedig Gergely és János azt meg kell szolgálni, nem terem magától, mint mezőn a virág. Először is tudni kell az igazat, aztán meg gyakorolni is kell az igazat, mert az Úr csak azon segít, aki az ő útját járja, aki az ő erejének irányába halad. Akár csak a vitorlás csolnak, olyan az ember is. Szél mentébe fordul, siklik előre, szél ellen fölborul, és elsüllyed. Az emberi lélek vitorláját az Úr ereje duzzasztja erővel, de mint minden egyébnek, ennek is tudni kell a titkát. Ezért vagytok itt ti ketten, ezért választott ki benneteket az Úr. Azt hiszitek, hogy az Úr akarata nélkül ki tudtalak volna menteni a románok kezéből? Ki vagyok én? Vén ember, Isten nélkül senki se vagyok, de Istennel, Isten oldalán világot hódíthatok, ha ő úgy rendeli. Az ő rendelése pedig az, emelte fel a hangját, úgyhogy megtelt vele a gunyó, hogy emberelje meg magát végre a magyar, térjen vissza urához, ki idehozta az ígéretek földjére, hazát adott neki, szépséges országot, hatalmat és dicsőséget, népek élére emelte, népek és nemzetek védelmezőjévé tette, pajzsán tartotta, magosan, mindaddig, míg önzés és gabzsi hiúság egymás ellen nem fordított magyart a magyarral, és idegen tanácsadók sima nyelvére hallgatva meg nem szekték az Úr törvényét, mely kimondja: szeresd te a magyar testvéredet, mint önmagadat, és fegyvert ellene ne emelj, rosszat ellene ne cselekedj, etetben se szóban. Aki e törvény ellen vét, annak nyelve kivágassék, karja megbénuljon, és utak árka legyen szálláshelye, mondta az Úr. De aki megtartja törvényeimet, annak szerető édesatya vagyok, az meghallja lelkében az én szavamat, és minden tettével gondolataimat végzi. Annak hatalmat adok a világ fölött, amit az ő számára teremtettem. Ez az Úr törvénye, fejezte be az öreg, és akinek esze van, él vele. És hol van mindez megírva? Kérdezte Nagy János gunyoros mosollyal, felhúzott szemöldökkel. Mert a Szentírásban nem leltem nyomát. Pedig abban van a gyökere, mordult rá az öreg ember. Nem a zsidókéban állt, hanem abban, amit Jézus Krisztus tanítványai tettek írásba emlékezet után, meg amit az Úr táltosai róttak fel a régi időkben a törvényoszlopokra. Egyszer talán még meglássátok azt is, tette hozzá Magorván, de most nem erről van szó. Rajtatok múlik, hogy velem maradtok-e, és beálltok-e az Úr maroknyi táborába, magyarok kovászának, amelyből egy csipetnyi elég, hogy Isten kenyerével töltse meg a teknőt. Avagy magatok útját kívánjátok járni emberi gyöngeségetek szerint, a magyar jövendő dolgában haszontalanul? Ez most a kérdés. Keményen döntek a kunyó csöndjében a szavak, és utána csönd lett, mély hideg csönd. Az öreg lassú léptekkel az ajtóhoz ment, és kitárta szélesre. Csípős téli levegő söpört végig a kunyón. Odakint akkor kelt a nap, a bükkök megett, fényétől szikrázni kezdett a hó. A szikrázás közepén látni lehetett Ferkőt odalent, ahogy derékig vetközve mosta magát a forrás csillogó vizében. Látjátok azt a gyereket? Szólalt meg halkan az öreg ott a nyitott ajtóban. Eljő az idő, amikor apostola és vezére lesz Erdély magyarjainak, ő és a többi hozzája hasonló. és az Úr tudásával hazát teremtenek itt újra, magyarok hazáját. A két pap ott görbett még mindig a kemence melletti padon. Nem néztek ki a sziporkázó térbe, csak a döngölt agyagot bámulták a lábok előtt. Azután egy hirtelen mozdulattal Gergely a ferences felszökött a padról. Három hosszú lépéssel odalépett az öreg elé a nyitott ajtóba, és nagy csontos markát feléje nyújtva derűsen mondta: egy életem, egy halálom, azt is a kezedbe ajánlom, öreg apám. Akárcsak a legkisebbik disznópásztor gyerek a régi mesékben. Itt a kezem, nem disznóláb, Isten szolgája lennék amúgy is. Tette hozzá különös, félig nevető, félig könnyező mosolyjal, és magyar Isten szolgálni, ha van ilyen, az szívem szerint való. Csak egy Isten van, Gergely, mordult rá az öreg. Hozzánk magyarul szól, másokhoz más nyelven. Csak hogy mások nem értik a szavát, saját nyelvükön sem, mert nincs, aki megtanítsa nekik a szavak értelmét. És ha lenne is, alig ha nem börtönbe vetnék, és mágián égetnék meg az olyat. De mi magyarok már jó másfél ezer esztendővel ezelőtt az Úr nemzete voltunk, és ideje nagyon, hogy azzá váljunk megint. Gergely, mondta, és szakállába mosolyogva megragadta a feléje nyújtott kezet. Isten hozott közénk. Most már igazán Isten hozott. Néhány pillanatig keményen markolták egymás kezét, és szemük egymásba kapcsolódott. Köszönöm, öreg apám, mondta halkan Gergely. Zeng a szívem, mint ahogy nem zengett már régen. Elengedték egymás kezét. Hátuk mögött mozdult valami. A gyéresi pap fölkelt a padról, görbet háttal és savanyú ábrázattal odajött hozzájuk, aztán mély lélegzetet vett. Magyar lennék, én is, mondta kíséregetten. Kioktattak Isten dolgában is. A baj az, hogy magyar voltam, csak bajt és keserűséget hozott rám mindez ideig, és talán ez az oka annak, hogy Istenben sem hiszek úgy, ahogyan kellene. Micsoda Isten az, mondottam magamban többször, aki eltűri mindazt, ami ezen a világon történik, amit anyámmal, apámmal elkövettek, amit én kellett eltűrjek csak azért, mert magyar voltam, azt a sok igazságtalanságot, kegyetlenséget, a gonoszok győzelmét a jók és szelidek felett. Micsoda Isten az ilyen? Ember vétkért, ne hibáztasd Istent, vágott a szavába dorgáló hangon az öreg. A magyarok vétkért se Istent hibáztasd. Ami pedig a románokat illeti, ne irigyeld őket. Megszenvedik ők mindazt, amit ma elkövetnek. Hétszeresen szenvedik meg unokáikban, dédunokáikban, mint ahogy mi magyarok szenvedünk meg most elődeink bűne miatt. Ne irigyeljétek azokat, kik gyűlölnek benneteket, akik kínzásokkal gyötörnek és halálba üldöznek. Minden tettüket ő ellenökbe fordítja az Úr, és minden kínzást ezerszeresen fizet vissza. De megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az ő törvényéhez, és egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, és az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is. Te pedig, János fiam, eredj ki az erdőbe, járd meg magadat a hóban, vizsgáld meg lelkedet, és ha úgy érzed, hogy nem lesz békességre köztünk, vissza se térj. Eredj, amerre jónak látod. Akasz most mindjárt talisznyát a nyakadba. Tömd meg, amivel jól esik, hogy éhen ne vesz. Csergét is göngyölhetsz magadnak, hogy legyen, ami melegen tartson, és a jóisten kegyelme legyen te veled. Ha pedig úgy látnád jónak, hogy visszatérj, és megismert az urat, mi szeretettel várunk. Na, a többi a te dolgod. Nagy János kivörösödve és döbbenten álltott egy pillanatig az ajtó küszöbén, aztán rántott egyet a vállán, és lehajtott fővel, zsebre dugott kézzel kilépett a hóba, és nekiindult a beavazott erdőnek. Az öreg hosszasan nézett utána. Nagy benne a keserűség, sóhajtotta. Kérget rakott a lelkére, súlyosat. Semmit se vitt magával, még ennivalót sem, mondta Gergely. Abban a vékony városi öltözetben megfagy a szerencsétlen, mielőtt emberre bukkan. Visszajő, morogta az öreg, és a távozó után nézett, kit akkor nyelt el a behavazott bükkös. Ne vedd kicsibe ezt a gyéresit. Nehéz természete van, az igaz, de nehéz fából készül a jó baltanyél is, ha sikerül simára faragni. Igaza is volt, még delelőre se ért fel a napod a fönt a gyöngyszínű téli égbolton, és jött már Nagy János lefelé kipirult ábrázattal, izzadva vonszolva maga megett egy hosszú, nehéz, ágas-bogas bükkfaágat, amit a szélvihar törhetett le valahol még a nyáron.

Jó, hogy hazataláltál. Dicsértessék az Úr. Mikor kis idő múlva Gergely és Ferkő megtértek a vasított bükkel megrakott szánkóval, János pap javában aprította a tűzrevalót, mint a reggel óta egyebet se tett volna. December elejére megnőtt a hó. Hasig süppettek béli a szarvasok meg az őzek, és holdfényes csikorgó éjszakákon farkasok ritkították a gyöngéjét. A nagy hó miatt két hét is eltelt anélkül, hogy bárki is feljött volna odalentről. Kurtultak gyorsan a napok, és nyúltak az éjszakák. Nappal fát gyűjtöttek, tűzrevalót aprítottak, hosszú füstös estéken az Úr törvényeiről beszélt az öreg, meg a hatalomról, amit az embernek adott mindenek fölött, hogy legyen az hóvihar, vadállat, sziklakő vagy emberi gyöngeség. Egy szép, ragyogó napon aztán úgy délidőben ember jelent meg alul, a behavazott völgykatlan aljában, ahol a kemencékhez vezető szekérutat rejtette a hófúvás. Az öreg a tornác patkájáról nézte a közeledőt. Gergely és János fát aprítottak, és Ferkő hozta be ölenként az eresz alá. Andrásnak nézem, szólalt meg az öreg a padon. Ferkő megfordult, és lefelé nézett ő is, ahol az érkező ember törte a havat. Ez bizony András, mondta, jó messzire eljött. Nagy hírrel kell jöjjön, csak baj híre ne legyen. Mit beszélsz, mordult rá a vén ember, tudod jól, hogy az Úristen világában nincsen rossz, csak jó. Így baj se lehet. Ha nem tudnád, még ideje, hogy megtudd. Akiknek az Úristen viseli gondját, azoknak minden javukra válik. Szép szálember volt András, jött fölfelé a hóban. Báránybőrkocsmás, szőttesbe öltözött derékszál ember. 40 év körüli, bajszos, éles ábrázatú magyar. Adjon az Úristen, köszönt reájok, amikor odaért. Isten hazott, András. Az ember feljött a konyóhoz és megállt. Jól megnőtt a hótól a hegy, vallotta be, s levéve fejéről a kucsmát, megtörölte ködmöne ujjával izzadt homlokát. Gyere már, ülj le! Hívta be az öreg a tornácra. Megfáradhattál, beresztel kétől idáig. András fellépett a tornácra, leverte posztos csizmájáról a havat, és leült az öreg mellé a padra. Üzenetet hoztam, mondta folytott hangon, és aggodalmas pillantásokat vetett a tűzifából sürgölődőkre, olyat, ami nem tartozik másra. Beszélhetsz ezek előtt, bólintott az öreg. András mély lélegzetet vett elébb. Azt üzeni apó az Isten székiről, hogy siessen kelmed Kolozsvárra. Sok jó magyar gyűjtöttek be a Fellegvár pincéjébe. Felét kivégzik, ha nem ér oda idejében. Apó Vásárhelyt végzi a mentést, Esvány meg Csíkszeredán. Nagyváradon Bakó Károly, Brassóban meg Kelmed tanítványa Lőrinc. Sok a menteni való mindenütt. Egy lélegzetre mondta el mindezt, mint akiben hosszú ideig megregett a szó. Utána nagy lélegzetet vett, és hozzátette. Úgy véli apu, elérkezett az idő, hogy begyűjtsük az Úr aratását. Gyűl a munka, és kevés a cseléd. Az idő megérik. Én magam hajnal költével nagybányára megyek. Az öreg bólintott, aztán felkelt a padról. Ferkő, Gergely, János, szedjétek össze magatokat, útra kelünk. Ferkő megszokhatta már a

0: hirtelen dolgokat, mert szó nélkül lerakta a tűzifát a fal mellé, és bément a kunyóba. Gergely és János azonban meglepetten bámultak. Most mindjárt? Kérdezte Gergely. Hova? Toldotta meg János a kérdést. Most mindjárt Kolozsvárra, felelte az öreg. Készítsetek terült magatoknak, östére lent lehetünk Láposon. És onnan? Bátortalankodott János. Az már az úr dolga, nem a miénk. Fél óra se telt, és már mentek is. Én megmaradok itt éjszakára, szólt utána András, és holnap csak átrövidítek a hegyen. No, Isten, Isten! Isten, Isten megáldjon! Törték a havat lefelé a völgykatlanon. Egy idő múlva Nagy Jánosból újra csak előkívánkozott a szó. Ki volt ez az ember? András, Beresztelkéről, apó tanítványa. És ki ez az apó? A legidősebb köztünk, felelte hátra az öreg, valamikor én is őkkel mekeze alatt voltam. Csöndben taposták tovább a havat. Mikor lent a pataknál megálltak szusszanni, János pap újra megszólalt. Aztán hányan vannak, mint maga, meg ez az apu, meg hogy hányan vagyunk? Igaztudók és látó emberek? Szakította félbe az öreg, és fölnézett a gyöngyház színű égboltra, mintha onnan akarná kiolvasni. Hát lássuk csak. Apu az Isten székin, öreg Bence Gödemester háza felett, kicsi Bence Tova Déva felett, Imrevá a Hargitán. Igaz Károly meg Bak Balázs Szent György vidékén, meg Háromszékben. Ábris lent az alsó marostáján. András, akit láttatok, Beresztelkén. Sándor valahol Abrud bánya fölött, na meg aztán itt vannak újabban ezek a felszabadult tanítványok is, mint az én Lőrincem. Van belőlük egy jó tucatra való szanaszét, és egyike ezeknek Jankó, Szűrszabó Jankó. Az vár majd ránk valahol Kolozsvár alatt. Tudom. Honnan tudja? Ütődött meg ezen is Gergely. Ez az András egy szót sem mondott róla. Nem kellett, hogy mondja, tudom én azt, hogy ott lesz Jankó kéznél. Ösmeri Kolozsvár környékét, akár a tenyerét. Hóstáti kertész ember volt az apja, nyugosztalja az úr. És azt is tudom, hogy szállással, meg útmutatással is vár majd bennünket. Ti ezt még nem értitek, ma idő kell, néha bizony sok idő, míg megnyílik bennetek a titkok tudásának ablaka. Kérdezzétek meg Ferkőt. Ő érti már nagyjából. Folyóvize mentén vár riánk, mondta Ferkő lehajtott fejjel, lehúny szemmel is halálos komolyan, behavazott füzesben, nagy ponyva sátorban. És sült libahúsával vár, és borral teli kulaccsal. Nagy róka ez a Jankó bácsi. Isten tudására csak az étvágya volt nagyobb, ez igaz. Toldotta meg az öreg fejét csóválva. A két pap összenézett, Gergely csak rántott egyet a vállán, de János pap kiköpte, ami a nyelvén volt. Ez már sok, mordult ingerülten. Isten törvénye szerint élni, Isten akaratát kutatni, Istennek engedelmeskedni, ez igen, ez szép és komoly feladat. De távolba látni? Önámítás. Isten csak arra adta a szemet, hogy meglássuk vele, ami körülöttünk van. Nem, hogy átlássunk hegyeken, dombokon, mindeneken. És hogy megjósoljuk, mi történik majd valahol a jövendőben. Ez bolondság. Ferkő elveresedett, rántott egyet a terén, és szó nélkül indult lefelé a behavazott patak mentén. Az öreg rosszalólag csóválta meg a fejét. János fiam, már megint kiszaladt alólad a nyelved. Nem tanították neked a papok iskolájában, hogy az Úr mindent tud, és mindent lát, és hogy ő előtte nincs sem út, se jövendő, csak az örökké való most, a jelen? Nem tanították ezt neked? Hát, hogy Isten mindent tudó és mindent látó, azt igen, de az öreg szavába vágott, már most, ha szerető édesatyád, aki minden dolgodat szívén viseli, lát valamit és tud valamit, amit te még nem látsz és nem tudsz, nem gondolod, hogy megosztja veled ezt a tudást tiszta szeretetből, mi? És ha a földi atyád megteszi ezt a kedvedért, nem gondolod, hogy mennyei atyád, ki százszor jobban szeret, még százszor inkább megteszi ezt, te érted? Tűnődj ezen, János. De most menjünk, dolgot adott az Úr. Hát mentek, röviddel sötétedés után, szállást leltek egy láposi istálló szénapadlásán, amit melegen tartott odalentről a jószág párája. Hálás lelkű magyarasszony még forró levest is vitt föl nekik a szénába, meg frissen sült kenyeret, kérni se kellett. Adott az Úristen a maga módján, ami csak kellett, amikor csak kellett, és ahol csak kellett, mások kezén keresztül. Rossz idegen szokás akkor adni hálát az Úrnak, amikor már előtted az étel, és szemeddel látod azt, oktatta tanítványait az öreg. Őseink, akárcsak Krisztus Úr, előre köszönték meg az Úr szeretetét és gondoskodását, mint az erdő madarai. Az apagyilkos is megköszöni a kezébe adott kenyeret. De az Isten tudó ember sosem kételkedik az Atya szeretetében, és nem várja meg az adományt, hanem hálát ad a szeretetért előre is, mert tudja, hogy élő valóság az. Déstől még fuvart is kaptak egy hálás teherkocsi vezetőtől, kinek elakadt motorját, az öreg egy érintéssel megjavította. Deszkát szállított ponyvával takarva a kolozsvári magyar, a román államnak, és amikor megtudta, hogy hova igyekeznek, felengedte őket jó szívvel a ponyva alá. De csak apaidáig. Ott leszállította őket, mert félt, hogy megbüntetik, amiért magyarokat fuvarozott románok benzinjén. Mentegetőzött is szegény, de az öreg barátságosan megveregette a vállát. Sose röstelkedjék, agyafi, hiszen éppen itt akartunk leszállni az útkeresztezésnél, csak nem tudtuk, miként adjunk hírt magának onnan fentről. Áldja meg a jó Isten, és jusson eszébe, amit mondtam. Nincs olyan baj ezen a világon, se motorral, se egyébbel, amin az Úristen ne tudna segíteni, ha őszinte és alázatos szívvel hozzáfordulunk. Mélyen az ember szemébe nézett ott az országot beavazott szélén, és aztán közelebb hajolva hozzá, halkan a fülébe mondta. Amikor hazaérsz, menj be a szobába, ahol a feleséged fekszik. Hajolj feléje és mondd úgy, hogy meghalhassa. Asszony, az Úristen szeretete hazahozott engem, és meggyógyított téged. Adj hálát az Úrnak, és kelj fel az ágyadból, mert az Úr szeret téged, és egészséget adott neked. Háromszor is elmondotta a megrőkönyödött emberrel a szavakat. Mondjad magadban, míg odaérsz, hogy el ne feledd, és atyánát az Úrnak. Azzal intett a fejével a többieknek, és indult előttük a hóba temetett török búzak földön keresztül le a szamosnak. Az ember még mindig ott állt sokáig a teherkocsi mellett, és bámult utánuk. Miről gondolja, hogy beteg a felesége? Kérdezte János pap, amikor utolérte óvan. Nem gondolom, tudom, felelte az öreg kurtán. Megmondta az úr. Benne volt az ember szemében is. Az emberi szem világosabban szól, mint a száj, és igazat mond mindig.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

csillag esik, föld reng, jött éve csodáknak. Ihol én, pöröje világnak, sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek, ura kívül rajtam.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapja meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátásra, ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, regélő utazásunk következő helyszíne a Bocskai kert. Nemrégiben ugyanis a Hímez Magyar Alapítvány Bocskai kerti székhelyén rendezték meg a Hazádnak rendületlenül elnevezésű konferenciát és a Körbeölelt Szóza című szabadtéri kiállítást. A találkozón bemutatták Vörös Marti Szóza című versének furtai hímzéssel elkészült hat alkotását, amelyet rövidesen az Ausztráliában élő magyarság is megismerhet. Ugyanakkor a Bocskai kerti székhely kultúrtörténeti zarándokhelyként működik. Műsorunkban először Petrányi Szőr Annával, a Rekó Alapítvány elnökével, a program főszervezőjével beszélgetünk.
2: Hogyan jött létre a mai esemény?
3: A 2000-es évek elején Pál Zoltán, a Terézvárosi Kétanyelvű igazgató asszonya megkért arra, hogy fogadjam Wigner Jenő, Nobel-díjas fizikus leányát. Arra gondoltam, hogy megmutatom a Kossori Gimnáziumot, a Király utcai otthonát bejárjuk, ugyanakkor mindenképpen Vörös Marti Mihályról szeretett volna velem beszélgetni. Elmondtam, hogy az édesapjának, a legkedvesebb tanára, Rácz tanár úr, azt javasoltam, hogy memoritereket tanuljon Vörös Martitól, és a tudományos kutatásai és eredményei majd a memoriterek ismételgetése közben fognak eszébe jutni. Hogyan jutunk el a Szózatig? Úgy, hogy óriási feszültséget okozott, belső feszültséget, Hazádnak rendületlenül léthíve ó magyar, illetve itt élned halnod kell, mert a 20. század nem mindig tette lehetővé, az itt élned halnod kell.
2: Hogyan jutott el a furtai hímzéshez?
3: Dr. Duró Ildikó sógornőm, házi orvos Furtán, Furta község házi orvosa, így pontos, és ő mutatott be Török Imréné Erzsébetnek, illetve a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület elnök asszonyának, Csordásné Erikának. Így jutottam a furtai hímzések közelébe, és miután Szingapurban és Hollandiában bemutattuk a körbeölelt himnuszainkat, a matyóval körbeölelt himnuszainkat, úgy gondoltam, hogy az 1836-os évfordulót figyelembe véve, hiszen a szózat idén évfordulós, készüljenek el a furtai szózatok, illetve a furtai körbeölelt szózat sorozat.
2: Könnyen rá lehetett venni a furtai asszonyokat, hogy ezt meghímezzék?
3: Nagyon boldogan hímezték, miután megnyertünk korábban egy pályázatot a háziáldásra, pontosan Hímez háziáldás, ez volt a pályázatunk címe. Úgy gondolták, látva a szingapúri és a hollandiai példát, hogy diaszporában gondolkodva 15 millió magyar örülhet a szózat új megjelenítésének.
2: Ennek a mai napnak az egyik eseménye, vagy az egyik része volt az, hogy itt Bocskai kertben, a Bodai utcán a kerítésre rákerültek a furtai hímzés képei. Egyfajta kerítés múzeumként is funkcionál mindez, és ezt Kávási Koppány készítette.
4: Igen, ezt én készítettem a két társammal. Igazából ezek előre legyártott 3D-s elemek, amit ezekről a kerítésekről tudni kell, ezek egy ilyen ipari kerítések. Én azt mondom, hogy igazából mi csak a vásznat adtuk a szózatos hímzéseknek.
2: Mennyire látványos mindez?
4: Azt mondom, hogy a maga kategóriájában szépnek mondhatom. Ez inkább egy ilyen egyszerű polgári kivitelezésű kerítés.
2: Mit jelent azoknak, akik meglátják, vagy ide látogatnak?
4: Inkább alá dolgozik ennek a kiállításnak, szóval nem akarja elvinni a sót a hímzett szózatról.
3: Szép irodalmi zarándok helyé szeretnénk tenni a Bodai út 24 szám alatti otthonunkat, ahol egyébként jelenleg kárpátaljaiak élnek. Nagyon fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a ház és ez a kert volt Móricz Zsigmond, Németh László és Lükő Gábor találkozó helyen. Lükő Gábor néprajztudós, Móricz Zsigmond és Németh László író. Mégpedig azért, mert Gulyás Pál unokabányán, a Bangáten díjas költőíró és műfordító látta őket vendégül, illetve Lükő Gáborral ő rokonságban is volt.
2: Mennyire különleges egyébként ez a kerítés? Van ilyen? Szoktak ilyet készíteni?
3: Mert hogy Kávási Koppány, Kóta Bálint és Kóta Bence ennek a kiállításnak a látványtervezői.
4: Ez igen, ez egy különleges, hisz nem minden mindegyik kerítést szoktuk így feldíszíteni. Nem mindegyik bír ilyen látványi elemekkel.
3: De gyakorlatilag, amit mi a Bodait 24 alatt Bocskai kertben létrehoztunk, az egy szabadtéri állandó kiállítás. Csak azért nem mondom, hogy állandó kiállítás, mert lehet még más ötletünk is. Jelenleg a Körből lehet szózat sorozat, a Furtai Körből lehet szózat sorozat várja szeretettel az iskolásokat és más érdeklődőket. Tehát a két háziáldás a kaput díszíti, majd következnek jobbra és balra a Körből lehet szózatok. Az még nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy mindez a miniszterelnökség és az Agrárminisztérium támogatásával jött létre, tehát a Bethlen Gábor alap és a Hungarikum Bizottság támogatta a kerítésmesterek és a Furtai Hímzők munkáját.
2: Ennek a napnak a másik eseménye egy könyvbemutató volt.
3: Dr. Szőr Árpád a testvérem, és bemutatta a népészszecessziós kerámia gyűjteményét. Azért kuriózom, mert nemrég a zsoldai kiállításon láttam, és több száz műtárgyból összesen kettő darab népi szecessziós kerámiával találkoztam. Úgy érzem, hogy Árpád munkája tabu döntögető is, mert nagyon sok művészettörténész megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán létezik-e népi szecessziós irányzat, vagy csak az nem lekicsinlő, hanem kizárólag magyar, vagy erdélyi szecesszióról beszélhetünk. Árpád népinek, vagy magyarosnak mondja, és nyilvánvalóan nincs köze jelen esetben, már nagyon tiszteljük az erdélyi szecessziót, mert ő például a hódmezővásárhelyi és mezőtúri kerámiákkal foglalkozik.
2: Miért fontos egy ilyen nap, amikor ennyi kulturális esemény fonódik össze?
3: Úgy érzem, hogy ez egyfajta csapatépítés is, hiszen megszólalt az eseményünkön Gyarmati István, aki ugyancsak unokatestvérünk, Gyarmati Kálmán, polgármester úr közbenjárására lett Bocskai kert önálló község. Tehát Szőlő Sándor polgármester úr után Gyarmati István szólalt meg, és a csapatépítésről annyi, hogy ő nemrég Bor Ferencéknél volt, és a pásztorcsillagászatról adott elő a Biblia időktől napjainkig Székesfehérvárot, tehát ezért tartom fontosnak megjegyezni, hogy egy nagy baráti körben, a családban gondolkodom, és ez úgy érzem, hogy egyáltalán nem baj, hogyha hálózatot építünk az értékek mentén.
2: Szóval külső embereknek is ugyanakkor?
3: Természetesen, hiszen nem kizárólag a barátainkat és a rokonainkat, családtagjainkat hívtuk meg, meghirdettük az eseményt, és üzletemberek, antikvárium tulajdonosok, testnevelő tanárok, házi orvosok is megtisztelték rendezvényeinket. Azért rendezvényeinket mondtam, mert akár két különálló eseménynek is tekinthetjük a Körből lehet szózatkiállításunkat, valamint Dr. Szőr Árpád testvérem népi szecesszióra vonatkozó előadását.

0: találkozón Szüllő Sándor bocskai kertpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.
1: Én úgy gondolom, hogy ezen a szép verőfényes tavaszi napsütéses délután minden feltétel adott ahhoz, hogy egy remek programokból álló rendezvényt sikerül itt megszervezni. Az elismerés, a köszönet, a tisztelet és a hála kell, hogy visszaköszönjön beszédemben, hiszen elismeréssel tartozunk azért, hogy a koratudom elnöke Anna, aki megálmodta, volt energiája megszervezni, megszerezte hozzá a forrást, és megvalósította ezt a rendezvényt, és megnyerte a rendezvénynek a remek programjaihoz azokat az előadókat, amelyeket a későbbi folyamán önök is meg fognak hallgatni. Mindenképpen becsülésre méltó ez a dolog, hiszen a hagyományaik azért vannak, hogy ápoljuk őket. A programokból kitűnik az, hogy milyen gazdagok vagyunk mi magyarok, milyen sok kincsel rendelkezünk, legyen ez irodalmi, legyen ez népművészeti, művészeti, milyen sok kincset hagytak ránk elődeink. Gondolom Vörös Marti Mihálynak is az életútját, munkásságát fogják méltatni, fogják elemezni, be fogják mutatni azokat a fontos, hangsúlyos életének azokat a periódusait, amelyek jellemzik őt, hiszen őre úgy emléke hogy a drámaíró óriás, a költő, aki egyébként a polgári élet mellett, ugye ügyvédként, majd később szerkesztőként, egy újság szerkesztőjeként találta meg azt a biztos forrást, ami után tudott nagyobb teret szentelni munkásságának. Tehát tisztelt hölgyeim és uraim, a köszönet az, hogy Bocskai kertben valósulhat meg ez a rendezvény. A tisztelet az, hogy megtisztelnek bennünket, és Bocskai kert egyébként is mindig is híres volt arról, hogy kulturális téren kiemelkedő rendezvényeknek adott otthon. És a büszkeség, amely eltölt azzal kapcsolatban, hogy vannak élő, kapcsolódó személyek a Bocskai kerthez, itt a rendezvényhez is, és ha elmondom azt, hogy a szőrcsalád tágabb és szűkebb értelemben véve Bocskai kertben mindig is az értéket, olyan családok képviseltek, akik értik, ismerik és támogatják a kultúrát. Jó példa erre természetesen az itt jelenlévők, de kérem engedjék meg, hogy néhány szóban kitérjek dr. Gyarmati Kálmánra, aki a településünk első polgármestere volt, és a 13 év alatt nagyon sokat tett a településünk épített és kulturális fejlesztésért. Nagyon sok híres, jól sikerült program, rendezvény kötődik a nevéhez, amelyet hálával és tisztelettel tartozunk. Nem beszélve arról, hogy mielőtt polgármester választották Kálmán bácsit, 16 évig vezette ugye a Kölcsei Központot, ahol egyébként a Kodály kórussal bejárta a világot, Toronto kulcsa, Párizs, legalább 5-ször volt Japánban, Hiroshi Koizumi kormányzóhoz. Én büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhattam Kálmán bácsival, a polgármestere voltam két cikluson keresztül, tehát csodálattal tekintettünk rá, öröm volt hallgatni a beszédét, rendkívül felkészült, sokrétű és nagyon intelligens ember volt, aki egyébként, tehát a felsorolt munkásságon keresztül mindig is jó hírét keltette, jó hírét vitte a magyar kultúrának, Magyarországnak és Debrecennek. Azt megelőzően, hogy iskoligazgatóként, pedagógusként nevelte, tanította, okította a gyerekeket az adott szaktárgyakra és a kultúrára. Tehát rendkívül hálásak vagyunk ezért Kálmán bácsinak, emlékét őrizzük, díszpolgárunk is természetesen, mert az az örökség, amit hagyott részünkre, számunkra példaértékű és követendő. Visszatérve a mai rendezvényre tisztelettel, én is rendkívül hálás vagyok azért, hogy ilyen színvonalas kulturális programok valósulnak itt meg, hiszen ez a kiállítás, amely a kerítésen található a furtaiak részéről, vagy az a könyv bemutató, amely a népi panőszet, a szecessziós részét kívánja bemutatni, ez is mint Bocskai között, hiszen professzor úr, Szőr Árpád, aki amatőrként, de rendkívül felkészült emberként egy könyvben állította össze ezeket az értékeket, mind-mind említésre méltó, becsületre méltó, és azt mondjuk, hogy ezzel mi gazdagabbak vagyunk.
0: Gyarmati István ökológus beszédében az összetartozás és a hazaszeretet fontosságát emelte ki.
2: A mai megemlékezés címe egy költemény első sora, amely generációk óta ott él a magyar emberek szívében. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Ezt a gondolatot Vörös Marti Mihály fogalmazta meg Szóza című költeményében. Nem véletlen, hogy ezek a szavak ennyire mélyen belénk ivódtak, mert a haza iránti hűség nem csak a történelem nagy pillanataiban mutatkozik meg, hanem a mindennapokban is. Abban, hogy hogyan őrizzük meg közösségeinket, kultúránkat és nyelvünket. Számomra ez az alkalom személyes emlékeket is felidéz. Édesapám dr. Gyarmati Kálmán hosszú és eredményes életút után, amiről hallottunk néhány gondolatot, 1993-ban 66 éves korában lett Bocskai kert első polgármestere, amikor a település elnyerte önállóságát. Egész életében a kultúra ügyét szolgálta, pedagógusként, szervezőként, közéleti emberként. Polgármesterként is számos kulturális rendezvényt kezdeményezett és támogatott itt Bocskai Kertben is. Munkáját a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerte. Ő mindig hitt abban, hogy egy település igazi ereje az emberek közösségében, a közös célokban és a kulturális értékek megbecsülésében rejlik. Folytatva a sort, el kell mondanom, hogy Bocskai Kert történetéhez a Szőr család neve is szorosan kapcsolódik, amelynek leszármazottja vagyok. Tulajdonképpen mi is a Szőrök lévén kerültünk ide. A házat, ahol most együtt vagyunk, egykor idősebb Szőr József iparművész tervezte és építette, aki egyébként a Debreceni Iparos Tanonciskola igazgatójaként is ismert volt. De természetesen nem maga a ház, ahol sok szép és emlékezetes órát töltöttünk, hanem a család és a népes rokonság, és az az igazi bocskaikerti hangulat, ami jellemző volt erre a néhai szőlőskertre, teremtették meg azt a szellemi és baráti közeget, amely sokakat ide vonzott, és amelyhez mi is kapcsolódtunk. Szőr József felesége Gulyás Pál költő testvére volt. A rokoni kapcsolatok révén a magyar irodalom több jelentős alakja is megfordult itt a Szőr család vendégeként, így jutott el ide például Móricz Zsigmond és Németh László is, aki egy darabig még itt is élt Bocskai Kertben. Számomra mindig megható gondolat, hogy egy kis település egy család vendégszeretete révén hogyan kapcsolódhat a magyar szellemi élet nagy áramlataihoz. A családi gyökerek még messzebbre vezetnek vissza. Szőr Antal déd nagyapám hajdusámsoni rektortanító volt. Az ő felesége Veskóci Budaházi Anna, akinek révén rokonságba kerültünk a nagymúltú budaházi családdal. A budaházi, a szőr és a gyarmati család tagjai viharos történelmünkben mindig részt vettek a haza és a szabadság védelmében. Csak három példa. A hagyomány szerint Szőr Mátyás, ősünk, ott volt Eger ostroma idején a várvédői között. Ez feljegyzések is szólnak erről. Később pedig őseink az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is a magyar függetlenség ügyét szolgálták. A szabadságharc idején egyik elődön Budaházi Zsigmond, a hajdusámsoni nemzetőrök kapitánya volt. Később pedig édesapám az 1956-os forradalom kapcsán a hajdusámsoni forradalmi bizottmányban vállalt szerepet. Az ilyen történetek számomra mindig azt üzenik, hogy a hazaszeretet nem elvont fogalom, hanem generációkon átívelő felelősség. És itt kell szólnom arról, ami mindannyiunkat összeköt, a nyelvünk. A magyar nyelv az a közös kapocs, amely összeköt bennünket, a bocskai kertieket és a Kárpát-haza más részein élő nemzettársainkat, akik megértik Vörös Marti költeményeit és más költőinket. Ezt most különösen erősen érzem. Feleségem jelenleg a Trianon óta Szlovéniához tartozó Muravidéken, Lendva városában dolgozik, a Petőfi Sándor program keretében, ahol a magyar kisebbség kulturális életét segíti. Ott minden nap látható, milyen fontos megtartó erő a nyelv és a kultúra, és milyen veszélyben van. Ez a mindannyiunk számára oly fontos kincs. A magukat magyarnak vallók száma sajnos Kárpát-medence szerte csökken. De amíg a nyelv él, addig vannak élő, értékhordozó közösségek, és addig van remény. És ahogy a beszédem elején kezdtem, a hazához, magyarságunkhoz való hűség nem csak a történelem nagy pillanataiban mutatkozik meg. Ott van a mindennapokban is, amikor ápoljuk hagyományainkat, vigyázunk nyelvünkre, és amikor felelősséget érzünk közösségeink jövőjéért. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit ma magunkkal vihetünk, és még azért ökológusként és volt nemzeti park igazgatóként, hogy hazánk természeti értékeiért is felelősséget kell vállalnunk. Kívánom, hogy Bocskai Kert közössége továbbra is őrizze ezt a szellemiséget, azt az összetartozást, amely múltunkból fakad, és amely jövőnk alapja lehet. Légy híve rendületlenül hazánnak, ó magyar!
0: Furta polgármestere Gácsi József a kistelepülés hagyományairól beszélt.
3: Furta egy kistelepülés, 1200-an lakunk, és a gyökereink ugyan mélyen ülnek, de paraszti gyökerek, egy egyszerű kis településről van szó, ahol itt a magasztos eszmék mellett azért itt a hétköznapokban éljük meg a hovatartozásunkat. Nekünk az emlékeink még mindig élők, nekünk a nagyszüleink, szüleink még mindig tudnak hímezni, tudják a furtai hímzést, és ami engem leginkább megilletett, vagy meghatott az az, hogy a Bihar vármegyének a túloldali része, ami már több mint 100 éve egy másik ország, egy onnan jött emberrel beszélgetve ugyanazt a jó kis ízes tájszólást tudja mondani, amit mink, és bizonyabb jó kis bihari ízes tájszólással ugyanazokat a dalokat tudta nótázni, amiket mi tanultunk a szüleinktől, tehát amit a határok elválasztottak, ezek a paraszti gyökerek így nem tudtak még így szétszakadni, és onnan is a magyar nemzetnek a fiai ugyanígy élik a mai hazánkat. Mi így őrizzük a magyarságunkat, egyszerűen józan paraszti ésszel, és bár közülünk is voltak olyanok, akik Fasori gimnáziumba jutottak, de a többiek szépen otthon maradtak, és végzik a maguk kis furt postai teendőiket, őrizve a nemzetünket az alapjaiban.
0: Bardóc Orsolya előadó művész Benedek Elek ikonokájának előadását hallják.
4: A 19. század hajnalán ajándékozta meg nemzetünket a gondviselés Vörös Marti Mihállyal. Ő volt az a költő, aki szakítani tudott a múlton való borongással, és hinni kezdett a jövőben, a magyar nemzet jövőjében. Benedek Elek gondolatai következnek most. A szózatnak rendkívüli volt a hatása. Hitet öntött a csüggedő lelkű magyarba. Hitet, mely gyökeret vert a lelkekben, s munkára tüzelte a tétlenkedő.

ki nem szorítják. Még akkor sem, ha nemzeti küzdelmeink véget értek. Széchenyi fellépése a nemzetet újjáteremtő munkájának hatása új irányt adott hazafias költészetünknek. A múlton való borongás, a csüggetek kesergés hangjai lassanként elnémultak, s a nemzet jövendőjében való erős hit szólalt meg a költők lantjain. Maga Vörös Marti a szózat mellett egész sorát írta az ódai szárnyalású hazafias költeményeknek. Mint egy lépést tart Széchenyivel, s a haza jeleseivel, kik a nemzet ébresztésén, a nemzeti öntudat ápolásán, a nemzet erkölcsi és anyagi erejének fejlesztésén munkálnak. Fel-fel sír a lelke a nemzet elmaradottságán, a nemzeti érzés lanyhaságán, kiméletlen gunnyal ostorozza a maradiságot, az idegen lelkűséget. Meg-meglepik bal sejtelmek, elelfogja lelkét a csüggedés, a váltakozó események hatása alatt, de a nemzet jövőjébe vetett hit állandó forrása maradt költészetének, s megújult hittel kiáltja költseivel, de néked élni kell, ó hon! A költő megértette korát, s a kor megértette költőjét. A hatás, melyet Vörös Marti hazafias költészete az ébredező nemzetre tett, nem volt múló hatás. Most engedjék meg, hogy befejezésül elmondjak egy verset Benedek Elektől. Én azt gondolom, hogy ez a vers megerősíti Vörös Marti üzenetét. A végtelen nagy pusztaságban kereng a vinsas egymagában. Szállhatna fenn az égi tájon, de vonja vágya, hogy leszálljon, ahol tisztes öregkort ére, a szép magyar föld kebelére. Leszáll a vinsas, nem törődve, hogy hóborult az anyaföldre. Szárnyát a szél megborzogatja, hideg havat szemébe csapja, s tovább repülni mégse készül. Megáll egy helyben, nagy merészül. Nem jajdul fel síró panasszal, de szép, de jó volt itt tavasszal. Tavasz vagy tél, itt a hazája. Hó vagy zöldjep leszáll reája, fagyos göröngy hiába vérzi, a föld melegét mégis érzi. Feje felett csúf károgással, teménytelen sok varjú szárnyal. Vén bolonsasra nyelvet öltnek, nézd, hogy örül a havas földnek! Várhatsz, bolonsas, míg kibúvik meleg odvából egy-két kuvik. Hallgat a vénsas, fel se nézve csak áll és hallgat megigézve. Károgj, élősdi, károghatsz bátran! Tőletek én mást úgyse vártam. Gondolja, de szóval nem mondja. Hadd legyek én e föld bolondja. E szép magyar föld, mi ti néktek? Ha nincs mit falni, tovább léptek. Hernyót se látnátok rajta ti, az ekevas, ha nem szántana ki. De én örökké szépnek látom. A legszebbnek egész világon. Hozzá!

0: Gatyái Istvánné vagyok, Galgóczi Anikó. Debrecenből jöttem a Bocskai kertbe, hogy megtekintsem ezt a szép kiállítást, amit most lehetőségem volt. És érzelmileg gazdagabb lettem, mert olyan egyedi alkotással ismerkedtem meg, amivel eddig nem volt szerencsém, ugyanis furta egy kicsit tőlem távol állt. Az egyetemi évek alatt én nekem a svábok kutatásával kellett foglalkozni, de tegnap időutazásom volt részem, mert furtán voltam, és visszautaztam egy kicsit az években, megismerkedtem különböző alkotásokkal, Juhász Julianna, Juhász Erzsébet munkáival, ami egy egyedi szépséget, egyedi motivumvilágot mutatott be a maga egyszerűségében. Ez a motivumvilág, amit asszonyok létrehoztak, egy gondolattal tudnám kifejezni, Vasalbertő. Van a magyar kézimunkában valami különös méltóság. A legszegényebb házfalán is ott ül, virít, egy párna, egy kutó, egy abrosz, mintha az asszony keze a mindennapok szürkeségéből kiemelni a lelkét, és megmutatta, hogy van benne Istenhez vezető rend. Ez a szép kis gondolat arra vetített engem tegnap vissza utazásban, hogy ez a sok dolgos kéz furtán a nagy szegénységbe milyen nagyszerűket tudtak alkotni. És a mai 20. században tovább is tudták adni ezt a hagyományt. Megjelennek a ruhákban, megjelennek az ingekben, táskákon, látom a polgármester úrnak a nyakkendőjén, és az a szekű motívum, ami a hűség, a fehér jelzés, a hűség, a gondos kéz, ez mind munkálkodik, és mind visszatükröződik, és ezért teszi gazdaggá a jövőnk nemzedékének a lelki világát, és az enyémet is hozzátettek.
1: Török Imréné vagyok, Furtáról. Én Furtán is születtem. Én nagyon sokat hímeztem Erzsi néni, Juhász Erzsébet, az volt a népművészet mestere, ezt a lapos hímzéses mintát ő készítette, már őnek én jártam kisiskolás koromban a szakkörére, és utána is majd jártunk szakkörre, kiállításokra vittük, és én ezt nagyon szeretem hímezni, úgyhogy most ezek közül a elkészült szózatokat is, mind a 6 darabot én hímeztem. Közben a Hagyományőrző Egyesület megcsinálja a háziáldást. Én nagyon szerettem mindig is hímezni, és engem ez kikapcsol. Nagyon szerette érzni, a vadrózsa volt neki a legkedvesebb virága, meg a szegfű. És akkor még volt pöttyös rózsának hívtuk, akkor ne felejts, akkor tulipán, ilyen motivumokat alkotott össze, attól függött, hogy ő hogy tervezte el magának, és kézzel rajzolta ezeket. Mikor nagyon sok munkája volt, akkor pedig csináltak olyat, hogy papírra, hát már most pószpapírnak mondjuk, de még annak idején zsírpapírra csinálta, és akkor volt egy kiszurkáló gép, amivel a mintát ki lehetett szurkálni, és akkor főszetet csináltak ilyen festéket, a kék anyagra fehér festékből, a fehér anyagra kék festékből, és denaturált cesszel dörzsölték át a papírt, és így ment át a minta. Ezt nem kellett akkor annyit kézzel rajzolni, csak utána a denaturált cesszre allergiás lett ez, és úgyhogy azt félretették, és utána mindig csak megint kézzel rajzolt. Engem nagyon megnyugtat különben a hímzés, mikor hímzek. Külön a szöveg, meg megint szóval az egy nagyon szívbe hatoló, szeretettel hímeztem ki.
0: Nagyon jellemző volt a furtai asszonyokra a kontraszthatás. Ezt a kontraszthatást úgy érték, hogy a hallgatóik is megértsék. Ez a klasszikus, egy sötétkék a vászonra fehér hímzőcérnával varták rá a motivumokat. Ezek a motivumok voltak a szekfük. A virágjával, levelével egyszínű volt minden motivum, ami még jelentősen kiemelte, hogy a széleit szakköltéssel, sűrű pelenkaöltéssel szegődték, szegőöltésnek kemeztük, hogy ne elfoszlódjon az anyag. Hazának rendületlenül évforduló, ugye 2026-ban és 1836-ban Vörösmarty Mihálytól fogott és megfogott
2: fogalmazta ezt a nagyon szép szózatunkat, és ebben a munkában, hogy a hallgatók megértsék, megjelenik a hűségjele a rózsa, megjelenik a szegfű, szintén az emberi lelki tisztaságot jelképezi, megjelenik a ne felejts, megjelenik az ibolya, és ezeknek mindegyiknek jelentése van, méghozzá érzelmi jelentés. Ez ad egy embereknek egy nagy kötődést, érzelmi kötődést, és egy hazafiasság jelképét. Piros színnel textiliára hímezzük, abban a piros színben, a háttér textiliában megjelenik az a igazi, mély érzelem, hűség, szeretet, hazához való ragaszkodás, és nem kell többet mondani, mert ez a hímzés magáról beszél. Minden megtanálhatunk. Még egyet el szeretnénk, hogy nem minden terítő egyforma. A másságát azt adja, hogy van egy ritmikus kűzérlánc, vagy úgyis a virág kűzér, amikor ismétlődnek ugyanazok a motivumok. De egyéni elképzelés is megvalósulhat úgy, hogy csak a sarkában vannak a szekkük és az ibolyák, vagy a rózsák, vagy pedig nem kiemelkedik a felső, gazdagabban a felső motivumban, vagy a felső részben, alul pedig szegényesebben egy kis egy-két utaló rózsával, vagy sarokban megjelenő szekvűvel ábrázolják, egyéntől függ. Nagyon szép, érdemes megtekinteni.
3: Mennyi idő alatt csinálta meg?
4: Először kettőt csináltam, az körülbelül olyan 2-3 hét, mert ugye nem csak ezt csináltam, hanem más egyebet is, és utána még készítettem el 4-et, mivel hogy tél volt, és kint nem volt más olyan munka, jobban tudtam haladni vele. Így aztán egy ilyen elkészítése, ha a napi 8 órát mondjuk rá dolgozik, az ember egy hét kell neki. Régebben, ezelőtt vagy 50-ennyihány évvel nem ilyen volt a széle, hogy ilyen húroköltéssel vartuk, hanem horgoltuk a szélét. Úgy zártuk le, akár terítőt, akármilyen más egyebet.
2: És érdekesség kedvéért azt hadd mondjuk el, hogy Erzsike nénnek volt egy nagynénye, Juhász Julianna, aki a motivumokat a következőképpen rajzolta meg, látomásai voltak. Ez szájhagyomány útján tudom, hogy ugye egy bályokházban laktak, és éjszaka, amikor a felnézet, ugye nem egyenletesen voltak a falak, ugye elsimítva, és akkor megjelent neki egy-egy motivum, és másnap ezt papírra vetette, rajzolt a ceruzával, és létrejöttek a virágminták. Ezek a virágminták lapos öltéssel készülnek, tömörített, hogy elképzeljék a hallgatók, és száröltéssel készülnek el.
3: Híres a furtai hímzés, jellegzetes?
2: Ez a kontraszt hatás jellegzetes, de megjelent más formában is, ilyen, hogy fehér alapon, a vászon piros hímzőcérnával, vagy megjelent úgy, hogy fehér alapon világos kék cérnával, és úgy is megjelent, hogy saját a alkotó, aki megmunkálta a terítőt, a kézjel, vagyis a monogramja bele hímezve. Nagyon jellegzetes, hogy most milyen a mai században, vagy mai világunkban, ezt úgy tudnánk továbbadni, hogy magát, a munkát oda visszük a fiatalsághoz, hogy ismerjék meg. Mert furta azért kiesik Debrecentől. A fiatalságnak előjön a számítógép, előjön a gyors telefon, tanulás, nyelvoktatás. Érdemes a hagyományt továbbvinni, mert ezt a lelki gazdaságot csak a hagyományőrzéssel tudjuk továbbadni.
3: Mi lesz a sorsa ezeknek a hímzéseknek? Mi történik velük?
4: Ezeket viszi panni, különben tovább kiállítani különböző helyekre és országokban.
2: Anna úgy tudom, hogy kiviszi Ausztráliába, és szorványosan kint élő magyaroknak fogja bemutatni. Nagyon örülök, hogy megismerkednek a kint élő magyarok, mert nekem is volt szerencsém olyan helyekre eljutni, ahol a magyar háziáldás kint volt a falon. Az embernek egy mély érzelmi hidegrázás vonul végig, hogy őrzik, és az nekik egy kértőkincs. A hitben élő ember sokkal gazdagabb, és ezt a gazdagságot magával viheti, vagy ha elfelejtődik, de ránéz a házi áldásba, akkor nagyon hazaszeretővé, szülőföld szeretővé válik, és talán haza is térnek a diákjaink, vagy a kint élő magyarjaink.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösít a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu Adata House előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: Két világ színei és közös fényei című kiállítás.
3: Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabot, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István is Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birte Zoltán.
2: Köszönjük. 2026-ig írunk, de már többedik alkalom a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhat projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvos társadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
1: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat, utána pedig az következik, hogy megoldásokat. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
2: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
4: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
2: Vagy épp, hogy élek.
4: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
1: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
4: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alábbhagy, vagy elszigetelődik.
3: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal, és egyébként amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
2: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is alkapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy na, majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint ahogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
4: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
3: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként ez a tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
4: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmolva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
1: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban tekinthették meg a Két világ színei és közös fényei című kiállítást, amely Ferenczi Júlia és Gyéjszabó Béla képzőművészek alkotásait mutatta be. A tárlat kurátora Ferenczi Miklós, aki Gyéjszabó Béla hagyatékának gondozója. Vele beszélgettünk a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. A riporter Ungvári Szende.
2: Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
3: Alig voltam 6 éves, amikor Gyéjszabót megismertem. Ferenczi Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és Gyéjszabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt, oda

0: 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben Gyészabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Forman Károly úron keresztül. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánffy palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39-ben közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művész barátság Ferenc Júlia és Gyészabó Béla között. Viszont kiállítani 1969. áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagy Károlytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt, mint ahogy itt is a múlt héten csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyészabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Júlia nénémnek, Ferenc Júliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki.
1: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
0: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve Letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Gyészabónak, de van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás látogatási lehetőségek. A Válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nostra díjat, és ott, ha teremben van egy másik anyag, de ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Júlia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust, és ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja Gyészabónak mutatták be, akiknek a neve

0: Művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás, ez a kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát Gyészabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva nagyon nagy energiát jelentett, befektetést, de azt mondom, hogy mindig megéri. Mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a Gyészabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban Gyészabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Júlia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Júlia néném egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület, más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete, és nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni, a színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Gyészabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak, emlékszem, hogy Gyészabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Júlia néném is készített teljesen külön, másként, például amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Júlia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Júlia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy levetti a fájtlát, akkor azt mondta Júlia, egy kérésem van, többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, vékony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Júlia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, amit csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettő tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot. Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
2: Az elmúlt percekben Ferenczi Miklós, Gyészabó Béla hagyatékának gondozójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs Biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az élet Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hál' az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást. Ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hál' az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztálya bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. De tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten tiszteletre is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van egy ilyen intenzív időszakban, pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik is azokat az elültetett magokat, majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magam ének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán, hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk, ad az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az ilyen jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket, ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, kiteremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozz el, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifelé rengeteg választ adok az ő kérdésükre.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életébe előkerül, akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsi koruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre az legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit, református lelkipásztort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
4: I am yours and you are mine.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a debreceni városháza. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot gázt használnak fel, mint 3 évvel korábban, míg 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobilkészülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő záporzivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ne félj az öregedéstől. Futásomat elvégeztem. Timóteushoz írt második levél, 4. fejezet, 7. vers. Pál ezt írta, mielőtt a hite miatt kivégezték volna. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr azon a napon. 2. Timóteus 4. fejezet, 7. és 8. vers. Egészen a kivégzése pillanatáig írt, és olyan igazságokat vetett papírra, amelyek megváltoztatták a világot. Elmondhatta magáról, hogy elvégezte a futását, de az egyetlen egyszer sem hagyta el a száját, hogy feladom. Vajon lett volna oka feladni a harcot? Biztosan, hiszen üldözték az ellenségei, és elhagyták a barátai. Akkor mégis mi vitte tovább? A szívében égő mennyei látomás. Amíg van ilyen látásod, nem öregszel meg. Ezeket tedd meg, ha le akarod győzni az öregedéstől való félelmed. Először is maradj mindig hittel és várakozással teljes. Ha hiszed, hogy még csak ezután következnek életed legnagyszerűbb napjai, akkor így is lesz. Másodszor, ahelyett, hogy a régi szép időkön ábrándoznál, igyekezz új emlékeket gyűjteni. Próbáld meg például másként, máshol és másokkal megtartani az ünnepeket. Ha olyas valamire vágysz, amit még sosem volt, akkor olyas valamit kell tenned, amit még sosem próbáltál. Harmadszor, rakd rendbe a pénzügyeidet. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is. Példabeszédek könyve 13. fejezet 22. vers. De nem a pénz a legjobb dolog, amit örökül hagyhatsz, hanem a szeretet, a hűség, a becsületesség és az istenfélő példamutató élet. Ha Isten megváltott gyermekeként halsz meg, egy jobb helyre kerülsz. De addig is legyen az a célod, hogy egy jobb világot hagyj magad után.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Augusztus 22-e szombat van, amikor a Menyhérteknek és a Mirjamoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg kínálatunkat 16 óráig röviden. A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak elnevezésű ismeretterjesztő táborának második napja Nagyarban egy érdekes foglalkozással kezdődött a Lubi kastélyban. Kosztyú Brigitta, a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu muzeológusa a diákok részvételével interaktív előadáson mutatta be Lubi Margit etnográfus szatmári babonákkal kapcsolatos gyűjtéseit.
2: Alapvetően azt gondoltam, hogy valamihez jó lenne, ha tudnék kapcsolódni, mert ez azért nem egy átlagos ötödikes gyereknek való téma alapjaiban, és akkor jutott eszembe a János Vitéz. Tehát szerencsém volt, hogy ötödikből éppen hatodikba igyekvő tartó gyerekeknek tartottam ezt a foglalkozást, mert a János Vitézben található boszorkánytanya gyakorlatilag abszolút a néphitből építkező elem ebben a Petőfi műben, és maga a gonosz mostoha is, bár a kutatók egy része őt inkább népmesei alakként mutatják be, de én azt gondolom, hogy miután a boszorkánytanyán éri el őt is a sorsa, azért a néphit itt is inkább néphit alakja ő, és nem annyira egy népmesei alak.
1: 2023-ban Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket.
3: Több évtizede szervezzük akár a megyeit, akár a vármegyei filmszemléket, ez meg mivel, hogy most páros év, tehát 2026-ban, tehát az országos filmszemlé lesz majd, és ez itt most helytörténeti dokumentumfilmszemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túl került területek magyar nyelvű filmjeit is, helytörténeti és dokumentum kategóriába. Sokan ezt a kettőt összeszokták mosni, pedig azért mégiscsak két kategória, de majdnem egyforma, hiszen a helytörténeti az általában ugye dokumentum jellegű, a dokumentum jellegűben viszont nem biztos, hogy mindegyik helytörténeti, hiszen ha valamely esemény, ami ahhoz a helyhez nem kötődik, hanem országosan, az is nyugodtan fel lehet dolgozni, vagy például az egész világ sorsát érintő esemény. Emlékszem például, hogy két évvel ezelőtt a atomháború veszélyéről, meg egyebekről is voltak például filme, tehát ezeket is nyugodtan, ami az egész világot érinti, és nem csak minket, magyarokat, azt nyugodtan lehet majd hozni.
1: Ez tehát a Svéd asztal kínálata 16 óráig. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak elnevezésű ismeretterjesztő táborának második napja Nagyarban egy érdekes foglalkozással kezdődött a Lubi kastélyban. Kosztyú Brigitta, a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu muzeológusa a diákok részvételével interaktív előadáson mutatta be Lubi Margit etnográfus szatmári babonákkal kapcsolatos gyűjtéseit. Az előadást követően Széles Szabolcs kérdezte Kosztyú Brigittát a munkájáról és kutatásáról.
2: Kosztyú Brigitta múzeológussal beszélgetek, aki egy nagyon különleges témát hozott el az 5-es refis gyerekeknek ide Nagyarban, Lubi kastélyban. Azzal a címmel kezdődött az első dia, hogy tuti, hogy nem akarsz boszorkány lenni felkiáltó jellel, és alatta pedig egy kis bevezető érdeklődő gondolatmenet. Régi sztorik, mai kérdések, avagy hogyan egészítik ki Lubi Margit gyűjtései a népít boszorkányáról meglévő tudásunkat. Na most ugye Lubi Margit a Bába lehet a babona, és más műveiből tudhatjuk, hogy az egykori szatmári embereknek a babonáit megörökítette írásos formában, de ugye hogyan lehet ezt a különleges témát közelhozni a mai gyerekekhez, 10 éves gyerekekhez, és nem egy szimpla előadással készültél, hanem egy foglalkozással, ami olyan játékos kereteket adott az új ismeretanyag feldolgozásának, hogy a gyerekek nem csak értették, hanem végig figyelemmel követték. Hogyan készültél erre az alkalomra?
3: Alapvetően azt gondoltam, hogy valamihez jó lenne, ha tudnék kapcsolódni, mert ez azért nem egy átlagos 5-es gyereknek való téma alapjaiban, és akkor jutott eszembe a János Vitéz. Tehát szerencsém volt, hogy 5-ből éppen 6-ba igyekvő tartó gyerekeknek tartottam ezt a foglalkozást, mert a János Vitézben található boszorkánytanya gyakorlatilag abszolút a néphitből építkező elem ebben a Petőfi műben, és maga a gonosz mostoha is, bár a kutatók egy része őt inkább népmesei alakként mutatják be, de én azt gondolom, hogy miután a boszorkánytanyán éri el őt is a sorsa, azért a néphit itt is inkább néphit alakja ő, és nem annyira egy népmesei alak. Mert hogy alapvetően a népmesei boszorkány és a néphit boszorkánya között azért az a különbség, hogy míg az előbbi az egy kitalált szereplő, egy kitalált alak, addig a néphit boszorkánya, ő tulajdonképpen egy természet feletti képességekkel rendelkező személy, tehát őt embernek tekintették azok is, akik ezeket a történeteket fenntartották, míg elég jól elhatárolódik tőlük a népmesei boszorkány, akit viszont valóban nem létező mesei szereplőnek gondoltak az emberek.
2: Miért pont ezt a témát sikerült választani? Nyilván ez egy olyan különleges téma, hogy a mai gyerekek érdeklődését felkeltik és megtartják. De gondolom, bizonyos kutatásokat ezen a területen te végeztél.
3: Maga a témaválasztás az nem is igazából az én témaválasztásom. Tulajdonképpen, mivel a Lubi Társaság rendezi itt ezt a tábort, tehát tulajdonképpen elnök úr javasolta, mivel én a emlékév keretében egy olyan kiállítást rendeztem, ami alapvetően a Lubi Margit hiedelemkutatásaira épült, hogy akkor ezt a témát hozza a táborba is.
2: Ezeket a hiedelemkutatásokat egyébként a mai kor emberének hogyan lehet úgy hitelesen átadni, hogy nem mosolyogják meg, nem mondják azt, hogy ez egy nagy butaság, akár itt a gyerekek is, hanem kezdenek gondolkozni a régi emberek fejével, hogy lehet, hogy volt benne valami, ha nem is az a babona, de valami mögöttes dolog, amivel meg tudtak előzni problémákat, vagy könnyebbé tudták tenni a dolgos hétköznapokat.
3: Alapvetően a néphit és a hiedelmek forrása az az, hogy az emberek kevés ismerettel rendelkeztek bizonyos dolgokról, féltek dolgoktól, és nem mindenre volt magyarázatuk, racionális magyarázatuk, és elkezdtek tulajdonképpen magyarázatokat keresni. Itt például a foglalkozás során ugye fölmerült ez a bizonyos tehén elrontás, ami tulajdonképpen tehén megrontás, tehát hogy a boszorkány elviszi az állatok tejhasznát. Ennek lehetett alapvetően az az alapja, hogy valóban egyszer a faluban egy tehén nem adott tejet, és erre nem találtak semmilyen racionális magyarázatot. És aztán a történettől gyakorlatilag, ugye először is keletkezik egy történet, hogy valaki elmond egy történetet, aztán ezt továbbadják, tehát ugye ebből már szóbeszéd lesz, és amikor már többen is elhiszik ezt a faluban, közös magyarázatként arra, hogy miért is apadt el a tehénnek a teje, na akkor lesz a történetből hiedelem.
2: Ezek a hiedelmek egyébként generációról generációra öröklődtek, másképpen Lubi Margit nem tudta volna megörökíteni. Tehát, hogyha a mai fiatalok is megismerik akár egy ilyen játékos előadás formájában, akkor valószínű, hogyha ők nem is fogják már továbbadni, de meg fogják ismerni.
3: Igen, és azt gondolom, hogy ez is a hagyományaink része, és én azért is vállaltam el ezt a foglalkozást, és azért veszek szívesen részt a Lubi Társaság által szervezett programban, mert szerintem ők nagyszerű példája annak, hogy hogyan próbálják meg a fiatalabb korosztályokhoz közel juttatni a régmúlt hagyományait.
2: Hogyan láttad magán a foglalkozáson, hiszen ez egy interaktív foglalkozás volt, voltak a gyerekeknek feladatok, hoztál nekik a lapokat, amelyekről ők olvashattak, kikérted a véleményüket, megbeszéltetek feladatokat, sőt a végén volt egy olyan summázása a történetnek, amikor ők bátran elmondhatták azt, ha jól értettem, hogy szeretnének-e a jövőbe látni, vagy szeretnének-e plusz képességre szert tenni, és esetleg olyan dolgot is hallani, amit most nem hallanak, és elmondták bátran azt is, hogyha nem, meg kellett indokolniuk, meg azt is, hogyha igen. Sikerült-e hozzájuk közelebb vinni ezt a történetet mindezeknek a segítségével?
3: Általában, hogyha fiatalabb korosztálynak adok elő, akkor mindig van bennem egy pici félsz, hogy hogyan tudom őket oldani, hiszen most találkoztunk először velük is. Nem a tanáruk vagyok, aki rendszeresen foglalkozik velük, és én annak örülök nagyon, hogy valóban partnerek voltak abban, hogy közösen értelmezzük ezeket a chatbeszélgetéseket, közösen rekonstruáljuk újra a történeteket. Tehát én azt gondolom, hogy kellett idő, amíg ugye ők feloldódtak ebben a témában, és kicsit feloldódtak a foglalkozás során, de utána abszolút partnerek voltak bennem. Úgyhogy én remélem, hogy ebből majd később is valamilyen beszélgetés esetleg csak az ő körükben elindul. Akkor már azt gondolom, hogy jó volt a foglalkozás.
2: Nyíregyházán dolgozol muzeológusként. Említetted, hogy fiataloknak szoktál tartani előadásokat. Ebben a témakörben ez volt az első ilyen előadásod, és milyen előadásokat szoktál még hozzájuk közelebb vinni? Milyen témájukat?
3: Tartok előadásokat, de inkább felnőtteknek. A jelenes napi programjainkon elő szokott fordulni, vagy akkor szokott leginkább előfordulni. Alapvetően fejlesztésekkel foglalkozom a múzeumban, tematikus útvonalakat dolgozok ki, aztán készítek kiállításokat is.
2: Milyen aktuális munka az, amivel foglalkoztok? Hiszen én pedagógusként most nyári szüneten egy nyári táborban vigyázok a gyarmati refis gyerekekre, tehát egy muzeológusnak nem feltétlen van nyári szünete.
3: Nincs, én éppen kutatói szabadságon vagyok. Az egyik nagyon kedves témám az a népmese. Szeretném a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hagyományos paraszti mesemondás, mondjuk úgy kis monográfiáját elkészíteni. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy az egyetem pedagógus hallgatói, akik rendszeresen minden ősszel mesekurzusra érkeznek hozzánk, nagyon keveset tudnak a megye hagyományos paraszti mesemondásáról, és egyáltalán arról, hogy hogyan lesz a hagyományos népmeséből. Ugye a folklor úgy mondja, hogy könyvmese, de használják ezt a bizonyos szép irodalmi népmese kifejezést is, hiszen a pedagógusok legtöbbször mese átdolgozásokkal foglalkoznak, átdolgozott meséket használnak fel a pedagógiai munkájuk során. Úgyhogy azt a célt tűztem ki, hogy erről a témáról és a megye mesemondóiról és Szatmár egykori paraszti mesemondóiról, a mesemondás alkalmairól, arról, hogy milyen forrásból szerezték az ismereteiket, milyen forrásból tanulták a meséket, milyen közösségben, hogyan adták tovább, milyen mesetípusokat kedveltek, tehát hogy erről szeretnék készíteni egy kis összefoglalást. Tehát nekem most ez az egyik fő projektem, illetve hát ezzel összefüggésben elkészítettem egy koncepciót, és egy regionális népmese adatbázist szeretnénk létrehozni, amiben a régiónak tulajdonképpen a meseanyagát közreadnánk kapcsolódó tanulmányokkal, illetve lenne ennek a weboldalnak egy olyan része is, ahol pedagógusok is találnának segédanyagot óráikhoz. Ezt angol nyelvű metaadatokkal, illetve angol nyelvű szűzsék angol nyelvű tanulmányokkal szeretnénk feltölteni ezt a weboldalt, és akkor így módon a nemzetközi folklorkutatáshoz is el tudjuk juttatni a régiónak a meséit.
2: Ez egy hatalmas gyűjtőmunka. A Lubi Margitnak is az volt valamikor, amikor összegyűjtötte a babonákat, hiedelmeket a települések életéből, hogyha ezeket a meséket össze tudod gyűjteni, rendszerezni és egy keretbe foglalni, az nagyon sok munkával fog járni. Hogyan tervezed, mikorára szeretnéd, hogy ez mind elkészüljön?
3: Igazából én már nem gyűjtöm a meséket, hiszen ez megtört valamikor a 20. század elejétől úgy nagyjából az 1960-as évek végéig. Tehát ma már itt a szűkebb Magyarország keretein belül mesét gyűjtem. segíteni nem igazán lehet. Kárpátalján például még igen, viszont az különböző tudományos intézményeknek az archívumai adattárai, és így a József András Múzeum néprajzi adattára is rengeteg gyűjtést tartalmaz, nagyon sok repertoárt ebből az általam említett időszakból, tehát nekünk már igazából meghatározni kell a meséket sok esetben, hogy milyen típusba tartoznak, adatokat közölni róluk, meseszöveget közrebocsátani, illetve hát földolgozni ezt a hatalmas meseanyagot, ezt a több ezer oldalnyi meseanyagot, amire sajnos a múzeum falu első igazgatójának, dr. Erdi Sándornak már nem volt lehetősége. Ő ugyanis folklorista volt, mesekutató, de amikor elkezdődött a 70-es években a Sóstói Múzeum falu építése, akkor őt kérték föl az intézmény első igazgatójának, és így módon gyakorlatilag ő a folklor és a népmesekutatás számára úgy kell mondanom, hogy elveszett, és ezt nagyon sajnáljuk, mert nagyon sok tanulmányt megírhatott volna még, ami előre vitte volna a kutatást, de így módon ő a múzeumfalu építésével volt elfoglalva, ami szintén egy gyönyörű feladat volt, mert azt gondolom, hogy egy kis ékszerdoboz maga a Sóstói Múzeumfalu, olyan épületekkel, amiket már sehol nem láthatunk a múzeumon kívül, és fontos, hogy a fiatalabb nemzedékek ezeket is megismerjék, de folkloristaként, de mesekutatóként is nagyot alkothatott volna.
2: Akkor ez a munka, vagy ennek a munkának a folytatása, ez rád is rátok vár. Kívánok ez nagyon sok erőt, gondolom nem lesz kis feladat.
3: Valóban nem, hiszen számos archívum őriz a megyéből meséket. Meg kell nyernünk ezeket az intézményeket is, hiszen nyilván engedélyük nélkül az archívumban ezeket az anyagokat nem helyezhetjük el, és hát ugye a feldolgozás során pedig remélem, hogy számos tanulmány fog születni. Egy fiatalabb kolléganőmet szeretnénk ebbe a munkába a múzeumfalu igazgató asszonyával együtt bevonni, és hát én is valóban szeretnék ebben részt venni, de nekem még számos más tervem is van, mert alapvetően jellemző rám, hogy több szálon futnak a cselekmények a fejemben, és én más projekteken is szeretnék dolgozni.
1: A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak elnevezésű ismeretterjesztő táborának második napja Nagyarban egy érdekes foglalkozással kezdődött a Lubi kastélyban. Kosztyú Brigitta, a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu muzeológusa a diákok részvételével interaktív előadáson mutatta be Lubi Margit etnográfus szatmári babonákkal kapcsolatos gyűjtéseit. Az előadást követően Széles Szabolcs kérdezte Kosztyú Brigittát a munkájáról és kutatásairól.

0: Kapnak pályaműveket. Petrusák Jánossal Pokrovenszky Gergely készített interjút.
1: Itt beszélgetünk a Városmajori Művházban, és itt ezen a helyen mutatják majd be a filmszemlét, idén is megrendezik. Hogy állnak most az előkészületek, kérdezem a főszervezőt.
2: Mi már, már több évtizede szervezzük akár a megyeit, akár a vármegyei filmszemléket, ez meg mivel, hogy most páros év, tehát 2026 van, tehát az országos filmszemlé lesz majd, és ez itt most helytörténeti dokumentumfilmszemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túli, határon túl került területek magyar nyelvű film, és helytörténeti és dokumentum kategóriába. Sokan ezt a kettőt összeszokták mosni, pedig azért mégiscsak két kategória, de majdnem egyforma, hiszen a helytörténeti az általában ugye dokumentum jellegű, a dokumentum jellegűben viszont nem biztos, hogy mindegyik helytörténeti, hiszen ha valamely esemény, ami ahhoz a helyhez nem kötődik, hanem országosan, az is nyugodtan fel lehet dolgozni, vagy például az egész világ sorsát érintő esemény. Emlékszem például, hogy két évvel ezelőtt a atomháború veszélyéről, meg egyebekről is voltak például filme, tehát ezeket is nyugodtan, ami az egész világot érinti, és nem csak minket, magyarokat, azt nyugodtan lehet majd hozni. Bárki jelentkezhet, és nincs nevezési díj, viszont a maga a filmszemle szeptember 25-26-án lesz itt a Városmajori Művelődési Háznak a nagy termében, ahova szeretettel várjuk a filmet szerető érdeklődőket is.
1: Milyen volt az előzőnek az érdeklődése, akkor hány film és filmes jelezte a részvételét?
2: Általában az országos filmszemlékre azért jóval többen szoktak jönni, filmes alkotók is 15-20-an azért megjelennek, illetőleg érdeklődőkből is körülbelül egy 50-60 azért el szokott jönni. A megyei filmszemléknek jóval kisebb ugye a merítése, ott már ennek az aránynak körülbelül a fele van, aki el szokott jönni és jelen van, illetőleg ott már jóval kevesebb filmalkotás van. A országos filmszemlére meg ez a 15-20 alkotó általában egy olyan 15-16 filmet szokott hozni, hiszen van olyan film, amiket ketten-hárman is csinálnak, és ennek elfejtettem mondani, hogy egy alkotótól maximum 3 filmet fogadunk el, és maximum 60 perc összfilmes időbe. Persze ez nem azt jelenti, hogy a 61 percben van valaki, és akkor most vágja át, de azért ne legyen 70, meg 100, meg 120, meg 400 perc, meg akármennyi, hiszen ezt úgy szoktuk számolni, hogy 9 órakor kezdődik, vannak benne szünetek és ebédidő, és azért olyan délután 3-4-re azért már fejezzük be. Az átlag filmidő, azt meg kell mondanom, egy olyan 5 és 20 perc között van, tehát a legtöbb film 5 és 20 perc között van, az átlag pedig ilyen 10-valahány percesek.
1: A versenykiírás mennyire szigorú, mennyire kell aktuálisnak lenni a dokumentum és a helyi történeti filmnek?
2: Tulajdonképpen nem szigorú, csak abban a szempontból, hogy ami nálunk már volt előző filmszemlék, azt még egyszer már ne hozzák az alkotók, de viszont az, hogy például nem aktuális, de őt érdekli, mondjuk pont a Mohácsi csatának évfordulója van, de érdekli mondjuk a Muhi ütközet, és nem is Muhi községből, vagy arról a területről jött, hanem budapesti, de a Muhi csatáról valami gondolata van, azt nyugodtan hozhatja. Akár például még a családi filmeket is úgy hozhat, ha az a családi film például az egyik volt az, amikor a kislánya kisdobos volt, úttörő volt, régi időt idézett meg, és ugye ez a kislánya már valami 50-valahány éves, 60 éves, és nagyon érdekes, hogy ott volt maga a lány is, akit ott láttuk kisdobosnak, úttörőnek, kiszesnek, és a papa végig dokumentálta, még egy ilyen, emlékszünk rá, lehet a régi időkből a tekerős film felvevővel, tehát amit még magának kézzel kellett tekerni az alkotónak, és nem csak megnyomott egy gombot. Egyébként a szalagos filmnek, tehát akár a 8 mm-es, akár a másiknak a Super 8-as, vagy más, vagy amikor már kazetta volt, abból volt a jelentőségé, még azzal kezdtem el VHS-re például dolgozni, meg 8 mm teresre, hogy ott jobban szerkesztettünk fejbe. Itt meg tudom, hogy van nekem 120 gigabájtom, meg egy terrásom, meg minden, és akkor nyugodtan nyomjuk neki anyagot, és a végül meg se tudjuk nézni, mi se, nem az összevágáshoz, nem, hogy még az valaki majd végig fogja nézni.
1: Mennyire aktívak a megyében élő alkotók?
2: Tulajdonképpen sajnos a megyébe jövő alkotókat mind ismerik, vagy ez az jó ismét, az mind a Nyíri AFK tagja. Egyébként a Nyíri Amatőr és Független Filmesek Egyesülete a kultúráért, ez a gyönyörű szép nemünk. 1968-ban alakultunk klubként, és 2008-ban pedig lettünk egyesület. Bogdányi Ferenc volt az első elnök egy évig, onnantól pedig 2009-től én látom el a elnöki teendőket, ami tulajdonképpen szervezés, illetve

0: rengeteg sok és egyre több papírmunka, hiszen azért a törvényalkotók úgy tekintik bármelyik egyesületet, civil szervezetet, mint ha például mi lennénk bármelyik országos szervezet, ki tudja hány alkalmazottal, tehát azért így nehéz ezt a rengeteg papírmunkát is elvégezni, meg pályázni, meg egyebek. Egyébként a filmszemlénket köszönjük meg Nyíregyháza megyeugó városnak, még 2012-től Nyíregyháza támogatja mindegyes filmszemlénket kisebb-nagyobb mértékben, amiből megvannak az ajándékok, tehát az alkotóknak ki tudjuk nyomtatni a emléklapokat, az okleveleket, meg tudjuk csinálni az állófogadást, és ja, meg a zsűrinek ajándékot tudunk venni, és nagyon tudunk örülni. Egyébként bárkit várunk szeretettel ide a Városmai Művelődési Házba, ha esetleg nem vagyunk itt, pedig két hetente szoktunk szerdán eljönni 5-től általában egy olyan 7-ig, ha nem vagyunk itt, akkor is nyugodtan be lehet jönni a Városmai Művelődési Ház nyitvatartási idejébe, tehát senki ne este jöjjön esetleg, amikor feltörje a művházat, hogy én csak a film csapatot keresem. Amikor nyitva van a művelődésház, akkor lehet menni az irodába és keresni minket, felírják a nevét, elérhetőséget, és megmondják, hogy mikor leszünk legközelebb. Nem csak olyanokat keresünk, akinek filmes múltja van, illetve vannak eszközei, hanem nekünk is vannak filmes eszközeink értelemszerűen, illetőleg aki szeretne például egy ilyen filmforgatásra, filmalkotásban részt venni, akár állófotóként, állófotósként, hiszen standfotókat is csinálunk, akár úgy, hogy riporterként, akár úgy, hogy szereplőként. Most ugye a helytörténeti dokumentumfilm szemlére nem annyira, bár itt is volt olyan, hogy például Józsa András életét dolgoztuk fel, és Józsa András megpróbáltuk megjeleníteni, vagy Váci Mihály életét dolgoztuk fel, Sinik Gyulával együtt, meg Csordás Laci, és ott például egy fiatal ember eljátszott az ifjú Váci Mihály. Tehát itt is azért van szereplési lehetőség, de a megyei filmszemléknél jobban, a vármegyei filmszemléknél, de van, aki például csak jön, tartja a statívot, tehát az állványt hozza, van, aki tartja például a derítőlapot, van, aki a vágásba segít, tehát különböző dolgok vannak. Nagyon nagy segítség lenne például, aki a szervezésbe segítene egy-egy ilyen alkotótábort megszervezni várhoz, kastélyhoz, vagy bárhova, hova megyünk. Tehát bárkit szeretettel várunk, nézőként is, illetve alkotóként is.
1: A zsűrizés az hogyan zajlik, milyen feltételek alapján döntenek egy-egy filmnek a sorsáról, és kik a zsűri tagjai idén?
0: A zsűribe szerencsénk van, hiszen nyugdíjas zsűrink van, és akik már 2012-től szinte folyamatosan tudnak menni. Valamikor az egyik beteg és nem tud jönni, vagy más dolga van, de tulajdonképpen ez a három zsűritag, aki szokott így variálódni, vagy akár mindhárman jönnek, mint például tavaly, ez Miló Mihály HSC-s rendező operatőr, a Nyíregyházi Televízió volt munkatársa, ő már nyugdíjas, de amikor aktív volt, akkor is jött, és sokat beszélgetni velünk a filmekről is mondta, tehát nem csak azt mondani, hogy szerint ez tetszik, nem tetszik, meg mi van, hanem megbeszéljük utána vele, hogy mit látott helyesnek, mit látott úgy kigyomlálandóra. A másik Kéri Péter HSC-s operatőr barátunk, aki pedig a Nyíregyházi TV-n is volt, de a Kölcsi TV-nek munkatársa volt, ő is nyugdíjasként már ugye aktivizálható és el szokott jönni. Ő is ezekről beszél leginkább ugye a filmes szempontokról, szerkesztésről, stb. És dr. Ressler Gábor tanár úr, aki pedig a Nyíregyházi Főiskolának volt a főiskolai tanára, ő pedig mind történész, illetve helytörténész, inkább a szerkesztésről, illetőleg a filmek témájáról szokott beszélni velünk. De valamikor más zsűri tagok is voltak, van, aki csak egyszer-kétszer volt például a főiskoláról is, Karádi tanár úr, vagy mások, de volt, aki például többször is tudott jönni, Drabanc Robert például volt egy időben, tehát azért bőven jönnek itt, de ez a három, akit elsőnek mondtam, azok a állandó zsűri tagok. Ők általában úgy szokták nézni a filmeket, hogy egyrészt ne legyen zsűri bosszantó a film, meg néző bosszantó, tehát egy valamennyi tingli-tangli témát ne dolgozzunk fel, illetve az ne legyen ilyen 10-20-30 percesek. A másik, hogy jó legyen, érdekes legyen, jó legyen filmes szempontból ez az érdekesség feldolgozva, tehát az, hogy azért a képekrel, ahogy szoktam mondani, pont Miló Misi meg kéri is, hogy azért ne kaszáljunk, vagy messzeljünk a kamerával, tehát jobbra-balra, lehet svenkelni, meg rázumolni, de azért ne legyen átrodó, jobbra-balra, bőbbalra, arbit, ha messzelne valaki, illetőleg azért látszon ott a szakmai tudás a riporternél is, ne legyen mindig a képbe, de azért egyszer megjelenjen, stb. Tehát ezekre a dolgokra figyelne, és elmondhatom, vagy elárulhatom, hogy általában úgy csináljuk a ajándékokat, ami különböző audiovizuális eszközök, tehát akár diktafon, mint amit a kezünkben van, akár például SD kártya, akár például külső adathordozó, pendrive, régi időkben még DVD lemezek, akkor ezeket, ezekből mindenki kapjon, tehát aki eljött, az kapjon valami oklevelet, és akkor viszont dicséretet, például az a legjobb ötletért, a legtöretlebb alkotókedvéért, stb. Stb. Így úgy vesszük észre, hogy mindenki boldogan tud távozni, és nincs vita, hogy beszegte, mit kaptál. Egyébként el lehet azt mondani, hogy már utóbbi, hát jó tizenvalahány évben szinte sajnos ez gond, ugyanazok az arcok jönnek, ugyanazok az alkotók. Hál' Istennek nem ugyanazok az alkotások, és mindig látszik, hogy az idősebb tagok is, akik jönnek, akár Monorról, Budapestről, de Csorról is például egy csapat szokott jönni, Fejér megyéből, hogy azok is mindig újabb témákat jönnek. Először a Csor történeti Csóri Csuka meg a Mája, hogy ismert Mátyás királyos monda, azt dolgozták fel nagyon jól, utána Csornak a különböző emberét, híres emberét, és utána pedig már ellátogatta Budapestre, nem akárhova, hanem az országos színjátéki központban, ami éppen megszűnt. És végig látogatták ott a Lipót mező intézet, tehát is ott ropogott minden, és hogy akkor felfirkák voltak. Nagyon érdekes filmet. Vagy például a Monorról, a Monori szovjet laktanyát látogatta végig. Engedélykért ugye a honvédség kezelésében van, és bement a filmes barátunk, és ott végig látogatta egy bezárt laktanyát, ahol orosz feliratok voltak, meg orosz különböző dokumentumok széjjelszorva. Tehát ezek olyan filmek szerintem, amiket itt jön a bánatunk, országos tévé szerintem bemutathatna még, ha akár úgy is, hogy amatőr filmek következnek, vigyázat, felhívás, hogy amatőr film, de nyugodtan be lehetne ezeket mutatni.
1: Mi önnek és önöknek, szervezőknek a motivációja?
0: Nagyon nagy motiváció, hogy megmaradjon az amatőr is független filmezés. Az amatőrről csak annyit, hogy állisták ma a zsűri is, és egyre többen mondja, az amatőr a legcsodálatosabb szó a művészetben. Ez nem egy ledegraláló, ez nem egy kontárt jelent, aki azt se tudja, mit csinál, de pénzkért kérne. Mi éppen az, hogy ingyen, pénz nélkül, szívszemből csináljuk, mert azt hiszük, hogy valami értéket teremtünk. Ha más nem, akkor önmagunkat és szűk környezetekön tudjuk szórakoztatni, illetve nevelni, oktatni is, vagy ráirányítani figyelmet különböző témákra. A független meg már mondjuk pénzt is kap, de mindentől független, tehát a különböző stúdióktól független, ez azért az Egyesült Államokbennek nagy múltja is, illetve jelen van még mindig, és nézzük meg, hogy ezek a független filmesek sok esetben több díjat hoznak, illetve nagyobb alkotásokat tesznek le az asztalra, és nagyobb világsikereket hoznak, mint az úgynevezett nagyon profik. Ő neki azt mondja a megrendelő, hogy apukám, ennyi millió van, ezt kell megcsinálni, és ha elvállalja, aláírja a szerződést, akkor ha hülyeség is, meg hazugság is, akkor is meg kell csinálni. A különböző félprofi, illetőleg független pedig azt mondja, hogy nem vállalom, az amatőr pedig azt mondja nekem, ez nem az én témám is, nem fogjuk vállalni.
1: Meddig lehet beküldeni az alkotásokat erre a szeptemberi filmszemlére?
0: Hát ugyanazért nyár végéig, és nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat, egy jelentkezés lap az honlapunkon, illetve ott a művelődési házban is ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy még el lehet küldni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, tehát 4404 ház, a Városmai Művelődési Ház, Városmai utca 5 szám, vagy pedig az én címemre, tehát Petrusák János Nyíregyháza, Ószor utca 34400-ra, el lehet küldeni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy vissza tudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
2: 2023-ban Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. Petrusák Jánossal Pokrovenszky Gergely készített interjút.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svéd Asztal kínálatával.

református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu. Guardiola.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazinműsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy néhány évvel ezelőtt kezdték vizsgálni a fogkövet a Hunren Atommagkutató Intézetben. A kutatások során megállapították, hogy a fogkőből lehet következtetni a cukorbetegség jelenlétére. A kutatáshoz a betegek és egészséges emberek mintáját a Debreceni Egyetem fogorvostudományi kara biztosította. A cél a cukorbetegség korai felismerése. A témában Tőkési Károlyt, az Atommag Kutató Intézet fizikusát kérdezzük majd fél öt után, nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 22-e van, a Menyhértek nevenapja, de ma ünnepelnek Agaton, Barakon, Barakony, Boglár, János, Mária, Merse, Míriam, Timót, Timóteusz és Zombor nevű hallgatóink is. Mindenkit Isten éltessen, és azokat is köszöntjük, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorában először 1485-öt említi a kalendárium, mégpedig ennek az évnek augusztus 22-éjét a Lancaster ház győzelmével véget ér Angliában a rózsák háborúja. 1531-ben Jan Tarnowski vezette lengyel sereg döntővereséget mért a moldvaiakra az Aubertini csatában. 1667. augusztus 22-én 9. Kelemen pápa megerősíti Szerepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbátság intézményét. 1837-ben ezen a napon megnyílik a Pesti Magyar Színház, későbbi nevén a Nemzeti Színház. 1853. augusztus 22-én Brüsszelben házasságot kötött II. Lipót belga király és Habsburg-Lotaringiai Mária Henrietta belga királyné. 1864-ben a Nemzetközi Vörös Kereszt megalapítása volt ezen a napon, tehát augusztus 22-én. 1920-ban az első salzburgi ünnepi játékok megnyitója zajlott. Egy évvel később, 1921-ben a magyar hadsereg bevonul az addig szerb megszállás alatt álló Pécs-Baranyai területre. 1862-ben merényletet követnek el de Gaulle tábornok elnök ellen sikertelenül, 1985-ben pedig a British Air Tours 28-as járata felszállás közben kigyulladt a manchesteri repülőtéren, a tragédiában 55 ember vesztette életét. Még 1994. augusztus 22-én hivatalosan elfogadják Svédországnak a NATO-val létrejövő egyéni partnerségi programját.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

enyém, tied, övé. Az első szó ebből a három birtokos névmásból szinte a legelső, aminek a jelentését megtanulja az ember. Már az egészen apró gyerek is tudja, mi az övé. Aztán következik a tiéd megértése és elfogadása. Persze vannak, akik egész életükben nem tudnak különbséget tenni az első és a második, sőt, a harmadik jelentése között, ezért vannak tele a börtönök, de ez más lapra tartozik. Rendben is van ez, mert ezen alapulnak kisebb-nagyobb közösségek, egész társadalmak, sőt, még a világ viszonylagos békéje is. Jól is hangzik. Az én játékom, az én könyvem, a te táskád, az ő biciklije. Felnőtt korban pedig az én házam, autóm, számítógépem, bankszámlám és így tovább. Azt is bátran mondhatjuk, hogy az én párom, édesanyám, testvérem, barátnőm, gyerekem. Sokszor láttam azonban, hogy aki ezeket kimondja, komolyan is gondolja, hogy a másik ember az övé. A tulajdona, mint a gyereknek a macia, akivel szabadon rendelkezhet, ha akarja, babusgathatja, ha akarja, földre dobja. Megszabhatja, mikor mit tehet és mit nem. Beoszthatja az idejét, uralkodhat rajta, magához láncolhatja, vagy esetleg tárgyként kezelheti. Gyakran láttam keresztény családokban is, hogy legtöbbször a gyerek esik áldozatul ilyenfajta mindenre rátelepedő szeretetnek, amire régen azt mondták, majom szeretet. Mindig velem, mindig szem előtt, mindig csak mi, és minden és mindenki kívül maradhat, vagy éppen kívül kell maradnia. Azt kérdezi a Szentírás, mit van, amit ne kaptál volna? Tudomásul kell venni, hogy semmi, és ebbe beletartoznak a szeretteink is. Az én gyerekem, meg a tiéd, bár megszokott, hogy amikor aranyos és jól teljesít, akkor az enyém, ha meg hibázik, akkor a te gyereked, de vegyük tudomásul, hogy mindenek előtt az övé. Bizományba kapjuk őket, mert aki adta, megbízik bennünk, ezért szerethetjük őket. Céllal adja, s amit így ad az Isten, azzal előbb vagy utóbb el kell számolnunk. Enyém, jaj de jó, a tied is, ketten tudunk örülni neki. Felelősek vagyunk érte, mert első renden az övé.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 22-én szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Dr. Újhelyi János lett Nyíregyháza díszpolgára. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára Nyíregyháza közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Dr. Újhelyi János gyermekgyógyász, főorvos, sportorvos, a helyi egészség megőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. A főorvos 1975-ben szerezte meg orvosi diplomáját. Pályája első 5 évét Kisvárdán töltötte, majd 1980-ban került Nyíregyházára, ahol napjainkig megszakítás nélkül áll a betegek rendelkezésére, írja a nyíregyháza.hu. Gyermekgyógyászati, sportorvosi, továbbá ifjúságorvostani szakvizsgás orvosként a gyógyítás mellett az egészségügyi szakmai közösség kiemelkedő alakja, ugyanis tagja a házi gyermekorvosok egyesületének, valamint a Magyar Gyermekgyógyász Társaságnak, ahol hivatásához hűen a magyar egészségügy fejlődésén fáradozik. Dr. Újhelyi János aktív, sportos életmódot folytat, ezzel is élő példaként szolgálva meggyőződésére. 75 éves korára több mint 70 maratont és számos félmaratoni futóversenyt teljesített, írja a portál. A Nyíregyházi Egyetem 18 szakirányú továbbképzést kínál a 2026 őszén induló képzési időszakban, amelyek között a mesterséges intelligencia alkalmazásától a business coachingon és a klímareferens képzésen át a fejlesztő pedagógus és a különböző szakmérnöki programok is megtalálhatók. A levelező munkarendű képzésekre szeptember 1-ig lehet jelentkezni. A szakirányú továbbképzések azoknak a diplomásoknak kínálnak, lehetőséget, akik meglévő végzettségükre építve szeretnének új szakterületet megismerni, specializált tudást szerezni vagy szakmai kompetenciáikat bővíteni. Az idei kínálatban több aktuális gazdasági és társadalmi kihívásokhoz kapcsolódó képzés is helyet kapott. A mesterséges intelligencia alkalmazásai szakirányú továbbképzés a gyorsan változó digitális

0: időtartamban, levelező munkarendben indulnak. A jelentkezés nem az e-felvételi rendszerén keresztül történik, a jelentkezési dokumentumokat közvetlenül a Nyíregyházi Egyetemhez kell benyújtani. A 2026. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakirányú továbbképzések teljes listája, a részletes követelmények és a jelentkezési lapok elérhetők a Nyíregyházi Egyetem honlapján, a nye.hu oldalon. 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hittanoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű bibliaismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hittanoktatást általában nyári biblia vagy hittantáborok egészítik ki, de ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik. Szilágyi Sándort a Paszabi és a Tiszabercelli református gyülekezetek lelkipásztorát hallják.
1: Nagy változás volt, amikor kötelező hittan, vagy vele párhuzamosan választható etika bevezetésre került az állami iskolákba. Még jobb az egyházi iskolák helyzete, hiszen ott heti 2 órát is tudnak hittannal foglalkozni. Mi az állami iskolákban nagyon sok segítséget kaptunk. Én a saját példámat tudom mondani, hogy védett órában reggel 8 órától 00:30-ig meg tudtam tartani a gyerekeknek a hittant. Nagyon erőltetni én szerintem nem kell a gyerekeket a hittanra. Ők még természetesen veszik a bibliai történeteket, élően maguk elé képzelik a bibliai személyeket, az eseményeket, szinte együtt örülnek velük, vagy együtt sírnak, ha éppen arról van szó. Mi Tiszabercellen és Paszabon megkülönböztetett jó helyzetben vagyunk. Paszabon 130 gyerekből körülbelül 100 vagy 105 református hittanos, míg Bercelen a 122 vagy 123 gyerekből 8 nem hittanos, tehát ilyenek az arányok, és az is nagy segítség nekem, hogy Tisza Bercelen a hitoktató, aki most igazgatóként is tevékenykedik, a 4 alsós osztályban betanít, és olyan életszerű, olyan életteli hittanórákat tud tartani, amely pótolhatatlan segítség nekem is, a gyülekezetnek is. Nyári tábor, ami a hittanév bezárását követi, arra is nagyon sok gyermek jön.
0: Augusztus végéig tart a Mezőzombor-Nyíregyháza közötti 100C vasútvonal nyári felújítása. A pálya a felső vezeték, biztosító berendezés és távközlési szakemberek valamennyi ütemben a terveknek megfelelően dolgoznak. Váci Viktor a MÁV szóvivőjét hallják.
2: Jelenleg ütemterv szerint zajlanak a munkálatok, ez azt jelenti, hogy tudjuk tartani várhatóan a megígért augusztus 29-i határidőt, tehát az iskola kezdésre, az őszi szezonra mindenképpen már egy megújult vasúti szakasszal tudjuk várni az utasokat. A tapasztalataink szerint az utasok a változásokat már megszokták, tehát a vágányzári rend szerinti közlekedésben nincsenek fennakadások. Fontos az, hogy akik nem minden nap utaznak erre, ők sem megszokásból utazzanak, hanem tervezzék meg utazásukat a MÁV utazás tervezővel, tehát például a MÁV Plusz applikációval, ahol egyébként a jegyvásárlás is pár kattintással könnyedén lehetséges, illetve az állomásokon kihelyezett tájékoztató táblák is adnak felvilágosítást, de természetesen a MÁV csoport honlapján is megtalálható minden információ, egy külön aloldal is szolgálja a vágányzár ideje alatt az utasokat, ez a mávcsoport.hu/100c aloldal. A vágányzári közlekedési rend augusztus 29-éig tart. Ebben a 3 hónapos komplex karbantartásban a MÁV csoport saját forrásából 3,2 milliárd forint értékben végzi a munkálatokat. Mindenképpen azt várjuk, hogy ezen a 100C vasútvonalon lényegesen javuljon a menetrendszerűség, tehát a sebességkorlátozások felszámolása után a vonatok jobban tudják tartani a menetrendjüket. Ugye az elmúlt években több szakaszon már a leromlott pálya állapotok miatt voltak sebességkorlátozások.
0: Idén péntektől

0: Augusztus 29-ig tart a Móricz Zsigmond Színház szervezésében Nyíregyházán a jubileumi 25. Vidor Fesztivál, ami ezúttal sem szűkölködik majd népszerű produkciókban, vidám pillanatokban és ünnepi meglepetésekben. Megújult ünnepi arculattal készült a szervező Móricz Zsigmond Színház a jubileumra, tudatta a teátrum. 2002. szeptemberében szerényebb léptékekkel indult a Vidor, a színházi versenyprogramot néhány kísérő rendezvény egészítette. Azóta sok minden történt, a választék folyamatosan bővült, újabb műfajok jelentek meg, egyre több helyszín kapcsolódott be a látványos forgatagba. Az esemény ma már elképzelhetetlen a Vidor falu gasztronómiai ínyenségei, vagy a Vidor kert feltörekvő zenekarainak és a retro legnagyobb hazai legendáinak programja nélkül, tudatták a szervezők. A színházi versenyprogramban idén többek között Molnár Piroska, Csákányi Eszter, Epres Attila, Kovács Adél, Járai Már, Nagy Sándor és Túróci Szabolcs is szerepel. Bővebb információ a vidor.eu oldalon olvasható.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Néhány évvel ezelőtt kezdték vizsgálni a fogkövet a Hurren Atomma Kutató Intézetben. A kutatások során megállapították, hogy a fogkőből lehet következtetni a cukorbetegség jelenlétére. A fogkő a hosszabb időszak alatt felhalmozódott kálium mennyiségét mutatja. A kutatáshoz a beteg és egészséges emberek mintáját a Debreceni Egyetem fogorvostudományi kara biztosította. A cél a cukorbetegség korai felismerése. Tőkési Károlyt, az Atomma Kutató Intézet fizikusát, Papp Beatrix kérdezte.
2: Miért kezdték el ezt a témát kutatni? Tőkési Károly, a Hurren Atomma Kutató Intézet fizikusa.
3: Őszintén szólva, a kutatásokat nagyon régen kezdtük el, még a Covid előtt. Az a rövid története, hogy egy fogorvos hallgató keresett meg, hogy lenne olyan téma, amiből ő diplomamunkát tudna írni, és elkezdtünk gondolkozni, hogy mit is lehetne csinálni itt az Atomma Kutató Intézetben, mivel mi sok olyan berendezéssel rendelkezünk, amivel minták elemi összetételét tudjuk meghatározni. Ezért kicsi gondolkodás után arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk a fogkövet vizsgálni.
2: Arra az eredményre jutottak, hogy a fogkőből lehet következtetni a cukorbetegség létére, kialakulására.
3: Pontosan. A kezdeti stádiumban az volt a cél, hogy a káliumra fókuszáljunk, mivel korábbi kutatásokban már tudott volt, hogy nyálmintákban, a cukorbetegek nyálmintákban megnövekvő kálium mennyiséget mutattak ki, de azt is tudjuk, hogy a nyál csak egy pillanatnyi időben tudja megmondani az elemi összetételt, a fogkő viszont mint egy időfolyam, hosszú hónapok, esetleg években lerakódott mintákat tudunk vele analizálni. Tehát nem egy pillanatnyi helyzetet, egy pillanatképet ad, hanem egy időfolyamat tudunk ezzel feltérképezni. Azt kaptuk, a kísérletek során gyakorlatilag 17 cukorbeteg mintát analizáltunk, ebben az esetben minden egyes esetben a kálium koncentrációt kimutattuk, méghozzá közel egy atomi százaléknyi mennyiségben, ami nem elhanyagolható mennyiség. A nem cukorbetegeknél a káliumot vagy nem mutattuk ki, vagy elenyésző. Ugyanaz elem analízis, a mintaszám az aránylag kevés volt, de ezekben az esetekben is előfordult olyan, hogy az illető, aki mintát biztosította, nem tudott róla, hogy cukorbeteg, de a fogkövéből kimutattuk a káliumot, és arra kértük, hogy megfelelő szakrendelésen ezt ellenőriztesse, el is mentek, és bebizonyosodott, hogy kezdeti cukorbetegségben szenvednek. Tehát az egyik fő előnye ennek a módszernek az lenne, hogy a cukorbetegség korai felismerésében adhat egy támpontot. Olyan támpontot, hogy egy olyan rutinszerű kezelésben tudnánk vizsgálni az eseteket, amikor beül egy fogorvosi székbe, mondjuk nem azért ment oda, hogy a fogkövét leszedje, hanem más fogorvosi kezelésre ment, de egyúttal a fogorvos le tudja neki szedni a fogkövét is, és ha ezt a fogkövet megvizsgáljuk, akkor abból lehetne következtetni arra, hogy esetleg a mintaadó cukorbeteg vagy cukorbetegségben szenvedhet. Tehát a korai felismerésben nyújthatna nagy segítséget.
2: Kik voltak a mintaadók?
3: A mintaadók természetesen a Debreceni Egyetem fogorvosi klinikáján résztvevő páciensek voltak. A diabéteszesek közül 8 hölgy és 9 férfi volt, az átlag életkoruk olyan 49 év volt, a nem diabéteszesek közül 40 mintát vizsgáltunk, ott 19 hölgy és 21 férfi volt, átlag életkor egy kicsivel kevesebb volt, olyan 47-48 év, de azt mondhatjuk, hogy közel azonos korúak voltak. Természetesen mindegyikük beleegyezett abba, hogy a mintájukat megvizsgáljuk, ugyanis itt szigorú szabályok vannak, hogyha emberi mintákat próbálunk vizsgálni, ezeket a szabályokat be kell tartani. A kutatás elkezdésekor gondolkoztunk egy kérdőíven, amit a betegek kitöltöttek. Ma már körülbelül egy olyan 2-3 oldal hivatalos kérdőív, ahol sok olyan kérdést teszünk fel, amiben a további kutatásokat segíthetik. Például az, hogy tud a cukorbetegségéről, nem tud a cukorbetegségéről, dohányzik, nem dohányzik, milyen szokásai vannak a fogápolással kapcsolatosan, stb. Stb.
2: Meglepődött az a paciens, aki szembesült azzal a fogkőlevétel és elemzés után, hogy cukorbeteg akár?
3: Ő először tiltakozott, hogy ő nem tud róla, ugyanis ő nem tapasztalt semmi olyan külső jelet, ami a cukorbetegségére utalhat. Gondolok én ilyenre, hogy fáradtság, állandó szomjúság, vagy gyakori vizelés, vagy hirtelen fogyás. Ilyeneket nem tapasztalt, de a kérésünkre elment egy szakorvosi rendelőben, és amikor megmondták neki, hogy korai fázisban van a cukorbetegsége, akkor nagyon hálás volt, hogy erre felhívtuk a figyelmét.
2: Ez a legfontosabb, hogy korai fázisban felismerni mindezt ön szerint?
3: Szerintem igen, ugyanis akár évekig is elhúzódhat, míg a cukorbetegség maga tudottá válhat egy cukorbetegnél, és addig a káros hatásait a cukorbetegség az ki tudja fejteni. Károsíthatja az ereket, a vesét, a szemet vagy az idegrendszert is. Ezen felül a korai felismerés a korai kezelést is lehetővé teszi.
2: Mennyire különleges ez a kutatás?
3: Ezt mi annak idején nem tartottuk egy különleges kutatásnak. Ellenben úgy gondoljuk, hogy mi egy olyan irányt mutattunk, ami lehetővé teszi más esetleg keringési betegségeknek a kimutatását is később. Hozzáteszem, hogy én fizikus vagyok, és az első körben a cukorbetegségre koncentráltunk, mivel az korábban is köztudott volt, hogy kálium mennyiségével valahogy arányban lesz. De további kutatásokat is tervezünk. Elsősorban arra törekszünk, hogy egy több száz fős mintát szeretnénk analizálni, ezzel is megerősítve azt, hogy ez a kutatási irány igenis jelentős. Az is köztudott, hogy az emberek többsége nem szívesen ül be egy vérvételre, azért, hogy a cukorbetegségét kimutassák, ellenben sokkal gyakrabban járnak fogorvosi kezelésre, és ez egy ilyen hozzárendelt segítség lenne annak érdekében, hogy minél hamarabb felismerjük a cukorbetegséget.
2: Évek múlva akár ez lehet egy rutin, hogy valaki elmegy egy fogorvoshoz, és megállapítják a cukorbetegségét?
3: Én úgy gondolom, és én hiszek benne, hogyha ez valóban beválik, akkor nem azokkal a nagy berendezésekkel, amiket jelenleg használtunk a kálium kimutatására, mert gyakorlatilag a káliumnak a kimutatását egy egyszerű, kisebb berendezéssel is ki lehetne mutatni, és akár rendszeresíteni lehetne megadott fogorvosi rendelőkben, hogy ezeket a méréseket egyszerűen el lehessen végezni. Hozzáteszem, hogy maga a mérés, amit egy fogkő mintára fordítani kell, ha szakavatott és gyakorlott ember csinálja, akkor nem több, mint 10 perc. Tehát egy 10 perces mérésből meg lehet mondani azt, hogy a fogkőben találunk-e káliumot, mennyit találunk benne, vagy nem találunk benne.
2: Önnek fizikusként mit jelentett mindez? Mekkora kihívás volt?
3: Gyakorlatilag maga a mérés az nem jelent kihívást. Tehát ez egy rutin mérés, egy pásztázó elektronmikroszkópot használtunk, főleg a mérésekben, amit közösen üzemeltetünk az Atomkiban a Debreceni Egyetemmel. Ez egy rutin mérésnek számít, mint említettem, aki szakavatott és hozzáértő, nem több, mint 10 perc egy mérés. Ebbe beleértem azt, hogy magáról a fogkőről is készítünk elektronmikroszkópos felvételeket, és mivel fizikus vagyok, egy mérés nem mérés, ezért a minta különböző részeiről vettük fel az úgynevezett spektrumot, és ha ezek konzekvensen kimutatták a káliumot, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a fogkőben van kálium.
2: Én úgy tudom, hogy komoly publikáció készült erről a kutatásról, és ennek az eredmény.
3: A publikáció az most jelent meg januárban, egy valóban jelentős nemzetközi, a top 25%-ban lévő nemzetközileg elismert fogászati folyóiratban. Itt szeretném azt megjegyezni, hogy amióta megjelent a cikkünk, azóta gyakorlatilag naponta kapok felkérést különböző szakfolyóiratoktól, hogy mikor lesz a következő hasonló jellegű munkánk, mert ők szívesen befogadnák publikálásra. Szerintem elég nagy visszhangot keltett a cikkünk, ugyanis nagy nemzetközi konferenciák meghívott előadásra hívnak bennünket. Sajnos ebben az évben ez már nem tud megtörténni, mert nincs anyagi forrásunk, hogy ilyen konferenciákon részt vegyünk. Ugyanígy 2027-re is mások megfiást kaptunk jelentős fogászati konferenciákra.
2: Ezt a világon akkor sehol nem kutatják, csak itt önök?
3: Ezt így nem merném mondani, hogy sehol nem kutatják. Ilyen formában talán mi vagyunk az elsők, akik ilyen jelleg kutatást csináltunk, de úgy tűnik, hogy folytatása lesz, és mások is követni fogják ezeket a kutatásokat.
2: Itt önök akkor pontosan mivel folytatják, és mi lehet majd akkor a cél, a végeredmény?
3: Az elsődleges cél az, hogy nem 57 mintából következtetés levonni, hanem ha megfelelő anyagi támogatáshoz tudunk jutni, akkor több száz mintát, nem akarom mondani, hogy 1000 mintát szeretnénk megvizsgálni, és abból vagy megerősíteni ezeket az állításokat, és mondjuk további betegségek előjelzőit is szeretnénk megtalálni esetleg a fogkőben. Mi arra gondoltunk, hogy esetleg egy-két PhD hallgatót tudnánk foglalkoztatni a témával kapcsolatosan, akik csak ezen a kutatási témán dolgoznának, tehát a fogkő lenne a fő kutatási területük. Előzetes egyeztetések már történtek az Atomk és a Fogorvos Tudományi Kar munkatársaival, tehát erre lehetőség van. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt a több száz mintát az egy-két nap alatt fogjuk begyűjteni, hanem mondjuk hetek, hónapok kellenek majd hozzá, hogy ezek a minták hozzánk kerüljenek. Ez azért is, mert, mint említettem, a minta adónak hozzájárulását kell adni ahhoz, hogy ezeket a kísérleteket és méréseket el tudjuk végezni a fogkövén. Arra is gondoltunk, hogy nem csak a Debreceni Egyetem klinika gyűjthetné a mintákat, hanem egy ilyen országos kereteken belül egyes fogorvosi rendelők is.
1: Néhány évvel ezelőtt kezdték vizsgálni a fogkövet a Hurren Atomma Kutatóintézetben. A kutatáshoz a beteg és egészséges emberek mintáját a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara biztosította. A cél a cukorbetegség korai felismerése. Tőkési Károlyt, az Atomma Kutatóintézet fizikusát, Papp Beatrix kérdezte.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 20. és 21. verseiből hallgassuk meg. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. Isten országa úgy van közöttünk, úgy van bennünk, hogy Jézus Krisztus itt jár közöttünk. Nem veszik észre a farizeusok, elmulasztják a lehetőséget. Milyen fájdalmas lesz számukra, és milyen fájdalmas lehet azon emberek számára, akik a Jézussal való járás lehetőségét elodázzák. Elmulasztják egész életükben. Amit Jézus az ő kérdésükre feleletképpen ad, az nem is csak egy kijelentő módban való megállapítás, hanem egy nagy-nagy felhívás is. Isten országa ti bennetek van. Na, lássam. Látszik? Isten országa hogyan valósul meg? Kettős módon. Először rejtetten, csak azok számára lesz világossá, akik hitáltal vele járnak, akiknek szeme, életük vakságát, látássá alakította a mennyei doktor, az áldott orvos. Így lett Saulusból a damaszkuszi úton, meg Damaszkuszban a háromnapi hájogos szemű, azelőtt vakságban élő Saulusból Pál. Jézus benne van a hirdetett igében. Az ő szava szól, és lesz élővé, és tesz élővé minket is, ha rábízzuk magunkat. Aztán az ő munkája, ha úgymond rejtetten is, ki van ábrázolva a látható igében, a keresztség sákramentumában, a vízben. Aztán a kenyérben és a borban, az úrvacsora sákramentumában, mint látható ige. Látom, mit tett Jézus értem. Lemosta a bűneimet, hogyha azok skarlátpirosak voltak, hófehérré legyenek. Ti már tiszták vagytok az én beszédem által, mondja tanítványainak. Odafordul a farizeusok felé, mert szükségük van, hogy tisztán lássanak. Ebben a mai türelmetlen világban is Jézus azt mondja, hogy amikor eljön, az úgy lesz nyilvánvaló, hogy megtetszik az ég egyik végétől, egyik aljától a másikig. még azok is rá kell tekintsenek, akik őt átszegezték, és mindenki meg kell majd álljon ő előtte. Akkor ott már nem lesz silabizálás, számítgatás, de jaj, késő lesz azok számára, akik elmulasztják az időt, az alkalmakat a leburulásra, az előtte való hódolatra, akik hálátlanul élnek, élünk. A mai igemagyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyós pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a debreceni városháza. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Csaknem 15 éve nyújt gyakorlati ismeretanyagot az ÖMKI, az ökológiai művelést választó gazdáknak a kutatási eredményeink keresztül, amelyből a hobbi kertészek eddig is gazdagon meríthettek. Számos olyan videójuk és kiadványuk készült, amelyek a kiskertek művelői számára is közérthető növényvédelmi tippekkel szolgálnak. Most a megújult tudástárban gyűjtötték össze weboldalukon az ökológiai szántóföldi és kertészeti növényvédelem témáit. Ez utóbbival a hobbi kertészek munkáját is szeretnék támogatni. A részletekről Divéki Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója mesél majd.
2: Frissült az ÖMKI honlapja is, és a honlapon található egy tudástár, ahol a tudástáron belül van kertészeti szántóföldi növényvédelmi témák is, de egyéb információkhoz tápanyag utánpótlással kapcsolatban, akár komposzttérképpel kapcsolatban is találnak az érdeklődők információkat. És itt a kertészeti növényvédelem témakörben kis videókkal, illetve rövid cikkekkel egyrészt kifejezetten konkrét kártevők, akár egy csigák vagy levéltetvek elleni védekezésről is találnak az olvasók információkat, de általános talajvíz megtartó képességének a megőrzésére módszereket, vagy akár a tavaszi fagykár, vagy a napégés elleni védekezésre vannak lehetőségek, vannak konkrét ajánlatok, és vannak olyan megelőző praktikák, amelyeket kiskertben lehet alkalmazni, és amelyeknek egyébként megvan a nagy piacra termelő gazdaságokra is a változata. Tehát például a dióburokfúró légy ellen is vannak ma már az ökológiai gazdálkodásban használható fizikai csapdák, tehát amivel csapdázni, gyűjteni lehet, de egyébként permetezőszer is kapható, mondjuk egy diófát lepermetizni, azért az kihívás. Igen. Egy kis kertben, amilyen nagyon szép nagyra nőnek, de vannak. De ugyanígy nagyon érdekli a kiskert tulajdonosokat a poloskák, ugye tudjuk, hogy ma már a paradicsomot, paprikát is olyan mértékben szívogatja egy házi kertben, hogy nagyon küzdenek vele, vagy kétségbejti a kertészkedőket. Levéltetvek mindig kérdés, az idén például elég erős levéltető nyomás volt május végén, akár a zöldségek esetében is, tehát hogy ezek egyébként leginkább, amik érdeklik a kiskert tulajdonosokat. Ugye a biokutatás.hu az oldalunknak a címe, és fönn a menüsorban található a tudástár, és ott ki is választhatják, hogy kertészeti növényvédelem, vagy ugye ez egyéb témaköröket, és ott lehet keresni is, ha beírják, hogy kifejezetten a dióburok fúró légy, akkor rögtön arra mutat rá a találat, vagy tudnak keresni is. Fényképek is segítik a tájékozódást, illetve a cikkekben is, akár a szemléltetés, egy kártétel szemléltetése, vagy akár a kártevőt, hogy hogy néz ki, könnyebb legyen felismerni. Ezek mind segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. Én azt gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy el, mindig működik, tehát köszönöm, hogy erről a témáról is beszélünk, tehát a biogazdálkodás nem ez fogja a világot megváltani, de lehet, hogy egy valahol valamiben hozzátesz, vagy közeled vissza, vagy legalábbis aki foglalkozik vele, meg aki ebből él, meg ebben él, meg aki ezt hallja, jobban ráeszmél a világ irányára, és talán ha önmaga már egy picit kis dolgokban másképp dönt, akkor lehet, hogy azzal indít el majd egy lavinát.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Legyen szó veteményesről, szőlőről vagy gyümölcsfákról, ha kertünket természetes módszerekkel szeretnénk gondozni és védeni a károsítóktól, akkor ebben hasznos segítséget nyújthat az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet megújult növényvédelmi tudástára. Bár egyre többen művelik kertjeiket ökológiai módszerekkel, a vegyszermentes növényvédelem még a legelhivatottabb kertészeket is próbára teheti. Így nélkülözhetetlenek azok az útmutató gyűjtemények, ahol célzottan nézhet utána a kertész egy-egy betegségnek vagy a kártevőnek. Ráadásul az ökológiai szemléletű növényvédelem alapja Divéki Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójának elmondása szerint a megelőzés, amit gondos kerttervezéssel és egyéb könnyen elvégezhető módszerekkel biztosíthatunk. Ebben is segít a friss tudástár.
2: Hát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Magyarországon jelenleg az egyetlen, aki kifejezetten az ökológiai mezőgazdaság a biogazdálkodás kutatásával és fejlesztését tűzte ki célul, mint a fő tevékenységét. Sok kutatóintézetünk van Magyarországon mezőgazdasági és egyéb vonatkozásban is, akik felmérték annak a jelentőségét, hogy a biogazdálkodással a vegyszermentes gazdálkodásnak jövője van, feladata van, célja van, de az ÖMKI az, aki kifejezetten ezzel a céllal alakult meg, és mai napig is ez a tevékenysége. És éppen ezért nagyon sok olyan platform, olyan forrás van, ahol azokat az ismeretanyagokat, tudásokat, kísérleti eredményeket, amely ennek a munkának az eredménye, ezt próbálja megosztani, vagy meg kívánja osztani a gazdálkodókkal, az érdeklődőkkel, legyenek akár hagyományos gazdálkodók, vagy biogazdálkodók, és itt napjainkban nagyon fontos forrása a digitális média, ahol az ÖMKI szintén minél több fronton próbál jelen lenni. Így került most lehetőség arra, hogy megújult az intézet honlapja, és az intézet honlapján különböző tématerületeken tudnak az érdeklődők információhoz jutni. Van egy megújuló növényvédelmi oldalunk, ahol gazdálkodóknak, de kiskerttulajdonosoknak is kívánunk kertészeti és szántóföldi vonatkozásban is növényvédelmi tanácsokat, ismereteket nyújtani, hogy hogyan lehet szintetikus vegyszerek nélkül az ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodni. De ezen kívül a YouTube csatornán, a különböző szociális médiákon, de nyomtatott sajtóban is jelen vagyunk, és megosztjuk a tudásanyagot.
1: Egyébként mi annak az oka, hogy egyre többen művelik például a kertjeiket ökológiai módszerekkel? Tehát, hogy egyre inkább az emberek úgy vannak vele, hogy vegyszermentes növényvédelmet szeretnének alkalmazni, és vegyszermentes élelmiszereket is szeretnének látni a boltok polcain.
2: Hát mert rájöttek arra, hogy ez a természetes és ez az egészséges. Nem véletlen, hogy ilyen nagyon sok ételallergiával és egyéb allergiával küzdő ember van, mert a környezetszennyezés és a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban alkalmazott hihetetlen mennyiségű szintetikus adalékanyag és vegyszer a szervezetünk nem bírja hosszú távon feldolgozni, és egész egyszerűen szükség van arra. A környezetnek is nagyon nagy szüksége van, a természetnek, de az emberi szervezetnek is, hogy minél kevesebb terhelésnek legyen kitéve.
1: Ugye akik vegyszereket használnak például a növényvédelemben, azok sokszor azt mondták, hogy ó, hát könnyű helyzetben vagyunk, lepermetezzük a növényt és kész. De szerintem ez ma már azokra sem igaz, és áll, akik tényleg vegyszerekkel próbálják meg a növényeiket védeni, mert hogy olyan komplex kórokozókkal lehet most már találkozni, és annyira ellenálló kórokozókkal, hogy szerintem föladja a leckét mindenkinek. De vegyszermentesen védeni a növényeket sokkal nehezebb egyébként?
2: Egészen más hozzáállás vagy gondolkozást igényel, hogyha a gazdálkodónak rendelkezésére áll, vagy akar használni szintetikus növényvédőszereket, vegyszereket, vagy hogyha elfogadja azt, hogy ennélkül is lehet gazdálkodni. Lehet ökológiai gazdálkodás elvei szerint megfelelő termésmennyiséget elérve sikeresen gazdálkodni, de tulajdonképpen ezt ahhoz hasonlítanám, ahogy az emberi szervezet is működik, tehát amikor már betegek vagyunk, akkor nagyon gyakran már csak a gyógyszerek segítenek, viszont ahhoz, hogy ne betegedjünk meg, ahhoz a megelőzésnél az egészséges életmód, a mozgás, a vitaminok bevitele az, amivel tudjuk csökkenteni a betegségek kockázatát, és az ökológiai gazdálkodás is tulajdonképpen ugyanígy működik, hogy azzal, hogy a természet természetes mechanizmusait, a jelenlévő segítő szervezeteket használjuk, tehát rovarokat, mikroorganizmusokat, egy egészséges talajt használunk, tehát megvan a természetnek az egészséges megújuló képessége, és hogyha ezt erősítjük egy gazdálkodás során, és erre alapozunk a gazdálkodásunkat, akkor utána jóval kevesebb növényvédőszerre van szükség. Az ökológiai gazdálkodás egyébként nem jelenti azt, hogy semmilyen növényvédőszert nem alkalmazunk például a növénytermesztés során, mert ahogy ön is mondta, tehát, hogy azért vannak olyan kórokozók, kártevők, hogy van, amikor olyan szinten felszaporodnak, egyszerűen muszáj ellenük védekezni is, nem mindig elég csak a megelőzés. A különbség a hagyományos, nagyon intenzív mezőgazdasággal szemben az, hogy szintetikusan előállított vegyszereket, növényvédőszereket nem alkalmazunk, csak természetes alapúakat, és ezeknek is nagyon komolyan meg van határozva a hatáskör. Tehát például a növényvédőszereknél mondjuk rovarok elleni védekezés, van egy-két olyan engedélyezett készítmény, amit ugye úgy szoktunk fogalmazni, hogy totális rovarítószer, tehát minden rovarra ölő hatással van, pedig természetes alapú. Hát az ökológiai gazdálkodásban is van egy-két ilyen készítmény, de ezeknek a használata is nagyon erősen korlátozott, pontosan azért, mert nem szabad, nem írhatunk ki mindent, nem az a megoldás, mert mindig jön helyette más, ami károsítani fog, hanem mindig az a cél, hogy olyan szintre csökkentjük vissza, amivel már eredményesen, hatékonyan tudunk gazdálkodni.
1: Pontosan azért is, mert az ökológiai szemléletű gazdálkodásnak az alapja a biológiai sokféleségnek a megőrzése, meg hát ugye a biodiverzitás elősegítése. Ehhez nyújt az ön kis segítséget azoknak a kertészkedni vágyóknak, vagy már kertészkedőknek, akik ökológiai szemlélettel szeretnének például növényvédelmet folytatni, ugye? Hogy hogyan tervezzék meg a kertjüket, és mivel támogathatják a növényeiket?
2: Igen, és akkor itt visszatérek, ugye a frissült az Ömki honlapja is, és a honlapon található egy tudástár, ahol a tudástáron belül van kertészeti szántóföldi növényvédelmi témák is, de egyéb információkhoz tápanyag utánpótlással kapcsolatban, akár komposztérképpel kapcsolatban is találnak az érdeklődők információkat. És itt a kertészeti növényvédelem témakörben kis videókkal, illetve rövid cikkekkel egyrészt kifejezetten konkrét kártevők, akár egy csigák vagy levéltetvek elleni védekezésről is találnak az olvasók információkat, de általános talajvíz megtartó képességének a megőrzésére módszereket, vagy akár a tavaszi fagykár, vagy a napégés elleni védekezésre vannak lehetőségek, vannak konkrét ajánlatok, és vannak olyan megelőző praktikák, amelyeket kiskertben lehet alkalmazni, és amelyeknek egyébként megvan a nagy piacra termelő gazdaságokra is a változata.
1: Egyébként mi az, ami a legkeresettebb, vagy a legnagyobb érdeklődése számot tart? A komposztálás az biztos, de gondolom azért bizonyos kártevők elleni védekezésnek is. Én a diófúró legyet tudom hozni, a dióburok fúró legyet, mert attól nagyon sokan szenvednek. Tehát jó pár évvel ezelőtt a dióval semmit nem kellett csinálni. Nőtt magától, ugye nagyon mélyre hatolnak a gyökerei, a vizet föl tudta venni, csak a termést kellett úgymond leszületelni. Most viszont szerintem nincs olyan gazda, aki ne szenvedne ettől a bizonyos fúrólégtől.
2: Igen, hát mindig az, amelyik a leginkább gondot okoz akár egy kis kertben is, bár az a jó hír, hogy a dióburok fúrólégynek a intenzitás, mert már mindenütt jelen van, de az az erős megjelenése, ami az első időben jellemző volt, az kezd csökkenni. Védekeznek ellene, változik ugye a környezet is, de így van, tehát például a dióburok fúró légy ellen is vannak ma már az ökológiai gazdálkodásban használható fizikai csapdák, tehát amivel csapdázni, gyűjteni lehet, de egyébként permetezőszer is kapható, mondjuk egy diófát lepermetizni, azért az kihívás. Igen. Egy kis kertben, amilyen nagyon szép nagyra nőnek, de vannak. De ugyanígy nagyon érdekli a kis kert tulajdonosokat a poloskák, ugye tudjuk, hogy ma már a paradicsomot, paprikát is olyan mértékben szívogatja egy-egy házi kertben, hogy nagyon küzdenek vele, vagy kétségbe ejti a kertészkedőket. A levéltetvek mindig kérdés, az idén például elég erős levéltető nyomás volt május végén, akár a zöldségek esetében is, tehát hogy ezek egyébként leginkább, amik érdeklik a kiskert tulajdonosokat.
1: És a tudástárat ezt úgy tudják használni, hogyha fölmennek az ÖMKI-nek az oldalára, és akkor igen, ott így külön ezt megtalálják, hogy tudástár?
2: Igen, ugye a biokutatás.hu az oldalunknak a címe, és fönn a menüsorban található a tudástár, és ott ki is választhatják, hogy kertészeti növényvédelem, vagy ugye ez egyéb témaköröket, és ott lehet keresni is, ha beírják, hogy kifejezetten a dióburok furulégy, akkor rögtön arra mutat rá a találat, vagy tudnak keresni is. Fényképek is segítik a tájékozódást, illetve a cikkekben is, akár a szemléltetés, egy kártétel szemléltetése, vagy akár a kártevőt, hogy hogy néz ki, könnyebb legyen felismerni. Ezek mind segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezőt

0: A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlra lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és a

0: Hogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával arról a megújult tudástárról, amely hasznos segítséget nyújthat azoknak, akik veteményesüket, szőlő vagy gyümölcsültetvényeiket természetes módszerekkel szeretnék gondozni és védeni a károsítóktól.
1: Készítettem korábban interjút a komposzttérképről és az ősgabona termék térképről, és ezek is már a tudástárban találhatók?
2: Igen, a komposzttérkép az fenn van a tudástárban, és évente a kollégáink frissítik, tehát ezek olyan magyarországi zöld komposzt gyártó cégek, ahol komposztot lehet rendelni. Itt különböző méretű cégek, de érdemes ezeket azért mindig egyenként felkeresni, ha találunk a közelünkben levőt, de a komposzttérkép működik, és egy ősgabona termék térkép is van a honlapon, ahol a hazai tönköly, alakor és tönke beszerzési helyek találhatók, illetve egy rövid információ arról, hogy mi is az az ősgabona, és miért érdemes belevenni a fogyasztói kosarunkba.
1: Sokan keresik önöket, sokan fordulnak önökhöz segítségért, és legyen szó egy olyan emberről, aki mondjuk nagy gazdaságot vezet, vagy egy hobbi kertészről.
2: Igen, szerencsére sokan keresnek minket, van, akik kifejezetten növényvédelmi, vagy akár egy közös együttműködés, mert érdeklődik a gazdálkodó, vagy érdeklődik a kiskert tulajdonos, hogy hogyan tudnánk együttműködni, vagy talált valamit. A kiskert tulajdonosok nagyon gyakran egyébként közösség formájában keresnek meg minket, tehát valamilyen közösségnek, kertész közösségnek a tagjai, és úgy találkozunk. Vannak az ÖMKI-ben úgynevezett citizen science kutatások, ahol kifejezetten a lakosság együttműködésével végzünk kutatásokat, ahova bevonjuk nem csak kertész, hanem akár a lakásban vagy balkonon kertészkedő érdeklődő embereket. Ilyen citizen science-es kutatás volt például egy pókos felmérés, vagy most van ez egy kicsit speciálisabb, de a lepke populációt mérjük fel, vagy a komposztos komposzt mintákat küldtünk ki nagyon érdeklődő lakosoknak, is saját palánta nevelés történt, vagy paradicsompalántát neveltek a mi komposztjainkban, meg a saját maguk által készített komposztban összehasonlították, beküldték az eredményeket, és ezeket publikáltuk vissza, és küldtük az érdeklődőknek is az eredményt, meg ugye nyilvánvalóan ezek nekünk is nagyon hasznos információk. Úgyhogy igen, szerencsére minden szinten vannak együttműködések és megkeresések.
1: És sok olyan felhívó cikkre, vagy akár közleményre van szükség, amivel a tévhiteket tudják elhárítani, mert ugye azért azt látjuk, hogy mennyi tévhit van mostanában, és sokan azt mondják, amikor például magyarázzák nekik, hogy nem biztos, hogy talra kell vágni azt a füvet, vagy nem gond az, ha mondjuk virágos növények vannak a fűben, mert ugye az rovarcsalogató, csak hát ugye sokan félnek a méhecskétől, a darazsaktól, és hogy akkor tele lesz rovarral az egész udvarom, stb. Tehát vannak olyan tévhitek, amiket azért el kell oszlatni?
2: Hogyne, rengeteg tévhit van, ami így a szájról szájra terjed, vagy valamit valaki félreért, és ugye így terjed tovább a hír ezeket természetesen. Hát a kollégáink gyakran járnak különböző rendezvényekre, hívják őket, ahol ezeket is tisztába teszik, vagy ugye ott is tudnak személyesen kérdezni a részvevők, és akkor kiderülnek. Ugye a talajtakarással kapcsolatban is most jó-e az agrotextil, vagy nem, vagy szabad-e takarni, mivel szabad takarni, a műanyag segít, nem segít. Tehát nagyon sok áll a jó Istennek, mondom én, mert akkor az emberek foglalkoznak ezzel, gondolkoznak rajta, és így merülnek föl kérdések akkor, amiket rendbe lehet tenni, de ugyanígy a Facebook oldalunkon is mindig vannak ilyen kis hírek, a kollégák a vidéken, ha terepen felvételeznek, ott is készítenek felvételt, egy-egy értelmező mondatot, vagy kis hírt is meg szoktunk jelentetni, pont azért, hogy lássák az emberek, hogy hogyan működik, belelássanak egy kicsit, érezzék, hogy ez egy valóban működő rendszer, és mik azok, amik esetleg nem úgy vannak, ahogy ők azt képzelték, hanem másképp működnek.
1: Az alapokkal egyébként tisztában vannak az emberek. Én a saját magamból kiindulva mondom, mert én is pár évvel ezelőtt elhatároztam, hogy jó, akkor édesanyám kertjéből egy virágos rétet, meg kertet, meg mindent csinálok, és nekiestem, elkezdtem ültetni a növényeket, stb. És ugye így, hogy egyre több interjút készítek a témában, és egyre több szakemberrel találkozok, hát rájöttem, hogy rosszul kezdtem, mert először a talajjal kellett volna kezdenem. Mert hogy a talajnak a minősége az befolyásolja azt nagyon nagy mértékben, hogy lesz-e virágos kertünk, vagy lesz-e olyan gyümölcsünk, vagy akár olyan zöldségünk, ami tényleg jó, és tényleg finom, megmarad-e abban a földben. Mert ugye egy nagyon kizsigerelt földbe, hát jó sok évig kell azt gondoznunk, hogy abból legyen valami.
2: Igen, egyébként az, hogy lesz-e virágos kertünk, minden talajon lesz virágos kertünk, csak nem biztos, hogy az a virág lesz, igen, amit mi szeretnénk. Tehát, hogy inkább itt ez ennek a pontja, meg ugye az a gazdálkodásnak is az a lényege, hogy lehetőleg azt termesszünk, ami oda való, ami ott jól érzi magát, vagy amire lehetőségünk van az adott környezetben. Tehát van tényleg egyszerűen, hogy olyan minőségű a talajunk, hogy lehet, hogy mi paradicsomot és tököt szeretnénk rajta termeszteni, de olyan alacsony a tápanyagtartalma, hogy egyelőre a spenót és a saláta fog rajta sikeresen megvalósulni, és hogyha folyamatosan tápláljuk a talajunkat, figyelünk rá, szerves anyagot juttatunk bele, takarjuk, akkor azért évről évre folyamatosan sikerül eljutnunk oda, hogy majd olyan növényeket is fogunk termeszteni, amilyeneket esetleg a kezdet-kezdetén nem tudunk. Tehát, hogy építeni lehet a talajt, a földi élet alapja a talaj. Tehát nem lehet talaj nélkül elképzelni a termesztést, illetve hát azt is megértem, hogy ahol több milliós városokat akarnak táplálni, ott megpróbálják ugye ezeket az plant factory-kat, tehát növénygyárakat megvalósítani, amikor 30 emeleten vizet cirkuláltatva mesterséges fényben és vízkultúrában majd levélzöldségeket termesztünk, tehát ugye van ez az irány is, de azért a talajnak nem csak az a feladata, hogy megtermesszük benne azt a zöldséget, vagy az a szép virág kinőjön belőle, hanem egy nagyon-nagyon fontos víztisztító, levegőtisztító funkciója van, ami a mi túlélésünknek, vagy fennmaradásunknak is az alapja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a talajra figyelni kell, nagyon kell védeni, mert most már ennek a nagyon erős UV-sugárzás is elég károsan tudja befolyásolni, nem véletlen, hogy kertben fölássuk az ágyásunkat, és örülünk, hogy jaj, de jó, gyönyörű, végre tiszta, és 2 hétre, 3 hétre magára hagyjuk, azonnal elkezdenek a növények visszatelepedni, mert nem az a természetes, hogy csupasz a talajfelszín, hanem az a természetes, hogy valami takarja, valami védje. És ugyanez a saját kertészkedésünkben is, és tulajdonképpen a szőlő és gyümölcs ültetvényeknek a sor közt takarása, ami szintén egyik fontos kutatási területe az ÖMKI-nek, ahol azt nézzük, hogy milyen olyan növénykeverékekkel lehet a szőlők és gyümölcsfák sor közé telepíteni, úgyhogy ugye az ne legyen konkurens a szőlőnek meg a gyümölcsnek, de védje a talajt, mert a szőlőink ugye leggyakrabban ráadásul lejtős területen vannak, ahol ha esetleg eső jönne, akkor viszont levisz mindent, ami még talajunk marad. Tehát, hogy az intenzív gazdálkodásba is belevisszük, hogy hogyan lehet a talajt minél rövidebb ideig fedetlenül hagyni, és minél jobban védeni, és minél több szerves anyagot visszajuttatni bele, hogy hosszú távon is működő és fennmaradó élő talaj legyen.
1: Hát igen. Én is nekiestem a kertnek, és hajrá, csak azt felejtettem el, hogy édesanyámnál ilyen 10 méteres tujják vannak. De most azok kizsigerelik a földet, és ugye a gyökerük az mindent átsző és besző. Egy árnyas pagony egyébként olyan, mint egy erdő az udvar, és most már beért, csak nagyon nehéz alatta bármit is megtartani, főleg virágos növényeket.
2: Tehát... Igen, hát egyébként én azt szoktam javasolni, hogy én a saját kertemmel azt csináltam, hogy én minden fát felnyírok, a gyümölcsfákat is tudom, hogy nehezebb szedni, de legalább 1,80 magasra. Egyrészt sokkal könnyebb alatta füvet nyírni, és ugye, hogyha például mondjuk a tujánál, még nagyon sekélyen gyökerezik a gyökere, igen, és az ember mindig belevág, ott lehet, hogy érdemes egy kiemelt ágyást, tehát egy 20 centis palánkot csinálni egy ágyásnak, és akkor csak 20 centi komposzttal, vagy az elején földdel kell föltölteni, és ugye utána már működik, tehát ez nem vész el onnan, viszont nem a tuják gyökerét kell mindig fölkapálni, és ugye akkor elég fényt is kap, hogyha az ember kicsit magasabbra nyírja a fákat, de hát mondjuk ugye mindenki más, hogy szereti, gyönyörű alakja lehet, ha van elég tere ezeknek a fáknak. Van, aki azt szereti, ha a földig ér, de ha valaki gazdálkodni szeretne alatt, akkor én ezt szoktam javasolni, hogy lehet egy magas ágyást, ugye az a derék kímélő, de az, igen, nagyon sok anyag kell bele, és rengeteg komposzt, tehát ezt azért évről évre pótolni, az nagyon-nagyon nagy munka. de egy 20 centis kiemelt ágyás az már elég ahhoz, hogy el tudjon az ember indulni, és azért abban már nagyon sok minden megterem.
1: Igen, igen, egyébként én ezt csináltam, tehát pótoltam a földet, igen, hát de mondjuk hogy... nálunk, hát mint a fák egyébként olyanok, igen. Most már a tuják, és nagyon érdekes, hogy egyre több fény szűrődött be, elkezdett alul újra bokrosodni.
2: Így van, és ez a tiszafánál is működik, de egyébként egy almafánál is megsugom, csak ott kicsit tovább tart, tehát tönkre, csontra vissza lehet vágni, hogyha nagyon magas, és gyönyörűen újra bokrosodik. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy teljesen kipusztul tőle. Én az almafával csináltam meg, hogy már elég rossz állapotban volt egy öreg almafa, és volt egy vízhajtása az oldalában, a törzsén, és egyszerűen a vízhajtás fölött kivágtam a fát, tehát hogy a törzsébe keresztbe levágtam vízszintesen, és arról az oldalhajtásról most egy gyönyörűen termő almafán van újra.
1: Igen, ezek azok a praktikák, amiket nem árt az ember néha hall.
2: Igen, ezért élünk még, mert ez a természetnek az a megújuló képessége, minket derékba törnek, mi nem fogunk újra nőni, de a fák hál' Istennek. Meg ha nagyon-nagyon drasztikus akarok lenni, de ezt nem szeretik az emberek, és nyilván az ember ezt csak mint tudós ember gondolkozik, hogy az embernél a szelekciót azt leállított. És innentől kezdve ez az evolúciónak is a halála, mert jó, nyilván azért működik, mert nem lehet fölülkerekedni rajta, de az a típusú gyors evolúciós alkalmazkodás, ami lehet, hogy egy pár millió évvel ezelőtt még ránk is jellemző volt, azért azt nagyon drasztikusan lecsökkentettük. Szerintem a civilizációs betegségek egy része is ennek az eredmény.
1: Így van.
2: Erős morális kérdés is, hogy amikor az embernél a saját gyerekének, vagy közvetlen hozzátartozónál, ott ugye ott már nem kérdés, hogy szelektálunk, vagy nem szelektálunk, mert mindenkiért harcolunk, aki fontos a számunkra. Én azt gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy el, mindig működik, tehát köszönöm, hogy erről a témáról is beszélünk, tehát a biogazdálkodás nem ez fogja a világot megváltani, de lehet, hogy egy kicsit valahol valamiben hozzátesz, vagy közeled vissza, vagy legalábbis aki foglalkozik vele, meg aki ebből él, meg ebben él, meg aki ezt hallja, jobban ráeszmél a világ irányára, és talán, ha önmaga már egy picit kis dolgokban másképp dönt, akkor lehet, hogy azzal indít el majd egy lavinát.
0: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy csaknem 15 éve nyújt gyakorlati ismeretanyagot az ÖMKI, az ökológiai művelést választó gazdáknak a kutatási eredményeink keresztül, amelyből a hobbikertészek eddig is gazdagon meríthettek.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár jósítja, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevés látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadó, a nyáron a nap, a szél és a víz által igénybe vett bőr regenerálásának módjaival ismerteti meg a hallgatókat.
2: Van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt.
1: Majd Horányi József horgászt a kutyogtatás módszeréről kérdeztem.
3: Talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike. Ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszívós, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent.
1: Adásunk végén Szaniszló Beltelán Séffel a városokról elnevezett ételekről beszélgettünk.
4: A bolonyai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
5: Amikor elléptem a

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csillát. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked!
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: A mai témánk az tulajdonképpen az, hogy nagyon sokan már túl vannak a nyaraláson, és ilyenkor azért a napnak sós, illetve édes víznek, de ki van téve a bőrünk. Én azt gondolom, hogy ez azért ez sok is egyszerre, ez meg is látszik rajta. Hogyan tudjuk regenerálni ezt a bőrt, hogy azért visszakapja azt a idézőjelben normál állagát?
2: Valóban az idén nagyon kijutott nekünk ebből a melegből, a hőségből, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Mondjuk én azt tapasztalom, hogy egyre többen kitolják a nyaralást inkább ilyen kora őszi napokra, amikor már nincs az a nagy meleg, bár van, aki bírja, meg tengerparti nyaralásokhoz azért tökéletes egy ilyen jó kis igazi verőfényes napsütéses idő. És hát bizony, én is látom a vendégek bőrén is, hogy na megviseli, tehát aki mondjuk nyaralásból jön haza, vagy imád kint lenni, napozni, vagy van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt. Nagyon sokat beszélünk a káros hatásairól, de egy kicsit azért szeretném az előnyeit is hangsúlyozni. A D-vitamin szintézishez azért elengedhetetlen. Csak ugye most annyira sok szó esik a fényvédelemről, ami amúgy teljesen jogos is kell is, de azért tudjuk, hogy a UVB sugárzás hatására alakul át aktív D-vitaminnál a fény, ahogy átalakítja a testünk, ugye a D3 provitaminból. Tehát, hogy ez nélkülözhetetlen. Egyébként segíti a kalcium felszívódását, a csontok egészségét, vastagságát, amivel azért most már sajnos én is szembesülök, hogy ebben a korban azért elég gyakori így a csontvesztés, a vékonyodás, tehát hogy nem utolsó szempont az, hogy igenis a D-vitamint azt pótolni kell, és a napsütés ez nagyban segíti. Ugye télen ez nincsen, hogy pótoljuk a D-vitamint. A másik ilyen hatása, ez a boldogsághormon, talán így a legkönnyebb megfogalmazni, tehát a pszichés jólét hatása, és ugye ezt is csak akkor érezzük, amikor nincs tény, hogy serkenti az örömközpontunkat a napfény, és beindítja az endorfinok és a szerotoninnak a termelődését, tehát hogy mindenképpen javítja a hangulatot, meg a stressz csökkentő hatása van. Ezt ugye télen érezzük a hiány kapcsán. Egyébként vannak olyan bőrbetegségek is, amelyeknek kifejezetten jót tesz a napfény. Az egyik ilyen betegség a pikkelysömör. Ez nagyon látványosan tud javulni, különösen, hogyha tenger mellett nyaral valaki, és akkor ott a sós víz és a napfény együtt, ez akár egy hét alatt is egy nagyon komoly javulást fog eredményezni ebben a betegségben. De vannak olyan ekcémák, vagy például az aknés bőrnek az állapota is javulhat. Tehát, hogy van egy kicsit azért ilyen terápiás hatása is a napfénynek is, de valóban azért elég sok hátránya van a túlzott napozásnak, vagy a napnak kitett bőrfelületnek. Az én szempontomból az egyik és nagyon-nagyon káros hatása ez a photo-aging, tehát az öregedés, a fény általi öregedése. És ez nem csak a bőrnek, hanem mindenhol, ahol éri a testünket. Ugye nyáron egyre inkább levetkőzünk, mert melegünk van, vékony, pántos vagy pánt nélküli ruhák, férfi aki is lazán, könnyedén öltözködnek, és ezért az összes bőrterületet éri a napfény, ahol a napfény hatására szabad gyökök képződnek a bőrünkben, és ez sajnos károsítja, tehát lebontja a kollagént és az elasztint, ami ráncokhoz, pigmentfoltokhoz vezet, csökken a bőrünknek a rugalmassága. Ez tény, mérhető is, de látható is, szerintem ezt magán is tapasztalhatja bárki. A bőröregedésnek egy nagyon nagy százaléka, így bőrgyógyászok szerint már olyat is olvastam, hogy 80%-áért a napfény a felelős. Ez nagyon nagy százalék. És hát itt van a bőrráknak a kockázata, ugye, ami nagyon gyakori. Beszélgettem nem olyan régen egy sebészorvossal, és ő mondta, hogy hihetetlenül megszaporodtak a rossz indulatú bőrtakanatok, és sok ilyet műt kezel. Ugye van a jó indulatú és van a rossz indulatú, a legveszélyesebb ez a melanóma, ezért mindenképpen védeni kell a bőrünket és vigyázni rá. Szerintem ez a legfontosabb. És azt is tudni kell, a mi gyerekkorunkban ugye még azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ne menj ki a napra délben, mert süt a nap és nem szabad, de hát akkor is erős volt, bár most szerintem erősebb azért a napsütés, mint régen volt, de hogy összeadódik a napfény expozíció, tehát a károsodás, tehát egész gyerekkorunktól kezdve akárhányszor leégünk, a bőrünk nem felejt, úgy szokták mondani. Tehát az szépen összeadódik, és előbb-utóbb így a kockázati tényező az nő, ahogy haladunk előre a korban. Na de hát elértünk oda, hogy ugye a harmadik dolog az, hogy bizony leéghetünk, lehetnek hólyagok, gyulladások, tehát az még csak, hogy megpirulunk, vagy kipirulunk, az még az enyhébb tünet. Ha így nyáron sokat vagyunk a szabadban, szerintem már mindenki tapasztalta azt az érzést, hogy estére úgy ontja magából a meleget a bőre, ugye? Tehát, hogy szó szerint így lehet érezni, hogy itt még párolok ki belőlünk a meleg. És hát ez az enyhébbik tünet, tehát hűteni kell magunkat. A másik az, amikor már leégtünk, tehát kipirosodik a bőr, és hát ennek vannak súlyosabb formája is, amikor már hólyagok is keletkeznek a bőrünkön. Azért ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát ezért erre mindig gondolni kell, hogy idáig nem szabad eljutni. Tehát a fényvédő, a kalap, az öltözködés nagyon-nagyon sokat segít ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a nagyon erőteljes hatásokat. Na de mit tehetünk akkor, hogyha már megtörtént a baj, és mondjuk tényleg leégtünk? Hát hogyha nincsenek ilyen őrült tünetek, tehát nem hólyagodik fel a bőr, csak pirul, érezzük, hogy meleg, süt, ég, akkor azonnal kerülni kell a napfény. Onnantól kezdve nulla, csak hűvös helyen, négy fal között, árnyékban, és el kell kezdeni a bőrnek a hűtését, tehát hogy jól szellőzzön, mozogjon a levegő, és langyos vizes zuhany például, vagy akár borogatás, fejretett borogatás, mert ugye napszúrást is lehet kapni, tehát nagyon gyakran társul ez a kettő együtt, a bőrnek a leégése és a napszúrás, tehát hűteni a fejet hűvös zuhannyal, és így ez csökkenti a gyulladást, meg a fájdalomérzetet is, tehát meg akadályoz az, hogy romoljon tovább a bőrnek az állapota, illetve nagyon sok vizet ígyunk egyébként is, de ilyenkor meg különösen, hogy belülről is hűtjük a bőrünket, mert ez az égés, ez a napégés, ez az egész szervezetet kiszárítja. Hogyha egy erősebb fokozat van, tehát már fájdalmunk is van, tehát nem csak úgy szimplán kipirultunk, hanem bizony-bizony már fáj is, vagy esetleg hólyagok vannak, akkor már inkább orvoshoz kell fordulni, de ha még nincsenek hólyagok, de már fájdalmas a érintésre, akkor akár ilyen vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat is érdemes bevenni, tehát hogy enyhítsük ezt a fájdalmat, és helyileg is kezelni kell. Talán jól ismert az aloe vera nyugtató hatása, de kapható gyógyszer tárban pantenol, és különböző speciális napégés utáni termékek, amelyek többnyire ilyen zselés vagy spray formában kaphatók. Nagyon sok kozmetikai cég is forgalmaz már. Ha már tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk rá, vagy olyan helyre megyünk nyaralni, akkor mindenképpen érdemes egyet vinni a bőrönben belőlük, hogy ezek segítsék utána a gyógyulást, a regenerálódást, nagyon gyakran hűsítenek is. Egyet kell kerülni ilyenkor, tehát nagyon zsíros, olajos krémekkel ne kenjük be a bőrünket, mert ugye az lezárják a bőrt, és nem tud eléggé szellőzni, párologni alatta. Ha már napégés van, akár csak pirosodás, akkor nem tesz jót a zsíros krém. Tehát akkor minél vizes vízbázisú, spray vízbázisú krémet, tehát minél hígabb, könnyedebb, mert annak van egy hűtő hatása is. Egyébként, ha csak mondjuk uszodában voltunk, és kiszárította a bőrünket az uszoda vize, akkor be lehet kenni egy kicsit testesebb, zsírosabb krémmel is. Tehát, hogy ez attól függ, mondhatni. És akkor még egy szeretnék elmondani, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mert ugye azért létezik az a fajta az égés, amikor muszáj, tehát ha nagy kiterjedésű, nem csak az, hogy most így a vállunk meg éget, hanem mondjuk az egész hátunk, vagy az egész lábszárunk, ne adja Isten, hólyagok is alakultak ki rajta, láz van, hidegrázás, hányinger, fejfájás, igen, abszúrás hatására, ilyenkor azért érdemes elmenni orvoshoz. Ha mindenki gyorsan elkezdi, igen, akkor az természetes, hogy elvonul, elkezdi hűteni magát és védi, de hogyha nem múlnak azért ezek a tünetek, vagy kisgyereknél tapasztalunk ilyet, mert gyerekeknél nagyon hamar előfordul, akkor azért érdemes megmutatni orvosnak is.
1: De a legjobb az, hogyha ezt megelőzzük, és mértékkel és ésszel vagyunk a napon, vagyunk a vízbe, hogy ezeket megelőzzük.
2: Hát aki már egyszer megtapasztalta, igen, tudja, hogy milyen. Szóval jó a napsütés, kell a napsütés, hozzátartozik az életünkhöz, az egészségünkhöz, de azt el kell fogadni, hogy erősödött. Tehát, igen, hogy sokkal erősebb ma a napsugárzás, az UV-sugárzás, mint régen volt, és szerint kell élni, ezt tudomásul kell venni.
1: Mértékletesség itt is, mint amit mindig szoktál emlegetni, szerintem itt is a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm az igénybe vett bőrrel kapcsolatos jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki számára hasznosak voltak. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
2: Szervusz Pesi, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt ígérted, hogy a ma harcsázás módszerrel fogunk majd megismerkedni.
2: Igen, ma egy olyan harcsázó módszerről ismerkedünk meg, amely végül is egy ősi, igazi magyar módszer.
1: Kutyogtatás.
2: A kutyogtatás, bizony. És tulajdonképpen úgy magyar módszer, hogy tulajdonképpen én már láttam gyerekkoromban azt, hogy a horgászok használták ezt a kutyogtatási módszert, de alapvetően a halászoknál láttam ezt elterjedve. Tehát ők tényleg úgy csinálták, hogy csónakba ültek, többen is. Több ember ült több csónakban.
1: Igen.
2: Tehát egy csónakban két ember ült mindig, de volt, hogy három vagy négy csónak is eszkedett egymást olyan 4-500 méter távolságra, és mindegyik ütötte a vizet. Azt mindig persze technikája van, ez biztos, hogy ezerszer gyakorolták, hogy ne egyszerre üssék, más-más fákkal üssék, hogy legyen változatosság. De mindesetre az első élményem az gyerekkoromban ez volt. És ez konkrétan a Tiszadap környékén volt. És most már ez egyértelműen a horgászok módszere lett, és itt már tényleg az van, hogy kettőnek egy csónakban, egyik a főnök ültögeti a vizet, a másik meg kezeli a botokat, és megpróbálja irányba tartani a csónakot, mert nem mindegy a szélánytól függően, hogy áll be az a csónak. Na de mindegy, a lényeg az benne, hogy a horgászmódszer tömören csak annyit, hogy ez talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike, ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszívós, ezt a múltkor beszélget én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent. Igazándiból talán azért mondom, hogy a damionak többen nagy belőnye van, mert itt ezt a csalit végig a fenék közelébe fogjuk vonszolni, és az elképzelhetőt rengeteg az akadó is beakadva, tele van egy nyertlenséggel, könnyebben beakad, egy damit ezerszer könnyebb beszakítani, mint egy fonot zsinort, ami nem nyúlik egy dekát se. Tehát sokkal könnyebben elvágja az ember a kezét, vagy bármi mást tehet vele. És akkor tulajdonképpen ez nem más, mint van rajta ezen a szereléken az alján, az alsó, a rock tegyon fél méterre fölfel, vagy 80 centire fölfel, egy nagyobb stabil ólom, nem kell megijedni, itt is előfordul, hogy 100 grammosakról kell beszélnünk, a kicsit nagyobb a sodrás, hiszen nekünk az a tervünk, hogy ahol a csónakban ütöm a fával a vizet, ott alatta legyen a csali, nem mellette egy méterrel, meg két méterrel mögöttem,
1: hanem pont
2: ott alatta legyen. Én régebben, megmondom őszintén, nekem azt mondták, hogy kell még rátenni egy piros bojtot, én lelkesen tettem még fiatalkoromban rá a piros bojtot, mostanra már elfelejtettem ezt a dolgot, nem tapasztaltam különbséget, így aztán felesleges szerelékes macerának vélem, és tulajdonképpen emiatt lehet, hogy lustaságom is dolgozik ez ügyben, de elhagytam teljesen, tehát most már nekem nincsenek. Nem tapasztaltam különbséget, és tulajdonképpen az anyag, hogy van egy különleges fa, egy kutyogtatófa, különféle alakú fák vannak. A szakirodalom az foglalkozik legalább három alapvető típussal, már az alak kialakításában. Én azt mondom, ez a kis S-betűs alak talán a legkönnyebben kezelhető, mármint ilyen ütés technikailag, ami enyhén meg van görbítve. Ennek inkább ott látom jelentőségét, hogy az ember ne kevésbé fröcsögi össze magát vízzel, mert itt azt látni kell, aki üti a vizet, az előbb-utóbb a háta vizes lesz, tehát ezt nem fogja megúszni, ezt tuti, ha csak nem szembeszél van. És a másik az, hogy ott viszont már látok különbséget, hogy maga ennek a fának az alján van ez a kis korong, annak a alja milyen kialakítás, hogy te sima, egyenes, vagy a homorú, vagy domború. Ennek van jelentősége, meg még annak van jelentősége, és el viszont én kifejezetten mindig háklis vagyok, hogy a korongnak a pereme az biztos, hogy határozottan élesnek kell lennie. Ezért mondom azt, hogy én nem bánom, hogyha le van lakkozva az a fa, mert ha nincs lakkozva, akkor oldalt kis szöszmöszök alakulhatnak ki, egyszerűen használat során is, ahogy öregszik a kutyotatófon, és akkor a szöszmöszök is elveszik azt a lehetőséget, hogy kristály tisztán csengő hangot tudjak ütni, és itt azért van jelentősége annak. Én a homorú fákat kedveltem meg, annyiban jobban szeretem, hogy könnyebben tudom őket irányítani, hogy egy vonalba menjen. A másik kettő, ez egy kicsit mindig úgy tapasztalt, mintha valamire húzni kellett volna, és nekem nem volt komfortos. Ennyi. De ettől függetlenül lehet, hogy valami oknál fog a másnak meg a másik komfortos. Itt nem lehet pálcát törni egyik mellett sem. Annyit viszont tapasztalatként tudok javasolni, hogy ugye egy nappali horgászmódszer, tehát a nappal általában, ha csak valami nagy vihar nem jön, akkor a harcsák a fenéken fekszenek és emésztenek. Most ezt a harcsát valami oknál fogva idegessé kell tenni, vagy a táplálék
1: feljöjjön,
2: megmozduljon, és olyan érzete legyen, hogy valamit keres, vagy valamit enni akar, és hogyha már úgyis ott húzzuk el az orra előtt a csalinkat, akkor hát ha belecsap, és akkor szerencsénk van. Itt mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igenis szerepe van a kutyatófának a tiszta hangjának, igenis szerepe van annak, hogy minél közel vigyük a fenékhez ezt a csalit, amit éppen felkínálunk, hiszen a harcsa az nem biztos, hogy el akar emelkedni szinte felszínig, hanem felmelkedik, mint egy tisztán nem lehet egy ilyen 10 méteres mélység, el fog jönni 6-7 méterre. Uh-huh. Aztán utána nem talál semmit, érdektelenné válik, elcsúrgunk fölötte, tehát már nem leszünk fölötte, és akkor szépen visszafekszik. Különösen a mostani tapasztalatok, tehát vannak ezek a harradak. Ezek a harradaknak én vannak funkciói, amiket szívesen használok, de itt most eddig itt a hal kijelző funkcióját én gyakran van, hogy ki is kapcsolom. Tehát engem nem is érdekel. Kivéve a kutyogtatás. Mert azt majd meg lehet látni, ha egy ilyen van valakinél, hogy meglehetősen sok halat, feltehetően halcsát, az én haradalom olyan, hogy megkülönböztetni a kerek alakú halat, meg a hosszúkás alakú halat. Uh-huh. Tehát meglehetősen sok hosszúkás alakú hal jön oda a hajó közelébe, csúgó közelébe, ahhoz képest elenyészően kevés az, amikor kapást észlelünk. Na most azt tudni kell, hogy a kapás észlelése itt borzasztóan egyszerű. Valakik úszót beiktatnak ebbe a rendszerbe. Én ezt bonyolultabbnak tartom, tehát én nem használok úszót. Egyenlően bocsiről, bocspicről nézem a kapást. A kapás van vagy elébe elmens, és nyugodtan észre fogom benne a botból, sőt a bot véje ki is fog emelkedni néha. Nekem például a tiszteletki ház például úgy kutyogtatott, hogy mindig ki volt kötve egy nagy kötél a

0: bekapja a csalid, és ő szépen kicsit fél lassan jön föl, tehát pont azt a sugárívet futja le, amit mi leengedtünk a fenékre. Tehát ez se egy ritka kapás, és ez még egyáltalán nem jelzi az, hogy ettől a hal csak kisebb lenne. Én azt tapasztaltam, hogy azok a botkapások, amikor szerint csak hogy rázza a bot végét a hal, azok általában legkisebbek, tehát az a felejthetős kategória. És akkor hát vannak a többiek. Még különleges horgászmódszer. Azt még úgy szintén tapasztalatból hozzá tudom tenni, hogy alapvetően én is a fenék közelébe vezetem a csalimat. Mert ez egy alaphelyzet. Viszont ha olyan időjárás van, hogy jönnek-mennek a frontok önmagában is megmozgatják a harcsát, és ilyenkor gyakran az, hogy följebb húzom egy kicsivel. Uh-huh. Egyrészt ritkábban akadok el, másrészt meg a harcsa úgyis elmozdult már a fenékről. Mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy olyankor egy kicsit biztonságosabb föntebb részletekben horgászni, de az, hogy a csónak alá egy-két méterre beengednek, nem sok esélye van. Tehát azért csak mozgunk, csapkodunk, tehát azért ennyire felelőtlenek az nem szoktak lenni a ragadozó halak, de mindenféleképpen egy különleges horgászmódszer, és miután az ember a víz vagy a szélnek az erejét kihasználva hosszú, nagy területet be tud járni, ezért tulajdonképpen együtt ezt a területet föl is térképezi. Tehát látja a medelviszonyait, tudja ezekkel azt, hogy hopp, most leesett egy kútba, tehát tovább engedek neki, hopp, most egy kis homokpatkán mehetek, mert akadozik, pocog a botvége, akkor följebb húzok. Egyúttal feltérképezi a területet is, amit körülményszerrel egyébként horgászni, tehát több szempontból is egy nagyon jó horgászmódszernek tartom. Az azért biztos, hogy egy macerás horgászmódszer, tehát itt állandóan ütögetni kell a vizet, állandóan irányítani kell a csónakot, figyelni kell a sodrást, a szelet, hogy kanyarodik a Tisza a folyóvíz, azt ahhoz képest is figyelgetni kell a beállásokat, tehát egy állandóan csinálok valamit című horgászmódszer, tehát nem ez a klasszikus fenekezős dolog, de megéri. Tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy én fiatal koromban azért is szerettem ezt a horgászmódszert, mert azt tudtam mondani, hogy hát éjszaka is, de mondjuk összehasonlom, tehát ha valaki 3 órát kutyogtat, meg 3 órát horgászik éjszaka harcsára, akkor a kutyogtató módszerre én még darabra, pedig nappal, mindig többet fogtam harcsából. Hát akkor... Tehát mindenféleképpen azt kell, hogy tapasztaltam az, hogy hatékony.
1: Igazából akkor nincs is miről beszélni, tehát akkor aki tud, az próbálja ki ezt a kutyogtatást, és alkalmazza, mert sokkal hatékonyabb. Igen. Meg szerintem kevésbé veszélyes, mint egy éjszakai horgászat egy nyílt vizen. Én jövő héten újból várlak, addig is jó munkát és jó pihenést kívánok neked.
0: Köszönöm.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Szaniszló Berci állandó séfünk. Szia Berci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Sokszor emlegetünk ételeket városnevekkel. Hát például brassója, pubecsenyel, vagy bécsi szelet, vagy párizsi szelet, és még sorolhatnám. De hogy ezek az ételek miért ezt a nevet kapták? Városok és ételek a mai adásunk címe.
3: Hát igen, hogyha városokról, elnevezett ételekről beszélünk, akkor sokan hajlamosak vagyunk azt írni, hogy akár az adott ételnek köze van ahhoz a városhoz, amiről elnevezték. Ez nem minden esetben van így. Nagyon sok fantázia név is van. Ilyen például a bakonyi sertésszelet, semmi köze a Bakony-hegységhez, ez is például egy fantázia név, de ha mondjuk a brassója plópecsenyét említjük, akkor annak, hát, hogy van-e köze brassóhoz, azt nem tudjuk, de majd erről még később részletesebben beszélünk, vagy akár a kolozsvári rakott káposzta, ugye a Kolozsvárnak egy erdélyi savanyú káposztás ételnek az elnevezése. Vagy ugye a kétféle a Magyarországon ismert halászlevet említjük, akkor ugye van a bajai vagy a szegedi, azokat kifejezetten tudjuk, hogy miért, hiszen az egyik ugye a tiszamenti, a másik a dunamenti hagyományokhoz híven készül, ugye a szegedi az a passzírozott és átszült halászlé, a bajait azt nem passzírozzák, illetve gyufatésztával kínálják, tehát ezekről tudjuk, hogy miért bajai, vagy miért szegedi, vagy éppen miért kolozsvári az adott étel, vagy akár ha a pozsonyi kiflit említjük, az is Pozsony városában egy nagyon népszerű sütemény. Illetve hát vannak a nemzetközi ételek, amik hát nem feltétlenül tartoznak az adott városhoz. Például a bécsi szelet az egy osztrák étel volt, egy királyudvarban találták fel, csak a bécsiek finomítottak rajta, és ott lett népszerű, ezért hívjuk bécsi szeletnek. És például a bolognai spagetti, hát Bologna városában valószínűleg azt a fajta bolognait, amit mi eszünk és készítünk, kinevetnék, és ezt se tudnák, miről beszélünk, de az egy létező dolog, a bolognai. Viszont a bolognai az olaszoknál nagyjából olyan, mint nálunk a krumplis tészta vagy a töltött káposzta, hogy ahány tartomány, annyiféle recept és hagyomány van rá, de alapvetően a bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz. Az olaszokhoz talán annyi köze van, hogy paradicsomos ez is, de nem hinném, hogy Olaszországban Milánóba készítettek szalonnás, sonkás, gombás, paradicsompürés tésztát, úgyhogy ez valószínűleg egy hazai gyökerű tésztaétel, ezt már mi magyarosítottuk, és hát szerintem az lehetett itt az oka, hogy valahogy el kell nevezni, és ha már csináltunk egy paradicsomos kaját, akkor legyen olasz neve, legyen milánói. Szerintem sok köze az olaszhoz nincsen. Illetve hát vannak, amiknek viszont sok köze van, és nem véletlenül az a nevük, ami. Itt például a hamburger, ami ugye hát mindenki úgy gondolja, hogy amerikai találmány. Tulajdonképpen a mai formájában ismert hamburger, ez az utcai street food étel, ez valójában amerikai, viszont azért hamburger a neve, mert Hamburg városából indult útnak onnan kivándorló hajósok ték tovább, de az akkor még csak egy ilyen hús pogácsaszerűség volt, egy fasírszerűség, amit a kikötőben árultak, és később az amerikaiak fejlesztették tovább, hogyha berakják két zsemle közé, vagy két kenyér közé, egy kis zöldséggel, sokkal könnyebb megenni, és ezáltal terjedt el. De említhetnénk akár a pekingi kacsát, ami Pekingnek egy tradicionális étele, vagy a dijoni mustár, ami méltán híres, egy francia Dijon városáról kapta a nevét, vagy hát például a Linzer, vagy az Isler, ami szintén egy osztrák városnak a nevét viseli.
1: Rengetegféle ételt soroltál fel, ezekről néhányról már az elmúlt évek során beszélgettünk is. Mennyire vagy benne abba, hogy egy-kettőt kiemeljünk, csak úgy, hogy készül, mi az a tradíció, ahogy elkészítik. Én a kolozsvári rakott káposztára gondoltam, mert azt szerintem sokan sokféleképpen készítik. Te biztos tudod, hogy eredetileg te hogy kell készíteni, illetve legyen egy másik, pedig a pekingi kacsára gondoltam. Tehát, hogy ezt a két ételt egy kicsit részletesebben beszéljük már át. Tehát legyen először akkor a kolozsvári rakott káposzta. Hogyan készül, hogyan csináljuk otthon?
3: Hát tulajdonképpen a kolozsvári rakott káposzta az hasonló, mint ami általunk ismert, ugye rakott káposzta, vagy rakott ételek. Tehát ugyanúgy rétegezik az erdélyek is a káposztát és egy húsos rizses tölteléket. Ez kizárólag savanyú káposztából készül, tehát egy kolozsvári káposztáról beszélünk, akkor ez savanyú hordós káposztával készítik. Na most, hogy ezt kinyomkodjuk-e, vagy átöblítjük-e, vagy előtte ledinszteljük-e, ez ízlés dolga szerintem. Nem tudom pontosan az eredeti receptben az erdélyek hogy csinálják. Ott is szerintem attól függ, hogy mennyire lett sós a kész savanyú káposzta, vagy mennyire savanyú, mennyire erős. De tulajdonképpen hagyományosan ezt rétegezzük ezzel a húsos rizses töltelékkel, amit ugye a rakott karfélhoz is, rakott kell káposztához is használunk. Egy hagyományos fűszerezése van, akár egy hagymás alapon, hogyha elkészítjük a darált húsos ragut, sóval, borssal, fokhagymával, pici piros paprikával, illetve hát a tetején nagyon finom tejfölréteg, és akkor erre, hát az eredeti receptben van-e, azt nem tudom, de én mindig úgy találkoztam vele, hogy kolbászkarikákkal a tetején van ugye besütve, és ez egy nagyon-nagyon finom ételi, jó laktató, másnaposságra is akár nagyon jó, ha savanyú káposzta miatt, úgyhogy ezt azért nem véletlenül kedvelik az erdélyek.
1: A pekingi kacsa az pedig egy szárnyas étel, és sült kacsát sokan sokféleképpen készítenek. Mennyiben más a pekingi kacsa, mint egy bármilyen más sült kacsa?
3: De pekingi kacsa, hogyha valakinek van róla valamilyen vizuális emléke, akár filmekből, vagy akár sorozatokból, ha valaki jár egy kínai étteremben, és mondjuk megmarad, vagy nem bírja megenni, vagy haza akarja vinni elvitelre, akkor mindig egy ilyen alufóliába csomagolt, egész kacsa formájú valamit visz haza. Ez nem véletlenül van így, ugyanis egészben készül a pekingi kacsa, a legjobb tudomásom szerint. Az ázsiai konyha egy picikét távol áll tőlem, de a legjobb tudomásom szerint ezt úgy készítik, hogy van maga a kacsa, és a nyakja, a fejét eltávolítják, rendesen szépen ki van zsigerelve, a maximális odafigyeléssel és nagy precizitással ki van tollazva, tokozva, tehát teljesen tisztára meg van tisztítva a bőre, és ahogy fel van lógatva erre a kampóra a nyakánál fogva, ezt ilyen, hát... Megmondom őszintén, ez szerintem nem is nagyon került még ki, ez ilyen titkos recept náluk, amivel forrázzák idézőjelben ezt a kacsát. Tehát van egy nagyon forró lé, ami szerintem egyébként forró víz, vaj és valamilyen fűszer, vagy valamilyen még valamilyen anyag keveréke, és vagy mártogatják ebbe a forró folyadékba, vagy locsolgatják vele a kacsát. És én mintha úgy láttam volna, amikor egyszer ezt láttam, keletkezik is rajta egy ilyen bevonat, egy ilyen réteg, tehát ez valószínűleg valamilyen zsiradék, amivel forrázzák, és ezt fellógatják egy ilyen kemenceszerű, és akkor gyönyörűen körbe egyenletesen szépen ropogósra sül a bőre, ilyen aranybarnára, és akkor tulajdonképpen ez az a tradicionális módszer, ahogy a pekingi kacsát készítik. De mondom, ez elvileg olyan titkos ez a keverék, de hozzáértők akár kitalálhatják, hogy hozzávetőlegesen mit tartalmazhat, valamilyen zsiradék biztos, szerintem vaj, víz, és valamilyen fűszer vagy keményítőnek az egyvelege lehet.
1: Ez gyakorlatilag olyan, mintha grill csirkét csinálná csak kacsából, mert tulajdonképpen egy kemencébe, meg hát van ez a titkos lé, ami ezt a bevonatot adja. A narancsos kacsa az már nem ugyanez, ugye?
3: A narancsos kacsa is lehet ázsiai, de azt előszeretettel sütjük itthon is, hogyha akár csak egy kacsacombot, vagy egészben sült kacsát, vagy csak kacsa mellett sütünk, akkor tehetünk alá narancsszeleteket, és akkor lehet narancsos. Ezt azt hiszem, hogy egy ázsiai étel is, amit úgy hívnak, hogy idézőjelben, hogy narancsos kacsa, az is szerintem hasonlóképpen készült, tehát egészben sütik ők is, csak gondolom az ízesítésében, fűszerezésében ilyen ázsiai szegfűszeges, csillagánizsos, narancsos keverék lehet, és akkor emiatt.
1: Itt az étteremben készítettek-e ilyen városról elnevezett ételeket?
3: Ha a legegyszerűbbeket kell említenem, akkor bolonyait azt előszeretettel, meg a lazanyét, ugye abból a bolonyaiból, amit főzünk, az nagyon népszerű. Most például múlt héten csináltunk ilyen extra-extraként, ilyen előrendelhető menüben hamburgert például, de azt inkább én jobban szeretem meghagyni annak, aki erre szakosodott, mert olyan sokat én nem tudok olyan jó minőségben. Illetve hát a kolozsvári rakott káposztát azt már csináltuk. Pozsonyi kiflit még nem zsütöttem, de egyébként van, aki nagyon szereti a családban, úgyhogy majd lehet, hogy karácsonyi, de ki kell azt is kísérleteznem. Meg hát ugye a sima mezei rántott hús, ha a bécsi szelethez kell hasonlítani, akkor az szinte minden étterem készíti. Nem az ekte bécsi szeletet, de a rántott húst azt igen, hogy valamit említsek. Illetve hát van nagyon sok ételünk, amiben a dijoni mustárt például feltétlenül használom, tehát ezek a vonatkozások vannak.
1: Még csak egy személyes kérdés neked, ezek közül, az ételek közül, vagy bármilyen városnak a nevét viseli, van-e kedvenced?
3: A hamburger az ugye közismert, hogy nagyon szeretem minden formájában, a bolonyait is szívesen főzöm és fogyasztom is. Tulajdonképpen a milánóit is nagyon szeretem, bár az ugye tudjuk, hogy nem ekte milánói. Ha a halászlevet kell választanom, akkor nekem a szegedi az, ami inkább bejön, illetve hát a brassói az örök kedvenc, az bármikor nagyon szívesen.
1: Hát akkor te is szereted a városokról elnevezett ételeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a város versus étel kalauzolásban a segítségemre voltál, hogy rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk egy hasonlóan izgalmas témával. Szia!
3: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztő Töllénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösít a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőséget lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a Debreceni Városháza. Világi és hitéleti területeken is több lehetőséget kínál a továbbtanulást a diplomásoknak a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központja. A legnépszerűbbek a pedagógiai végzettségre épülő szakirányú továbbképzések és tanfolyamok, sokan jelentkező. A pedagógus szakvizsgát nagyrészt tömbösítve oktatják, ott már hétfőn indul a turnus. A többi képzés a fejlesztő pedagógia, a család és gyermekvédelem, a drámapedagógia, a bibliotéka, terápia még elérhető a leendő hallgatóknak, ezt mondta Jó Anikó főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője.
2: Elsősorban a szakirányú továbbképzésekre építünk, ez adja a központ fő profilját, emellett rövidebb tanfolyamokat is indítunk. Kiemelt képzéseink a pedagógus szakvizsga és a fejlesztő pedagógia. A pedagógus szakvizsgának választáson alapuló tanulmányterületei vannak, 4 fél éves képzés, a 3.-4. fél év a választható szakirány. Az utóbbi években nagyon népszerű a mentor szakirány, ez a középiskolai, illetve a felső tagozatos tanárokra vonatkozik. Tulajdonképpen ugyanezt jelenti az alsó tagozaton a gyakorlatvezető tanító, és ugyanígy a gyakorlatvezető óvodapedagógus. Emellett választható szakirány a differenciáló és fejlesztő pedagógia. Ezen kívül hirdetjük még a család és gyermekvédelem szakot, illetve a szocioterápiás eljárásokat. Mindkettő 2 fél éves képzés. Kínáljuk a drámapedagógiát, szintén szakvizsgát ad, és a biblioterápia, azaz irodalomterápia képzésünk, amely szintén folyamatosan népszerű. Nagyon jól állunk a jelentkezésekkel a 26-27-es tanév előtt. Pedagógus szakvizsgán is, fejlesztő pedagógián is 2 párhuzamos csoportot kell indítanunk. A pedagógus szakvizsgára ugye 24-én, azaz hétfőn indul a tömbösített hét, oda már nem tudunk jelentkezést elfogadni. A további képzésekre, mivel azok szeptember elején indulnak, még elfogadunk jelentkezést.
1: Negyedszer rendezik meg az Alszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Alszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
3: 4. alkalommal rendezzük meg a Miskolci Alszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt a összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy 0. napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbat nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Alszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városban, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Alszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Vilcskó PLM kótai lelkipásztor vagyok. Kedves testvérek, a mai igeszakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 8. fejezet első verséből. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Kedves testvérek, ha egy hosszabb beszélgetés végén valaki azt mondja, a lényeg pedig ez, akkor ösztönösen jobban fogunk figyelni. Tudjuk, hogy most következik az, amit semmiképpen sem szabad elfelejteni. A zsidókhoz írt levél szerzője is ezt teszi. Hosszú fejtegetés után egyszer csak megáll, és ezt mondja, az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. És mi következik ezután? Nem egy szabály, nem egy erkölcsi tanács, nem egy újabb feladat, hanem egy személy. Olyan főpapunk van. És érdemes megállni ennél a szónál, van. Nem azt mondja, hogy volt, nem azt mondja, hogy majd egyszer lesz, hanem azt, hogy most is van. Mi emberek sok mindent elveszíthetünk. Elveszíthetjük az egészségünket, a munkánkat, egy szeretett embert, az anyagi biztonságunkat. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, napról napra kevesebb dolog marad biztos az életünkben. De van valami, amit senki sem vehet el tőlünk. Van megváltónk. Ez nem csupán egy hitvallás mondata, ez a keresztény ember legnagyobb vigasztalása. Az első keresztények közül sokan üldöztetést szenvedtek. Elvették az otthonukat, a vagyonukat, néhányuknak még az életét is. Mégis volt valami, amit nem tudtak elvenni tőlük. Krisztust. És ma sincs ez másként. Az ige azt is mondja, hogy Jézus a felséges Isten trónusának jobbjára ült. A Bibliában az ülés a befejezett munka képe. Az ószövetségi papok soha nem ültek le a szolgálat közben. Nap mint nap újra be kellett mutatniuk az áldozatokat, mert azok nem tudták véglegesen eltörölni a bűnt. Jézus azonban leült. Nem azért, mert elfáradt, hanem mert befejezte azt, amiért eljött. A kereszten ezt mondta, elvégeztetett. Vagyis minden megtörtént, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért lehetünk az övéi, mert Krisztus tökéletesen elvégezte a megváltás művét. Ez persze nem tesz bennünket tétlenné, ellenkezőleg. Felszabadít arra, hogy ne félelemből, hanem hálából éljünk. Ma este is talán sok minden jár a fejünkben. Elintézetlen ügyek, ránk váró feladatok, aggodalmak, és talán olyan terhek is, amelyeket már régóta cipelünk. Próbáljuk most egy percre félretenni őket, és csak ezt az egy mondatot vigyük magunkkal az éjszakába. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. A legfontosabb nem az, hogy ma mennyire voltunk sikeresek, nem is az, hogy mennyire voltunk erősek, hanem az, hogy van főpapunk, van megváltónk. Van valaki, aki elvégezte azt, amit mi soha nem tudnánk elvégezni. És ha ő a mennyben, az Atya jobbján ül, akkor a mi életünk sincs rossz kezekben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a legfontosabb nem bennünk, hanem benned van. Köszönjük, hogy te elvégezted a megváltás művét, és ma is uralkodsz Atya jobbján. Amikor aggódunk, emlékeztes arra, hogy életünk a te kezedben van. Amikor bizonytalansággal küzdünk, adj hitet, hogy rád bízzuk magunkat. Add, hogy a mai estén is a te békességed őrizze meg a szívünket és gondolatainkat. Amen.

Áprili Lajos lassú szárnyon. Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erőseid dalos lakomáján mindig ne késsem. Kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett meredekedett bízva járjam. Sziklafalon hajnalmadár öröm piros legyen a szárnyam, és hogyha mégis hullanék sugaradban vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dugó Dani jót is tud tenni. Dani fürgén ugrált ide-oda. Hol egy nátszálat hozott, hol egy csomó kacsatollat. A fészket segített javítani Kelepanyónak. Délben rettenetes zivatar volt, csak úgy dühöngött a vihar, tépte, rázta a fészket, majd lerőpítette. Rendbe kellett hozni hamar. Dani éppen úgy dolgozott, mint anyó, meg a fiatal gólyák, csak még ügyesebben, mert neki két keze is volt hozzá, azok meg csak a csőrükkel segíthettek. Egyszer csak valami megcsillant a levegőben, és egy fehérbegyű halászmadár éles kiáltása hallatszott.
1: Dani, Dani, Dugó Dani, merre vagy?
0: Itt vagyok, kiáltott vissza Dani csodálkozva, mert nem tudta, hogy a madár honnan ismeri. Talán a nádasban találkozott vele, mikor az öreg kemény hátnál járt látogatóban.
1: Dani, Dugó Dani, siess gyorsan a nádasba, nagy baj van.
0: Dani nagyon megijedt. Ha a nádasban van baj, és őt hívják, akkor kemény hát apóval történt valami.
1: Mi baj van? Kérdezte ijedten. Kemény hát hív? Siess hozzá, majd meglátod.
0: Rikoltotta a halászmadár, és fehér mellénye már messze csillogott a délutáni napfényében. Dani megcibált a Kelepanyó szárnyát.
1: Anyu, kélek, anyu, védj hamar a hátadra, és siessünk a nádasba, kemény hátnak baja van, hív!
0: Anyu kicsit csóválta a fejét, mert neki még napvilágnál be kell fejezni a fészek javítását, apu ennivaló után jár, és a fiatal csemetéket nem szerette magukra hagyni, de kemény hát hívásának eleget kell tenni, hiszen az is mindig segít rajtuk jó tanáccsal. Lelkére kötötte hát csemetéinek, hogy jók legyenek, ki ne mozduljanak, aztán hátára vette Danit, és elrepült a nádas felé. Már messziről láthatták, hogy valami baj van, mert a kicsi sziget felett rengeteg madár repkedett, kerengett a levegőben, és mindegyik a maga nyelvén kiabált. Dani egyre siettette anyót, mert már nagyon félt. Végre leereszkedtek. Dani leugrott anyó hátáról, és ijedten állt meg. Ott feküdt kemény hát, mozdulatlanul, és a hátából semmi sem látszott, mert azon feküdt. Teknőjének a hasán levő részét mutogatta, amit pedig eleven teknősbéka sosem tesz.
1: Jaj, meghalt, meghalt,
0: sírta el magát Dani is. De aztán abba hagyta a jajbeszékelést, odaugrott az öreg teknőshöz, és megérintette a behúzott fejét. Hát lám, kemény hát apó kidugta a fejét, farkát, és kétségbe esve kapálozott négy apró görbe lábával.
1: Géaz!
0: Suttogta rekedten.
1: Én vagyok a Dani, jaj apó, mi van veled?
2: A vihar felfordított,
0: suttogta kemény hát.
2: Még sose történt velem ilyen, pedig 100 évet éltem, és most meghalok, mert nem tudok visszafordulni.
0: A madarak sikongattak, kemény hát rekedten jajgatott, Dani meg egyet sem szólt többet, hanem elgondolkozott. És lám, abban a kis dugófejben egész helyes ész lakhatik, mert egyszerre kiegyenesedett.
1: Ne félj, apó, segítek én rajtad!
2: Ne is próbáld, fiam, gyönge vagy te ahhoz. Tudod-e, mennyi az én súlyom?
1: Nem tudom, de nem is bánom, jaj, ne jajgass, apó, és ti se sírjatok!
0: Fordult a madarakhoz.
1: Inkább siessetek, kerítsétek elő Kelepapót is, de gyorsan ám, addig én előkészítem a dolgot.
0: Dani már futott is a sziget szélére, de még visszafordult, és oda kiáltott néhány rémült nádirigónak.
1: Ti pedig jöjjetek, és mutassátok meg, hol terem a legerősebb sás.
0: A rigók buzgón

erős szárnya bírta. Dani a kötelet óvatosan keresztül kötözte az öreg teknősön, jó szorosra bogozta. Azután az egyik végét kelepapó, a másik végét kelepanyó csőrébe adta, és megmondta nekik, hogy húzzák a víz felé. Maga is nekilátott és hátulról tolta, amennyire az erejéből telt. Az öreg teknős béka hagyta, tegyenek vele, amit akarnak, de nem bízott a segítségükben, sem a Dani tudományában. És lám, a két gólya addig húzta, Dani addig tolta az öreget, míg szerencsésen belepottyantották a vízbe. Ahogy kemény hát vizet érzett, nagyot rúgott egyszerre mind a négy lábával, de még a farkával is, és szépen visszafordult hátával felfelé, ahogy egy teknősnek illik. Persze, mert a vízben a teknős is úgy tud forogni, mozogni, ahogy akar. Kemény hátapó fürdött egyet, azután kimászott a partra, egyenesen Danihoz cammogott. Ha eléri, bizonyos, hogy még a vállát is megveregette volna, de így csak annyit dörmögött. Kemény hát nem felejti el, amit tettél. Jöhet még idő, hogy szükséged lesz rá. Száz esztendő, hosszú idő, az alatt sokat lát, tanul az ember. Ha tanács kell, csak gyere hozzám, Dugó Dani. Derék gyerek vagy. Dani úrfi olyan büszkén kuporgott kelepapó hátán, hogy majd lepottyant róla. De most az egyszer volt is rá oka. Hogyne? Mikor ügyességével megmentette a százesztendős bölcs teknős életét. És a nádasban a madarak most mind őt dicsérik, róla mesélnek a fiaiknak. Egészen bizonyos, hogy Dani éjjel álmában csupa hőstettet vitt véghez, és nem látott magánál derekabb dugó gyereket sehol. A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csak nem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobiladatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják. Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty-Ballaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbély Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk. Hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
2: Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbé Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencellői templomban.
1: Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
2: Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
1: Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül, az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
2: A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra, azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot. Mert hogy az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül. És amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abban az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanya készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagy formátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a magyarországi matematikai tehetséggondozásnak egyik legnagyobb alakja, nem tudom mennyire tudjuk, a mostani Szalai református általános iskolából ment ő nyugdíjba, és ő például felső tagozatban volt a tanárom, és végtelenül nagy példát és mintát adott azzal, hogy mind emberileg, mind a pedagógiában, a tanításban hogyan lehet helytállni.
1: Ugye mi is beszélgettünk már korábbi műsorainkban arról, amit vezetőként, pedagógusként ön is lehet, hogy akár egy iskola megválasztásánál, egy intézmény megválasztásánál milyen fontos a pedagógus szerepe, és akkor most ugye azt a példát is hallhattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így ő folyamatában, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolhatja.
2: Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is az iskolában azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani. Mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
1: És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz az a terület itt általános iskolás korban?
2: Nem.
1: Nem.
2: Nem. Véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
1: Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
2: Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. és ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolában igazán kinyílni, és Hézser Zoltánné Iluska nénihez kerültem én a Kossuth Gimnázium és óvónői szak középiskolában, és Iluska néni volt az, aki bátorított, hogy de énekeljek. 16 éves voltam, ahogy elkerültem a Bartók kórusba, a Miskolci Bartók kórusba, ahová nekem még felvételizni kellett, felvételit kellett énekelni, és Sándor Zoltán és Sándorné Papedit karvezetők előtt, és úgy kerültem be a kórusnak a szoprán szólamába. Csak aztán ugye az én régi vágású nyakas kálvinista szüleim mondták, hogy legyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz, csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra, viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én ezzel e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
1: Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában, a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
2: Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze. Nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk, mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, a zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínűleg ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
1: Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
2: Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, Amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy a tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük, ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
1: És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos gimnázium is óvónői szakközépiskolába.
2: Igen.
1: Ezekre az évekre, hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
2: Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvett bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon szép évek voltak. Karcagi Gyuláné tanárnő volt az osztályfőnököm, és az a Nagy Máté Sarolt a tanárnő a pótosztályfőnököm, aki nemrég még a görögkatolikus egyháznak volt a jogtanácsosa itt a miskolci részen, és tehát ő is végül is, hogy úgy mondjam, ott kötött ki az egyházi oktatásnál a rendszerváltás után, amikor már lehetett ugye egyházi iskolákat indítani, és itt is arra tudnék visszakanyarodni, hogy a Kossuthban is megvolt már annak a csírája, hogy a szellemiségében azt a Krisztushoz vivő útvonalat kövesse, akkor is, hogyha ezt nem mondta ki, ami a szeretet, a türelem, a békesség útvonala.
1: Hogyha picit a tantárgyakról is szólhatunk, ugye az érettségi tantárgyak mellett azért olyan készségtárgyakat is tanultak, amelyek, hát akárha csak az énekre gondolunk, ugye talán ami a szívéhez az egyik legközelebb álló terület, a mindennapok részét képezték itt a képzésben.
2: Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy vers tanítás. Szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel. Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónő képzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
1: Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
2: Igen. Igen, minden héten ott voltunk az óvodában, egy napon délelőttön végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk fogságot,

0: ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük. Tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva. De ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
1: Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsin gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
0: Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. És hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is, amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire, ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
1: Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskoláskorra, a fiatalkorra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelki

0: milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbély Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és minket végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó. Nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencsellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretet kapcsolat, egy végtelen szeretet kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt. Végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri református iskola tanítója lettem, az én elsős osztályomat is oda vittem szolgálni Diósgyőrből a Helyőcsabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnövekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél, és irányítja belülről a növekedésével, utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zenei lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett luteri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórus művekként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok, mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
1: És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
0: Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én 3 pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgy is, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a 3 sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogy ha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk. Az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk, és az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
1: Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól
0: így
1: gondolom.
0: Így van. Tényleg nem lehet úgy elmondani, mint amennyire mély nyomot hagyott a lelkemben.
1: Ez érződik szerintem, ahogy hallgatjuk önt, vagy hallgatom én is önt.
0: Igen, hogyha most azt kérdezné tőlem valaki, hogy hol éreztem a legjobban magam, vagy melyik az az iskola, ami az egyik legnagyobb nyomot hagyta, főleg a felsőoktatásban, mert ugye van még egy pár ezután, hála Istennek, de mindig azt mondom, hogy a pataki évek az alapvetően meghatározó volt, hogy én kivé váltam fiatal felnőttként.
1: Gondolom az is egy nagy változás volt, hogy a családi környezetből, az otthonból, a családi háztól kollégiumba került.
0: Így van. Tehát azért azt mondhatom, hogy minket burokba neveltek a szüleink. Mert az a szeretet bármennyire is egy nyugodtabb és talán egyszerűbb, így a legjobb mondani, hogy egyszerűbb világ volt az, amiben én felnőttem. Tehát a 90-es évek. Akkor is már voltak olyan veszélyek, voltak olyan nehézségek, amiket mi nem láttunk és nem tapasztaltunk meg, mert az a csendes, bölcsességgel teli szeretet, az a következetesség, ami a szüleim, nagyszüleim részéről körülvett, az a mindennapjainkat teljes mértékben beborította, elfedezte, tehát minden az ég adta világon megvolt benne, amire egy gyermeknek szüksége van. Viszont amikor főiskolás lettem, és tényleg annyira elcsépel, de tényleg úgy van, hogy kilépett az ember a nagybetűs életbe, szülői házat elhagyva, kollégistaként egyedül kellett boldogulni, no akkor derültek ki igazán, hogy azok a gyökerek, amiket hozunk, azok bizony mennyire állják meg a helyüket, mennyire erősek, mennyire tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
1: A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
0: Így van. ezért is az egyik legfontosabb Sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A Sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak az a szellemisége, amire már utaltam. Hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van. És a Sárospataki főiskolának is megvolt ez a csendes bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
1: Itt tanítói oklevelet kapott?
0: Így van, én tanítóképzős voltam, és ének szakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra énekszakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
1: Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlás, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
0: Igen. Amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a jó Istentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis bekötött, becsomagolt csilivili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána, már bocsánat a kifejezésre, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy. Az az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez az affinitásukat, látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zene elmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen, számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el, mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét, hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. és mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
1: És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja, innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Vence Ildikót, a Pitvallatvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
0: Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
1: Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória, viszont hallásra.
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzés intézményi kezelése alatt. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a debreceni városháza. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, fogyasztására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 17. fejezet. Idestova két hete lakoztak már a fekete gödörben, és nem történt semmi. Emberek asszonyok jöttek fel olykor a falvakból. Gyógyítani való gyermeket is hoztak néha, és az idő kitartott. Napközben ragyogott a nap, éjszakánként sziporkáztak a csillagok, és a forrás szélén jégbőrödzött reggelente. Aztán egy délután zúgni kezdett felettük a Ciblez 3-as csúcsa, és ez különös zúgás volt. Az öreg fölnézett, megszagolta a szelet, és azt mondta: itt a tél. Úgy is volt. Elébb csak szélzúgatta a fenyveseket odafönt, aztán megfellegesedett az ég, és esni kezdett az eső. Esett, esett 3 napig. A 3. nap estén hideg szél támadt, és hóvá változott tőle az eső. Reggelre megfehéredett a világ. Na, most mi lesz? Kérdezte Nagy János, a volt gyéresi pap. Tél. És velünk? Az öreg jól megnézte. Tanultál-e valamit, amióta itt vagy? A pap megvonta a vállát. Nem tudom, mit feleljek erre. Megtanultam fát dönteni, fát aprítani, tüzet szítani. Ha csak ennyit tanultál, akkor bizony sokat kell még tanulnod, János. Ez lesz veled. Itt. Retten meg János a gondolattól. Mehetsz máshova is. Hova? Hát tőlem hiába kérded, mondta meg a vállát az öreg. Fordulj Istenhez. Ő tudtodra adja, ha figyelsz. Gergely, aki mindedig szótlanul gubbasztott a kemence megetti padon, mély lélegzetet vett és megszólalt. Megtanulhatjuk a szénégetés mesterségét. Az öreg odafordult és megnézte jól. Kedvemre vagy, Gergely. Kedvemre voltál, mióta megösmertelek. Te nem panaszkodsz. Nyitott szemmel nézed a világot? Hát igen. Megtanulhatod a szénégetést. Megtanulhatod a kerékgyártást is. A szerzemkészítés, sok mindent, ami szükséges ahhoz, hogy életet kaparjon magának az ember. Lehetsz fazekas is, téglaégető, ezermester, ki kóberes szekérrel járja az országutakat, és falusi népek edényeit foltozza, késeit, baltáit élezi, tetőt javít, kerítést von, és rendbe tud hozni mindent, ami áramlott. Becsületes munka mindez, és rendes időben, rendes világban életet biztosít annak, aki nem resteli a munkát. Csak egy javai, Gergely fiam. Nem élünk se rendes világban, se rendes időkben. Rendetlen világban és megbokrosodott időkben élünk. És bárhová mégy is, bármibe kezdesz is, ha szenet fuvarozol le a malmoknak, vagy szerszámot, edényt javítasz, ott kell legyen a zsebedben télen, nyáron, nappal és éjszaka egy kis pecsétes papíros, ami azt mondja, hogy azok, akik uralkodnak fölötted, tudják, hogy ki vagy, mi vagy, és hogy engedélyt adtak neked, nevedre szóló engedélyt, hogy végezd, amit végzel. Ha nincs ilyen pecsétes írás a zsebedben, az első csendőr őrsnél tovább alig hajutsz. Ez a baj, Gergely fiam. Csönd nehezedett a konyóra. És magának van pecsétes írása? Kérdezte Nagy János gúnyosan, szinte ellenségesen. Akik a jövendőt dolgozzák, azoknak nem ad pecsétes írást a világ. De ez is eljöhet egyszer. Megadja azt is az Úr, mielőtt eljutunk oda, hogy nem csak egy néhányan, de jó sokan, akik magyarok vagyunk, kiérdemeljük az, hogy ne csak múltunk, de jövendünk is legyen. A jövendőt pedig Gergely és János azt meg kell szolgálni, nem terem magától, mint mezőn a virág. Először is tudni kell az igazat, aztán meg gyakorolni is kell az igazat, mert az Úr csak azon segít, aki az ő útját járja, aki az ő erejének irányába halad. Akár csak a vitorlás csolnak, olyan az ember is. Szél mentébe fordul, siklik előre, szél ellen fölborul, és elsüllyed. Az emberi lélek vitorláját az Úr ereje duzzasztja erővel, de mint minden egyébnek, ennek is tudni kell a titkát. Ezért vagytok itt ti ketten, ezért választott ki benneteket az Úr. Azt hiszitek, hogy az Úr akarata nélkül ki tudtalak volna menteni a románok kezéből? Ki vagyok én? Vén ember, Isten nélkül senki se vagyok, de Istennel, Isten oldalán világot hódíthatok, ha ő úgy rendeli. Az ő rendelése pedig az, emelte fel a hangját, úgy, hogy megtelt vele a gonyó, hogy emberelje meg magát végre a magyar, térjen vissza urához, ki idehozta az ígéretek földjére, hazát adott neki, szépséges országot, hatalmat és dicsőséget, népek élére emelte, népek és nemzetek védelmezőjévé tette, pajzsán tartotta, magosan, mindaddig, míg önzés és kapzsi hiúság egymás ellen nem fordított magyart a magyarral, és idegen tanácsadók sima nyelvére hallgatva meg nem szekték az Úr törvényét, mely kimondja: szeresd te a magyar testvéredet, mint önmagadat, és fegyvert ellene ne emelj, rosszat ellene ne cselekedj etetben se szóban. Aki e törvény ellen vét, annak nyelve kivágassék, karja megbénuljon, és utak árka legyen szálláshelye, mondta az Úr. De aki megtartja törvényeimet, annak szerető édesatya vagyok, az meghallja lelkében az én szavamat, és minden tettével gondolataimat végzi. Annak hatalmat adok a világ fölött, amit az ő számára teremtettem. Ez az Úr törvénye, fejezte be az öreg, és akinek esze van, él vele. És hol van mindez megírva? Kérdezte Nagy János gunyoros mosollyal, felhúzott szemöldökkel. Mert a Szentírásban nem leltem nyomát. Pedig abban van a gyökere, mordult rá az öreg ember. Nem a zsidókéban állt, hanem abban, amit Jézus Krisztus tanítványai tettek írásba emlékezet után, meg amit az Úr táltosai róttak fel a régi időkben a törvényoszlopokra. Egyszer talán még meglássátok azt is, tette hozzá Magorván, de most nem erről van szó. Rajtatok múlik, hogy velem maradtok-e, és beálltok-e az Úr maroknyi táborába, magyarok kovászának, amelyből egy csipetnyi elég, hogy Isten kenyerével töltse meg a teknőt. Avagy magatok útját kívánjátok járni emberi gyöngeségetek szerint, a magyar jövendő dolgában haszontalanul? Ez most a kérdés. Keményen döntek a konyó csöndjében a szavak, és utának csönd lett, mély hideg csönd. Az öreg lassú léptekkel az ajtóhoz ment, és kitárta szélesre. Csípős téli levegő söpört végig a kunyón. Odakint akkor kelt a nap, a bükkök megett, fényétől szikrázni kezdett a hó. A szikrázás közepén látni lehetett Ferkőt odalent, ahogy derékig vetközve mosta magát a forrás csillogó vizében. Látjátok azt a gyereket? Szólalt meg halkan az öreg ott a nyitott ajtóban. Eljő az idő, amikor apostola és vezére lesz Erdély magyarjainak, ő és a többi hozzája hasonló, és az Úr tudásával hazát teremtenek itt újra. magyarok hazáját. A két pap ott görbett még mindig a kemence melletti padon. Nem néztek ki a sziporkázó télbe, csak a döngölt agyagot bámulták a lábok előtt. Azután egy hirtelen mozdulattal Gergely a Ferences felszökött a padról. Három hosszú lépéssel odalépett az öreg elé a nyitott ajtóba, és nagy csontos markát feléje nyújtva derűsen mondta: egy életem, egy halálom, azt is a kezedbe ajánlom, öreg apám. Akár csak a legkisebbik disznópásztor gyerek a régi mesékben. Itt a kezem, nem disznóláb, Isten szolgája lennék amúgy is. Tette hozzá különös, félig nevető, félig könnyező mosolyjal, és magyar Isten szolgálni, ha van ilyen, az szívem szerint való. Csak egy Isten van, Gergely, mordult rá az öreg. Hozzánk magyarul szól, másokhoz más nyelven. Csak hogy mások nem értik a szavát, saját nyelvükön sem, mert nincs, aki megtanítsa nekik a szavak értelmét. És ha lenne is, alig ha nem börtönbe vetnék, és mágián égetnék meg az olyat. De mi magyarok már jó másfél ezer esztendővel ezelőtt az Úr nemzete voltunk, és ideje nagyon, hogy azzá váljunk megint. Gergely, mondta, és szakállába mosolyogva megragadta a feléje nyújtott kezet. Isten hozott közénk. Most már igazán Isten hozott. Néhány pillanatig keményen markolták egymás kezét, és szemük egymásba kapcsolódott. Köszönöm, öreg apám, mondta halkan Gergely. Zeng a szívem, mint ahogy nem zengett már régen. Elengedték egymás kezét. Hátuk mögött mozdult valami. A gyéresi pap fölkelt a padról, görbet háttal és savanyú ábrázattal odajött hozzájuk, aztán mély lélegzetet vett. Magyar lennék, én is, mondta kissé regetten. Kioktattak Isten dolgában is. A baj az, hogy magyar voltam, csak bajt és keserűséget hozott rám mindez ideig, és talán ez az oka annak, hogy Istenben sem hiszek úgy, ahogyan kellene. Micsoda Isten az, mondottam magamban többször, aki eltűri mindazt, ami ezen a világon történik, amit anyámmal, apámmal elkövettek, amit én kellett eltűrjek csak azért, mert magyar voltam, azt a sok igazságtalanságot, kegyetlenséget, a gonoszok győzelmét a jók és szeditek felett. Micsoda Isten az ilyen. Ember vét kért, ne hibáztasd Istent, vágott a szavába dorgáló hangon az öreg. A magyarok vét kért, se Istent hibáztasd. Ami pedig a románokat illeti, ne irigyeld őket. Megszenvedik ők mindazt, amit ma elkövetnek. Hétszeresen szenvedik meg unokáikban, dédunokáikban, mint ahogy mi magyarok szenvedünk meg most elődeink bűne miatt. Ne irigyeljétek azokat, kik gyűlölnek benneteket, akik kínzásokkal gyötörnek és halálba üldöznek. Minden tettüket ő ellenökbe fordítja az Úr, és minden kínzást ezerszeresen fizet vissza. De megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az ő törvényéhez, és egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, és az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is. Te pedig, János fiam, eredj ki az erdőbe, járd meg magadat a hóban, vizsgáld meg lelkedet, és ha úgy érzed, hogy nem lesz békességre köztünk, vissza se térj, eredj. hagyja, merre jónak látod. Akasz most mindjárt tarisznyát a nyakadba. Tömd meg, amivel jól esik, hogy éhen ne vesz. Csergét is göngyölhetsz magadnak, hogy legyen, ami melegen tartson, és a jó Isten kegyelme legyen te veled. Ha pedig úgy látnád jónak, hogy visszatérj, és megismert az Urat, mi szeretettel várunk. Na, a többi a te dolgod. Nagy János kivörösödve és döbbenten álltott egy pillanatig az ajtó küszöbén, aztán rántott egyet a vállán, és lehajtott fővel, zsebre dugott kézzel kilépett a hóba, és nekiindult a beavazott erdőnek. Az öreg hosszasan nézett utána. Nagy benne a keserűség, sóhajtotta. Kérget rakott a lelkére, súlyosat. Semmit se vitt magával, még ennivalót sem, mondta Gergely. Abban a vékony városi öltözetben megfagy a szerencsétlen, mielőtt emberre bukkan. Visszajöjj, morogta az öreg, és a távozó után nézett, kit akkor nyelt el a behavazott bükkös. Ne vedd kicsibe ezt a gyéresit. Nehéz természete van, az igaz, de nehéz fából készül a jó baltanyél is, ha sikerül simára faragni. Igaza is volt. Még delelőre se ért fel a napod a fönt a gyöngyszínű téli égbolton, és jött már Nagy János lefelé kipirult ábrázattal, izzadva vonszolva maga megett egy hosszú, nehéz, ágas-bogas bükkfaágat, amit a szélvihar törhetett le valahol még a nyáron. Itt van, né? Mondta nagyot szusszanva, amikor odaért vele a konyha elé. Ha baltát ad valaki a kezembe, fel is aprítom azt a jóféle tűzre valót most mindjárt. Gergely és Ferkő oda voltak még a szánkóval hasogatott fáért, és csak az öreg volt egyedül a kunyóban. Kijött, megnézte a fát, megnézte az embert, és csak ennyit mondott. Lesz baltát magadnak ott hátul a színben, János fiam. Jó, hogy hazataláltál. Dicsértessék az Úr. Mikor kis idő múlva Gergely és Ferkő megtértek a hasított bükkkel megrakott szánkóval, János pap javában aprította a tűzrevalót, mint a reggel óta egyebet se tett volna. December elejére megnőtt a hó. Hasig süppettek béli a szarvasok meg az őzek, és holdfényes csikorgó éjszakákon farkasok ritkították a gyöngéjét. A nagy hó miatt két hét is eltelt anélkül, hogy bárki is feljött volna odalentről. Kurtultak gyorsan a napok, és nyúltak az éjszakák. Nappal fát gyűjtöttek, tűzrevalót aprítottak, hosszú füstös estéken az Úr törvényeiről beszélt az öreg, meg a hatalomról, amit az embernek adott mindenek fölött, hogy legyen az hóvihar, vadállat, sziklakő vagy emberi gyöngeség. Egy szép, ragyogó napon aztán úgy délidőben ember jelent meg alul, a behavazott völgykatlan aljában, ahol a kemencékhez vezető szekérutat rejtette a hófúvás. Az öreg a tornác patkájáról nézte a közeledőt. Gergely és János fát aprítottak, és Ferkő hozta be ölenként az eresz alá. Andrásnak nézem, szólalt meg az öreg a padon. Ferkő megfordult, és lefelé nézett ő is, ahol az érkező ember törte a havat. Ez bizony András, mondta, jó messzire eljött. Nagy hírrel kell jöjjön, csak baj híre ne legyen. Mit beszélsz, mordult rá a vén ember, tudod jól, hogy az Úristen világában nincsen rossz, csak jó. Így baj se lehet. Ha nem tudnád még ideje, hogy megtudd, Akiknek az Úristen viseli gondját, azoknak minden javukra válik. Szép szálember volt András, jött fölfelé a hóban. Báránybőrkocsmás, szőttesbe öltözött derékszál ember. 40 év körüli, bajszos, éles ábrázatú magyar. Adjon az Úristen, köszönt reájok, amikor odaért. Isten hazott, András. Az ember följött a konyóhoz és megállt. Jól megnőtt a hótól a hegy, vallotta be, s levéve fejéről a kocsmát, megtörölte ködvöne ujjával izzadt homlokát. Gyere már, ülj le! Hívta be az öreg a tornácra. Megfáradhattál, beresztel kétől idáig. András fellépett a tornácra, leverte posztos csizmájáról a havat, és leült az öreg mellé a padra. Üzenetet hoztam, mondta folytott hangon, és aggodalmas pillantásokat vetett a tűzifával sürgölődőkre, olyat, ami nem tartozik másra. Beszélhetsz ezek előtt, bólintott az öreg. András mély lélegzetet vett elébb. Azt üzeni apó az Isten székiről, hogy siessen kelmed Kolozsvárra. Sok jó magyar gyűjtöttek be a Fellegvár pincéjébe. Felét kivégzik, ha nem ér oda idejében. Apó Vásárhelyt végzi a mentést, Esvány meg Csíkszeredán. Nagyváradon Bakó Károly, Brassóban meg kelmed tanítványa Lőrinc. Sok a menteni való mindenütt. Egy lélegzetre mondta el mindezt, mint akiben hosszú ideig megregett a szó. Utána nagy lélegzetet vett, és hozzátette. Úgy véli apu, elérkezett az idő, hogy begyűjtsük az Úr aratását. Gyűl a munka, és kevés a cseléd, az idő megérik, én magam hajnal keltével nagybányára megyek. Az öreg bólintott, aztán felkelt a padról. Ferkő, Gergely, János, szedjétek össze magatokat, útra kelünk. Ferkő megszokhatta már a hirtelen dolgokat, mert szó nélkül lerakta a tűzifát a fal mellé, és bément a kunyóba. Gergely és János azonban meglepetten bámultak. Most mindjárt? Kérdezte Gergely. Hova? Toldotta meg János a kérdést. Most mindjárt Kolozsvárra, felelte az öreg. Készítsetek terült magatoknak, östére lent lehetünk Láposon. És onnan? Bátortalankodott János. Az már az Úr dolga, nem a miénk. Fél óra se telt, és már mentek is. Én megmaradok itt éjszakára, szólt utának András, és holnap csak átrövidítek a hegyen. No, Isten, Isten! Isten, Isten megáldjon! Törték a havat lefelé a völgykatlanon. Egy idő múlva Nagy Jánosból újra csak előkívánkozott a szó. Ki volt ez az ember? András! Beresztelkéről, apó tanítványa. És ki ez az apó? A legidősebb köztünk, felelte hátra az öreg, valamikor én is őkelme keze alatt voltam. Csöndben taposták tovább a havat. Mikor lent a pataknál megálltak szusszanni, János pap újra megszólalt. Aztán hányan vannak, mint maga, meg ez az apu, meg hogy hányan vagyunk? Igaztudók és látó emberek? Szakította félbe az öreg, és fölnézett a gyöngyház színű égboltra, mintha onnan akarná kiolvasni. Hát lássuk csak, apu az Isten székén, öreg Bence Gödemesterháza felett, Kicsi Bence Dova Déva felett, Imreve a Hargitán. Igaz Károly meg Bak Balázs Szentgyörgy vidékén, meg Háromszékben. Ábris lent az alsó marostáján. András, akit láttatok, Beresztelkén. Sándor valahol Abrudbánya fölött. Na meg aztán itt vannak újabban ezek a felszabadult tanítványok is, mint az én Lőrincem. Van belőlük egy jó tucatra való szanaszét, és egyike ezeknek Jankó, Szűrszabó Jankó. Az vár majd ránk valahol Kolozsvár alatt. Tudom. Honnan tudja? Ütődött meg ezen is Gergely. Ez az András egy szót sem mondott róla. Nem kellett, hogy mondja, tudom én azt, hogy ott lesz Jankó kéznél. Ösmeri Kolozsvár környékét, akár a tenyerét. Hóstáti kertész ember volt az apja, nyugasztalja az úr. És azt is tudom, hogy szállással meg útmutatással is

Isten tudásának csak az étvágya volt nagyobb, ez igaz. Toldotta meg az öreg fejét csóválva. A két pap összenézett, Gergely csak rántott egyet a vállán, de János pap kiköpte, ami a nyelvén volt. Ez már sok, mordult ingerülten. Isten törvénye szerint élni, Isten akaratát kutatni, Istennek engedelmeskedni, ez igen, ez szép és komoly feladat. De távolba látni? Önámítás. Isten csak arra adta a szemet, hogy meglássuk vele, ami körülöttünk van. Nem, hogy átlássunk hegyeken, dombokon, mindeneken. És hogy megjósoljuk, mi történik majd valahol a jövendőben. Ez bolondság. Ferkő elveresedett, rántott egyet a terüjén, és szó nélkül indult lefelé a behavazott patak mentén. Az öreg rosszalólag csóválta meg a fejét. János fiam, már megint kiszaladt alólad a nyelved. Nem tanították neked a papok iskolájában, hogy az Úr mindent tud, és mindent lát, és hogy ő előtte nincs sem múlt, se jövendő, csak az örökké való most, a jelen? Nem tanították ezt neked? Hát, hogy Isten mindent tudó és mindent látó, azt igen, de az öreg szavába vágott, már most, ha szerető édesatyád, aki minden dolgodat szívén viseli, lát valamit és tud valamit, amit te még nem látsz és nem tudsz, nem gondolod, hogy megosztja veled ezt a tudást tiszta szeretetből, mi? És ha a földi atyád megteszi ezt a kedvedért, nem gondolod, hogy mennyei atyád, ki százszor jobban szeret, még százszor inkább megteszi ezt, te érted? Tűnődj ezen, János. De most menjünk, dolgot adott az Úr. Hát mentek, röviddel sötétedés után, szállást leltek egy láposi istáló szénapadlásán, amit melegen tartott odalentről a jószág párája. Hálás lelkű magyarasszony még forró levest is vitt föl nekik a szénába, meg frissen sült kenyeret, kérni se kellett. Adott az Úristen a maga módján, ami csak kellett, amikor csak kellett, és ahol csak kellett, mások kezén keresztül. Rossz idegen szokás akkor adni hálát az Úrnak, amikor már előtted az étel, és szemeddel látod azt, oktatta tanítványait az öreg. Őseink, akárcsak Krisztus Úr, előre köszönték meg az Úr szeretetét és gondoskodását, mint az erdő madarai. Az apagyilkos is megköszöni a kezébe adott kenyeret. De az Isten tudó ember sosem kételkedik az Atya szeretetében, és nem várja meg az adományt, hanem hálát ad a szeretetért előre is, mert tudja, hogy élő valóság az. Dísztől még fuvart is kaptak egy hálás teherkocsi vezetőtől, kinek elakadt motorját, az öreg egy érintéssel megjavította. Deszkát szállított ponyvával takarva a kolozsvári magyar, a román államnak, és amikor megtudta, hogy hova igyekeznek, felengedte őket jó szívvel a ponyva alá. De csak apaidáig. Ott leszállította őket, mert félt, hogy megbüntetik, amiért magyarokat fuvarozott románok benzinjén. Mentegetőzött is szegény, de az öreg barátságosan megverekedte a vállát. Sose röstelkedjék, atyafi, hiszen éppen itt akartunk leszállni az útkeresztezésnél, csak nem tudtuk, miként adjunk hírt magának onnan fentről. Áldja meg a jó Isten, és jusson eszébe, amit mondtam. Nincs olyan baj ezen a világon, se motorral, se egyébbel, amin az Úristen ne tudna segíteni, ha őszinte és alázatos szívvel hozzáfordulunk. Milyen az ember szemébe nézett ott az országot behavazott szélén, és aztán közelebb hajolva hozzá, halkan a fülébe mondta.

0: Mikor hazaérsz, menj be a szobába, ahol a feleséged fekszik. Hajolj feléje, és mondd úgy, hogy meghalhassa. Asszony, az Úristen szeretete hazahozott engem, és meggyógyított téged. Adj hálát az Úrnak, és kelj fel az ágyadból, mert az Úr szeret téged, és egészséget adott neked. Háromszor is elmondotta a megrőkönyödött emberrel a szavakat. Mondjad magadban, míg odaérsz, hogy el ne feledd, és adj hálát az Úrnak. Azzal intett a fejével a többieknek, és indult előttük a hóba temetett török búzak földön keresztül le a szamosnak. Az ember még mindig ott állt sokáig a teherkocsi mellett, és bámult utánuk. Miről gondolja, hogy beteg a felesége? Kérdezte János pap, amikor utolérte óvan. Nem gondolom, tudom, felelte az öreg kurtán. Megmondta az Úr. Benne volt az ember szemében is. Az emberi szem világosabban szól, mint a száj, és igazat mond mindig.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

csillag esik, föld reng, jött éve csodáknak, ihol én, töröje világnak, sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek, ura kívül rajtam.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Jimi Hendrix amerikai gitáros, énekes, zeneszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

James Marshall, Jimi Hendrix amerikai gitáros, énekes, zeneszerző mind a mai napig valóságos kulturális ikonnak számít. Rajongók és kritikusok egyaránt elismerik kivételes tehetségét. Sokak szerint Jimi Hendrix a valaha élt legjobb és legnagyobb hatású rockgitáros.

1967-ben tett szert világhírnévre, amikor zenekarával a The Jimi Hendrix Experience-el a Monterey Pop Fesztiválon első amerikai koncertjét adta. 1969. augusztus 18-án az ő fellépésével zárult a Woodstocki Fesztivál.

Zenében megpróbálta közel hozni a földhöz az űrt, a föld egy bluesos, jazzes vagy funkis alapritmus, az űr pedig az improvizációk során hallható pszichedelikus hangzás. Zenéproducerként a stúdiót olyan helyszínek tekintett, ahol kibontakoztathatja zenei elképzeléseit.

Az elsők között volt, aki a sztereó hangzásával és a fázis eltolódással kísérletezett, emellett elismert dalszerző is volt, akinek szerzeményeit számtalan zenész feldolgozta. 1992-ben a Rock and Roll Hall of Fame, 2005-ben pedig a United Kingdom Music Hall of Fame is tagja közé választotta Hendrixet. A hollywoodi hírességek sétányán 1994-ben kapott csillagot.

0: That's a perfect ending. Good thing you left.
1: 2006-ban első albumát, az Are You Experienced-et az Amerikai Egyesült Államok nemzeti felvételi jegyzékébe választották. 2003-ban a Rolling Stone című zenei szaklap minden idők 100 legjobb gitárosának listáján Hendrixet az első helyre választotta. Tragikus hirtelenséggel 1970. szeptember 18-án londoni lakásában hunyt el. 27 éves volt.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Jimi Hendrix amerikai gitáros énekes zeneszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Míg 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő várható, többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projekt. A kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: Két világ színei és közös fényei című kiállítás.
3: Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabot, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István is Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birte Zoltán.
2: Köszönöm. 2026-ot írunk, de már többedik alkalom a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhat projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvos társadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek van vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idős gondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
1: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat, utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
2: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
4: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kell kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
2: Vagy épp, és hogy élek.
4: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozottan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
1: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
4: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alábbhagy, vagy elszigetelődik.
3: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal, és egyébként amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégésről beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
2: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek, bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy na majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
4: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgyis akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese, van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát a másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
3: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
4: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmúlva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
1: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban tekinthették meg a Két világ színei és közös fényei című kiállítást, amely Ferenczi Júlia és Gyéjszabó Béla képzőművészek alkotásait mutatta be. A tárlat kurátora Ferenczi Miklós, aki Gyéjszabó Béla hagyatékának gondozója. Vele beszélgettünk a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. A riporter Ungvári Szende.
2: Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
3: Alig voltam 6 éves, amikor Gyéjszabót megismertem. Ferenczi Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és Gyéjszabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és tani Bátori gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt. Oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcában felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenczi Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép, tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben Gyéjszabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánfi palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39-ben közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művész barátság Ferenczi Júlia és Gyéjszabó Béla között. Viszont kiállítani 1969 áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét. Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériám Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúj, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt, mint ahogy itt is, a múlt héten csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyiszabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt ki.

0: Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Győr-Szabónak, de van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás látogatási lehetőségek. A Válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nostra díjat, és ott, ha teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Julia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust. És ez a Helikon 100 keretén belül, úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja Győr-Szabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát Győr-Szabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz, ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva, nagyon nagy energiát jelentett, befektetést, de azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a Győr-Szabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban Győr-Szabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Julia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Julia néném szinte egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni, a színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Győr-Szabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak, emlékszem, hogy Győr-Szabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de

0: hogy Julia néném is készített teljesen külön, másként, például amire emlékszem, hogy Beatrix leveti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Julia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Julia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Julia, egy kérésem van, többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, bujkony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Julia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, ami csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettőt tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot. Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Az elmúlt percekben Ferenci Miklós, Gyészabó Béla hagyatékának gondozójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a beregszászi református gyülekezet vakációs biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az élet Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösségek mozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hál' az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást, ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hál' az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály. 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztállyal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. De tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten és sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magamének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket úgy megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közbe, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az én jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen a kiteremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen. És mennyire jó az nekem a szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifelé rengeteg választ adok az ő kérdésükre.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életében előkerül, akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Még mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A Vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit református lelkipásztort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a Debreceni Városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudotta a Debreceni Városháza. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátásra, ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós, okleveles tervező építész. Őt köszöntöm most műsorunkban, stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Ugye néhány hét, néhány hónap távlatából beszélgetünk most erről a díjról, hiszen 2026. május 11-én Miskolc város napján részesült ebben a díjban, amelyhez ezúton így utólag is szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm.
1: És hadd kérdezzem meg, hogy mit jelentett ez az elismerés az ön életében? Hogyan emlékszik vissza magára erre az alkalomra, ünnepségre?
2: Mindenképpen egy jó élmény, tehát örültem a megtiszteltetésnek, hogy kitüntettek ezzel a címmel, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni. Mindig jó azért az ember életében egy visszajelzés, egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit csinálunk, azt ugye jól csináljuk, tehát ebből a szempontból ez jó leső dolog. Illetve nyilván az, hogy egy olyan közösségtől kaptam, aminek ugye én is a részese vagyok itt ugye a Miskolc város részéből, tehát nem csak a szakma részéről történt ez az elismerés, úgymond, hanem inkább ha lehet azt mondani, hogy ez egy civil visszajelzés ugye a munkásságunkkal kapcsolatosan. Az ünnepség maga az nyilván szép volt maga az ünnepség is, illetve hát jó volt rajta részt venni, illetve hát az is jó volt ugye látni a közvetlen családomnak a reakcióját, illetve az ő szemükben is a büszkeséget, hogy mit sikerült úgymond elérni, ami az nyilván valamilyen szinten ők is mind hozzájárultak.
1: Akkor ha beszélhetünk is erről az útról, hiszen ugye felmenői közt is ennek a szakmának is elhivatott mesterei voltak itt a korábbiakban is, hogyha ezzel kapcsolatban megosztja velünk a...
2: Igen, tehát nekem úgy gyerekkoromtól kezdve mindig így mondogatták, hogy na majd én építész leszek. Nyilván kisgyerekként nem feltétlenül ebbe az irányba készültem, de nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az élet. Felmenőim között, tehát mindig már nagymamám mindig mesélt, hogy az ő édesapja építész volt, és mindig mesélt, hogy apu így, apa ezt csinálta, azt csinálta. Egészen odáig visszamenőleg, hogy a ükapám könyvesmester volt, Pap József Miskolcon, és a fiai közül is többen építészek voltak, Pap Imre, Pap Sándor és Pap János, és a nevükhez olyan épületek kötődnek itt Miskolcon, mint a zenepalotának a megvalósulása, tehát nem a tervezése, hanem a kivitelezése, illetve az erdészeti székház épülete, de nyilván ezen kívül kisebb épületek is, de azok kevésbé kardinálisak. Utána ugye az én szüleim, ők mérnökök voltak, illetve most is mérnökök, tehát édesanyám ő kohómérnök, édesapám gépészmérnök, de az épület gépészettel foglalkozott, úgyhogy ez a mérnöki szakma az ugye az egész családba begyűrűzött. Két testvérem van, két fiú testvérem, mindketten szintén mérnökök, gépészmérnök, illetve műszaki mérnök, menedzser. Mindenki Miskolcon tanult, én voltam egyedül a kakukk tojás, mert ugye itt Miskolcon nem volt építészeti képzés. Úgyhogy engem messzebbre sodort így a szél, de visszajöttem a felső oktatás után, úgyhogy itt tevékenykedtem a későbbiekben, vagy itt kezdtem el a pályámat, úgymond.
1: Még itt a tanulmányokról, hogyha szólunk a folytatásban, akkor az általános iskola éveire is visszatekint, akkor hadd kérjem meg, hogy ezeket az éveket, vagy ezeknek az éveknek az élményeit osztam meg velünk, mert ekkor is körvonalazódott, hogy nem csak a szülei gondolataiban valósult meg, hogy esetleg ezt a pályát választja, hanem már ekkor is a tanulmányok tekintetében is látszott, hogy ez lesz az útja, hogy érzi, mikor érezte saját magában ezt az elhívást.
2: Nyilván, tehát itt körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ábrázoló geometria, akkor még ugye
1: az később
2: volt, de ugye ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább a inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel.
1: A matematikának talán ez a geometria része, amikor a testek abszolút, már ott voltak.
2: A geometria része, tehát ez később egyértelműen, tehát már a gimnáziumi években mindig azzal húztam vissza, tehát az algebra az nem az erős oldalam volt, de a geometriában mindig 4-es, 5-ös voltam, és akkor ezzel sikerült azért úgy kompenzálni a évvégére jegyet.
1: Hol teltek ezek az évek, a kisiskolás évek, illetve
2: az általános iskolát, azt akkor még az Avason laktunk, kisgyerekkoromban, úgyhogy a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolába kezdtem el, de aztán költözködés miatt én a felső tagozatot már máshol kezdtem, az a Kazinci Ferenc általános iskola volt ott ugye a tapolci elágazáson, úgyhogy ott teltek az általános iskolai évek, és akkor ott a gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda jár tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
1: A pedagógusok szerepéről még ha néhány gondolatban szólna, hogy milyen hatással voltak az ön művészetének az irányára is?
2: Hát általános iskolában is felfigyelt ránk, vagy hát rám is, meg említettem ezt a legjobb barátomat, őre is a rajztanárunk, tehát külön foglalkozott velünk, illetve egy-két rajzversenyre is elmentünk, ahol nyilván én szintén ebbe a, akkor ugye kockológiának hívtuk, ebbe a körben mozogtam, ezeket a testnek a rajzolgatása és a többi. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon magas eredményeket elértem volna, de olyan középmezőnyben tudtam általában szerepelni. Úgyhogy végülis ilyen szempontból volt hatása. Később pedig a gimnáziumban, a Avasi gimiben nekem Homona tanár úr, Homona György volt a rajztanárom, és ő is azért nagy hatással volt rám, tehát ő is ugye látta inkább a erősségeimet, és inkább ő is abban az irányba hagyott, tehát ezek a képzőszeti dolgok, ilyen festészeti ilyesmi, az nem volt a erős oldalom, azokkal nem is nagyon nyüstöltek, hanem inkább hagyták, hogy abban az irányba mozogjak, ami inkább a komfortzónám. És már ott is inkább látszott a gimnáziumi évek alatt, tehát itt a művészeti képzés során, hogy inkább ez az építészeti irány az, ami nekem jobban megy, tehát ezek a kreatív feladatok, modellezés, makettezés, ugyanúgy ezek a testeknek a rajzolása, a átadás, ott már volt ábrázoló geometria, tehát ezek sokkal közelebb álltak hozzám, jobban is mentek, illetve a művészettörténetből is egyértelműen a építészettörténet érdekelt jobban, ezek a festészet az kevésbé fogott meg azokról, nem annyira.
1: Gondolom, hogy itt a tantárgyi keretek mellett kötelezően végzendő feladatok mellett azért a hobbi szinten is készített akár olyan maketteket, vagy akár olyan terveket is már gyermekként, ami...
2: Nem, még ilyen kifejezetten ilyen építészeti maketteket, ilyesmiket nem. Tehát nyilván ugye gyerekkoromban, egészen gyerekkoromban még ugye azért is mondták nekem mindig a szüleim, hogy majd én biztosan építész leszek, meg én kreatív leszek. Imádtam legózni, tehát ezt a szülőknek tudom ajánlani, hogy azért az nagyon sokat segít a térlátáson is, és a kreativitáson is, hogyha a gyerekeket hagyják játszani, tehát ez most is, hogy a saját gyerekeinket próbálom ebbe az irányba terelgetni. Tehát ott inkább ez volt még gyerekkorban. Későbbiekben pedig, ami esetleg már a pályaválasztás irányába gimnázium után terelgetett, ugye én 2000-ben érettségiztem, tehát ugye 99-2000-ben álltam abba a helyzetbe, hogy ugye pályát kell választanom, amikor már ugye konkrétabban valamit ki kell találni, hogy milyen irányba menjek, és ugye ez a számítógépes grafika, internet, akkor kezdett el ugye gyerekcipőbe járni, és engem valahogy ez a mozikon keresztül, és ennek a varázsa, hogy ugye számítógéppen miket lehet teremteni, milyen virtuális dolgokat, ez ugye nagyon megfogott, és akkor abba az irányba is gondolkoztam, hogy én esetleg ilyennel foglalkozzak, tehát hogy ilyen számítógépes grafika, és akkor ugye a továbbtanulásnál még volt is egy ilyen gondolat, hogy ugye az építészet mellett még jelentkeztem ilyen vizuális kommunikációra is, hogy majd az milyen jó, ha akkor annyira elterjedt volna már ez a 3D-s animáció, mint amire most lehetőség van, akkor biztos, hogy abba az irányba megyek, de akkor nem volt ilyen, szerencsére, úgyhogy így az építészet maradt, és abba az irányba mentem, és nem is bántam meg.
1: Akkor most szóljunk itt a felsőoktatásban töltött évekről.
2: Én Debrecenben tanultam, tehát Debrecenben csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni, és amit nagyon fontos volt, hogy az első évesek voltunk, amikor behozta azt a kamara, hogy főiskolai diplomával nem kapunk tervezői jogosultságot. Ekkor ennek nem nagyon tudtam a jelentőségét, ugye 18-19 éves fejjel így a kamarai dolgok működésével nem igazán van tisztában az ember azzal, meg aztán főleg nem, hogy elmegy építésznek tanulni, és a végén közlik vele, hogy hát nem dolgozhat építészként. Úgyhogy ennek így későbbiekben jelentősége volt, mert nekem ugye tovább kellett tanulni, és ugye akkor ugye mondták, hogy semmi gond, mert megcsináljuk a főiskolai diplomát, és majd mehetünk szakmérnökire. Aztán mire oda jutottunk, hogy szakmérnökire mehetünk, mondták, hogy igazából mégsem mehetünk szakmérnökire, mert az fél évvel hamarabb kellett volna végezni, úgyhogy oda se lehetett, de majd jön a bolonyai rendszer, és majd abban tovább lehet tanulni. Hát el is jött, csak sokat kellett rá várni. Tehát én ugye 2003-ban diplomáztam, és 2010 környékére jött el az a bolonyai rendszer, amiben lehetett már csatlakozni, és ugye akkor nem is figyeltem annyira a dolgokat, tehát az első évről le is maradtam, a következő évben, amikor indult ilyen képzés, akkor mentem tovább tanulni, és igazából levelező képzést kellett választanom ugye a továbbtanulás miatt, hiszen már ugye 7 éve dolgoztam, tehát ugye azért 7 évnyi munka után nehéz azt megcsinálni, hogy visszaüljek egy nappali tagozatra az iskolapodba, úgyhogy levelezős képzés gyakorlatilag Pesten volt a Momén, ha jól tudom, meg Pécset. Úgyhogy Pécset vettek fel a Pécsi Egyetemre, úgyhogy ott csináltam meg ezt a premaster képzést, amivel megfeleltethettem a főiskolai diplomámat a bolonyai rendszer alapképzésének, és utána pedig az MSC képzést, amiben tervezőépítész oklevelet szereztem.
1: Itt a főiskola milyen alapozó tárgyakat biztosított, illetve mennyire volt gyakorlati oldala annak, ami majd itt a későbbi munkásságra ott megalapozhatta?
2: Tantárgyak gyakorlatilag elég széles körűek voltak, tehát amit ugye az építészetben használni kell, vagy lehet, azt gyakorlatilag ugye mindent tanultunk, majdnem ugyanazokat tanultuk, mint akkor az egyetemen, ugye tehát mi főiskolai szinten majdnem ugyanazokat tanultuk, mint amit az egyetemen tanulnak, csak ugye nekünk 3 évvel volt besűrítve. Kevesebb volt a gyakorlati rész, úgy tudom, de ugye nagy összehasonlításom nincsen, hiszen ugye az egyetemre nem jártam, csak akik voltak ismerősök, és így beszélgettünk, abból ezt tudtam leszűrni, hogy hasonlót tanultunk, mint ők, csak nekünk ugye kevesebb idő volt rá, kevesebb gyakorlati rész jutott rá. De utána ugye érdekes az ember, illetve hogy tanul az ember, tehát ez a jó papis voltig tanul dolog, ez teljesen igaz erre a szakmára is, mert mikor ugye én is végeztem 2003-ban a főiskolán, és kikerültem úgymond a nagybetűs életbe, mi már ugye tanultunk tervezést, számítógépes tervezést, és ugye a hazai piacon piacvezető tervezőprogramot tanultuk mi is, és akkor kezdett el ez ugye a szakmába is talán inkább elterjedni. Úgyhogy a főiskolai diploma után friss pályakezdőként úgy gondoltuk, hogy mi már mindent tudunk. Aztán pár év távlatában rájöttünk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtunk, és még most is nagyon sok mindent kell tanulnom.
1: És ugye itt a munka során, meg az évek során azért itt a technika is sokat változott, fejlődött.
2: Igen, tehát érdekes, hogy ugye maga ez a programot, amit mi használunk, tervezőprogramot, ebben is van fejlődés, de itt ugye az alapok azért nem nagyon változtak, viszont ugyanakkor maga az a technika, meg a technológia az ugye jelentős fejlődésen ment el, főleg itt ez a vizuális része, tehát a látványtervezési oldalon nagyon nagy fejlődések vannak, főleg most a közelmúltban, hogy az AI-ja nagyobb teret nyert a látványtervezésbe, tehát ennek a használata. Tehát ugye az elmúlt pár évben kezdett elválni egymástól az építészeti tervezés és a látványtervezés, inkább már két külön szakmáról lehetett itt beszélni. Viszont most ugye ezzel az AI-jal ez kezd talán egy kicsit elmosódni, mert könnyebben, tehát építészek is könnyebben tudják az AI-jal a látványtervi részeket kezelni.
1: És hogyha a munkássága elejére térünk most vissza itt az időfonalán, akkor mik voltak azok az első munkák, vagy egy nagyobb feladatnak rész munkában kezdi meg egy építész a működését? Csapatban?
2: Igen, csapatban. Tehát egyedül ugye nem nagyon lehet, sőt ugye nem is van erre jogi lehetőség, hiszen ugye a kamara pár év gyakorlatot megkövetel ahhoz, hogy saját jogosultságot szerezzen az ember. Tehát igen, mindenképpen tervezőirodába, vagy ha valakinek olyan a családi háttere, akkor ugye családban tud elkezdeni ezzel foglalkozni. Én is friss pályakezdőként én egy miskolci belsőépítészirodába kezdtem el dolgozni, én 2 évig egy belsőépítészirodába dolgoztam, ahol voltak építészeti feladatok is, de inkább talán a belsőépítészet volt a főbb profil. Jól éreztem magamat, és jó is volt, és sokat is tanultam belőle, de menet közben úgy körvonalazódott, hogy a belsőépítészeti vonal az kevésbé nekem való, az kevésbé kötött le, úgyhogy így egy másik építészirodába kezdtem el dolgozni. És akkor nyilván először ugye kisebb feladatokkal kezdünk el, tehát ugye akár a belsőépítészeti vonalon is kisebb feladatokkal foglalkoztam, családi ház, bútortervezés, stb. És később ugyanez volt az építészeti vonalon. Nagyobb lehetőség úgy adódott, hogy Puskás Péterrel kezdtünk el közösen dolgozni. Volt egy projekt, azt hiszem, hogy a Lunai Sándor művelődési háznak az átalakítása, és valahogy úgy alakult, hogy minket is és Pétert is bevonták ebbe a projektbe, illetve hát nyilván Péter volt a fő tervező, és akkor szerették volna, hogyha mi is részt veszünk, vagy talán már előzménye volt a cégnek benne, nem tudom, pontosan emlékszek, de ez volt az első olyan munka, ahol Puskás Péterrel közösen volt lehetőségem dolgozni, és láthatott bennünk valamit, vagy bennem valamit, mert ez a közös együttműködés ez a mai napig fennáll, úgyhogy utána sorra jöttek a különlegesebb, meg szebb feladatok, kisebbek, nagyobbak, változatosan. Úgyhogy így több miskolci projektben is volt lehetőségem, ami számomra így hozzám talán közelebb áll ezekből a feladatokból, az például a Miskolc-Tapolcai Bob pálya tervezése, ahol Péter volt a vezető tervező, és ha lehet úgy mondani, én voltam a projekt felelőse, tehát én dolgoztam végig az ő irányítása mellett ezt a projektet.
1: És hogy milyen további építészeti alkotások tervezésénél, megvalósulásánál volt jelen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklóssal, okleveles tervező építésszel.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, ebben az órában Kocsis Szilárd Miklóssal beszélgetünk, aki 2026 májusában Miskolcváros építészeti alkotói díjban részesült, és ugye itt a munkálatokról már beszélgettünk, illetve az imintiekben már egy-két olyan alkotás, olyan munka már említésre került, amelynek a tervezésében ön is részt vett. Ha még folytatjuk ezt a sort, akkor mik azok, amelyek vagy teljes egészében, vagy ugye részben, hiszen csapatmunkáról beszélt itt a korábbiakban is, az ön nevéhez is kötődik.
3: Igen, tehát ez fontos, hogy ugye sok építészeti feladat az inkább csapatmunka, tehát még az építészeten felül vesszük, akkor egyértelműen csapatmunka, hiszen ugye egy épület megvalósulásához nem csak építész kell, hanem sok szakággal legközösen kell dolgozni, de hiszem azt, és úgy is gondolom, hogy egy épületet több szem többet lát elvén, jobbá tudunk tenni, hogyha közösen dolgozunk rajta, tehát én mindig szeretek így úgymond csapatban dolgozni, vagy esetleg kikérni másnak is a véleményét, hiszen sokszor ugye hónapokig egy-egy projekten dolgozunk, és már nem nagyon tudunk elvonatkoztatni tőle, és ha egy friss szem ránéz, akkor esetleg ő rögtön tud olyan építő jellegű kritikát is hozzáadni, amitől tényleg jobb tud lenni az épület. Tehát pályakezdőként, ahogy az előbb elkezdtem felvezetni, tehát először Puskás Péterrel volt lehetőségem nagyobb, komolyabb projektekben részt venni, hiszen nyilván voltak előtte is kisebb feladataink, ilyen családi ház jellegűek, vagy átalakítások, de ilyen komolyabb, nagyobb léptékű épülethez friss tervezőként, vagy friss építészként nehéz közel kerülni. De így Péter bevont minket több ilyen projektbe, úgyhogy Miskolcon is volt több olyan projekt, amiben sikerült részt venni. Tehát ahogy említettem, ugye ez a Rónai Sándor Művelődési Ház volt az a legelső. A Miskolc-Szapolcai poppája, ami tényleg így fontos volt számomra, az is még elég így a pályánk elején volt. Ami egy nagy feladat volt, de ott ugye sok építésszel közösen dolgoztunk, az a Csillagpont kórház volt a megyei kórház területén, ugye a központi épület, de ugyanígy a Szever, Özerféle, Szever Center, ugye ami a Pesti úton van, annak a bővítése, abba is részt vettünk, illetve városi szempontból ilyen tér rekonstrukció volt a Színvaparti sétánynak a második üteme, ami ugye az Erzsébet téri hídtól a villanyrendőrig. Úgyhogy az a projekt. De ugyanebben az időszakban volt ugye nyilván mással is volt lehetőségünk együtt dolgozni. A párom, aki azóta a feleségem, ő akkor Bodonyi Csabánál dolgozott, úgyhogy így nyilván előbb-utóbb benne volt, hogy majd Csaba is esetleg bevon minket valamilyen projektbe, úgyhogy Bodonyi Csabával is volt lehetőségünk több projektben is részt venni. Azok ugye nem miskolciak, de talán itt a régió szempontjából az is fontos lett vele. Mádon terveztünk például egy borászatot, annak az épületeit, vagy egy tanszálló volt, ami egy meglévő épületnek a felújításából, a szintén Tokaj, Bodrogkeresztúr területén, illetve nála is volt egy szállodabővítés, illetve a szállodabővítés keretén belül volt egy ilyen Moralli háznak hívták, egy ilyen régi görög kereskedőház, és annak az átalakítása apartmanházája, ami sajnos nem valósult meg, de minden esetre tervezési feladatként izgalmas volt.
2: Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy a feleségével együtt, ugye egy szakterületen dolgoznak, igen, közös munkáik is vannak, ezt hogyan élik meg közösen, illetve hadd utaljak vissza egy korábbi díjra, amit ugye egy közös munka eredményeként kaptak, igen, önök.
3: Igen, igen, tehát majd erre is kitérek. Mezőkövesden volt egy sportszálló, amit közösen csináltunk, ez volt az első közös saját tervezési feladatunk, ha lehet így mondani, és erre kaptuk ezt a Szekhamany Bálint díjat ennek az épületnek a tervezésére. Hát az, hogy közösen dolgozunk, azt végülis jól éljük meg, tehát

0: évekkel ezelőtt, vagy váltott, inkább úgy fogalmaznék, hogy váltott, tehát ő tervezéssel foglalkozott Badonyi építészirodájában, és onnan átment a Kóskára építőipari szakközépiskolába, és a diákokkal foglalkozott, tanított, úgyhogy ő meg is szereztetett, ő okleveles mérnöktanár is, mindazok mellett, hogy építész is, úgyhogy ezzel foglalkozott. Most pedig az iskolába, ugye ott az iskolának az átszervezése kapcsán most, hogy visszament volna a második gyermekünk születése után, nem tudtak neki kellő óraszámot biztosítani, úgyhogy ő most a kormányhivatalnál dolgozik, mint építésügyi előadó alapesetben, de most otthon van a legkisebben. És igen, a szakmán belül ismerkedtünk meg, tehát ugye én úgy ismertem meg a páromat, hogy ő is építész volt, és akkor így egy közös munka kapcsán sodort minket össze a szél. Aminek eredményeként ma már 3 gyönyörű gyerekünk van, úgyhogy jól alakult az életünk.
1: Itt a hivatásában mi jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, vagy változott-e így a néhány év alatt? Más-e a kihívása, vagy a hozzáállása egy-egy munkához, egy-egy feladathoz? Hogy tekint erre? Mi a legszebb ebben a hivatásban az ön számára?
0: Ez egy jó kérdés. Mármint a legszebb, az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: És ugye már itt több épület, több alkotás elhangzott, viszont ha jól gondolom, akkor ami talán az egyik legkedvesebb az ön szívének, az ön számára, azt még nem említette.
0: Igen,
1: melyik
0: azt
1: ez?
0: Még nem, azt még nem említettem, az nemrég volt, hiszen ugye, ahogy beszéltem Péterre, a közös munka az a mai napig tart, és az pár évvel ezelőtt lett a tervek befejezve, illetve néhány évvel ezelőtt készült el az a Miskolc Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, aminél már tényleg egész komoly szerepvállalásom volt. Itt is nyilván Péter volt a vezető tervező, tehát az ő instrukcióival, irányításával zajlott a tervezés, de nagyon sok önálló ötletet elfogadott Péter, amit be tudtunk építeni ebbe az épületbe. De ugyanígy szép feladat lett, csak sajnos azt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, ami szintén Péterrel közös, ez a kardiovaszkuláris centrum, ez a szívsebészeti centrum a Miskolci Egyetemi Kórház területén, ami egy nagyon nagy léptékű fejlesztés lehet. Nem tudjuk, hogy ez meg fog-e valósulni, legalábbis én nem tudom, reméljük, hogy meg fog valósulni. És így a szakmai előremenetelemben még nagy hiányokat még nem említettem. Ami fontos volt még nekem így a pályám során, hogy ugye sokáig egy tervezőirodában dolgoztam, viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy pont most újra felreppent ez a téma, hiszen most jelent meg a közbeszerzésben a Miskolcváros főterének tervezése, és pont egy ugyanilyen téma volt, hát 2010 környékén itt a Miskolci építészeti életben, és akkor létrehoztak egy ilyen társulásra, lehet így mondani, egy ilyen kezdeményezés, hogy Miskolcváros főterére akartak a miskolci építészek egy koncepciót kialakítani, és ehhez egy tervezői csoportot hoztak létre, aki ezt fel is fogja dolgozni a főépítészi hivatalban. Akkor Rostes László volt a város főépítésze, és adódott egy ilyen lehetőség, hogy engem is felkértek, hogy vegyek részt ebben a tervezői csoportban, és akkor el is fogadtam ezt a felkérést, és akkor ebbe a konstrukcióba a főépítész hivatal alkalmazottja lettem, úgyhogy egy másfél szűk két évet dolgoztam ott, úgyhogy valóban ezzel kezdtük, tehát ezzel a projekttel, úgyhogy egy koncepció össze is állt, ami sajnos később nem valósult meg, de ugye ott maradtunk úgyhogy utána pedig ilyen városi projekteknek a

0: az előkészületével kezdtünk el foglalkozni, már akkor például az orszállónak a felújítása téma volt, úgyhogy azzal is több hónapot foglalkoztunk, vagy például ugye a Diózsiri vár akkor kezdődött el az előkészülete. Viszont nekem akkor adódott egy olyan lehetőség, illetve két lehetőségem is volt, mert az iskolába felkértek, hogy legyek óraadó, úgyhogy egy rövid ideig építészeti tervezést, ezt a számítógépes programnak az alkalmazását tanítottam, de utána egy másik lehetőség adódott, hogy egyszerre két nagyobb projekttel is megkerestek minket, és ezt ugye nem tudtam összeegyeztetni már a hivatali elfoglaltságokkal, úgyhogy a városi, tehát a Fépítész Hivatalból a felmondásomat kezdeményeztem, és akkor alapítottuk meg feleségemmel közösen a saját cégünket 2014-ben, amit a mai napig működtetünk, illetve ennek keretein belül dolgozunk, és ez a két nagy projekt, amivel akkor lehetőségünk lett foglalkozni, ez a már korábban említett mezőkövesdi sporthotel, illetve a Fazekas utca 2 szám alatt lévő, akkor levéltári épület volt, ugye ez a ügyészséghez, bírósághoz tartozó épület, ami annak idején pénzügyi palotának épült, és annak a tetőszerkezeti rekonstrukciója volt, amit megkaptunk megbízásként, és azzal ezzel a két munkával indítottuk el úgymond a saját irodánknak a működését. És utána pedig nyilván szerencsére minket is ugye megtalálta a szakma, illetve a befektetői kör, tehát itt kialakult utána az a saját megbízói kör, hogy komolyabb projektekbe is közvetlenül minket találtak meg, tehát ugye most már van lehetőségünk nagyobb projekteket is saját tervezésben ugye felmutatni. Tehát így több apartmanházat sikerült megtervezni, társasházat. Ugye ez apartmanház például ugye a Miskolc belvárosában ugye most a Szóvó néven ismert, ott két épületet is terveztünk. Ugye egyik az a régi főzelékfaló volt, ha valakinek ez így mond valamit, annak az épületnek a továbbépítése, a másik pedig, aminek a olyan, hogy egy ilyen étterem van, ez a most egy-két évvel ezelőtt megvalósult apartmanház. Illetve volt ugye több társasház, ugye a Dajka Gábor utcánban terveztünk egy társasházat fent a Aulik és a Knézics környékén, de ott is volt olyan társasház, amit más építéssel közösen csináltunk, tehát Iván Valéria sajnos már nincs azóta közöttünk, de vele közösen terveztük a Prestige lakóparkot, illetve az Aulik lakóparknak a kiviteli terveibe vettem én már csak részt, az engedélyben nem. Tehát ott is volt lehetőségünk nagyobb projektekben részt venni.
1: Egy mai világunkban egy építkezés kapcsán mi lenne esetleg az a tanács a szakemberként, amelyeket mindenképp érdemes szem előtt tartani, ugye itt a sok elképzelés mellett, ami ilyenkor azért mindenkinek a fejében megvan.
0: Nehéz ugye jó tanácsot adni, de próbálok, ugye olyan szempontból most én is ebbe a cipőben voltam, hogy a közelmúltban fejeztük mi is be egy saját családi házunk építkezését. Az első és legfontosabb tanács az, hogy ne becsüljék alá. Tehát sajnos nagyon nagy anyagi és lelki megpróbáltatás is jelent egy ilyen családi házépítkezés, hiszen ugye nagyon sok probléma felmerül, illetve olyan dolog, amiről ugye nem számíthatnak. Magánál az, hogy milyen épületet tervezzen az ember saját magának, ott pedig azt tudom tanácsolni, hogy ugye racionálisan gondolják végig, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, hiszen itt ugye most annyira elszaladtak sajnos az árak, hogy érdemes mindenképpen ezeket kordában tartani, és az egyszerűségre érdemes törekedni, tehát minél egyszerűbb az épület kialakítása, annál problémamentesebben lehet megvalósítani, és nyilván olcsóban is. Tehát nem érdemes nagyon túl variálni, túl sok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos, hogy attól jobb lesz.
1: Ugye itt most elsősorban a építészeti alkotói díj kapcsán beszélgettünk, ugye amit Miskolc város napján kapott 2026 májusában, és hát részben, vagy érintőlegesen már az is elhangzott, hogy azért Miskolc, ez a város, ez a térség, ez sokat jelent az ön számára. Mit jelent, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy Miskolc mit jelent az ön életében?
0: Hát gyakorlatilag Miskolc így minden az egész életem ide köt. Tehát gyakorlatilag mindent jelent a számomra, a családot, ismerősöket, gyerekkort, az egész eddigi életemet.
1: És ugye, ahogy el is hangzott, hogy az ön életében is a szülők már hamar felfedezték ezt az irányt, hogy tehetsége van önnek is erre a területre. Esetleg édesapaként említette, hogy kisgyermekei vannak. Mik azok a inspiráló gondolatok, amelyekkel esetleg vagy ebbe az irányba, vagy ugye a saját útjának a megtalálásában igyekszik már most támogatni a gyermekeiket?
0: Igen, ez fontosabb, igen, hogy inkább a saját irányukba kellene terelni őket, tehát, hogy nem akarom őket befolyásolni. Még talán túl kicsik, egyelőre hagyjuk őket élni, ahogy szeretnének, amit szeretnek csinálni, próbáljuk őket ebben támogatni. A legkisebb, ugye, csak másfél éves, tehát még abszolút semmiről, ilyesmiről nem lehet beszélni. A legnagyobb fiam, ő 8 éves, tehát talán nála már lehetett, ő is még csak kisiskolás. Úgyhogy inkább csak játékosan próbáljuk abba az irányba terelni, ami az ő komfortzónája. De nem próbáljuk semmivel sem presszionálni, tehát nem terelgetjük.
1: És akkor, ha a jövő felé nézünk, akkor önnek vagy önöknek itt a személyes életben, vagy itt a munkaterületén mik azok a tervek, célok, amik esetleg megemlíthetők itt számunkra is, hallgatóink számára is?
0: A legfontosabb cél az, hogy talán az, hogy nem szeretnénk lemaradni. Tehát, hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez a szakma is, meg most szerintem minden szakma, hogy próbálunk lépést tartani ezzel. Tehát nem szeretnénk lemaradni. Úgyhogy itt az ismereteknek a további megszerzését tartjuk fontosnak. Ami úgy tűnik, talán körvonalazódik, hogy a szakmámban elkerülhetetlen lesz ez a BIM alapú, ez a Building Information Modeling, tehát vagy az épületinformációs modellezés, tehát hogy ennek a tágabb ismerete, ugye ez most fog elterjedni, ebbe szeretnék jobban elmélyülni, hogy ne maradjak le.
1: Sok sikert kívánok itt mindehhez a továbbiakban is, gratulálok még egyszer a Miskolcváros építészeti alkotói díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat innen, és köszönöm szépen.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építésznek.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapja meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adat szolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Jimi Hendrix amerikai gitáros, énekes, zeneszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

James Marshall, Jimi Hendrix, amerikai gitáros, énekes, zeneszerző mind a mai napig valóságos kulturális ikonnak számít. Rajongók és kritikusok egyaránt elismerik kivételes tehetségét. Sokak szerint Jimi Hendrix a valaha élt legjobb és legnagyobb hatású rockgitáros.

1967-ben tett szert világhírnévre, amikor zenekarával a Jimi Hendrix Experience-el a Monterey Pop Fesztiválon első amerikai koncertjét adta. 1969. augusztus 18-án az ő fellépésével zárult a Woodstocki Fesztivál.

Zenében megpróbálta közel hozni a földhöz az űrt, a föld egy bluesos, jazzes vagy funkis alapritmus, az űr pedig az improvizációk során hallható pszichedelikus hangzás. Zenei producerként a stúdiót olyan helyszínek tekintett, ahol kibontakoztathatja zenei elképzeléseit.

Az elsők között volt, aki a sztereó hangzásával és a fázis eltolódással kísérletezett, emellett elismert dalszerző is volt, akinek szerzeményeit számtalan

0: was a perfect ending. Good thing you left.
1: 2006-ban első albumát, az Are You Experienced-et az Amerikai Egyesült Államok nemzeti felvételi jegyzékébe választották. 2003-ban a Rolling Stone című zenei szaklap minden idők 100 legjobb gitárosának listáján Hendrixet az első helyre választotta. Tragikus hirtelenséggel 1970. szeptember 18-án londoni lakásában hunyt el. 27 éves volt.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Jimi Hendrix amerikai gitáros énekes zeneszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 000 forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 000 forint.